0: Ramachana Padija Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: rum and Coca-Cola. Egészségedre!
1: Rádió Café. Újpesten, az FM 98-as frekvencián.

0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Mini Starsky és Hutchess Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

érnek jobban, írnak jobban, olvasnak, hamarabb tanulnak, folyamatosan olvasnak. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásba például a kopta írás olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb van, egy pont már más hangot jelent. Ha ezt megtanulják, átviszik ezt a rendes írás meg. Vagy a számolás is a kajokban megy. Miért? Eiler meg.

Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Rádiókafé. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.
1: Wake up. The time has arrived. Light the candle. And let your spirit shine. The time has come. Your soul and let your spirit

0: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülésszaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Országszerte folytatódik a meleg idő, sok napsütéssel, 30 fok feletti csúccsal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Ma kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan több vizsgálóbizottságot is létrehoznak, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az Unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csak nem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni. Átfogó bérlakás építési programot indítanának, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. Két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a héten. A MÁV szakemberei egy hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombovár között végeznek karbantartást, szerdán pedig Szerencsés Nyíregyházak között kezdődik munka, ami egész nyáron át tart. Rakamaz és Tokaj között híd karbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Esténként újra lezárják az autósok elől a pesti alsó rakpartot. Hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. Földrengés rázta meg tegnap délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgás több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Diákok százai tüntettek Isztambulban a liberális szemléletéről ismert Bilgi Egyetem bezárása ellen. A magánegyetem működésének leállítását Recep Tayyip Erdogan török elnök rendelte el arra hivatkozva, hogy az intézmény oktatási színvonala nem megfelelő. A több mint 20 ezer hallgatót oktató egyetem bezárásáról közvetlenül a vizsgaidőszak előtt döntöttek. A török elnök hétfőn visszavonta az isztambuli Bilgi Egyetem bezáratásáról hozott döntését.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Zavartalan napsütésre számíthatunk ma is. Napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. A nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Koncert.
1: Az eredetileg meghirdetettnél nagyobb helyen, az Akvárium Klubban tartják meg Tricky június 9-i budapesti koncertjét, közölte a szervező Live Nation. A világhírű brit trip-hop rapper, producer fellépése 2 hónappal az esemény előtt már teltházas lett, és ezért döntöttek úgy, hogy az A38 hajó helyett az Akvárium Klubban lesz az esemény. Az 58 éves Tricky Bristolban született és nőtt fel. Nehéz gyerekkorából a zene jelentette a menekülést. Először a Wild Bunch Band kezdte, ebből nőtt ki később a Massive Attack, amelynek 1988 és 95 között volt a tagja. Szóló előadóként 1995-ben jelentette meg debütáló albumát, amely a brit lista 3. helyéig kúszott. Tricky a kezdetektől a bristoli underground színtér egyik meghatározó alakja, a trip-hop zenei műfaj egyik úttörője volt. Dalait múltja miatt gyakran lengi be, egyfajta sötét atmoszféra. Eddig 14 stúdióalbumot adott ki, a legutóbbit 2020-ban, Fall to Pieces címmel. Karrierje során olyan művészekkel alkotott együtt, mint Terry Hall, Björk, Alanis Morissette, Grace Jones vagy PJ Harvey. David Bowie is a rajongói közé tartozott. A közlemény szerint a május 10-én az Egyesült Királyságban induló idei turnéjára repertoárjának merész újragondolását tervezi.
0: Fesztivál.
1: Augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város. A fesztivál koncepciója a Best of 25 jegyében idézi fel az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait. Visszatérnek korábbi közönségkedvencek, valamint olyan fellépők és szereplők is, akik meghatározói voltak a 2000-es évek első karneváljainak. A szervezők tájékoztatása szerint bővül a hagyományos karneváli felvonulás. Nagyobb létszámban vesznek részt civil közösségek, cégek és hagyományőrző csoportok, emellett új óriásbábok is készülnek, valamint Székesfehérvárról érkező királybábok is színesítik a menetet. A szervezők közösségi mozaik készítését is meghirdették, amelyet a történelmi témaparkban készítenek el, emellett 25 tő Szavaria Fantázia nevű rózsát ültetnek el a városban, amelyek örökbefogadására magánszemélyek és vállalkozások is jelentkezhetnek. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A karnevál fellépői között lesz Geszti Péter, az Anima Sound System, a Szavária szimfonikus zenekarral közösen, Beethoven-Hofi, a Kerekes Band, valamint több hazai és nemzetközi hagyományőrző és zenei formáció.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Magyarország tele van csodás, kultúrát és történelmet őrző épülettel, amelyek felé nem csak mi adózunk elismeréssel, hanem az Európai Unió is, méghozzá Európa Nostra díjjal. Szeged belvárosában sétálva gyönyörű épületekre csodálkozhatunk rá. A Klauzál tér és a szomszédos Kárász utca 2004-ben nyerte el az Európa Nostra díjat. A Klauzál tér műemlékházai 1872-73-ban épültek, klasszicista stílusban. Ugyanebben az időben választották le épületekkel a Széchenyi térről. A Klauzál tér történelmi jelentőségű is, hiszen Kossuth Lajos innen szónokolt 1848-ban, majd 1849-ben innen tartotta utolsó nyilvános hazai beszédét. Ennek emlékét őrzi a tér közepén álló Kossuth szobor is, amelyen a szónoklat kezdő mondata olvasható: Szegednek népe, nemzetem büszkesége. Szintén a téren áll a milleniumi díszkút, amely az Árpád-házi királyokra emlékeztet. A díszkút szárnyas oroszlánjai a hitet, a becsületet, a bátorságot és fényt szimbolizálják, amelyek a magyar múlt megtestesítői. A Kárász utca belvárosi üzlet során télen-nyáron pezseg az élet. Szegedi kirándulásunk esetén mindenképp érdemes ráérősen végig sétálni, élvezni az építészeti alkotásokat és a sokak által napfényvárosaként is emlegetett Szeged egyedülálló hangulatát. Ócsai református műemléktemplom. A Pest megyei településen található műemléki templomot a 13. században építették román stílusban. Ez Magyarország egyetlen háromhajós, kereszthajós, tornyos románkori bazilikája. A hosszú évszázadok nyomot hagytak az épületen, komoly pusztítást okozott a tatárjárás, az újjáépítés követően a török uralom alatt mecsetként használták. A lepusztult, romos állapotú templomot gróf Teleki József újítatta fel, és 1777-ben szentelték fel a reformátusok. A templom utolsó nagyszabású felújítása az 1990-es évek elején történt, ez alatt alaposan és szakszerűen restaurálták és renoválták. A munka során feltárt freskók között Szent László és Szent Margit legendájának részletei, Szent György és Szent Miklós alakja, a majesztászt körülölelő apostolok és az utolsó ítélet is látható. A felújítási munkát 1995-ben el is ismerték. Ekkor kapta meg a templom az Európa Nostra díjat. A műemlék látogatói vallás- és kultúrtörténeti tárlatvezetésen is részt vehetnek, a református gyülekezet pedig vasárnaponként istentiszteleteket is rendez a templomban.
0: Fesztivál.
1: A barátság lesz a központi témája az idei Sopron Festnek, amelyet ezúttal a szokottnál később, július 2-a és 4-e között rendeznek meg a Lővérekben. Június 26-ától a felvezető napokon városszerte 80 helyszínen mintegy 300 program várja a látogatókat. Lóbenvej Norbert, a fesztivál egyik alapítója, a 4. alkalommal megrendezendő programsorozatról azt mondta, hogy ezúttal is városi összefogásként valósul meg az esemény. Fülöp Zoltán, az esemény másik alapítója azt hangsúlyozta, hogy az eseményekhez városszerte ezúttal is éttermek, üzletek, szállodák, kulturális intézmények és a Soproni Egyetem is csatlakozott. Fellép többek közt a The Prodigy, Azaria, a Halott Pénz, Jude Law Betonhoffi, a Bagosi Brothers Company, a Pornograst, a Kispál és a Borz, Meringer Marci, Sisi, Kóli, valamint a Kruder and Dorfmeister páros. A felvezető napok nyitó napján Füzi Gábor bárzongorista és Demjén Ferenc ad koncertet. A Liszt központban pedig 5 képzőművész, Berecki Kata, Bukta Imre, Dr. Máriás, Labrose Dániel és Osgyányi Sára barátság ihlette műveit mutatják be. Az első alkalommal megvalósuló SAT minden kép egy történet elnevezésű kiállítás részeként művészek és civil emberek mobiltelefonnal készült fotóit lehet megtekinteni. A Telekom privát séták programban ismert soproniak mutatják be a város utcáit, tereit. Idegenvezetőként mutatkozik be mások mellett Paul Mihály, a Lord zenekar énekese. Török Zoltán volt kosárlabda menedzser, és Sövegjártó Áron, soproni születésű színművész. A várkerületen a Sopronfest jazz napokon ingyen koncertekkel várják a látogatókat. Fellép mások mellett a Helga Jazz Trio, a Pocket Pick, az Arpi Show Quintet, a soproni All Stars Quintet és a koreai Doltang zenekar.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
3: Sziasztok, itt vagyunk a Rádió Café 98.0-án, és mi megmondtuk előre Kapitány Ivánnal,
4: és Hevér Gáborral,
3: hogy a mai vendégünk Sodró Eliza lesz. Szia, Eliza!
5: Sziasztok!
3: Szia. Hello!
4: Hát így most akkor ennyi is volt.
3: Nem, hát az, amikor bejöttél, rögtön kérdeztem, hogy te ugye pilisvörösvári lány vagy.
5: Így igaz.
3: Mondtad, hogy az a környezet téged meghatározott, hogy ott nőttél fel, ugye ez egy sváb település, és hát mesélj már róla, hogy milyen volt ott az élet, amikor még gyerkőc voltál.
5: Svábiában?
3: Hát Svábia, az van, Svábia, így hívják.
5: Hát ezt szerintem mi a családba hívjuk így, uh-huh. De tényleg az első pasimat, amikor elvittem ott egy ilyen svábbálba, azt mondta, hogy ti olyanok vagytok, mint a hobbitok. Söröztök, táncoltak, énekeltek.
3: Én Nagykovácsiban élek, és ugye az is egy sváb falu, vagy hát van sváb, hát nem is tudom, hogy kisebbsége, de hogy egy többség. Igen, igen, érdekes népcsoport. Igen.
4: Hát miért az ennyire más? Más ott lenni, mint mondjuk 20 kilométerrel arrébb már?
5: Szerintem igen. Igen, pont ettől, hogy egy ilyen erős hagyományőrzés is van, tehát volt szüreti felvonulás.
3: Tudsz németül?
5: Igen. Igen, de, ja, ich spreche Deutsch.
3: Igen, de tanítottak, vagy pedig az a családban volt?
5: Tanítottak. Tehát a nagymamám még anyanyelvi szinten beszélt svábul, tehát
3: ő... Az nem ugyanaz?
5: Nem. Más, teljesen más a... Más szavak is vannak benne, meg máshogy hangzik egy kicsit. Kicsit egyébként az, amit mi beszélünk svábot, vagy hát ami így a mi környékünkön van, az inkább a bajorhoz hasonlít, vagy így uh-huh. az osztrák dolgok.
3: És úgy bólogattam, mint a tudnám, hogy ilyen a bajor. Aha! Aha! Így már tiszta.
4: Hevér Gábor nyelvén.
3: Igen, persze. Is.
5: Tehát ez nem ugyanaz, mint a stuttgarti sváb. De
3: minden, persze, hát ez egyértelmű. Hát ez...
4: Én nekem ez nem volt tiszta, én egy picit a
3: Ivánat, nem olyan, mint a stuttgarti, inkább olyan, mint a bajor. Hát ez egyértelmű. Igen.
4: De azért igen. Az osztrákhoz van közelebb.
5: Hát, igen, az osztrákhoz.
3: De most ez egy kicsit úgy állított be, mint hogy ez egy nagy bulista népcsoport lenne.
5: Hát nagyon szeretünk mókázni és mulatni.
3: Előkerül a tangóharmonika.
5: Igen. Van, még most is vannak sváb zenekarok Vörösváron.
4: Van ilyen bugyos...
3: Dirdlid van? Dirdlid van?
5: Egyébként nekünk nem a dirdli a népviseletünk, de most szeretnénk egy dirdlit beszerezni nekem is, mert a családom többi tagjának van, meg egy lederhózét az Andrisnak.
4: Igen, az jó. Mindenképpen szóljatok, amikor egy ilyen svábbálba indul.
3: De egyébként álljon meg a mellett, az nagyon szexi ám. Na szóval, és akkor onnan egyszer csak mi történt, hogy ott milyen környezetbe került, volt valami művészi véna, vagy zenészek, vagy valami ilyesmi volt a családban?
5: Nem igazán, nem. Vagy hát ugye a Peller Anna rokonom, szóval ilyen értelemben volt, de ő meg inkább anyukája révén kezdett el énekléssel foglalkozni, és az anyukája viszont nem rokonunk. Tehát, hogy mindegy, más ágon vagyunk mi rokonok. Nem, apukám egy ilyen nagyon kreatív ember, aki minden, tehát hogy ő úgy fogalmaz, hogy ő mindenhez ért, bármi az nyúl, az aranyjá válik a kezében.
3: De így van?
5: És egyébként így van, tehát most ez nagyképűen hangzik, de tényleg így van. Úgyhogy lehet, hogy így tőle valahonnan arról a vonalról jött ez.
3: De akkor hogy jött az, hogy akkor foglalkozzunk már egy színházzal, vagy valami hasonlóval? Járt, föllép, izé voltál, hogy milyen ezt? Versmondó versenyen?
5: Az, igen,
3: az volt?
5: Igen, a szavaló
3: versenyes lány voltál, igen.
4: Igen. Iskolában nyertél mindenféléket.
5: Mindenféléket, igen. Nagyon motivált voltam ebben, és akkor elég hamar így, a szüleim nagyon támogattak, kerestek nekem színjátszókört, ahova járhattam, és akkor így már, nem tudom, tán már ilyen negyedikes koromba hordtak be Pestre színjátszóra, és akkor nagyon hamar kitaláltam, hogy akkor a Vörösmartiba szeretnék felvételizni, és én onnan teljesen egyenes úton.
4: És onnan bejártál minden nap a Vörösmartiba?
5: Igen, 14 évesen. Igen, az durva volt, tehát azért az...
4: Igen, én is azért gondoltam. Nekem is voltak osztálytársaim, akik viszonylag messziről jártak be a belvárosba, és azért az nekik húzós volt, az egy ilyen két órás tortúra az iskola előtt már.
5: Hát igen, ez egy óra 10 perc volt nagyjából, de aztán negyedikre letettem a motoros jogsit, az A1-est, és akkor már motorral jártam, és akkor már 40 perc alatt benne lehetett lenni.
3: És akkor onnan hova felvételiztél? A Színműre, vagy pedig Kaposvárra?
5: Elsőre csak a Színműre adtam be, ott jó kiestem az első rostán, utána kimentem egy évre Berlinbe.
3: Mit csináltál?
5: Babysitternek mentem ki, de Berlinben élt az akkori szerelmem, és akkor ott a babysitter állásban nem úgy jöttek ki a dolgok, mint ahogy én azt elképzeltem, meg ahogy azt anyuka elképzelte.
3: De mi volt a baj?
5: Mert én úgy gondoltam, hogy én a gyerekekre vigyázok bizonyos időkorláton belül, és amúgy nekem van szabad időm, amit én ott fel tudok használni, nyelviskolába járok, megismerem a várost, meg ilyenek, így egyeztünk meg. De aztán nagyon hamar kiderült, hogy ő egy házvezetőnőt akart fölvenni, aki mos, főz, takarít, mosogat, és hát én ilyeneket otthon sem nagyon csináltam.
4: Ebbe eltévedte.
3: Hogy? Hát figyelj, egy sváb családban a csajokat azért úgy nevelik, hogy nagyon háziasak legyenek. Amikor visszajöttél Berlinből, akkor mentél Kaposvárra felvételizni?
5: Igen, anyukám nagyon szerette volna, hogyha hogyha mégiscsak. Én már Berlinbe is felvételiztem, és ott másodrostáztam, ez nekem is meglepetés volt, hogy tovább engedtek az elsőn. És aztán a másodikon már nem. És anyukám nagyon szerette volna, ha itthon is beadom, mert hogy ez olyan elkötelezett voltál ebben, hogy színész legyél, és tehetséges vagy, és ő beadta a jelentkezésemet akkor Pestre is, meg Kaposvárra is. És mondtam, hogy jó, elmegyek, és akkor Kaposvárra rögtön fölvettek.
3: De akkor Pesten is mentél?
5: Mentem, de ott akkor is az elsőn kiraktak. És Kaposváron meg ott meg éreztem már az elsőn, hogy ide föl fogtak venni.
3: Jó, érezted magad Kaposváron?
5: Igen. Igen.
3: Ugye a Rétli Attila volt az osztályfőnököt, ha jól tudom.
5: Így igaz.
3: Igen. És az 4 éves volt? Vagy 3?
5: Hát 5 éves lett volna, csak hoppá. Ugye akkor jött a Vignyánszki és kirúgta a tanáraimat, úgyhogy én csak 3 évig jártam Kaposvárra, mert a másik 2 évet azt már gyakorlaton töltöttem Szombathelyen.
3: Szombathelyen voltál.
5: Igen.
3: És Szombathely után pedig egyből jött a Radnóti.
5: Igen, tehát Szombathelyen összesen 3 évet voltam, 2 ilyen gyakorlatos, meg 1 diplomás, és akkor utána a Radnóti, és azóta ott vagyok.
3: Azóta ott vagy.
4: Ugye ez a Sodró Eliza név, ez olyan, mint egy felvett művész név lenne. Tehát, hogy nekem tisztára az volt az elején még, hogy hát ezt tuti kitalálta, hogy őt így hívják, ez lehetetlen, hogy egy színésznek ilyen neve legyen, mert ez legalább annyira, mint a Hajas László fodrásznak.
5: Igen, igen, hát ugye ez nem is sváb név, tehát ennek az a története, hogy a mi nevünk az eredetileg Shrek volt.
3: Megelőztétek a korotokat, vagy biztosan a világért, igen.
5: Igen.
4: Bocsánat, de...
5: Jó, de mi S-C-H-R-E-C-K, úgy írtuk.
4: Nyilván ez
5: de ugyanazt különböző. Jelenti, az azt jelenti, hogy rém, vagy hogy...
4: Igen.
3: Tényleg?
5: Igen, igen. Volt valószínűleg egy nagyon ronda ősöm, és akkor így ő ráragadt, ez a Shrek név, és azért kellett megváltoztatni, mert a dédapám, ő katona volt, és a Magyar Királyi Honvédségben szolgált, és azt mondták, hogy német névvel át kell menni az SS-be. És akkor mondta, hogy nem, akkor változtassa meg a nevét, és akkor kapott egy listát, hogy S betűvel milyen nevek közül lehet választani, és volt egy felettese, Sodró László, és mondta, hogy az egy rendes ember, ez a Sodró is itt van, akkor ez jó lesz nekünk is.
4: És akkor így.
3: És az Eliza az a neve, tehát nem Elizabeth vagy, meg nem...
5: Nem, simán Eliza.
3: Sima Eliza.
5: Okay. Igen, az meg azért, mert az anyukám kedvenc filmje az a My Fair Lady volt.
4: És így, hát te is rendesen megtanultál végül beszélni.
5: Hát igen, de egyébként pösze voltam. Óvodás koromban pösze voltam, és sejpegtem. És kihívott a logopédus néni, és mutatta a képeket, hogy melyik mi, és akkor így volt, tudom én, egy szék, azt mondtam, hogy szék, és akkor volt egy olyan, hogy zsák, és mondtam, hogy zsák, és mondta, hogy mi? Nem, zsák. És akkor mondta, hogy kell járnom logopédiára. Igen, elrontottam a sztorit, mert az volt, hogy először nem ismertem föl, hogy az egy zsák, és azt hittem, hogy azért kell járnom logopédiára, mert nem ismertem
3: nem
5: fel,
3: hogy
5: az egy zsák.
3: Így van a vicc, amikor azt mondja a 3 éves a 2 évesnek, hogy nézd, ott egy szita. És azt mondja, aki 3 éves, Jézusom, nem tudod kimondani rendesen, hogy matka.
5: Hát én így.
3: Igen.
5: De az R betűt tudtam.
3: Na, de milyen, figyelj, az egy nehezebb egyébként, mert gyerekek általában ott buknak el.
4: Igen, na, nekem az összes gyermekem beszédhibás volt gyermekkorában. Egyébként mindenki racsolt és pösze volt. Egyébként azt mondják fura módon, hogy ez az apától örökölhető.
3: Nem, Iván, nem.
4: De vállalom, figyelj, ezt a rossz tulajdonságokat tőlem örökölték, és minden egyéb jót is.
5: Hát, de ők is szépen megtanultak.
4: Nagyon szépen.
3: És hogy bekerültél a Radnótiba, meg hát fölkerültél Pestre, de már Szombathelyen is, azért én szerintem ott láttalak is téged, mert nem tudom milyen előadásban, de voltam lent, még szerintem Mohácsi darabban játszottál lent, úgyhogy szerintem láttam Falu Rossza, vagy valami, ugye?
5: Voltam,
3: igen, azért mondom, azt láttam. És valóban, amit édesanyád is mondott, hogy te olyan kitartó voltál, hogy nagyon, te egy nagyon lendületes színésznő vagy egyébként.
4: Igen. Sodró.
3: Sodró. Sodró. Igen, olyan sodró, úgy megy a dolog, és ugye ezt azért felfedezte a szakma is. Mindenféle díjakkal ajándékoztak meg, ugye még akkor a poszton, amikor volt poszt, akkor ott is a legjobb 30 év alatti színésznő díját megkaptad, és sok-sok-sok minden dolgot. Ezek téged érdekelnek, vagy ezek motiváltak, vagy azt mondod, hogy ez csak a...
5: Hát azért örülök neki.
3: Mert gondolom, igen, de hogy...
5: Jó, köszönöm szépen.
3: Igen.
5: Igen, de nem
3: tudod, vannak olyan színészek, akik azt mondják, hogy persze, jó, oké, rendben van, de nem ez az elsődleges, nem gondolom, hogy neked ez az elsődleges cél, de hogy örülünk, oké, de megyünk tovább.
5: Igen, inkább valahogy így vagyok vele. Tényleg azt megtanultam, hogy megünnepeljem ezeket a dolgokat, meg úgy
3: jó kis vámódra, hadd szóljon a zene.
5: Egy újabb díj. Berakjuk a muszident. Búrizgatunk, igen. Igen, de nem ez motivál elsősorban. Én nagyon szeretek dolgozni. Nagyon szeretem ezt a munkát, szeretek szerepeket játszani, embereken gondolkodni, és ez a része, ami igazán feltölt. Az, hogy ezt díjazzák, az igazából egy tök jó visszajelzés, hogy akkor mások is úgy gondolkodnak, ahogy én, vagy van igény az emberekben erre, amit én csinálok.
3: Te hűséges típus vagy így színházi szempontból, ugye? Hát most már magáértetően, de nem kérdezek rá. Bár volt egy nagyon jó... nagyon jó darab, azt egy kicseséka rendezte még a Víg Színházban, és ott azt kérdezték ugye a hölgyeménytől, amikor az újdonsült párja megkérdezett, hogy hűséges vagy, és azt mondta, hogy én mindenkihez hűséges vagyok. Hát ilyen, de ezek szerint akkor hűséges típus vagy színház.
5: Én hűséges típus vagyok, és amúgy is.
4: Amúgy is.
3: Amúgy igen. Is, persze.
4: De ez a... jelentőség teljesen rám nézett. Igen. Hogyha ezek... én ebbe kételkedtem volna.
5: Nem, ez bevonjanak a beszélgetésbe.
3: Ebben nem lett volna, ez nem, lett, nem volt a kérdés tárgya. Mert hogy egyébként jól érzed magad, és azt gondolod, hogy az a hát művészszínházi attitűd, amit lehet mondani a Radnótiról, ugye, az, ami neked igazán fekszik.
5: Igen. Igen, én szeretem azt, ami a Radnótiban van, vagy ott izgalmas emberekkel találkozom, tök jó rendezők jönnek, jó kollégák vannak, és jó darabokkal kezdünk el foglalkozni. Igen, nekem azt hiszem, hogy ami nagyon sokat számít, az, hogy kikkel dolgozom együtt. Hogyha valami olyan konfliktus lenne, vagy valami állandó összeférhetetlenség, akkor szerintem onnan én eljönnék. Uh-huh. Igen.
3: Tehát de most mégis kikacsingatsz, ugye, a loophoz.
5: Igen.
3: Mert ott meg más dolgok érdekelnek.
5: Hát azért az szerintem a Radnótiban nagyon jól működik, hogy kiengedik az embereket mindenféle forgatásokra, vagy egyéb színházakba, hogy érjék azért külső élmények. És egyébként ez beforgatódik a Radnótinak a művészi színvonalába is, mert egy csomó, nem tudom, például Ördög Tomival is én dolgoztam először a Radnótiból, és utána ő jött dolgozni a Radnótiba, mert meséltem róla a Délnak, és ő is látott tőle munkákat, tehát hogy szerintem ez így valahogy visszaforgatódik az, hogyha egy színész elmehet kicsit más terepen dolgozni. És valóban a Loopnál most már a második bemutatón volt. Igen, az valami szerintem fantasztikus, amit a Loop létrehozott így a színházi téren az utóbbi pár évben, hogy állami támogatástól teljesen függetlenül működő csapat, és mégis igényes, művészileg is fontos produkciókat hoz létre, ami társadalmi dolgokra hívja fel a figyelmet, és hogy ekkora a közönség érdeklődés van rá. Úgyhogy ebbe jó részt venni, ez most valami nagyon új, nagyon szuper kezdeményezés.
3: És akkor ott az egy kiegészítés a Radnótihoz képest, vagy pedig mondhatjuk azt, hogy ugyanezen a szinten van, mert hogy hát a te szakmai életedben.
5: Igen, az én szakmai életem így teljes, hogy ezek mind vannak. Igen, nem tudom, hogy kiegészítése. Nem, szerintem...
3: Hát tudod, szokott az lenni, hogy valaki van egyfajta típusú színházban, már pedig a Radnóti szerintem hosszú évtizedek óta képvisel egyfajta típusú színházat, vagy azt a fajta dolgot, ami egyébként egy színvonalas dolog, tehát ez fontos, és azt mondod, hogy na most én ebből egy picit ki akarok menni, nem akarom mondani, hogy alternatív, mert nem alternatív, aha, ugye már azt a szót használjuk, hogy független, mindegy, szóval valami máshová, és mivel egy helyre mész ki, tehát nem azt mondom, itt most egy kicsit elmentem ide, most elmentem egy kicsit játszani mondjuk egy operettet, amit a Radnotiban nem nagyon fogtok játszani, vagy valószínűség szerint.
5: Most épp a Paraszt operát próbálják egyet.
3: Tényleg?
5: Igen.
3: Na tessék, akkor
4: de átugrották
3: Pintér Béla beköltözött a Radnotiba is, igen. Úgyhogy az, de akkor, vagy tudod, ezért mondod, hogy műfajilag van egy kikacsintás, igen, de ez
5: de
3: nem
5: a
3: az.
5: A kikacsintás az az. Igen, ilyen értelemben a loop annyiban nem más, uh-huh, mint ami a Radnótiban.
4: Igen, mert azért az
5: megy.
4: Ugyanaz az irány képviselje egy szinten a attitűdjében, mint
5: igen,
4: a Radnóti.
5: A kikacsintás az az volt, hogy a nyáron bevállaltam egy operettgálát, az kikacsintás volt.
3: Hol?
5: A Mézesvölgyben, Veresegyházán, uh-huh, a Peller Karesz rádumált.
3: De és mit énekeltél?
5: A Lesz maga Just is az enyém című rögzöld.
3: Eizemann sláger, igen. Eizemannnak ugye az az érdekessége, hogy az Eizemann slágerek, azok mindegyik Eizemann operába beilleszthetőek. Teljesen mindegy, hogy melyikbe játszik. Tényleg?
4: Persze,
3: de nem vicc. A Lesz maga Just is az enyém, ugye ez nagyon híres, a Fekete Péter, de nem a Fekete Péterben van eredetileg.
5: Tényleg?
3: Hanem úgy tudom, hogy az Én és a kisöcsémben, vagy valamelyikben, tehát egyáltalán nem abban van, de ezt lehet pakolgatni. Az Eizemann számokat lehet pakolgatni operettről operettre.
5: Tényleg most, hogy mondod.
3: Igen.
5: Persze, mert hogy egy erős érzelmi állapotot fest le, és nincs benne semmi konkrétum.
3: Semmi kész. Igen, és biztos lesz egy olyan vágyakozó az, hogy aki valaki után vágyakozik, ezért az bármelyik operetben ezzel van, és el is éneklik egyébként. És összevisztatom, mondjuk az Én és a kisöcsémet másikban nem éneklik el, de egyébként a Fekete Péterben is, és mindenfajta ezekben az Eizemannokban teszegetik ezeket a számokat.
5: Isteni.
3: Hát ez nagyon jó. Hát figyelj, milyen jó dolog az Eizemannak, meg az Eizemann örökösöknek, érted? Egyszer megírta, és mindegyikben használhatják. És mi van akkor, amikor nincs színház?
5: Szóval ritkán van. Akkor van falu, ugye?
4: Igen, van falu.
5: Uh-huh.
4: Ez egy mind állat érdekes, mert én soha semmibe előtte nem láttam az Elizát, mint azon a castingron, ami alapján egyébként kiválasztottam, és csak utána kezdtem el megnézni, hogy milyen és mit csinál. Nem is hallottam róla. Tudom, hogy ez az én hogy mondjam, tudatlanságomat
5: nem, akkor még szerintem
4: mutatja, de az volt, hogy, és azt mondom, hogy az Istenét, hát ez eddig hol volt ez a lány, de tényleg ez történt, hát tudod, hogy egy pillanatot secpec kiválasztottunk, és aztán miután eljátszotta, akkor még ez nem volt egy olyan karakter, aki hosszú távon terveztünk vele, hogy visszajöjjön, de ahogy az Eliza megcsinálta, akkor egyből azt mondtuk, hogy ennek benne kell maradnia a sorozatban.
3: Ugye Sacit játszod,
4: igen,
3: a kis falunkban.
5: Igen.
3: A Pali bácsi lányát.
4: És egyébként meg kell nyugtatnom mindenkit, hogy Sodró Eliza teljesen éppen mélyű, és egyáltalán nem olyan, mint Saci.
3: Igen. Mondjuk ezt
4: el, csak pici.
3: Mondjuk ezt el a Dióról is, vagy ne.
5: De.
3: Isteni két karakter egyébként. Tehát tényleg nagyon, nagyon, nagyon szerethetőek, és nagyon... Tehát nagyon, nagyon szívmelengető mindent, amit csináltok benne. Na, és akkor térjünk rá, jó, akkor nincs színház, akkor van falu. Oké. Nincs színház, nincs falu, nincs meló, mi van?
5: Jaj, olyankor egyébként olyan jó, amikor hirtelen rám szakad a szabadság. Nagyon sokat megyünk kirándulni, akkor nagyon szeretünk túrázni a hegyekbe, vagy az erdőkbe. Meg én vezetek naplót, és akkor például ilyenkor, amikor lesz egy kicsit hosszabb időm, akkor szoktam fényképalbumokat csinálni, és akkor azokba is írok a naplókból is részleteket, tehát hogy így ilyen emlékgyártásban.
3: Miért írsz naplót?
5: Hát azért, mert az előadások után kezdtem el írni, hogy minden előadás után, amit játszom, azután írok pár sort, és aztán elkezdtem egy másik naplót, amit meg a gyerekekről, ugye az Andrisnak van két gyereke, és hogyha nálunk vannak, akkor azokat megörökítem, hogy miket csináltunk, hogy merre voltunk, milyen napunk volt, és akkor így tanulságos néha átlapozgatni, meg elolvasgatni, hogy oldottunk meg konfliktusokat, vagy hogy igen, vagy hogy milyen...
3: Ha. Tehát nem csak szép emlékeket írsz, hanem...
5: Nem, azt is, hogyha valami feszültség volt, és akkor abból úgy lehet, vagy valahogy úgy felkészülök arra, hogy legközelebb jobban toppon legyek, vagy előbb felismerjem a jeleket.
3: Tényleg? Ez igen. Ilyen, akkor ez egy ilyen kicsit önterápia, nem?
5: Igen, igen.
4: És én megmondom őszintén, hogy meglehetősen tudatos ahhoz képest, amit ugye úgy az ember kívülről gondol rólad első blikre, nem, de tényleg, mert jó, hát én tudom, hogy mikkel foglalkozol, tehát ez most nyilván egy álnaív megállapítás volt a dologban, de hogy nyilván aki azt rád néz, és azt mondja, hogy ő játssza a sacit, és egyébként ez van mögötte, akkor ez meglehetősen különleges, de erre vissza fogunk térni.
3: Oké, okay, mert most elmegyünk egy kis szünetre, meg kell tartanunk egy kis egészségügyi szünetet, és mindenféle zenéket, de ne menjetek sehova, mi vagyunk, itt vagyunk a Rádió Café 98.0-án, ez a Megmondtuk előre című műsorunk Kapitány Ivánnal,
4: Evér Gáborral,
3: és mai vendégünkkel Sodró Elizával, a Radnóti Színházból és a Lup Színházból.
4: Mindjárt és vissza. A mi kis valunkból.
3: Ja, és a mi kis valunkból, azt a macska bajszát. Igen.
4: De, pont te felejted ezt.
3: Dehogy felejtettem el, éppen mondani akartam, csak belevágtál. Na, mindjárt jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
3: Itt vagyunk újra, a Rádió Café 98.0-án. Ez a Megmondtuk előre című műsorunk Kapitány Ivánnal.
4: Evér Gáborral.
3: És még mindig hál' Istennek Sodró Elizával. Figyelj, én leragadtam ennél a naplóírás dolognál, elkezdett ez engem izgatni. Mondtad, hogy nem csak a magánéletről...
4: Várjál, el akarja olvasni. Tehát, hogy
3: persze.
5: Majd a halálom után.
4: Nem a problémák érdekik egyszerűen.
3: Nem, mert a magánéleti dolog is izgalmas, az mondjuk az semmi közöm nincsen, de mondtad, hogy előadásokról is, ott mi van, mi az, ami fölírásra kerül, vagy leírásra kerül? Nem konkrét dologra kérdezek, hanem, hogy miket írdogálsz?
5: Hát azt, hogy ugye amikor bemutatsz egy előadást, akkor még ott van munka a szereppel. Egy csomó mindenre még utána jössz rá, amikor már van közönség, még a közönség is alakít dolgokon, és van egy csomó felismerés, hogy igen, itt egy kicsit finomabbra kéne hangolni, ez nem baj, ha egy picit erotikusabb, ez nem baj, hogyha egy kicsit vadabb, vagy nem tudom, ezeket így utána az ember beállítja ezeket a potmétereket, hogy...
3: De ezeket leírod?
5: Igen, és akkor, hogyha aznap volt valami jó...
3: Bocsáss meg, hogy magadat instruálod egy kicsit?
5: Igen.
3: Aha.
5: Igen, de ezek nem ilyen nagy változtatások, amin utána kiakad a partner, és nem tudja, nem kapja meg a végszót, vagy...
3: Ebben a jelenetben nem jövök be.
5: Igen.
3: Igen. Végig gondoltam, hogy nem kell, jó, azt a 18 mondatot, azt kihúzom.
5: Igen. Igen, és ha egyébként, hogyha olyan a rendező, hogy amúgy érdekli, akkor vele is megszoktam ezeket beszélni, tehát én akkor...
4: Ha meg nem, akkor megcsinálod, de nem osztod
5: igen,
4: meg
5: persze. De és amikor megnézik, x idő után ránéznek, akkor általában nem szoktak negatív kritikával illetni. Aha. Tehát, hogy ez akkor is megtörténik, hogyha nem írsz róla naplót. Tehát akkor is...
3: Igen, de azért mondom, hogy én ugyanezt gondolom, mert tényleg ez történik, hogy utána az ember saját magát egy picit azért elemzi minden előadás után, sőt, és hogyha szerencséje van, akkor a kollégákat is tudja elemezni, és ők is őt. Tehát ez tök jó, mert ez egy jó társulatnak egy ismérve, hogy tudunk tudunk beszélni egy előadás után arról, hogy mi történt, vagy hogy mit kéne másképp csinálni, vagy éppen mi volt tök jó, ami mondjuk eddig nem volt, vagy éppen ezt tartsuk meg, de hogy le is írod, nekem az a fura, hogy az úgy maradjon meg.
5: Meg akkor az nekem segít összeszedni, így rendszerezni. Tehát igazából nem is az, hogy leírom, hanem az, ahogy a fejembe összeáll ez a dolog. És akkor az, hogy leírom, az már csak egy ilyen...
4: Memorizálod valójában.
3: Igen. De tudod, azt kell mondanom, és bocsánat, hogyha nem így van, de hogy csajok alkalmasak erre például. Nem azért, hogy időt szánsz rá. Igen. Tehát, hogy erre időt szánsz, hogy nem az van, hogy megvan a fejedben, igen, jó, majd elmondom, hanem, hogy valószínűleg leülsz, ha már ragaszgatsz is képeket, meg akkor valahogy el kellett készíteni, nem? Ilyen akkurátus is, amit az Iván is mondott, hogy ezt én sem néztem ki belőled.
5: Igen, és én sem voltam mindig ilyen. Tehát azért ez hozzátartozik, hogy egy... Hát nem is tudom, egy 5 évvel ezelőtt egészen másfajta életet éltem, ami tarthatatlanná

0: válaszolsz az e-mailekre, te elkéselte, elfelejtett, hogy ma volt egy szinkronod, akkor nem fognak hívni, és az borzasztó, hogyha az embernek ilyen híre van, és akkor ott volt, nem tudom, egymás után sorozatban több ilyen dolog, és akkor úgy döntöttem, hogy itt valamit nagyon változtatni kell, mert ez nem mehet így tovább.
1: Ki bement az Ápiszba?
0: Vettem pár füzetet. Nem, és akkor ez ilyen szépen lassan.
2: De ezt magadtól úgy gondoltad, vagy láttad valahol, vagy olvastad valahol, hogy ha rendszerezed mondjuk leírással az életedet, akkor az életed is rendszerezetté válik.
0: Ezt magamtól kezdtem el, és nem is úgy, hogy rögtön a naplóírással kezdtem, tehát az már igazából az a részem, amikor már így belejöttem ezekbe a dolgokba, hanem akkor az volt az első, hogy jó, minden e-mailre vagy rögtön válaszolok, vagy becsillagozom, és akkor két-három naponta megnézem, hogy hány olyan van, amire nem válaszoltam.
2: Ez még azért nem nagy haladás, hogy nézd, hát de most 13 olyan e-mail van, amire ez jó tudni.
0: Nem, és akkor azokra válaszolok, amikor van egy kis időm.
3: Maga biztosan lett
2: rehány. Igen. Maga pontosan tudom, hogy hány e-mailre nem válaszoltam, és pont mindig lejegyeztem. Ide nem mentem el, ide nem mentem el, és ide.
3: Tehát nem az, hogy meglepetés éri, hogy ma se voltam itt.
2: Tehát ha vele találkozom, akkor nem fog meglepetés érni, hogy azt kérdezi, hogy hol a fenébe voltál.
0: De még most is van, hogy úgy veszem fel a telefont, hogy tudom, nem hívtalak vissza.
3: Igen, na, de hát ez már mutatja az összeszedettséget.
0: Igen.
3: Mert nem arról van szó, hogy mi van.
0: Te ki vagy.
3: Igen.
0: És ugyanezt egy csomó más dologba is bevezettem, tehát tényleg az, hogy először leszoktam a cigiről, most már egyáltalán nem iszom alkoholt, tehát ezek szerintem mind hozzájárultak ahhoz, hogy én trehány voltam, vagy hogy ilyen adhok éppen történik bármi.
2: És jobb?
0: Igen, biztonságosabb, jobb.
2: Biztonságosabb, igen, az egy érdekes válasz, igen.
0: Igen, de az, hogy egészségesebben élek, és egészségesebben étkezem, és figyelek arra, hogy eleget aludjak, azt hiszem a legfontosabb, a legnehezebb volt az összes közül. Azóta sokkal jobban vagyok, sokkal kevesebb rossz periódusom van, vagy az, hogy nagyon megzuhanok. Azért nekem régebben így volt ilyen, hogy kiborultam, amikor besokaltam. És ettől most ez igazából teljesen kiveszett. Tehát nem borulok már ki. Nem.
3: Már minden van a naplóban.
0: Igen. Leírom. Azt a szemétet.
3: Igen. De ez jó, figyelj, kiadod magadba, és nem benned munkál.
2: Jársz színházba?
0: Na, ez is egy ilyen vállalásom, hogy járjak, de ezt nem igazán tudom teljesíteni, sajnos. Tavaly voltam.
2: Hányat játszol egy hónapban?
0: Ilyen 22-t.
2: Az még sok, igen.
0: Úgyhogy sajnos pont mindig dolgozom, amikor színházban. Úgyhogy nem, tavaly néztem két Tarnóczy Jakabot, mert zsűriztünk együtt egy diákszínházi találkozón, és akkor mondtam, hogy most már jövőre megnézek valamit tőled, mert szégyen, hogy nem láttam semmit. És akkor annak nagyon örültem, hogy azt be tudtam iktatni, de nagyon keveset tudok
2: meg
0: eljutni. Én szeretek moziba járni, de Andris nem. És ezért csak nagyon ritkán tudom.
3: Akkor tévén nézitek, otthon néztek meg streamen.
2: Na, nem csak erre jön hozzánk a Rusznák, és majd megkérdezik, mi az, hogy nem szeret moziba járni. Ne te mondd el, majd elmondja.
3: Így van.
2: Igen. És vannak ilyen olvasás, vagy pedig inkább stream nézés, vagy valamilyen dolog van?
0: Ez mind a kettő. Ez is egy vállalásom, hogy olvasok, és hogy egy évben 4 könyvet elolvasok, és akkor azzal egész jól.
3: Te is fel vannak írva a vállalásaid, és akkor mindig ránézel ugyanúgy, mint a naplódra, hogy ezt vállaltam, ez még nincsen meg rendesen.
0: Nem, ez így a fejemben
3: ez
0: van.
3: Ez megvan a fejedben.
0: Igen. Meg ebbe az a lényeg, hogy ahhoz, hogy változtatni tudj, egyszerre csak egy dolgot szabad elkezdeni, és amíg az beépül, addig nem szabad elkezdeni be nem épül, addig nem szabad elkezdeni a következőt. És az is nagyon fontos, hogy nagyon megengedő legyen magaddal. Ha nem sikerül, nem baj. Semmi baj nincs. És ezzel a technikával én tényleg így 5 év alatt tök sokat
3: újra, és akkor az van, hogy nem baj, újra megpróbáljuk, vagy most lépjünk tovább, majd visszatérünk ide, most egy másik vállalást fogok megteljesíteni, ez következik?
0: Hát igen, meg van, amikor valamit elengedek, mert rájövök, hogy ez hülyeség, ezt miért csinálom?
2: Esküszöm, holnap kitakarítom a konyhát. Igen. Karácsony lett. Igen, jó, hát most ez jó, húsvétkor ígértem meg, van még egy kis sonka ott a fűtőbe, de ezen ne akadjunk fel.

0: persze.
1: Tehát például tavaly, amikor volt egy hosszabb szünetem, hogy nem próbáltam, meg kevesebbet játszottam, akkor elkezdtem sütni, és egy csomóféle sütit, csomófélét, tehát egy 5-6 félét így megtanultam.
0: Az már csomó, az,
1: igen.
0: Az sok.
1: De az volt a tervem, hogy annyit megtanulok, hogy a kis receptfüzetem, amiben ezeket fölírtam, az beteljen. Na, és ennél az 5-nél
2: a figyelj, de grafomán vagy, most már rájöttem. Tehát a magánéletről, az előadásokról, a sütikről, és minden másról ott van.
1: Igen, és ezeket a recepteket úgy szerzem, hogy levelezek a nagymamámmal.
2: Tehát ott is írsz.
1: Igen.
2: Igen.
0: Figyelj, én arra lennék kíváncsi majd, amit este beír a naplójába róla.
2: Tényleg, azt meg kéne szerezni, mi volt?
0: Igen.
2: Bementem, volt két hülye. Igen. Nem, valamit nem
0: valamit,
2: tudom.
0: Igen, valamit mondták, de ezt. Tudod, nem akartam nagyon
2: igen, persze,
0: sprőd
2: persze.
0: lenni, mert mégiscsak egyik egyit játszom.
2: Nem tudod, másik, szerintem a legmegalázóbb, nem a legmegalázóbb az, hogy semmit nem írom.
0: Igen, tudod mit? Igen. Kérjük az Andist, hogy próbálja igen, meg megnézni, és mondja, hogy mit írt rólunk.
2: Semmit.
1: Igen, valószínű nem lesztek benne, mert nem az előadásban vagytok.
2: Ja.
1: Igen.
0: Akkor meg kell mennünk
1: meg
0: este.
1: Nem a gyerekekkel kapcsolatban.
2: Na és sorozatnéző vagy, vagy filmnéző vagy inkább?
1: Szeretem a sorozatokat.
2: Mit nézel?
1: Ami jó, amit
2: mondj,
1: ajánlanak.
2: Mondj valamit.
1: Hát megnéztem a Kamaszokat. Hmm? Most a Stranger Things-et nézzük.
2: Most jön az új év,
0: ugye? Van.
1: Már két részt láttam. Megnéztem a Wednesday-t.
2: Én nem láttam, még képzeljétek-e, hülye vagyok?
0: Az új évat, vagy
2: nem, egyáltalán.
1: Nem,
0: én az elsőt megnéztem, én megmondom őszintén, az még lekötött. A másodiknál, amikor tudod, egyszer csak elkezd nekem minden ilyen sorozat sztereotíp lenni. Jön a virágfejű szörny, érted, amikor ott kinyílik a feje, akkor az ott csinál, közben szaladgál, érted, szóval nekem ezek egy ponton túl, amíg nem tudtam, hogy milyen a szörny, meg uh-huh. nem tudtam, hogy mi van, és az egész közben egy sokkal misztikusabb volt, addig engem jobban érdekelt. Most már, hogy nagyon konkrétan harcolnak a szörnyel, így most már csak jön az összes ilyen többi történetvezetési sztereotípia, nagyon jól csinálják meg egyébként, tehát baromi látványos, baromira izgalmasan, de egy picit engem már untat.
2: Mm. Tehát Kamaszok, Stranger Things. Igen.
1: Wednesday.
2: Az nálunk otthon kötelező, azoknak abszolút, igen.
0: Én ott ragadok előtte, a feleségem szokta nézni, meg a gyerekeim, én ott szoktam ragadni, amikor ők nézik, egyébként baromi jól van megcsinálva, fantasztikusan.
1: Na, de jó. Igen, én is nagyon szeretem. Ezek engem...
2: Van olyan sorozat, amit szeretsz és szinkronizáltál is benne?
1: Igen, a Bridgerton.
2: Tényleg a Bridgertonban, tényleg te voltál, de a második évadban is benne vagy?
1: Igen, én vagyok Lady Whistledown.
2: Ó, te vagy Lady Whistledown.
1: Igen, én végig leszek.
2: Oké, de a második évad már olyan, nem tudom, olyan furcsa volt nekem már, nem. Az elsőt egyébként tényleg szerettem, aha. Én is szerettem. Iván ez ingatja kemény. A fejét.
0: Hogy hát ugye nem kell ugyanazt szeretnünk. Hát képzeljük,
2: nem, egyébként
0: egy
2: nem.
0: Repertoára.
2: Nyilván az ember egy ilyeneket a felesége miatt nézi meg, tehát nem,
0: hát
2: nem kérdés. De egyébként ott ragadtam előtt, és azt mondtam, hogy én bírtam ezeket a kis csavarokat benne, meg a, nagyon bírtam a zenei feldolgozásokat, meg aha. mindeneket, tehát tényleg jók voltak, meg ez, hogy induljon el ez, a belegondolsz, semmiről nem szól. Egy plegykarovat kiterjesztve 12 részbe, de azt szerintem tök jól csináltál.
0: De nem, nagyon jól van megcsinálva. Ez milyen furcsa most, amit mondta, azon gondolkoztam egy pillanatra, hogy az ember a felesége miatt nézi meg ezeket a dolgokat.
2: De ez fordítva az ember mindent
0: így,
2: a felesége miatt.
0: De fordítva nincs
2: nem
0: így.
2: Néznek
0: tehát, amikor
2: sem. Igen.
0: Nézek egy, és azt mondta, ezt tovább nézed, elválok.
2: Igen.
0: Tehát ez teljesen nem.
2: De abszolút így van.
0: Ezt most jutott csak eszembe. Hogy ez...
2: Mondom, hogy figyelj, van egy tök jó sorozat, nem nézed? Milyen? Nem, ezt nem akarom. De mondom, nem, nézzük már együtt, mert nem. Jó.
0: Jó, mit akkor itt nézzük?
2: Igen.
1: Na, én érdekes, én ezeket a politikai thrillereket nem bírom. Amikor a Fehérházban meghalom, hogy Fehérház, és... egyszerűen nem tudja az agyam befogadni ezeket
0: hogy
1: a
0: hogy lehet
1: dolgokat?
0: Az, amikor pedig te végül is ezekben a kérdésekben mindig szeretsz megnyilvánulni. Tudod, nem. Honnan szeded az információkat, ha nem egy sorozatból?
1: Igen, nem tudom. Annyira szövevényes, nem értem a motivációkat, én nem tudok ilyen gonosz embereket.
0: Hívjál fel ilyenkor,
2: akkor egy ilyen romantikus lélek vagy?
1: Azt hiszem, igen. Amik ilyen emberibb dolgok, Tehát például,
2: hát annál emberi, jó, mondjuk valaki el akar tenni valakit lábaló, hogy megszerezze hatalmat.
1: Jó, várj. Na igen, de hogy valahogy ezek a játszmák nem, ezeket nem értem.
2: Én ezeket rendkívül élvezem. Ezeket nagyon szeretem. Pontosan azért, hogy megértsem, hogy mi. Ha jól van megcsinálva, akkor jó, nem, akkor én is ideges vagyok benne, vagy rajta, hogy de hát az nem lehet, hogy csak azért, hogy valamilyen, de egyébként ezek elég jól vannak összekalapálva.
1: Hát azért voltál jó az árulókban.
0: Gyerekek, én el is megyek.
2: Nagyon jó, és miket olvasol?
1: Korábban ilyen, inkább ilyen önismereti, vagy valamilyen pszichológiai cuccokat olvastam.
2: De akkor most már mindent értek, persze, igen.
1: Igen, tehát, hogy nem tudom, ezekből főleg ilyen gyerekneveléseket olvastam, mert abba akartam fejlődni, vagy legalábbis úgy jobban rá.
2: Egyébként, bocsánat, már itt tartunk, ugye az Andris gyerekeiről beszélsz folyamatosan, de közben nagyon dicséretesen, te nagyon-nagyon-nagyon sokat teszel azért magaddal is, meg egyébként is, hogy te ebben a nevelésben elég komolyan beszállj.
1: Igen, én ezt tényleg komolyan veszem, ezt a részét, és akarom, hogy nekik ez egy jó élmény legyen az időszak, amikor nálunk vannak. Egyébként nagyjából fele-felét vannak, tehát hogy azok ilyen intenzív dolgok, és hogy az mindig nehéz, hogyha az ember mozaik családban van, és itt ez van, ott az van, óhatatlanul is kicsit másfajta nevelést kap, de hogy ezt a legkevesebb vérveszteséggel úszta.
2: Te is éltél így valamilyen hasonló dologba, ugye?
1: Igen, nekem is elváltak a szüleim, de én akkor már nagy voltam, 16 voltam akkor, amikor ők elváltak. És
2: mostani gyerkőcök mekkorák?
1: 12 és 8. Aha. Igen. Úgyhogy az egy kicsit más.
0: Igen, és hát azért pár éve kapták ezt a nyakukba.
1: Igen.
0: Tehát, hogy azért igen, sokkal kisebbek voltak, amikor ezzel szembesülniük kellett, ami hát nagyon nehéz. Én is mondhatom ezt, én is elvált gyereke vagyok. Én majdnem 20 voltam, amikor elváltak a szüleim. De tényleg elvált szülők gyereke vagyok, de én tényleg én még idősebb voltam, mint te, amikor elváltak. Szerintem az egyébként minden korban megviseli az ember, csak másképp tudott kezelni, és nyilván már mások a problémáid vele, és az én magam is elvált szülő vagyok. Vagy voltam, mert most nem természetesen, de az tényleg egy nagyon nehéz.
2: De ami késik, nem múlik, kíván, ne határozzunk.
0: Most már nincs kedvem.
2: Ezt már végig csinálok.
0: Nem, mert most már túltam, csak ennyi, ez emiatt. Úgyhogy
2: meg a sorozatok miatt, amit lehet együtt nézni.
0: Így van. Szóval ez nehéz helyzet a te oldaladról, mert alapvetően mégiscsak alkalmazkodni kell egy már kialakult család hoz, vagy annak a normáihoz, és ugye nyilván nem át akarod venni az édesanyja szerepét, hanem egyszerűen csak ki akarsz tölteni egy űrt ott azon az
2: És oldalon. Akkor ilyen könyveket olvasol? Nézed, hogy ezt hogy kéne csinálni?
1: Igen.
2: Tök jó.
1: Igen, ez nagyon jó, ez az egyszerűbb gyerekkor, melegszívű fegyelmezés, ezek ilyen tök jó.
0: Van a Makarenkónak is állítólag.
2: Durrej pofon.
1: De az nem annyira működik.
2: Igen, igen.
1: Azt kipróbálták rajtam, és nem annyira vált be.
2: És akkor olvasod, és próbálod alkalmazni, vagy alkalmazod, és azt mondod, hogy nézd, ez tök jól működik.
1: Igen.
2: Amikor nyilván ugye ez mindig akkor merül fel, amikor valami konfliktus van, vagy valami nehezen megoldható helyzet.
1: Hát igen, vagy az, hogy úgy általában, tehát például az egyszerűbb gyerekkor az arról szól, hogy iszonyat sok inger éri a gyerekeket ebben a világban, amiben föl kell nőniük, és egy csomószor a választástól lesznek feszkósak, meg szorongóak, hogy mit szeretné lenni, és nem tudja kitalálni. De ha mondjuk két választási lehetőséget adsz neki, akkor abból egyszerűbben tud dönteni, és azt gondolja, hogy nála van a döntés, de mégse adtál neki végtelen szabadságot. És ezek ilyen tök jó általános szabályok egy csomó mindenre. Vagy hogy például abba, hogy a család elmegy kirándulni, abban ne a gyerek döntsön, hanem azt a felnőttek eldöntik, hogy mi a családi program, és a gyerek ahhoz ilyen módon igazodik. Tehát, hogy ezt ugye nem tanítják az iskolában, és ezt vagy hozod magaddal otthonról, vagy pont máshogy akarod csinálni, de akkor még az nem jelenti azt, hogy te jól fogod csinálni, csak máshogy fogod szarul csinálni. És azért szerintem, hogyha így az ember kicsit utána jár, meg olvas, akkor egy csomó mindenre rá lehet jönni, hogy mi az, amit ösztönösen nem így csinálnék.
2: És mit érzel, hogy sikeres vagy benne?
1: Én nagyon szeretem ezt a két gyereket, és, uh-huh. és bízom benne, igen. Hát még ennek meg mindig valami új dolog jön, mert ők is folyamatosan nőnek, és újabb és újabb helyzetek teremtődnek, tehát ebben sose lehet szerintem expertnek lenni. De igen, szerintem jók vagyunk ebben.
2: Hát örülünk. És annak is örülünk, hogy itt voltál velünk, mert letelt az időnk. Tök jó volt. Figyelj, tedd már meg azt, hogy két sort írjál már rólunk ma valamilyen.
0: De tényleg. Annyira megalázó volna, hogy
2: két sor, valami íz, vagy csak annyit, hogy itt voltál.
0: Gáborról nem kell annyira.
2: Nem kell, igen.
0: De rólam.
2: Vagy a monogramunkat, az nem olyan sok igen. egyébként. K-I-H-G. Az nem egy nagy kalamban, nem fogy ki a tintád.
0: Persze.
2: Na, nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
1: Jó, beírlak titek.
2: Na, szuper, ezt legalább elértük. Ez volt a Megmondtuk Előre című műsorunk a Rádió Café 98.0-án. Hallgassátok legközelebb is Kapitány Ivánnal,
0: Hevér Gáborral,
2: és mai vendégünkkel, Sodró Elizával. Köszi, hogy itt voltál.
0: Köszi, hogy itt voltál.
1: Köszi, hogy meghívtatok.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Elnézést.
5: Nem bűsz be menni.
4: MZKT.
5: Tessék.
4: MZKT.
5: Ja. Angolul leci.
6: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
6: Angolul légy.
3: Zavarnak a szürke hétköznapok?
7: Uh-huh, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
7: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
7: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
8: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
10: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
11: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
12: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 673 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. Újdonság a Viaszél Travel kínálatában. Menorca.
8: nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülésszaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Országszerte folytatódik a meleg idő, sok napsütéssel, 30 fok feletti csúccsal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Ma kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan több vizsgálóbizottságot is létrehoznak, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az Unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csak nem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni. Átfogó bérlakás építési programot indítanának, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. Két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a héten. A MÁV szakemberei egy hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombovár között végeznek karbantartást. Szerdán pedig Szerencsés Nyíregyháza között kezdődik munka, ami egész nyáron át tart. Rakamaz és Tokaj között híd karbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Esténként újra lezárják az autósok elől a pesti alsó rakpartot. Hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. Földrengés rázta meg tegnap délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgás több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Diákok százai tüntettek Isztambulban a liberális szemléletéről ismert Bilgi Egyetem bezárása ellen. A magánegyetem működésének leállítását Recep Tayyip Erdogan török elnök rendelte el, arra hivatkozva, hogy az intézmény oktatási színvonala nem megfelelő. A több mint 20 ezer hallgatót oktató egyetem bezárásáról közvetlenül a vizsgaidőszak előtt döntöttek. A török elnök hétfőn visszavonta az isztambuli Bilgi Egyetem bezáratásáról hozott döntését.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
13: Zavartalan napsütésre számíthatunk ma is. Napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. A nyárias száraz idő egész héten kitart, Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: Jó ég, Jamie.
15: Hogy jó hét? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
3: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
16: Tehát úgy tűnik, hogy az extrém szabálysértések felszámolása az most kiemelt fókusz lett. Ugye Vitézi Dávid miniszterként pont ilyen területen is tervez változást, és erre régóta szükség is van. Azt mondta a meghallgatásán, hogy Magyarországon 52 halálos baleseti áldozat jut 1 millió főre, ami lényegesen több az EU átlagnál, és az adatokat is citálta. Az a kérdés, hogy hogyan lehet tényleg sem fellépni az extrém szabálysértések ellen, illetve nem csak az ellen, de ez a fő témánk, hanem azt is meg fogjuk majd vizsgálni, hogyha marad rá idő, remélem igen, hogy a közlekedés kultúrát hogyan lehet fejleszteni, hogyan lehet változtatni. Éppen ezért tárcsáztuk dr. Major Robert rendőrezredest, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar közbiztonsági tanszékének tanszékvezetőjét. Jó reggelt kívánunk!
17: Jó reggelt!
18: Jó reggelt kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is.
16: Ugye nagyon sok olyan eset volt az elmúlt időszakban, ami borzolta a kedélyeket, és amikor azt mondjuk, hogy extrém szabálysértés, akkor tényleg extrémre kell gondolni. Tehát ilyen több száz kilométeres per órás sebesség bent a városon belül, hidakon, és hát halálos balesetek.
18: Igen.
16: Mi az, amivel ezt tényleg komolyan meg lehetne gátolni, hogy ez történjen?
18: Hát nagyon összetett a kérdés, ugye egyrészt ezek az extrém szabályszegések nyilvánvalóan nem a véletlenek művei. Minden közlekedőnél előfordul, hogy figyelmetlenségből, óvatlanságból esetleg szabályszeg. De az a napnál világosabb, hogy 50 helyett 130-al nem lehet véletlenül menni. Úgyhogy ezek itt szándékos, tudatos szabályszegések, amelynek a visszaszorítására azért több lehetőség is van. Nyilván mindenki első körben arra gondol, hogy szigorúbb rendészeti fellépésre van szükség. Való igaz, hogy van ebben az irányban is mit tennünk. Egyrészt jelenleg a sebességellenőrzési rendszer Magyarországon olyan, hogy a közlekedési hálózat egy-egy pontjain fordulhat elő sebességellenőrzés. Akár fixen telepített eszközök, akár pedig a rendőrség által üzemeltetett úgynevezett mobil sebességellenőrző pontok, amelyeket ott állítanak föl, ahol éppen ez szükséges. Na de ennek mi az eredménye? Az, hogy a több ezer kilométeres úthálózatnak mindig csak egy-egy pontját tudjuk ellenőrzés alá vonni, és a közlekedőkben nem tudatosul az, hogy bárhol találkozhatnak ilyennel, hiszen ezeket a mérési pontokat általában jelző tábla jelzi, közismert helyszínekről van szó. Nagy előrelépés lenne az, hogyha nem csak a hálózat egy-egy pontján lenne mérés, hanem az úgynevezett átlagsebesség ellenőrzési rendszerrel hosszabb szakaszokon lehetne biztosítani azt, hogy a megengedett sebesség közelében haladjanak a közlekedők. Itt fölmerült a bevezetőben, hogy több nagyon súlyos baleset is történt Budapesten, Szegeden, több helyen. Na most, hogyha például Budapestből indulunk ki, és azt mondjuk, hogy egy hosszú útszakaszon, például az Árpád hídon lenne egy ilyen szakaszos sebességellenőrzési rendszer, aminek az a lényege, hogy az elején rögzítjük a jármű áthaladási időpontját, a szakasz végén szintén rögzítjük a jármű áthaladási időpontját, az ismert távolságból a lemért idő alapján tudunk egy átlagsebességet meghatározni. Na most, hogyha ez működne, akkor valószínűleg az Árpád hídon ezek az extrém sebesség túllépések megszűnnének.
16: Igen, ráadásul ugye ezek az ismert pontok, illetve a különböző alkalmazásokban jelzett rendőri jelenlét vagy sebességmérés még balesetveszélyes is lehet. Tehát sokszor én tapasztalom vezetőként, hogy mennyire belassulnak ilyenkor, és nagyon sokszor olyan fékezés történik, amit nem várna el az ember egy haladó forgalomban.
14: És így hullámzik a forgalom, igen. Akkor hirtelen mindenki igen. Jól viselkedik, aztán ahogy vége a mérőeszköznek, vagy túlhaladt rajta, akkor megint erősödik a tempó.
18: Igen, ez fölvet egy másik problémát is, ezt az indokolatlanul lassú haladás problémáját. Már évtizedekkel ezelőtt például a szomszédunkban, Ausztriában megtiltották azt, hogy az autópályán látható rendőri jelenléttel mérjenek sebességet, mert pont ezek az események következtek be, hogy a járművezetők észrevették a rendőrautót az autópálya szélén leálló sávján, vagy a forgalom elzárt területen, és indokolatlanul lassú tempóra kapcsoltak, amely egy láncreakciót elindítva ráfutásos baleseteket okozott. Tehát valóban van egy ilyen is. Ezt viszont a tudatos közlekedésre neveléssel, a járművezető képzésnek a picit modernizálásával lehet elérni, hogyha a megengedett sebesség mondjuk lakott területen kívül 50 km/h, akkor hogyha a járművezető észleli a sebesség ellenőrzést, akkor nem kell 60-ra, 70-re lassítani, hanem a 90-nel való haladás az tökéletes.
16: Hát rögtön ugye, ahogy gondoltam, érkeznek a különböző hallgatói észrevételek ezzel kapcsolatban, valakinek egyáltalán nem tetszik az
14: például
16: ötlet.
14: Például igen, jól esett volna, ha nem népszerűsítitek az átlagsebesség mérést, mert mi értelme? Szakaszon belül lehet állatkodni, haladni meg nem.
18: Nem lehet, tehát ezek tudományosan bizonyított kérdések, olyan helyszíneken kell kijelölni, ahol nem lehet. Tipikus példa erre az autópályák felújítás alatt álló szakaszai, világ minden táján, Nyugat-Európában különösen ezek állandóan ott vannak, és ezért nincs is baleset. Tehát ez a fontos, nincs baleset a lezárt szakaszban, mert ha a lezárt szakaszban baleset van, akkor a kerülés az megoldhatatlan, innentől kezdve óriási torlódás alakul ki. És ugyanez igaz az előbb példaként hozott Árpád hídon. Nem reális az, hogy valaki az első 500 méteren 20-szal megy azért, hogy majd a végén mehessen 80-nal. Ez nem reális, tehát az átlagsebesség mérésnek tudományosan bizonyított baleset megelőző hatása van.
16: Sokan a hallgatók közül azt kifogásolják, hogyha ők betartanák a különböző sebességhatárokat, akkor nem tudnának haladni, megelőznék őket a különböző kamionok, és amiatt nem tudnának menni, vannak ilyen szakaszok, tehát hogy zavarja őket az, hogy az enyhe sebesség túllépést az extrémmel keverjük.
18: Igen, nem szabad keverni, viszont van egy másik olvasata, és ugye most már a baleset megelőzésről, illetőleg a szabályszegések visszaszorításáról két aspektusban beszéltünk, egyrészt a ellenőrzés oldaláról, másrészt az oktatás nevelés oldaláról. Most következik a harmadik oldal, a műszaki oldal, a forgalomszervezés. Tehát óriási felelőssége van a közútkezelőknek, hogy indokolatlanul alacsony sebességet előíró jelzőtáblák kihelyezését mellőzzék. Uh-huh. Tehát nem lehet elvárni a járművezetőktől a közlekedési környezetből adódóan biztonságosnak tűnő sebességtől lényegesen alacsonyabb sebesség betartását.
14: De azt valamiért, tehát, valamiért gondolta egy közlekedési mérnök, hogy az a reális. Miért van ez az ellentmondás?
16: Vagy nem gondolta.
18: Itt mondom,
16: vagy
18: hogy
16: nem.
18: Óriási felelőssége van, pontosan. Pontosan.
14: Igen, mert hogy ez válthatja ki azt a reakciót is, amit egy hallgató is ír, hogy ne keverjük a valódi száguldozókat azokkal, akik haladni szeretnének. Tehát gondolom van a haladni szeretnék, én mehetek 50-nel, vagy 70-nel az 50 helyett, és van a száguldozó, aki meg 100-zal megy, nem tudom, mit gondol a hallgató, de
16: ez utalhat arra, hol a határ? Hogy, igen, mi van akkor, hogyha ő úgy érzi, hogy ő haladni szeretne, de és neki jó a 90, és ő biztonságosan tud így közlekedni, de hát ez nem egy egyéni döntés.
18: Nem egy egyéni döntés, ennek is, bár nem látszik a közvélemény szemében, de ennek is tudományos háttere van, amikor meghatározzák azt, hogy milyen sebességhatárokkal kell operálni. azokban az államokban, amelyekre úgy közlekedés biztonsági szempontból büszkék vagyunk, skandináv országok tipikusan, ahol lényegesen kevesebb személyisérüléses baleset történik, ott a megengedett sebességhatárok kisebbek, mint nálunk. Autópályán is kisebb, lakóterületen is kívül is kisebb. Tehát az összefüggés nyilván egyértelmű. Az is világos, hogy a legbiztonságosabb az lenne, ha sebességhatár nulla lenne, nyilván ha állunk, akkor nem tudunk balesetet okozni, de hát a lényege az a forgalom szervezésnek, hogy meg kell találni azt az optimális haladási sebességet, hogy a közlekedés alaprendeltetése, a helyváltoztatási igény kielégítése is megvalósuljon, és a biztonság is megmaradjon.
16: Igen, és ugye, amit említett itt, az nagyon érdekes volt, az egyik aspektus az, hogy a közlekedési kultúra, vagy az általános kultúra milyen, mi az, amit elfogad? Tehát, hogyha megpróbálunk nagyon szabályozni egy olyan kultúrában, ami hozzászokott ahhoz, hogy kicsit szabadabb ez a része, akkor az nem biztos, hogy célra vezető lesz.
18: Hát akkor jó a szabályozás, hogyha azt az állampolgárok elfogadják. Tehát nyilvánvaló, hogyha van egy, most mondok megint egy olyan példát, ami az autópályaépítéssel összefügg, mert ugye ez aktuális. Tehát hogyha egy autópálya terelt helyzet van, ahol a 375-ös sávszélesség lecsökken 350-re, és ezért 80 km/órás sebességkorlátozást rendelünk el, Ezt látjuk, tapasztaljuk, hogy nem nagyon akarják a jelzetők betartani. Miért? Azért, mert ahol lényegesen kisebb a keresztmetszet, lényegesen nagyobb a forgalom, lényegesen több kereszteződés van, ott 90 km/órával lehet haladni. Itt meg 80-nál teljesen indokolatlannak tűnik. Tehát még egyszer hangsúlyozom a közútkezelő felelősségét, hogy olyan sebességhatárokat kell meghatározni, amit úgy általában elfogadnak. Nagyon érdekes a főváros példája, számtalan helyen emelt sebességi útszakaszt jelöltek ki 60-70 km/órával, amit az elmúlt években szépen kezdenek visszaszedni, és újra az 50 km/órát írják elő. A biztonság, egyértelműen a biztonság növelése érdekében, mert kiderült, hogy ez az emelt sebesség nagyon-nagyon növeli a balesetek kockázatát.
14: De ez egy nagy statisztikából derült ki, vagy vizsgálják az adott útszakaszt is, például, hogy ott...
18: Adott útszakasz vizsgálatából.
14: Igen, az azért korrektebb, igen. Azt írja egy hallgató, ez nem tudom mit szól, hogy az osztrákoknál például nincsenek kisívű kanyarok kitáblázva sebességkorlátozással, vedd be 100-zal, ha tudod. Hát azért nem biztos, hogy minden hülyeséget át kell venni, azért szerintem minden második híradóban van egy nappaliba kikötött autó valahol vidéken, aki próbálta a kanyart úgy venni, ahogy tudta.
18: Itt is a közútkezelőnek a felelőssége rendkívül fontos, tehát azoknál a kanyaroknál, amelyek váratlanul érik a járművezetőt, ott szükséges táblával jelezni a veszélyt. Egy olyan útszakaszon, mondjuk a Mecsekben vagy akárhol, ahol egymást érik a jobbra-balra ívelő útkanyarulatok, ott erre fölösleges jelzőtáblával felhívni a figyelmet, hiszen látja a járművezető. De mondjuk a Alföldön egy 33-as számú főútvonalon hosszú kilométereken megyünk egyenesen, és utána jön egy kissugarú ív, azt bizony jelzőtáblával és sebességkorlátozással jelezni kell, de hangsúlyozom, hogy olyan értékű sebességkorlátozással, ami az adott kanyarhoz reális, és olyan távolságból kell elrendelni a sebességkorlátozást, ami az adott kanyarhoz reális.
16: Most ugye nagyon sok olyan hozzászólás jön, hogy persze természetesen kellenek a jó minőségű utak is, a megfelelő közlekedési környezet, és hát ugye én meg közben azon gondolkodtam, hogy azért ez nem újdonság, amiről beszélgetünk, akkor hogy lehet az, hogy ezeket nem implementálták eddig, vagy nem foglalkozott ezzel ilyen mértékben a hatóság, vagy a megadott minisztérium?
18: De mindenki mindig foglalkozik, csak mindig megvan, hogy mi a fontosabb. Itt van a közlekedési kultúra napja, május 11. Már több mint egy évtizede a Közlekedés Tudományi Egyesület kezdeményezésére május 11 a közlekedési kultúra napja. Évről évre egyre többen csatlakoznak hozzá, egyre több aktivitást látunk, és próbáljuk népszerűsíteni azt, hogy a kultúrát közlekedés az a mindennapoknak a szükséges velejárója. De nyilván a ráfordítások azok mindig szűkösek, tehát valamit tennünk kell. A legfontosabb az a képzés, oktatás, nevelés területe az én megítélésem szerint. Ezért lenne fontos, hogy az általános iskolai képzést úgy kellene átalakítani, hogy első osztálytól 14 éves korig egy ilyen spirálisan egymásra épülő ismereteket tartalmazó rendszerben kialakuljon a fiatalokban a biztonságos közlekedéshez szükséges megfelelő attitűd. És ez nem csak a közlekedésben nyilvánul meg egyébként, hanem az életben is.
14: Abszolút, igen.
18: Az önzés helyett az együttműködésre
14: így
18: kell
14: van,
18: a hangot.
14: Így van, ez nagyon fontos. Írja még egy hallgató, érdekes dolgot vett fel, ezeket én is utálom. 10 km/h különbségű sebességkorlátozás tilos legyen. Ha valahol 110 a normál határ, akkor ne legyen 100. Vagy hogyha 100, akkor 90. Sokszor azt érzi az ember, hogy tényleg ennek egy értelme van, hogy ott meglapul jön egy trafi, és ugye amikor beleszalad 110-zel a 100-ba, akkor le tudjon vadászni, de amúgy az a 10 kilométer számíthat olyan sokat?
18: Egyetértek a felvetéssel, nem támogatom. A 20-as rendszert szeretném én is elérni, hogyha Magyarországon felépülne, aha, tehát a 30-50-70-90-110-130-as rendszer, tehát ennek a 10 km/h valódi jelentősége nincs. Fizikai értelemben van, hiszen egy hirtelen fékezés esetén, hogyha valamilyen rendkívüli helyzet történik, nyilván a kisebb sebességről
14: biztos ki lehet számolni, hogy hány méter fékutat. Igen.
18: De nem olyan jelentős, mint amennyire ez a járművezetőknek a szubjektív érzetét, az csökkenti.
16: Még egy érdekes, és ez a kultúrához érkezett, az írja Tamás, hogy ha lesz rá idő, akkor kérdezzük meg az ezredes úrtól, hogy miért a korlátozott kilátású, külső hangoktól elzárt és fékúttal rendelkező autósnak kell minden esetben figyelni a semmilyen módon nem korlátozott, zéró fékúttal rendelkező gyalogosra. Az új Kresszben már mint alapelv szerepel. Mi a tudományos magyarázata ennek?
18: Ugye kezdjük azzal, hogy nincs új Kressz, hanem egy tervezett látott napvilágot, ami majd nyilván helyre kerül. Viszont ennek is természetesen van tudományos magyarázata, de az én álláspontom az teljesen egyértelmű ebben, hogy mindenkinek figyelni kell a másikra. Nem várható el az oroszlántól, amikor bemegyek a barlangjába, hogy rám vigyázzon, mert hogy én vagyok a gyengébb, a védtelen. Mert ugye most ezeket a kifejezéseket halljuk, hogy gyengébb közlekedő, védtelen közlekedési résztvevő, és ezért kell rá vigyázni. Természetesen vigyázni kell rá, hiszen az emberi élet a legfontosabb. Minden gépi meghajtású jármű vezetőjének oda kell figyelnie arra, hogy gyalogos, kerékpáros, rollervezető, ha a látóterébe kerül, akkor nehogy véletlenül őt elüsse, mert akkor súlyos sérülés, halálos eredmény következik be. De természetesen ezektől a közlekedési résztvevőktől is elvárható, hogy a reájuk vonatkozó közlekedési szabályokat tartsák meg.
14: Még egy gyors kérdés, mert sokan feszegetik ezt a tűréshatár dolgot, hogy itthon nálunk mekkora van, hogyha van?
18: Igazából null tolerancia van, tehát ha maradunk az 50 km/h példánál, akkor 51 az már szabálysértés, de senki nem fog szabálysértési eljárással szembesülni, hogyha 51-52-53 km/h halad. Viszont 65 km/h közigazgatási bírság hatálya alá esik a jogsértése, és innentől kezdve 50 000 forint bírságot kap. Arra még szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ez az 50 000, ez 2008-ban alakult ki, úgyhogy 30 000 volt. A 30 000 most 50 000-re szigorodott az elmúlt években. Ki lehetne számolni akár egy átlagkeresetet, akár egy minimálbért, hogy 2008-hoz képest most hol tartunk, és akkor rájövünk, hogy jogosak azok a kritikák, hogy ez az 50 000 forint, ez nem igazából bír visszatartó
14: erővel. Igen, bőven 100 fölött kéne lennie.
18: És az is egy érdekes dolog, hogy egységesen alkalmazza a magyar jogrendszer. Erre is van a tudománynak javaslata, hogy hogyan kell egy progresszív rendszert felépíteni. Magyarul, aki tényleg véletlenül elnézte, nem figyelt, kiabált a hátsó ülésen a gyerek, és ezért elkövetett egy ilyen tolerálható szabásértést, ő neki az 50 ezer is sok. Tehát nyugodtan lehet minimális összeggel kezdeni, de a visszaesés esetén, magyarul nyilván tartva a szabálysértés elkövetőit, visszaesés esetén folyamatosan, drasztikusan növelni ezt az összeget, és akár ilyen extrém dolgok esetén, például többszörös ittas vezetés, többszörös közúti veszélyeztetéses magatartások, eljuthatunk odáig, hogy igen, a járművet is el lehessen kobozni.
16: Hát nagyon szépen köszönjük. Rengeteg új kérdés érkezett, szerintem fogunk még beszélgetni közlekedés kultúráról. Nagyon érdekes és tanulságos beszélgetés volt. Köszönjük szépen a rendelkezésre állást.
18: Köszönöm szépen a megkeresést.
14: Viszont hallásra. Dr. Major Robert rendőrezredes, rendőrségi főtanácsos, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi kar közbiztonsági tanszék tanszékvezetője volt a beszélgető partnerünk.
3: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
12: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
12: Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
17: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
19: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
3: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
20: A rendezvény megtartása érdekében kérjük, támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
3: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
17: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
12: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Tűr?
3: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
2: Pedig a medve mindig azt csinálja.
3: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
21: Nem tudom.
3: Na, ezt képzeld el.
2: Elképzelni? Mi ebben élünk?
3: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
2: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
3: Van hát. És nem félnek használni.
2: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
22: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
23: Igen, jó reggelt kívánunk. Gede Balázs ismételte meg a szponzort itt a Millás reggelibe. Hát bónuszként ezt majd természetesen kiszámlázzuk, hogyha élőben dicsérjük valakinek a lovát. A Millás reggelében itt a Rádió Café 98.0-án. Kérlek szépen, 2026. május 26 van, 26-26, vigyázzunk, illetve 6 óra 30 perckor pontosan, úgyhogy mérnök úr Sublottal sem.
24: Ez nem Schubler.
23: Schubler. A Sublót, tudom. Igen. De azzal biztos nem találnak, hiszen nem alkalmas mélésre a Subló. A Schubler, az igen.
24: Így van. Na hát valaki kicsit belekeveredett itt a szerszámok elnevezésében, az Mihálovics András.
23: Igen, hát a többit elmondtuk, 0630-as 698-098-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk, és ez továbbra is köszönjük a képeket, amelyekkel kezdeni, nagyon keveset tudunk, hiszen rádióműsor vagyunk. Most elírni, hogy nagy zöld háttér mögött kiskék, emberkék táncolnak, és azt mondják, hogy az valljuk be, hogy kevéssé szórakoztató, igen, és kevésbé rádióbarát műfaj, úgyhogy szorítkozzunk a szöveges üzenetekre.
24: Gézónak óriási dilemmája támadt, egy életkép formájában írta meg, hogy kajakos edzőtáborozókkal lakom. A srácok tolják a tojást meg a sonkát, de a lányok sokuk egy mini tálka gabonapehelyen le tudja a reggelit. Értem én, hogy az alakjuk így marad pompás, de honnan lesz energia a lapátot húzni?
23: Az emberi szervezet mint olyan sokkal többre képes, mint amikor gondolnánk, és azt mondják a nálam hozzáértőbbek, hogy amikor elérted a határaidat, és azt mondod, hogy itt dobott fel a pacskert, na onnan még van vagy 40% benned állítólag.
24: Ja, igen, egyébként
23: hát
24: simán.
23: Akkor innen húzzák a lapátot.
24: Igen.
23: Aztán amikor elfogyott a gabonapehely, meg vége a versenynek, hazamennek, és egy jó sonkás tojást. A hölgyek is, higgyünk benne.
24: Így van, igen, igen, igen. Azt hadd mondjam el, mielőtt az elérhetőségünket is elmondom.
23: Már azt is elmondtad.
24: Azt is elmondtad. Akkor
23: zárkozzál fel,
24: akkor,
23: nagyon le vagy maradva. Én nem tudom, te mit csináltál hétvégén. Én aktív azt, pihenéssel hát töltöttem, sátorrudakat festettem, mázoltam, tapétáztam.
24: Én meg teraszbútort
23: szeretem. A bakony kellős közepén, híj, de mit csípős
24: keresem ideg. Megint a bakony kellős?
23: Hát én állandóan ott vagy, ott odajárok.
24: Nincs neked laknot vagy.
23: Igen. Én nomád vagyok.
24: Én kérlek szépen, teraszbútort szeretem, pozzavirágot szedtem, szörpöt készítettünk a kedves nejemmel, tehát itt nagyon...
23: Akkor nem csoda, hogy fittyet hányszor.
24: Hát fittyet hányom. Na, de várjál, azt hadd mondjam el, hogy aki még ma is ilyen nyulas, mémes fotót küld, azt egy napra letiltjuk
23: az üzenőt
24: farunkról, így igen, van, mert már egy kicsit...
23: Elfáradt már ez.
24: Igen.
23: Tényleg.
24: Elég gyorsan számomra egyébként kicsit többet ment, mint amennyit a jó ízlés elbír, vagy az érdekesség. Én már rettenetesen mondom. A csúcspontja egyébként az volt, és a boomerségnek a ne további, amikor a kereskedelmi tévé híradójába az volt a hír, hogy
23: egy nyúlat letarolt.
24: Igen, hogy elkapta a rolleres, és hogy az interneten mennyi mém született. Kérlek, erről. Szépen, mondták a tévében.
23: Magyar középhegységben töltvén a hétvégémet. Mi van, hogyha tehát, hogy ezt lehetett volna überelni, és belopta volna magát a mainstream médiába, hogy letarolta a rádiós műsorvezetőt egy vaddisznókonda, mert nem sokon múlt.
24: Hát igen,
23: mondjuk,
24: igen.
23: Alaposan dokumentálni nem tudtam volna, mert értelemszerűen nem volt nálam telefon, és nem úgy járok az erdőbe, hogy filmezek, de mind a 16-an nagyon megijedtünk, ebből egy volt ember, az 15 meg vaddisznó.
24: Hát az kapsz.
23: Azt a rohangálást.
24: Hát gondolom.
23: Oda korán is volt reggel, aha, meg oda sütött a nap, ahol ezek napoztak, meg szedres is volt, meg nem tudom, én meg magamba feledkezve élvezvén a hajnali erdő zenéjét és muzsikáját lépdeltem az ösvényen, mire egyszer csak megelevenedett körülöttem az erdő, és össze-vissza rohangáltak. Ráadásul egy kis nyominger, csíkos hátú, az még picike volt, az az ellenkező irányba futott, mint a konda. Na, akkor ijedtem meg igazán, mert ilyenkor szokott azt csinálni, igen, hogy vinnyant egyet. A mama igen, azt hiszi, hogy én bántom, pedig azaz, éppen próbálom büszkeségem maradékait kikanalazni a csizmaszárból, és akkor az egész konda, mint a gőzmozdony jön vissza segíteni a aha, kicsin, akinek természetesen semmi baj van, és szana széjjel de szórták volna.
24: De sikerült elkerülni azért.
23: Igen, nem nyifantott, mert mondom, nagyon megijedtek, aztán így megoldódott. Win-win komoly, szituáció.
24: Komoly kalandok.
23: Én sem haraptam el senkinek a torkát, és ők sem szabták ki a nadrágomat.
24: Nagyon klassz, akkor ez egy igazi happy end. Dékartárs írt nekünk az utakról, nyárias jó reggelt, kartársak és Zsuzsi. Kifejezetten erős forgalmi viszonyokat tapasztaltam a szokásos útvonalon, így korán már az M2-n is élénk a forgalom, akár az M3 bevezetőn 24 perc, 39 másodperc, Szerencs utcai lámpa két váltással sikerült lehozni. Köszönjük szépen az infókat. Nos, akkor szerintem köszöntsük
23: az Evelineket és a Fülöpöket.
24: Hát drága Evelin,
23: hát van is itt nekünk Kisztihánd, nem tudom, hogy munkával ünnepli a nevenapját Evelin, aki időnként akkor híreket is mond nálunk, de
24: igen,
23: akkor nagyon boldog születésnapot, persze, azt majd később, de most igen, még egyelőre.
24: Már lehet jó előre is kívánni, hogy le ne maradjunk, de most nevenapja van, úgyhogy az a ügyben köszönjük.
23: A születésnaposok elkezdhetik döngetni a melleket, mert 1923-ban az ő születésnapjukon rendezték az első Le Mans-i 24 órát. Igen. Autóversenyt 1923. május 26-án a Ford versus Ferrari-ba. Például friss alkotásként, vagy frissebb alkotásként meg lehet nézni, hogy micsoda presztízse van
24: ennek. Egyébként az jó az a film.
23: Igen.
24: Egyébként rá 22 évre volt a 55-ben a, hát nem csak a Le Mans, hanem az autósport, sőt talán a technikai sportoknak is a legborzasztóbb kimenetelű balesete, amikor akkor még a Mercedes és a melyik gyártóval versenyzett igazán, nem a Porsche-val, na mindegy, de óriási baleset történt, és kirepült az egyik autó a tribűnre, és ott felrobbant. Több mint 80 ember halt meg, és 70 lányan sérültek meg. Iszonyatos.
23: Boldog szülinapot Volkswagen! 1938-ban a Volkswagen művek alapkövét az alsó szászországi Fallersleben, remélem jó a németem is, Wolfsburg egyik kerületében lerakták az alapköveket, kérem szépen, úgyhogy azóta van Volkswagen.
24: Igen. 1980-ban Farkas Bertalan az első magyar űrhajós a Soyuz 36 fedélzetén elindul a világűrbe. Fogta a kis hátizsákját és felszállt a Soyuz 36-ra.
23: Igen, vittem magával a tévémat.
24: Igen.
23: Drága barátaim, 2006. május 26-án van a bőszmesség napja, ugyanis Gyurcsány Ferenc záró beszédet mondott az MSZP frakció zárt Balaton összödi ülésén, alpári kifejezéseket használva elmarasztalta a saját kormánya teljesítményét. Szeptember 17-én került csak nyilvánosságra a beszéd, de hát jó nagy pulparlét okozott, úgyhogy erre meg szerintem mindenki emlékszik. Na, születésnaposok, kikkel születtünk egy napon, hát egy rendszer névadója Kádár János, kommunista vezető volt, belügyminiszter, miniszterelnök, MSZNP főtitkár, és 1912-ben született Csermanek János
24: ja,
23: néven.
24: Igen, igen. 1921-ben Bárdi György, Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész.
23: Hogy imádom?
24: Nagyon óriási.
23: Akkor a karakter.
24: Nagyon nagy.
23: Mikor ezeket a rezzenéstelen arcú, igen, Főleg ilyen a hangja is komédiákban, kiváló. Amikor ilyen rezzenéstelen arccal játsza. Igen. Nagyon kemény.
24: Horst Appernek nagy munkásságát nem tudjuk felsorolni már, mint a produkciókat. Egyet biztosan ő Derrick alakítója ezeket.
23: Hát szerintem ő ezzel beírta.
24: Hát ezzel, igen.
23: Harry hozta kocsit. Milyen megalázó volt már szegény Harrynek. 1923-ban Horst Appern, és akkor 1926-ban Miles Davis, amerikai zenész, trombitás, zeneszerző. Neki is ma ünnepeljük a születésnapját. Aztán Székely Gábor, Kossuth Díjas rendező, a budapesti Katona József Színház alapító tagja ma ünnepli születésnapját, 1944. május 26-án született. Drága jó gálvölgyi művész úr, Kossuth Díjas, magyar színész, parodista, érdemes művész. Maga most malgár hangokat utána? Sipovicsnél Szahedli Krisztina. Mindenki tud egy gálvölgyi paródiát idézni, ugye, drága hallgatók, mert akkor rossz rádióállomásra hangoltatok, ha
24: igen, nem köszöntjük tudtok. Nagy szeretettel, igen. A művész urat. 1966-os Helena Bonham Carter, Oscar-díjas

0: olyan gyorsak, és teljesen fölösleges szembeszállni, mert bazi erősek, és bazi gyorsak
1: emellé. És ott működik, mint a medvénél, hogy te is próbálj nagynak látszani, és akkor valahogy így csinálsz, és fölemered, égnek a kezed.
0: Nem próbál, kipróbálom legközelebb, és meglátjuk, hogy működik-e, jó? Agresszíven próbálok fellépni egy vaddisznó konda ellen. Egyébként meg az az egy szerencsénk van, hogyha nem tudom én, még messziről jön, és jön nekünk, akkor nagyon rossz a látása. És a vaddisznónak is egy nagyon hirtelen irányváltással el lehet tűnni a látóteréből, és akkor ott mozdulatlanná kell merevedni.
1: Aha.
0: Tehát, hogy jön, és egyszer csak hirtelen, és akkor általában túlfut rajtad, és elkezd így nézelődni, na, akkor kell fának álcázni magad. Hát, az sajnos kiváló.
1: Főleg, tehát, hogy az izgalomban lehet, hogy még jobban szaglok.
0: Igen.
1: Hát igen, nehéz receptet találni erre, akinek van működő receptje.
0: Fára mászni olyan gyorsan, meg nem tudom, hogy lehet, meg ahol én találkoztam ezekkel, ilyen 30 méter magas bükkfák voltak, sima törzsel, tehát oda én felkapaszkodni nem tudtam volna, ez biztos. Hogy most miért kérdeztétek ezt, és miért a The Last Dinner Party jön, azt a fantáziátokra bízom.

0: Millás reggeli,
1: ahol széles a paletta.
2: Na, mit is ír, hogy is hívják?
3: Hát a Telexen lehet arról olvasni, de kérlek szépen, hogy a magyar euró nem csodaszer, hát ezt nem ebből fogjuk megtudni, köszönjük, de az, hogy majdnem zárójelben minden az átváltási árfolyamon múlik, az sokat sejtető cím.

0: Érdekes, hogy Habec István, akivel egy időben elég sokat beszélgettünk ebben a műsorban, aztán szem előtt tévesztettük, a portfólión ugyanerről a témáról ír. Az elmúlt közel két évtizednek van árfolyam politikai tanulsága, akkor az, hogy a monetáris politikának rövid távú növekedési délibábok kergetése helyett a nemzetközi tapasztalatokkal és a jogszabályi mandátummal összhangban az infláció tartósan alacsony szinten tartására érdemes koncentrálnia, írja ő. Mire jut a Telex, hogy attól függ, hogy
1: hát itt csak
0: milyen árfolyamon csatlakozunk?
1: Igen, hogy nyilván ellentétes érdekek vannak, van akinek az erős jobb, ugye nekünk akkor több eurónk lesz, mert lakosságnak például megtakarításainkat alapul véve, az viszont nem jó az exportőr cégnek, azoknak meg jobban magasabb, tehát igazán...
0: Ugyanerről ír a Hamec István.
1: Hát erről már mi is beszéltünk sokat, úgyhogy nem tudom, hogy vannak-e plusz részletek benne, hogyha...
0: Hát valakit... nagyon hosszú elemzés, nagyon rigorózus elemzés, úgyhogy tanulmányozásra javaslom, ahelyett, hogy én itt most tallóznék belőle.
1: Úgyhogy ezek szerint a Telexen és a Portfolio.hu-n is lehet ilyesmiről olvasni. Aztán mi van még? Azt mondja, hogy hát ez erősen politikai, csak az embernek föltolja a vércukor szintjét, meg mindenét, amikor arról olvas, ez is egyébként Telex, még tegnap este, hogy a Fidesz itt azon hál' istenkedik, hogy hát hogy lehet egy ilyen kormányt fölállítani, ami ekkora ilyen béna, és lebénítja a fél országot, egy mozdony tűzből csinál akkora közlekedési haváriát. Tehát megörökölnek azért egy olyan vasúti állapotot, amilyenről tudjuk, hogy milyen, és akkor őknek kellene kőbörögni, hogy hát micsoda béna kormány ez, hogy nem tud úrrá lenni a helyzetet. Na, ez csak ilyen,
0: igen.
1: Ez csak ilyen kis nyűnyögés, így kora reggelre kávé helyett, hogyha valakinek
0: kíméletlen licit folyik a világ legjobb agyaiért, írja az Index, kérem szépen, vadászidényt emleget alap. Megkérdezett amerikai tudósok, háromnegyede szeretné elhagyni az országot, a Nature tavaszi felméréséből ez derült ki. A vákumra Európa, Kína és egy sor kisebb tudományos hatalom is rávetette magát. Milliárdos csábító programokat indítottak, a világtörténelem egyik legnagyobb agyvándorlása zajlik, és a tét nem kevesebb, mint hogy ki birtokolja majd a 21. század legfontosabb technológiáit. Magyarországnak ebben a kiélezett sürgős helyzetben kell felrajzolnia a hazai tudomány térképét. Részletek az Indexen olvashatóak, és ez szerintem nagyon fontos is.
1: A 24.hu-n a Vizért cáfolja, hogy a nyáron járattörlésekre kellene számítani, egyébként elég sok légitársaság.
0: Én már nem tudom ittet. Mit. Nem tudom, mit higgyek. Tehát hát, a reptér azt mondja, hogy lehetnek gondok, a MOL azt mondja, hogy ő szállítja a keruzint, a légitársaságok cáfolnak, ezzel egy baj van, hogy elbizonytalanítja az utazni vágyókat, hogy most menjenek, ne menjenek,
1: és
0: ki ezért, mond igazat, ki nem, tehát igen, miért nem lehet egy, akkor... ezt így megbeszélni valahol, összeívni a légitársaságokat, a repteret, meg a MOL-t, és azt mondanák egy
1: hát meg a
0: szivarfüstmentes irodában, hogy jó napot kívánok.
1: Meg az olajipart, igen, hogy mennyi kerozint tud előállítani. Ugye a kontinens amúgy is behozata arra szorul, ahogy olvastam és kutattam, az európai kerozin kapacitás nem fedezi feltétlenül a szükségleteket, tehát behozata kell, ami persze megborult egy picit most a Távol-Keletről, de Amerikából meg megnőtt, úgyhogy megy a találgatás, számogatás, és a légitársaságok nyilván nyugtatnak, képzeld el, hogyha ők terjesztenék ezt, hogy nagy baj lesz, akkor hányan terveznék át mondjuk a nyaralásukat, hogy nem repülővel mennek, akkor viszont nem fogy elég repülőjegy, akkor még nagyobb bajba lesznek. Tehát az, hogy a légitársaságok azt mondják, hogy minden rendben van, mondjuk azt kezeljük helyén.
0: Mi más mondhatnának, ugye?
1: Igen, de egyelőre az látszik, hogy feszített ez a piac mindenképpen, és ahogy nyúlik az iráni háború, úgy egyre feszítettebb és egyre kezelhetetlebb a helyzet. Most a hétvégén ugye megint felcsillantak olyan remények, hogy esetleg lesz valamiféle megállapodás a felek között, de ezt megint Trump elnök úrtól hallottuk, aki már nagyon sokszor belengedte ezt, erre azért esett az olaj, majd mindjárt elmondjuk a tőzsdei összefoglalóba. Szóval zavaros a helyzet, 24.hu-n a Vizer nyugtatgatását lehet olvasni.
0: A Telexen még egy cikkre leeltem, ilyen árösszehasonlító, ugye képzeletben bevásárolnak, és megnézik, hogy a legutóbbi ilyenhez képest hogyan állnak a dolgok. 10 hónap alatt a fogyasztói kosaruk ára a telexeseknek közel sem emelkedett akkora mértékben, mint amire számítottak. A zöldségek és gyümölcsök esetében árnyaltabb a helyzet, a friss termések 2025 végéig kimaradtak az ára és több közvetlen a hatáserőt, miközben átgyűrűztek az agrárszektor, az energiaválság és a háború gazdasági hatásai, úgyhogy érdemes megnézni, hogy mi drágult, mi nem. A cikk lényege az, hogy megérős lett friss gyümölcsöt és zöldséget enni. Na, nézzünk akkor a tőzsdei helyzetképet.
2: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
0: Hol van már? Én ezt itt most elpasszoltam, mert jó régen volt tőzsdei kereskedés. Elmondom csak azt, hogy honnan indulunk. A MOL 3828 forintról kezd ma, az OTP 39800-ról, a Richter 12000 forintról, a Telekom pedig 2622 forintról. A deviza piac az él és működik. 357 forint környékén van az euróval szemben nemzeti fizetőeszközünk, a dollár pedig 306 forint 80 fillér körül tanyázik.
1: Ennyi?
0: Hát most mit csinálják vele három nappal korábbi
1: hát én sem leszek, én sem elvesztem nagyon bőlére a dolgokat, mert hogy az történt, hogy Európában vegyesen működtek a piacok a pünkösdi ünnep miatt. Mondom, hogy ki volt, egyébként nagy piacok voltak nyitva, például a németek tudtak emelkedni 2%-kal, London az zárva volt, Párizs nyitva volt, ott 1,8% volt az emelkedés, Svájc zárva volt, a dánok is zárva voltak, belgák mentek. Alapvetően ahol nyitva volt a piac, ott pozitív kereskedés volt. Az Egyesült Államokban nem volt kereskedés, ellenben a határidős tőzsdei indexekkel emelkedő értékek mellett kereskedtek ott, ahol ez lehetséges volt. Ugye nyilván ez a egyetlen indikációjuk volt a befektetőknek, ez a hétvégi lehetséges tűzszüneti megállapodás Irán és az amerikai-izraeli konfliktusban. Azt mondja, hogy most Ázsiában, hát Kínában minuszok vannak, ahogy jól látom, vagy ahogy látom, 8%-kal esnek a kínai mutatók, a hongkongi Hang Seng emelkedik 4%-kal, Dél-Korea megint közel 3%-kal megy, hogy ott mi folyik az őrület. India kicsi pluszban, úgyhogy vegyes a kép Ázsiában, meglátjuk, hogy hogyan nyitunk majd itt Európában, ez majd kiderül 9:30 után, amikor a szakértőkkel megnézzük, hogy mi a helyzet.
2: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
0: No, hát én ma már láttam Schmidt Andreát, aki átkozódott, hogy nem működött a kávéfőző, úgyhogy mindannyian az ő kezébe vagyunk, ha nem tudott kicsikarni belőle ami fekete ital.
1: Nem Schmidt Andrea kezében, hanem a kávéfő.
0: De. Nem. De az ők, de mert hogyha most nem tudod kicsikarni fekete italt, akkor rossz kedvű lesz, rossz híreket fog hozni, aztán nézhetjük ezt a csonka hétindulást,
1: értem? Ja, értem, azt hittem a tekintetben, hogy meg tudja oldani ezt a műszaki problémát, mert hogy mi is számítunk a kávéfőzőgép termékére.
0: Az sem,
1: ezek
0: az
1: nem ebben az összefüggésben.
0: Az sem jelent jót, hogy nem jelent még meg munkaállomásán.
1: Hát igen, mert lehet, még a nyomtatóval is küzdelmei vannak, bár igen. Szerintem meg fog jelenni, úgyhogy mi ebben bízunk, hogy lesznek hírek, hírek után mi pedig visszajövünk, azt tuti, és folytatjuk a Millás reggelit.
0: Biztos, hogy folytatjuk? Nem akarsz hazamenni?
1: Hát most erről nem nyilatkozom.
0: Na, ugye.
1: Tulajdonképpen bejönni se akartam.
0: Most erre szerinted
1: akkor...
0: Nézd meg, nem tud menni gyorsan, mert magas egyi túrán vett részt. Neuschwanstein-ben a németem is még mindig nagyon...
3: Mit csinál, mondjad még egyszer?
0: Neuschwanstein.
3: Hát nem Schwein, de Schwan.
0: De én Schweinnek mondom, tudod, mert mezőgazdász vagyok.
3: Na, lekapcsoljuk el ezt a klímát. A Schwein meg a Schwan között?
0: Nem.
3: Az egyik disznót jelent, a másik hattyút.
0: Tudom, de én azért mondtam így, mert én mezőgazdász vagyok. És ha én egyszer hegyek között kastélyt építek, az új disznó.
3: Ha, a gyerekek, de tudjátok, milyen szép volt. Meg, ott megáll az idő fönn a hegyen. Na, gicses. Biztos, de gyönyörűen gicses.
0: A hegyen megáll az idő, ez figyelj, biztos.
3: Olyan túrán voltam, hogy hó volt. És,
0: ha hó. Áh, május de vége van.
3: Fönn hó volt, len meg a tóban fürödtünk. Én nem, mert nem vittem fürdőruhát sajnos.
0: Hát ez nem tartott volna vissza.
3: De bementem volna
0: vissza.
3: A 16 fokos tóba, biztos.
1: Jézus, biztos nem mentem.
3: De, jaj.
0: Öregek vagytok, pedig a szöveteitek regenerációját a hidegvizes fürdés nagyban elősegít.
1: Igen, a kanapén nagyon jó. Heverés is kiváló a regenerem.
0: Nem.
3: Az is, így van.
0: Na, ezt megvitatjuk akkor.
1: Jó, okay.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
4: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
5: Valam, nyugi van, fogd meg a seröm.
2: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
6: A rendezvény megtartása érdekében kérjük, támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
2: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
4: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
7: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádiókafén.
8: A fővárosban helyszínelnek a 6-os főúton befelé Budafokvas útállomásnál, egy sáv járható torlódásra készüljenek. Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt a külső sávban. Lassú a haladása a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál és a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hírtér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani mától a 11. kerületben a Hunyadi János úton kifelé az Építész utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Mától a 14. kerületben a Magyaródi úton a Fischer István utcánál lezárják a félútpályát, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Több vizsgálóbizottságról is dönt ma az országgyűlés, zavartalan a hazai kerozin ellátás. Kamatdöntő ülés tart ma a jegybank. Országszerte folytatódik a meleg idő sok napsütéssel, 30 fok feletti csúccsal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Nem vezetne be a Tisza párt átfogó alkotmányos reformot egyből Sulyog Tamás távozása után. Így a következő köztársasági elnököt is az országgyűlés választja meg, mondta Magyar Péter a Telexnek adott interjúban. A miniszterelnök szerint még nincs jelöltjük, de azt ígérte, hogy nem pártpolitikust jelölnek a feladatra. Arról is beszélt, hogy a kegyelmi ügy miatt felálló vizsgálóbizottság előtt Novák Katalin volt köztársasági elnöknek is meg kell jelenni, és jelezte, hogy a kormány vizsgálni fogja a választási kampányba való orosz beavatkozás mértékét is. A kormány főcsütörtökön Brüsszelbe utazik, az uniós források felszabadításáról szóló keretmegállapodás véglegesítésére. Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés délután, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák. Továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel is foglalkozik a mai kormányülés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Napirenden szerepel a korrupció felszámolása és a kórházi fertőzések ügye is. Tárgyalnak majd egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újra szabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről is. Napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamatfolyosó két szélét. Varga Mihály, az MNB elnöke áprilisban azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika. Önvédelemre hivatkozva újabb támadást indított Irán ellen az Egyesült Államok, írja a Guardian. Tegnap még az amerikai vezetés a béke megállapodás közelettéről beszélt. Az újabb csapások rakétaindító állásokat és olyan iráni hajókat céloztak meg, amelyek aknákat telepíthetnek a Hormuzi szorosba. Az amerikai külügyminiszter a támadások után indiai útja közben nyilatkozott. Marco Rubio azt mondta, a Hormuzi szoros így vagy úgy, de nyitva lesz.
7: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Zavartalan napsütésre számíthatunk ma is. Napközben megélénkül, helyenként meg is erősödik az északnyugati szél. Kora reggel 17, délután pedig 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A nyárias, száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken mérséklődik a kánikula, és néhány fokkal enyhébb lesz az idő, hétvégén viszont ismét melegedés kezdődik.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
2: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Május 26-a kedd reggel van, 4:18 lesz. 4 perc múlva Mihály Csandrással vagyunk
6: itt. Gede Balázs műsorvezetése is itt van nektek, igen. Örülhetek. És a 0630-as 6980-980-0 SMS, WhatsApp és Viber számon akár véleményt is formálhattok.
5: Vagy kérdezhettek, ahogy teszi a hallgató, egyszerre írt egy érdekes úti vagy közlekedési helyzetről, meg egy kérdést is küldött. Azt írja, nem tudom, mi van a Hungárián, de a navigáció bevitt helyette a Dózsa-György útra. Lehet, hogy tömött a forgalom. Egyébként egy Vácira kinézünk eléggé haladó, mármint ilyen tömöttnek látszik. És kérdezi, hogy Párizsban nincs pünkös, mert hogy a tőzsdei összefoglalóban azt mondtuk, hogy ott volt kereskedés meg Németországban, hát de van, de azt hiszem valami rövidített nyitvatartással mentek a bőrzék, és...
6: Valaki kávézókat ajánl a rádió stúdió környékén, de nem tudunk elmenni oda, mert adás hát alatt. Nincs itt, meg után. Hát ugye öt égen.
5: Igen, legfeljebb.
6: És nincs idő itt.
5: Kérdezem, miért kávézgat. A böszmeség napja a mai, miért nem a másik?
6: Hát azért.
5: Azért, mert ez a rádió igen. Képesebb, igen.
6: Más semmi.
5: Tessék?
6: Más semmi. SMS. Az... Semmi, ennyi, az még mindig
5: semmi,
6: jó.
5: Ez itt nagyjából semmi.
6: Pénteki igen. Adás állítólag nincs fenn.
5: Vaddisztó képességét.
6: Az hülyesség, hagyjuk is. Aki látott már vaddisztó, tehát nincs akkora keze.
5: Igen.
6: Fel tudja.
5: Keze.
6: Na, de hogy ami pedig a pénteki hanganyagokat illeti, a mi honlapunkon ott vannak fönt.
5: Igen. Valami technikai para miatt nem
6: dolgozunk
5: mászik át a
6: rajta
5: Spotify-ra.
6: Rajta azt üzeni a kántor.
5: Igen.
6: Állítólag dolgozik.
5: Igen, már
6: na,
5: két napja
6: Szegeli. Menjünk tovább.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Egy izgalmas kiállításról fogunk szót ejteni. 2026-ban ünnepeljük a magyar filmgyártás 125. évfordulóját, és egy érdekes kiállítás nyílik a Magyar Fotográfusok Házában, a mai Manóház és a Nemzeti Filmintézet közös rendezésében. Felvétel! Például a 125 éves magyar filmtörténetéből című kiállítást. Erről fogunk beszélgetni Kurucz Márton filmtörténésszel, a kiállítás kurátorával. Szervusz, jó reggelt!
8: Szervusz, jó reggelt a hallgatóknak!
6: Hát mozgóképről álló képpel? Hát hogyan?
8: Hát ez az, fából vaskarikát, hát pedig ez egyik nem megy a másik nélkül. Az a titok nyitja, hogy aki valaha életében fényképezett még analóg filmre, akkor hogy tudja, ne? Hogy ilyen két oldalt perforált Leica kockát kell befűzni, és hát azt talán már kevesebben számolták le, hogy egy képkockára hány ilyen kis perforáció jut, hát a Leicánál 8, a filmnél viszont 4, ez azt jelenti, és ezt azért mondom csak ezt a technikai tudnivalót, mert hogyha a filmkockából akarunk egy úgynevezett stillt készíteni, akkor hát ugye fele annyi területen oszlik el a kép, ezért az állóképben nagyon gyengék ezek a képkockák, tehát a minősége nagyon gyenge, ezért kitalálták már rögtön a filmgyártás elején, hogy a kamera mellett mindig ott kell állni egy állófényképésznek, egy fotográfusnak, aki először üveglemezekre készített sokkal jobb minőségű állófényképeket, aztán később, ahogy fejlődött a technika, roll filmekre, és végül ilyen Leica méretű
6: és ezeknek nagyon fontos szerepe volt, mert emlékszem, hogy az én gyerekkoromban a mozi plakáton kívül, ugye a mozin kim voltak a fényképek, és abból lehetett
8: vitrin, úgynevezett vitrin fotó.
6: Tehát ilyen vitrin fotók lesznek? Kiállítva?
8: Abszolút lesznek vitrin fotók, igen, hát ugye a Nemzeti Filmintézet filmarchívuma az ezer csodák birodalma, és ebből csak az egyik, az ezerből csak az egyik a külön gyűjteményünknek a fotó történeti része, és hát azért is nagyon izgalmas, mert ezek az állófényképészek vagy állófotósok, ezek nagyon sokszor, vagy standfotósok, ahogy nevezték ezt a szakmában, nagyon sokszor visszafele is kattintgattak, ami azt jelenti, hogy a kamera mögötti részt is lefotografálták, úgyhogy ezek marha izgalmasak. Néhány ilyen fotót meg is találtunk, és párba is raktunk, hogy nézett ki a kamerán innen és kamerán túl egy adott jelenet nagy filmekből. Úgyhogy ezek tényleg több, mint izgalmas ez a kiállítás. Nekünk nagyon izgalmas volt kiválogatni ezt a körülbelül olyan, mint tudom én, 90-100 fotót, ami reprezentálja ezt a 125 évet, nem volt könnyű feladat egyébként.
6: Nyilván, az egri csillagok köztük van? Tehát így próbáltatok ilyen nagy film klasszikusok alapján válogatni? Vagy mi volt a tematika?
8: Meg fogják találni az egri csillagokból a megfelelő részt. Ami most így hirtelen eszembe jut, az egri csillagokból, hát sajnos azt kell mondjam, hogy ugye két olyan művészt szerkesztettünk be az úgynevezett mennyei stábunkba, akik már nem élnek, mert készítettünk egy mennyei stábfotót, akik ennek a standfotózásnak egy picit a műfaját ismerik, azok tudják, hogy a utolsó forgatási napnak annyira örültek a stábok mindig, hogy összeálltak azon a napon, és egy ilyen csoportképet, mint egy osztálytablót készítettek magukról, és ebből kiválasztottunk egyet, és elneveztük mennyei stábnak, és az olyan fejeket és olyan figurákat, két fantasztikus grafikus dolgozott nekünk, és olyan figurákat raktunk be erre a mennyei stábra, ami ugye sosem létezett, tehát az, hogy együtt áll a tizedes meg a többiekből a Major Tamás mint Albert Lakály és a Jumurcsák együtt vannak egy fotó, milyen sose létezett, de mi ezt megcsináltuk, úgyhogy van egy ilyen mennyei stábunk, ahol a magyar filmtörténet legnagyobb filmjeinek a legikonikusabb alakjait összegyűjtöttük, úgyhogy sajnos ők már nem élnek, és ezért mondtam, hogy sajnos, mert ilyen módon az egri csillagokból is került föl fotó, hiszen ez már egy nagyon-nagyon régi film, és sajnos ilyen formában alig van, aki él abból a stábból.
5: Azt tisztázzuk, hogy akkor ezek szerint a standfotó az a kamera mellől készülő film jelenetet örökíti, meg a verkfotó, meg bármit a filmkészítés során.
8: Pontosan, ugye, ahogy... a verkfotó az magát a munkát, igen, a nevében is ez benne van, és nekünk filmtörténészetben iszonyú fontos adatok vannak egy ilyen verkfotón, amiket ki lehet olvasni, hogy kik működtek közre a stábban. Ugye azt is el kell mondanom, hogy a filmtörténet írásnak nagyon fontos része, illetve a kutatásoknak nagyon fontos része ezek a standfotók, hiszen az 1945 előtti korszakból rengeteg olyan filmünk van, ami elveszett. A némafilm korszakból alig van meg valami, tehát ott 90% fölött van a pusztulásnak az aránya, és viszont jóval több filmfotónk van ebből a korszakból, tehát valami képet így kaphatunk abból, hogy Kertész Mihály, Korda Sándor, Illés Jenő, Garas Márton és a legnagyobb Dési Alfréd, most ilyen nagy ikonikus neveket mondok, akik a némafilm korában itt Magyarországon rendezőként dolgoztak, és egyébként Európa szerte, tehát ugyanúgy az ő munkásságuk része a német, a francia és a mit tudom én, különböző európai országok, nagy európai országok filmművészetének, és hogy a filmjeik milyenek lehettek, ezekről egyedül talán ezekből a filmfotókból tudunk valami.
6: Akkor ebből adódik a kérdés, hogy mi az az első kép a 125 évből, ami megjelenik a tárlaton, és mi az utolsó? Tehát melyik a legfrissebb?
5: Igen, honnan indult ez? Mikor vették
8: ezt elárulhatom. Ezt elárulhatom, az első kép az rögtön az első filmből, ugye ami 125 évvel ezelőtt készült, ez a bizonyos A Tánc című film, amiből hát csak fotóink vannak, csak álló fényképeink maradtak fönn, és az utolsó pedig a Hogyan tudnék élni nélküledből egy eszméletlen verkfotót találtak a kollégáim, ugye itt ezt a kiállítási részt ezt hárman szerkesztettük, Sipőc Marian és Szálás Gabriel a kolléganőim, mi volt a háború utáni rész, ez enyém a háború előtt, így felosztottuk egymás között, és egy olyan fotót találtak a Hogyan tudnék élni nélküledből, hogy én magam is elájultam, úgyhogy ha valaki kíváncsi erre akkor és szeretne elájulni akkor jöjjön el a mai manóházba.
5: Olyan közeli házba.
8: Meg a kiállítást.
5: Vagy közeli állapotba kerülnék. Egyébként...
8: Igen, nem mindegy, hogy hol ájul az ember.
5: Mikortól látható a kiállítás?
8: Holnap után nyílik, csütörtökön nyílik pontosabban, és onnantól kezdve egész augusztus 20-a utáni napokban fog bezárni, úgyhogy egy olyan két hónapig lesz, bő két hónapig lesz látható ez.
5: Említetted, hogy közel 100 fotót lehet megnézni, ezt mekkora meríti?
8: Csak az emeleti részen.
5: Ja, csak az emeleti
8: részen. Mert a földszinti részen pedig kiválasztottak a mai manóház kurátorai, Vaki László kiválasztott kb. Egy tucatnyi filmet, amitből sokkal nagyobb merítést fog mutatni, tehát egy-egy filmből, nagy klasszikus, ikonikus filmből több fotót is fog, vagy választott, és azokat fogja bemutatni. Mi igazából ennek a standfotós szakma előtti tisztelgésnek próbáltunk meg helyet adni a fönt az emeleti részen, ami ugye egy kisebb kiállítótér, mint a lenti, viszont tényleg teljesen jól befértünk, és egy nagyon jó átfogó képet kapunk arról, hogy a magyar filmtörténet mennyire gazdag volt vizuálisan, és mennyire izgalmas volt. És ugye az nagyon fontos, hogy olyan fotókat próbáltunk meg beválasztani ebbe az 125 évet átfogó filmtörténeti mondjuk barangolásban, nem kifejezetten a film történetre fókuszál, hanem a vizualitásra. Tehát olyan standfotókat válogattunk, amelyek mint fotográfiák is megállják a helyüket, és mondjuk nagyon fontos és egyedi látásvilágot tükröznek. Hát nagyon nehéz volt válogatni, mert fantasztikus standfotósaink voltak ugye az Inkei család, és hát például B. Müller Magda, aki maga megmentette ezt az egész örökséget. Ugye 40 éven keresztül mafilmként működött a magyar filmgyártás, és ennek az 1948-tól mondjuk 89-90-ig tartó időszaknak rengeteg fotója keletkezett, amivel a filmgyár nem tudott mit kezdeni a rendszerváltás után, majdnem megsemmisült ez az egész gyűjtemény, úgyhogy Bémüler maga nem csak összegyűjtötte ezt, hanem meg is próbálta menteni ezeket, és sikerült is neki, úgyhogy ez most végül már nagyon jó helyre, sőt a méltó helyre és a legjobb helyre került, nálunk van a filmarchívumban, úgyhogy mi őrizzük ezeket a fényképeket, ez több százezer kockát jelent, úgyhogy elképesztő mennyiség készült, és hát ennek egy részét nem is látta a közönség. Mi is, amikor most ugye kiválasztottuk, vagy elkezdtük átnézni, hogy mi az, ami reprezentatív.
5: Hány képet néztetek át ahhoz, hogy ez a kiállítási anyag az...
8: Hát szerintem több. Hát, hogyha azt is beleszámoljuk, hogy mert ugye voltak olyan területek, amiről rögtön tudtuk, hogy ezt be fogjuk rakni, anélkül, hogy kerestük volna, tudtuk, hogy mi az, aminek a helyeben van. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mi mennyi képet néztünk életünkben össze, akkor biztos, hogy millión fölött van. Tehát elképesztő mennyiségű képet néztünk végig. Úgyhogy mi rögtön tudtuk már, hogy mi az, ami mondjuk az 500, ami bekerülne, aztán ebből kellett lefaragni az egy ötödére körülbelül, hogy tényleg ezt meg tudjuk nézni. De voltak új olyanok is, amelyeket soha nem láttunk, és most néztük végig. Ezek ugye azt jelenti, hogy hatalmas, hogy nem tudom én, ilyen több száz méter, folyóméternyi fényképalbumokba ragasztva gyűjtötték ezeket, vagy őrizték meg a filmgyárban, és akkor ezeket kezdtük el elkezdeni lapozni, hogy lehetőleg megtaláljuk ezeket a képpárokat. Tehát nagyon érdekes, hogy például a háza sziklák alattnak megvan egy olyan jelenete, amikor ugye Terát lelöki a főszereplő Görbe János a hegytetőről, hát az megvan a kamerán innen és kamerán túl is, szóval mondom, annyira izgalmasak ezek a képek, hogy készült. Ez egy nagyon nagy küzdelem ez a filmkészítés, főleg régen, amikor nehézkes kamerák
6: voltak. Még nem volt CGI, lámpák. Hogy most akkor azt kell csinálni, hát, hogy zöld háttérrel.
5: Ezt akartam is kérdezni egyébként, hogy mostanában ez hogy megy, mert hogy a...
6: Tényleg mostanában kevésbé szórakoztató lehet,
5: hát meg
6: hogy
5: a digitálisan
6: egy ember áll
5: a...
6: érzékelőkkel a fejükön, igen. És egy zöld háttér előtt.
5: Hát, tegyük fel, hogy élő színészes a dolog, hát igen, az érzékelősön nincs mit fotózni mondjuk, de amúgy van még külön standfotós, bár ugye...
8: Van. Aha. Van külön standfotós, mert a standfotó azért az egy közben kinőtte magát, egy tényleg egy önálló szakmává, ugye a standfotósnak mindenhol ott kell lennie, de láthatatlannak kell lennie. Tehát ezt ugye a kamera szögéből kell dolgoznia, az operatőrrel és a rendezővel kell abszolút összehangolni a munkáját, de a lehetőleg hogy szokták ezt mondani, légy képében kell ott lenni, vagy Katica Bogár képében, hogy ne legyen észrevehető, ne zavarjon semmiféle munkát, de ugyanaz a látványhoz hozzáférjen, és ahogy nagyon szépen megfogalmazta az egyik standfotó Markovics Ferenc a standfotózás lényegét, hogy azt az 1/60 másodpercet kell megtalálnia egy adott jelenetben, ami tökéletesen kifejezi azt az egész jelenetet, amiről az szól. Na hát ez a nagy művészet, úgy összpontosítani, hogy azt az egyet, hát ez ugyanaz egyébként a fotográfia történetében vagy szakmájában, majdnem mindenhol ugyanerről van szó, a sportfotózástól kezdve a riportfotón át, mindenhol azt az 1/60 másodpercet kell megtalálni, és ez olykor tényleg nagyon sikerül, hiszen vannak olyan emblematikus filmfotóink, ami mindenkinek az emlékeiben ott van, szerepel, és hát ez tényleg ennek az elképesztő küzdelemnek köszönhető, amit ezek a standfotósok elértek, akik egyébként ennek az egész szakmának egy kicsit ilyen outsiderei, ezt el kell mondanom, hogy ők ugye nem a fotósok számára a standfotó az nem komoly dolog, de ugyanakkor közben a standfotózás egy rettentő nehéz és fárasztó munka, önálló szakma, és azon kívül messze a legtöbb fotótermék a standfotósoktól jut el a közönséghez, hiszen egy reklámról van szó, tehát utánuk következnek a reklámfotósok, akik egy reklámkampányban szereplő terméknek a fotóit tudják ugye reprezentálni, vagy elkészíteni, de hát annak a kampány időszaknak van egy időszak, az lejár, stb. De ezek a filmfotók, ezek az idők végezetéig ezekkel hirdetik. Okay.
5: Egyébként ez már annak idén is, tehát ahogy ez kezdődött, az hívta életre, hogy rájöttek, hogy promotálni kell, népszerűsíteni kell a megjelenő filmet, tehát kell oda egy fotós, aki majd... Aha, világos.
8: Pontosan így van. Igen, mert a film, és a fotó az meg, a reklám az meg reklám. Két külön szakma.
5: Nagyon jó, köszönjük szépen, izgalommal várjuk holnap után, tehát nyitás, és egész augusztusig látható a tárlat. Nagyon köszönjük a
6: köszönjük
5: beszélgetést.
6: Köszönjük szépen, szép napot!
8: Köszönöm én is, megtek is, szervusztok!
5: Szia! Kurucz Márton filmtörténésszel, a kiállítás kurátorával beszélgettünk.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
1: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
2: Gyerekekhez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
3: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
1: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
4: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
1: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
2: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
5: Társaságban fölmerülhet. Ne állj ott hülyén.
6: John Galsworthy, Forsyth szaga. A hiperburzsoá Forsyth család fia, Soames, beleszeret egy proli lányba, Irene-ba, és sikerül is elvenni a feleségül, de a lány lelép a kőművessel. Sok évvel később azonban kénytelnek újra találkozni, mert a gyerekeik egymásba szerettek.
5: Javasolt vélemény.
6: Akkor már mindenképpen inkább a csengetett Milord.
5: Jobb társaságban hozzátenni.
6: A könyvből készült filmsorozat nagyszüleink Dallasa.
7: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
2: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
8: 50-50.
9: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
10: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
11: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
12: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium Millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
8: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
13: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: Melyik uralkodók született épp 300 éve?
15: Tarzan.
14: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
15: Majdnem Tarzan.
16: Millás reggeli.

0: a Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
1: Kérem szépen, egészségpénztározunk egy kicsit, mert hogy nagyon megy, nagyon nagy keletje van az egészségpénztári tagságnak, de miért? Gergely Péterrel, a biztosdöntés.hu alapítójával, pénzügyi szakértővel fogjuk ezt átbeszélni. Szervusz, jó reggel!
2: Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Mi az az egészségpénztár, dekódoljuk a kevésbé pallérozott hallgatók kedvéért.
3: Az egészségpénztár ez egy olyan saját nevünkön lévő számla, ahova be tudunk fizetni, és nagyon sok mindent ki tudunk erről a számláról fizetni, egy bankkártyaszerű kártya is tartozik hozzá, a legtöbben gyógyszervásárlásra, magánorvosi kifizetésre használják, de lehet albérletet is, a gyermeknek is laptopot venni belőle. A lényeg az,
1: de mi köze a laptopnak az egészséghez?
3: Hát ez nagyon érdekes, nagyon sok mindenre lehet használni egyébként. A neve az, hogy egészségpénztár, de ennél sokkal tágabb célra lehet használni. A lényeg az, amiért megéri ide befizetni pénzt, az, hogy amit befizetünk egy évben, annak a 20%-át, maximum 150 ezer forintot a következő évben a személyi jövedelem adónkból, ha mi éppen fizetünk, vissza tudunk igényelni. Tehát kvázi olyan, mintha 15-20%-kal olcsóbban mennénk magánorvoshoz, gyógyszertárba, vagy albérletet fizet.
2: De tényleg annyival? Mert ugye vannak költségei is a pénztárnak, és bizony néha felmerül, hogy elég drágán működnek, és azt a 20%-nak egy jelentős részét felkajálják a költségek.
3: Nem lesz teli 20%, mert amikor befizetünk mondjuk 100 000 forintot, akkor attól függően, hogy melyik pénztárt választottuk, 4-5-6%-os költséget levonnak, és utána pedig a befizetésnek a 20%-át kaphatjuk majd vissza az adó visszatérítésből, abból már nem vonnak le egyébként költséget, tehát ez a 20%, ez körülbelül olyan 15% lesz a végén, illetve hogyha bent van pénzünk az egészségpénztári számlán, mert ennek azért az lenne a lényeg, hogy minden hónapban oda befizessünk, félretegyünk, és hogyha jön valamilyen nagyobb váratlan egészségügyi kiadás, fogorvos, magánorvoshoz el kell menni, vagy bármi, amit innen ki tudunk fizetni, akkor legyen ott egy ilyen saját.
1: Hát ez annak van létjogosultsága, hiszen ugye tolódik el a magánegészségügy felé a betegeknek a jó része. Ez érthető, de egy dolog szöget ütött a fejembe, hogy az SZIA kedvezmények korát éljük. Ugye lenyomták az SZIA-t is, illetve vannak olyan széles társadalmi rétegek, édesanyák, diákok, akik meg SZIA mentességet kaptak.
2: Na, akkor nekik nincs honnan leírni a 100 000-re.
3: Ez így van, mondhatni, hogy nekik is megéri belépni, mert vannak például olyan kedvezményes egészség biztosítási csomagok, 5 és 20 ezer forint között, amit az egészségpénztárakon keresztül olcsóban igénybe tudunk venni. Ugye ez mit jelent az egészségbiztosítás? Sokan nem tudják, sokaknak nincsen, kivéve, hogy olyan cégnél dolgoznak, ahol kapják. Ez kicsit olyan, mint a lakásbiztosítás, havonta vagy évente fizetünk egy fix költséget, ez általában 5 és 25 ezer forint között van. Ezekben vannak különböző szolgáltatások, és hogyha el kell mennünk magánorvoshoz, akkor nem vizsgálatonként 30-40 ezeret fizetünk, hanem ez a biztosítás fedezi ezeket a különböző vizsgálatokat, attól függ, hogy milyen csomagunk van. Nyilván, ha mi magunk bemegyünk egyet kötni, akkor mondjuk én kapnék mondjuk egy normális csomagot 30 ezer forintért, ha mi összeállnánk 5-10, akkor már olcsóbban kapnánk, hogy egy egészségpénztárnak van több ezer, akár több 10 000, több 100 000 tagja, tehát nyilván ők sokkal jobb egészségbiztosítási csomagot tudnak kibulizni, és hogyha az egészségpénztáron keresztül fizetjük az ilyen egészségbiztosításunkat, akkor abból is vissza tudjuk igényelni a 20% adójóváírást, tehát olcsóbban tudunk az egészségünkre költeni.
2: Na most ezt indítani, mert nyitni a számlát, azt a munkaadó tudja csak?
3: Nem, bárki megnyithatja a számlát, online is meg lehet nyitni a nagyobb szolgáltatóknál, egyébként már így is több mint 1,2 millió pénztári tag van, tehát nagyon sokan használják, bár ugye azok közül nem mindenki aktív. Mindegy, hogy régen nyitottunk, vagy most nyitottunk egyet, az a lényeg, hogy van egy személyi jövedelemadónk, azt vissza tudjuk igényelni, de hogyha például nincsen, akkor is a közeli családtagokat be tudjuk vonni, tehát ha mondjuk a testvéremnek mondjuk nincsen 3 gyereke, ő fizet személyi jövedelemadót, de mondjuk mi nem fizetünk, akkor be tudjuk őt vonni, mint közeli hozzátartozót, és hogyha az ő segítségével kérünk számlákat, akkor az ő személyében adóját.
1: Tehát olyan, mint mondjuk egy mobilflotta, hogy indítunk egy céges mobilflottát, abba berakjuk a családtagokat, és akkor leszünk benne 15-en, és akkor mit ad Isten, egész kedvező csomagot tudunk kibulizni.
3: Ez pontosan így van, közeli hozzátartozókat, tehát mondjuk az édesanyám nyugdíjas, már nem fizet eszélyát, de mondjuk szeretne venni gyógyszert, mondjuk sokat költ a patikába, akkor úgymond a mi nevünkre kéri a számlát, és akkor a mi személyével adónkból 150 ezer forintot akár vissza tudunk igényelni.
1: Függő az egész kérdez egy hallgató, hogy 60 évesen megéri-e belépni. Mert ugye

0: Értelemszerűen 20 évesen nincsenek akkora egészségügyi kiadásaid, mondjuk, mint 60 évesen. Tehát ebből arra azt a következtetés vonom le, hogy 20 évesen talán nem biztos, hogy egészségpénztári tagsággal kellene kezdeni a megtakarításokat, viszont 60 évesen meg már lehet, hogy az egészségpénztár mondja azt, hogy hát nekem nem biztos, hogy jó biznisz, ha te egészségedet kell finanszírozni.
1: Nem, ők azt nem. Az egészség, hogyha egészségbiztosításról beszélünk, ott nyilván sokszor, itt attól függ, hogy melyik csomagot választ, melyik csomag mellett döntünk, melyik biztosító mellett döntünk. Hogyha mondjuk vagyunk 60 évesek, és van 13 előzmény betegségünk, ugye azokat nem fogják finanszírozni. Tehát ez nem működik, hogy rengeteg betegségünk van, rengeteg problémánk van, befizetünk, nem akarjuk 40 ezer forintokért fizetni a egyszeri magánorvosi vizsgálatokat, kötünk 20 ezer egy egészségbiztosítást, és akkor egy hónapban elmegyünk 5-ször kivizsgáltatni magunkat meg 5 magánorvoshoz, tehát ez nem fog működni az előzmény betegségekre. Ezt nem fogják a legtöbb esetben beválni.
0: Azt ördögbe! És ilyenkor van ilyen előzetes vizsgálat? Tehát engem rákötnek egy futógépre, és futtatnak 20 percig, hogy kiderüljön, hogy
1: nem, ennyire nincs vagyok. És szolgáltatóként változik, hogy nyilván egy csomó papírt ki kell tölteni, de ha mondjuk a csoportosan lépsz be mondjuk a munkahelyeden keresztül, akkor ott van olyan, hogy olyan csomagokat tudnak kötni, hogy az előzménybetegségek egy része is benne van. Tehát érdemes alaposan megnézni, mielőtt valaki köti, és hogy mire használná, az nem fog működni, hogy 18-szor annyit elköltünk. Tehát a biztosítók se hülyék. Lehet, hogy egyszer egy évig keresztül meg tudjuk csinálni.
0: Melyik jobb, betegségbiztosítás kötni egy biztosítótársaság, vagy egészségpénztárt, vagy mind a kettő, vagy ez a kettő így kiegészíti
1: egymást? A kettő kiegészíti egymást, hogyha bármilyen egészségügyi kiadásunk van, egészségpénztárt érdemes kötnünk, akkor is, hogyha nem fizetünk eszélyát, a családtagot bevonunk, akkor évente 150 ezer forintot vissza tudunk igényelni. Ha van egészségbiztosításunk, akkor az azért jó, mert ugye nem kell menni az állami rendszerbe, én se szeretek lassú, sokat kell ott állni, sokára
0: kapok időpontot,
1: nincs időpont, nincs annyi figyelem rám, tehát én is magámba szeretek járni, szerencsére nem sokat kell, mert nagyon drága. Ha sokat kellene magámba járnunk, én valószínűleg kötnék egészségbiztosítást, megnézném az egészségpénztáron keresztül köthető ajánlatokat, mondom, ott ilyen 5 és 20 ezer forint között elég komoly csomagokat lehet kapni, és persze ezt is el lehet ki lehet fizetni
2: az
1: onnan.
2: Éppen fel nem használt egyenlegemre van kamat, hozam, valami?
1: Van hozam, ezt a pénzt befektették, itt ne számítsunk 10-20%-os meg nagy inflációverő hozamokra, aha, de valamekkora hozam van, mert ezt folyamatosan befektetik. Sőt, hogyha prevenciós célra félreteszünk, és egy-két évig vállaljuk, hogy nem nyúlunk a pénzhez, akkor még több adó visszaigénylést tudunk kérni.
2: Uh-huh. Kérdezik, hogy milyen rokonsági fog számít családi tagnak, tehát a közvetlen rokonság,
1: vagy közeli,
2: házastárs az nem.
1: Házastárs is számíthat egyéb, vagy házastárs is, és ugye a közelibe benne van a testvér, és ugye fölfele kettő, lefele kettő, tehát édesanyám, és nagymamám, gyerekem és unokám.
2: Világos.
1: Tehát, hogy elég könnyen ki lehet használni, de ha mondjuk valakinek van egy gyereke, aki iskolába jár, vagy mondjuk van lakáshitelünk, akkor minden gyermek után van egy úgynevezett ilyen beiskolázási támogatás nevű csomag, ez gyermekenként több mint 300 000 forint évente, neki a tanszereit, cipőt, könyvet, táskát, akár hangszert, akár hogyha mondjuk felsőoktatási intézményben vár egy laptopot, ami szükséges a tanuláshoz, mind ki tudjuk fizetni az egészségpénztári számláról. Tehát ha van valakinek két gyereke, tudjuk, hogy mennyibe kell az iskolakezdés, elég könnyen be lehet fizetni azt az évi 750 ezer forintot, ahol már az állami támogatást, ugye ezt a 20%-ot, ami 150 ezer forint, ki tudjuk maxolni.
2: Azt írja, hogy hallgató, a 150 ezer forintos plafon mára nagyon kicsi, és ezért verseny ez a nyugdíjpénztár is. Ez nem így van, ugye, hanem külön-külön is érvényesíthető.
1: Nem teljesen. Egyébként igaz, hogy kevés az a 150 ezer forint. Tehát jó pár éve ezt nem növelték meg, pedig jó lenne egyébként. Szerintem most már legalább duplája kéne legyen inflációval korrigálva. Hogyha valakinek van önkéntes nyugdíjpénztára, akkor igaz, hogy az az évi 150 ezer forintos keret, ez a kettőn belül használható ki. Tehát ha nekem van egészségpénztáram, oda befizetek 750 ezeret, és visszaigénylem maximális 150 ezeret, akkor hiába van mellette önkéntes nyugdíjpénztáram, ott már nem fogom tudni az abba való befizetések után visszaigényelni a személyi jövedelemadót. Ez igaz, sajnos.
2: Aha. Tavaly 6%-kal bővült az új tagok száma, a számlanyitások száma. Ebbe volt valami speciális hatás, vagy mindenki homlokára csapott, és meghallgatta Gergely Pétert, és azt mondta, hogy hát ez zseniális, hogy ilyen kell nekem is.
1: Szerintem több oka van ennek. Az egyik az, hogy ugye az embereknek az a évi 150 ezer forint az nagyon jól tud jönni, tehát abból több, abból ugye el tudunk menni azért jó párszor a patikába, több magánorvosi vizsgálatot is ki tudunk belőle fizetni. Tehát szerintem az emberek keresik azt, hogy hogyan tudnak minél több adót visszaigényelni, valahogy minél több pénz legyen a családi kasszába. Rekordösszegű lakáshitel felvétel volt a tavaly évben, majdnem 2000 milliárd forint. Ugye van olyan nagy magyar bank, akinek van egészségpénztára is, és van több száz bankfiókja. Szerintem a legtöbben, akik lakást vásárolnak, próbálják összerakni minél több állami támogatásból, ugye babaváróból, csokpluszból, otthonstartból, hogy hogyan jöjjön ki a jó kombináció, és ennek egy természetes része, és szerintem ennél a banknál a bankfiókokban is ajánlják az ügyintézők, hogy amikor már megvan a lakáshitel, kössön egy egészségpénztárat, mert bármilyen furán hangzik, egészségpénztári számlán keresztül is tudjuk fizetni a lakáshiteleket, és hogyha ugye havonta majdnem 50 ezer forintot, tehát körülbelül olyan évi 110 ezer forintot vissza tudunk igényelni a személyi jövedelem adónkból, ha semmi más nem csinálunk, csak a meglévő vagy egy új lakáshitelt egészségpénztáron keresztül törlesztünk.
2: Igen, de hogyha visszatérünk az előbbire, én valamiért nekem az volt a fejemben egyébként, hogy összevonható legalább két ilyen adókedvezmény 300 ezerre, vagy 250-280 ezerre, nem tudom, de akkor ezek
1: az
2: szerint
1: más,
2: nem.
1: Hogyha nyugdíj előtakarékossági számlád van, vagy nyugdíjbiztosításod van, akkor lehet ezeket összekombinálni, akkor évente maximum 280 ezer forint adót tudsz visszaigényelni, de ugye van, ennek több zsebe van, az egyik az önkéntes pénztárak, az egészségpénztár és a nyugdíjpénztár, ott 150 ezer forint, hogyha nyugdíj előtakarékossági számlád van, akkor évente maximum 100 ezer forint még, és hogyha van nyugdíjbiztosításod, akkor pedig az még, ha jól emlékszem, 130 ezer forintot ad, de összesen évente maximum 280 ezer forint.
2: Aha, akkor arról van szó. Na jó, csak mert hogy azt írja valaki, hogy a nyugdíjpénztár még hozammal is jár, tehát az jobban megéri akkor, és nem...
0: De hát tök hát más a célja, hello.
1: Más a cél, tehát a nyugdíj...
2: Hát oké, hogy más a cél, de az összvagyoni helyzetedet nézve...
1: Szerintem az nagyon jó, hogyha valaki félre
0: tud tenni a nyugdíjba. Csak egészség legyen, erre ennyit tudok mondani.
2: Na jó, de akkor lakástörlesztésre használod, mondjuk.
0: Értem.
2: Érted?
1: A lakástörlesztésre az egészségpénztár tudod használni, tehát tök jó, ha félre tudsz tenni a nyugdíjba, nyugdíjszámlára, csak azt majd akkor kapod meg, amikor nyugdíjba mész. Ha pedig egészségpénztári számlára befizetek én mondjuk most, azt 5 perc múlva fel tudom használni, tehát szinte keresztül futtatom azon a rendszeren keresztül.
2: Vagy egy más típusú előny.
1: Igen, tehát azt azonnal fel tudom használni, félre tudok oda tenni, lehet, hogy év múlva használom fel, mondjuk a gyereknek kell fogszabályzót csinálni, 500 000.
0: Ne is mondd, ez alulbecsülted.
1: Vagy egy nem tudom mennyibe kezdődik, nekünk ez most kezdődik, ez ilyen fantasztikus
2: kategória. Ezek a vizsgálat és a felmérés.
0: Én már dupláztam benne, úgyhogy tudnék mesélni.
1: De vele gondolsz, hogy elköltesz 1 000 000-t, akkor abból 150 ezeret vissza tudsz igényelni. Igen. Tehát nagyon sok jó dolog van, amire ki tudod használni, és nem is gondolnák, mert a legtöbben még ott vannak, hogy patika, és legfeljebb magánorvos, meg talán orvos és segédeszközök, de ennél sokkal több mindenre lehet használni.
2: Világos.
0: Oké. Köszönjük szépen, felhívtuk a figyelmet, és megmozgatta a hallgató közönséget, úgyhogy ez egy érdekes téma volt. Köszönjük még egyszer, és akkor sok sikert, Péter.
1: Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Gergely Péterrel, a biztosdöntés.hu alapítójával, pénzügyi szakértővel beszélgettünk, a témánk pedig az egészségpénztár volt.
3: Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
0: No kérem szépen, akkor most Schmidt Andi jön a hírekkel, aztán pedig jövünk vissza uniós pénzekre vadászva.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcstechnológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Disco It House Party május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
5: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
6: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a harmadik kerületben a Farkas-Torki úton a Bécsi út közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Lassú a haladása a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, valamint a Szélkámán tér környékén. Akadozik az előrejutása a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Rákóczi úton a Baross tértől, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Mától megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Budafoki úton befelé a Priele-Kornélia utcától a Dombovári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. A csúcsforgalmi és az esti időszakokban a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídnál két sáv járható. Szűcs Magdolna, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Több vizsgálóbizottságról is dönt ma az országgyűlés. Az utas tájékoztatás megújítását ígérte Vitézi Dávid. Országszerte folytatódik a meleg idő, sok napsütéssel, 30 fok feletti csúcshőmérséklettel. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Megfeszített tempóban dolgoznak az uniós források hazahozatalán, mert nagyon szűk a határidő a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadítására, mondta a Telexnek adott interjújában a kormányfő. Magyar Péter megerősítette, hogy a tervek szerint már csütörtökön megszülethet az erről szóló megegyezés. Az uniós forrásokból a többi között hév és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energiainfrastruktúrát. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Napirenden szerepel a korrupció felszámolása és a kórházi fertőzések ügye is. Tárgyalnak majd egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újra szabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint faki termelési moratórium bevezetéséről. Idén 6% felett lehet az államháztartás hiánya, a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály közölte, hogy az euró bevezetésének feltételeit 2030-ra teljesíteni szeretnék. Az utas tájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter a tegnapi kelenföldi mozdonytűzzel összefüggésben. Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, a MÁV tájékoztató eszköz rendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Esténként újra lezárják az autósok elől a pesti alsórakpartot. Mától hétköznapokon este 6:30-tól, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad a rakpart. Önvédelemre hivatkozva újabb támadást indított Irán ellen az Egyesült Államok, írja a Guardian. Tegnap még az amerikai vezetés a béke megállapodás közelettéről beszélt. Az újabb csapások rakétaindító állásokat és olyan iráni hajókat céloztak meg, amelyek aknákat telepíthetnek a Hormuzi szorosba. Az amerikai külügyminiszter a támadások után indiai útja közben nyilatkozott. Marco Rubio azt mondta, a Hormuzi szoros így vagy úgy, de nyitva lesz.
3: Időjárás a Rádiókafén.
9: Ma is zavartalan napsütésre számíthatunk. Napközben megélénkül, helyenként meg is erősödik az északnyugati szél. Reggel 17, délután pedig 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csütörtökön és pénteken mérséklődik a kánikula és néhány fokkal enyhébb lesz az idő. Hétvégén viszont ismét melegedés kezdődik.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
3: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, május 26-a kedd reggel van, 8 óra 10 perc, Mihálovics Andrással vagyunk
5: itt. És Gede Balázssal vagyunk itt.
4: És a hallgatókkal vagyunk itt, akik írnak nekünk a 0636 98.
5: De miket?
4: 98.
5: Szakmai kérdéseket tegyed WhatsApp fel nekem.
4: És Viber számra. Hát felteszem neked, ha megtalálom, hogy...
5: A kasszálás? Okszerű kézi kasszálás?
4: Igen, 3000 négyzetmétert kasszál a hallgatóhoz.
5: Az szép, az szombos, az agrofitnessnek sem utolsó.
4: De más egyébet nem tudok fejből idézni.
5: Invazív fűfélékre panaszkodik a drága hallgató, hogy mit csináljon. A kasszálás még a virágzás előtt segíthet, ami azért bonyolultá teszi a dolgokat, mert nyilván nem biztos, hogy akkor virágoznak, amikor ideális lenne egyébként kasszálni. A másik pedig sajnos vegyszeres kezelés, ami ugye a hallgatónál nem biztos, hogy szóba jöhet, mert úgy vettem észre, ha ő kaszál, akkor ő nagy odafigyeléssel végzi ezt a feladatot, és nem biztos, hogy vegyszerezni a gyep területét. Köszönöm. Én ennyit tudtam erről így tanulmányaimból előbányászni.
4: Ezt komolyan nem hiszem el, hogy hova lett. Pedig,
5: mi van a Margit híd Budai híd főjénél? Ott
4: hát,
5: megy följe?
4: Kérlek szépen ott? Az, hogy az északi oldalon az Árpád fejedelem elején nem működnek a lámpák, sárgán villognak, úgyhogy ez egy olyan, amit mindenképp figyelni kell, olyan helyzet. Az M3-as Budapest felé 53-as kilométernél baleset a belső sávban.
5: Mikor?
4: Mentek tűzoltók a helyszínen. Igen, ez egy 3-4 órás hír, úgyhogy lehet, hogy már a 3 kilométeres torlódás. Hát, hogy kisebb lett volna, az nem biztos. Aztán nézzük még, hogy mi van itt nekünk. Ez a dal úgy kezdődött, mint a Belga Faka című száma, akusztikus verziója lenne. Ez a Foo Fighter lett volna?
5: Igen, azt gondolom.
4: Aztán a nyugdíjpénztár hozama általában jóval elmarad a piaci idézőjel hozamtól, mert a prospektusban az adó jó elírással együtt tüntetik fel, amivel nem néz ki olyan rosszul. Egyébként meg igen, mert a visszatérítésre nincs kamatos kamat, mint a hozamra. Hát igen, nem egy nagy csodaszer, de annak, aki nem akar, vagy nem tud foglalkozni a befektetéseivel, annak azért mégiscsak egy valami. Aztán a 150 ezer forintos plafon már nagyon kicsi.
5: Igen, ez már volt. Igen,
4: ez volt. És egy kérdés, igen, hogy 60 évesen érdemes még belevágni az egészségpénzt. Hát az abban mindig, ugye, mert ahogy mondta Gergely Péter is, azt befizeted, és már is költheted. Tehát ott nincs olyan, hogy majd nyugdíjjogosultság, meg hosszú távú befektetés, meg nem tudom én micsoda, hanem azonnal.
5: Nézd meg ki, köszöni is, milyen választ.
4: Kérlek
5: na
4: szépen,
5: ott van az, ami. Ja, Istenem.
4: Ja, igen.
5: Az ott van a szav, hogy miért reggelizik ilyeneket, ugye a hallgató lefényképezte a plattéját.
4: Hú, szalonnás,
5: hát
4: tojás,
5: nehéz beazonosítani.
4: Hát valami ilyesmi, ha belenagyítok, akkor ez egy kerek serpenyőben.
5: Küld rá az éjjájt, hogy mi ez.
4: Egészen a szélekig kihúzott tojás rántottam, mert hogy nagyon szabályos karika, úgyhogy megtöltötte a serpenyőt rendesen, nem egy tojás, nem két tojás. Úgyhogy igen.
5: Ja, mondom, és hát ott írja, hogy hogyan tudnám ezeket kiszorítani, vagy a többi fűféle nőjön. Hát ez, mert
4: de várja, nem ezeken, mert azt mondja, hogy eddig főleg francia perje, csomós ebír, és némi lucerna nőtt. Viszont az utóbbi években egyre jobban terjednek benne egyéb nem kívánatos invazív kétszikűek, mint például a seprence.
5: Hát ebből
4: a lucernán kívül
5: csomós ebír. Nekünk ezeket magról fel kellett ismerni.
4: Nem mondod.
5: Az volt a beugró. Gyepgazdálkodáson. Kiraktak ilyen feles poharakat, abban voltak ilyen fűmagok. Azt mondja, hogy balról a harmadik mi.
4: És így belenézte, egy csomó sebír.
5: Így, hát pont ez volt. Mert ha nem ezt csináltad, akkor repültél ki.
4: Hát én biztos repültem volna, sőt, be se nyithattam
5: na,
4: volna.
5: Na, szóval a másik tippem, de ez most így minden szakmai alapot nélkülöz, hogy a lucernát kéne valahogy felszaporítani, mert az elnyomja egyébként, ahogy így szétterül, talán a seprence se bír vele. Meg mondom a kaszálás, mert hogy ugye a vegyszer nem jön haza, vagy nem jön szóba, mert vegyszermentes kaszálon dolgozik a hallgató.
4: Igen.
5: Pedig a magzás kell megállapítani, az vagy megállítani az invazív fajoknál, és akkor az segíthet.
4: Na! Az segít neki.
5: Igen. Úgyhogy további kellemes gyöpgazdálkodást kívánok a drága hallgatónak. Nagyon szép, és egyben nagyon nehéz mesterség az övé. Ezt tapasztalatból mondom, már ha csak azt mondjuk, hogy 3000 négyzetmétert kézzel lekaszálni, az agrofitness. Azt valaki kipróbálja, anélkül, hogy egyszer is belevágná a kasza hegyét a földbe, azt megsüvegelem, bármikor, bárhol. Na, menjünk tovább, mert még mindig az uniós pénzeket próbáljuk vadászni. Feledi Botondot kell mikrofon végre kapnunk.

0: szónak is száz a vége.
1: Millás reggeli.
2: Lesz-e uniós pénz az ördögbe is, vagy nem lesz uniós pénz?
3: De és hogyha lesz, akkor mennyi lesz?
2: Nagyon-nagyon sok múlik ugyanis ezen, mert ugye az újonnan felálló kormány azt mondta, hogy hát ezekre számít, mert ebből ki lehet lendíteni a magyar gazdaságot a kátyúból, amiben bele navigálódott. Hát, hogy mennyi esélyünk van, meg mennyire van esélyünk, euróban számolva ezt Feledi Botont doktortól, külpolitikai szakértőtől fogjuk megtudni. Bocs, ezt belekeveredtem.
3: Igen, ez nagyon jó.
4: Azért nem vakbérműtétet csinek a külpolitikai szakértés mellett.
3: Feledi doktor, na hát akkor mondja meg, hogy...
2: Ugyanitt hízók eladók, ugye ilyenkor már csak eszi el.
3: Igen. Nézzük meg,
4: na, jó reggelt.
3: Lehet, hogy azt, hogy nézzük meg, hogy mennyi úszott el, mennyi érhető el, ha nagyon sietünk, és egyáltalán mik a kilátások.
2: Meg egyáltalán van-e esély a teljes összeg elhozatalára, hát, mert én hallottam olyan véleményeket, hogy ez még soha senkinek nem sikerült, aki megcsúszott az igényléssel.
4: No, hát akkor az tényleg egy szakértő volt, aki ezt mondta, mert a helyzet az az, hogy ez még tényleg soha senkinek nem sikerült. Tehát az uniós úgynevezett abszorpciós ráta, tehát melyik ország mennyit pénzt tud elhozni, ez az egész alacsony értékek között, ugye Magyarország itt ilyen egy számjegyű volt a felújítási csomag kapcsán, de a legjobbak vannak 80% körül most, ahogy néztem ebben a tételben, tehát egyáltalán nincsen 100%-os mutató, de nem is szokott lenni, tehát az unió történetében az nagyon ritka, hogy valaki tényleg ügyesen szépen mindent el tudjon hozni, ugye váltakoznak kormányok, váltakoznak célok, illetve hát nem sikerül minden terv szerint, azért ez Kínán kívül szerintem nagyjából mindenütt így van. Tehát egy 70-80% az már egy nagyon komoly teljesítményt szokott jelenteni, akkor is, amikor egy ország tényleg évről évre dolgozott ezen a terven, és nem pedig úgy, mint a mostani magyar kormányzat egyszer csak megkapja azt, hogy akkor az előző kormány helyett is csinálja meg a dolgokat. Hát ez egyáltalán nem triviális.
2: Voltunk azért olyan helyzetben, amikor emlékszem még a csatlakozáskor, hogy nem voltak meg a technikai feltételek, és akkor majdnem azt hittük, hogy például az agrártámogatásokban jó nagy bukó lesz, aztán valahogy ilyen roham munkával azt is sikerült valahogy ledolgozni, arra persze már nem emlékszem, hogy aztán a csúszás teljes mértékben sikerült-e behozni, vagy nem.
4: Az egyik oldalon tudunk csúszni, már abban az értelemben, hogy a kohéziós pénzeknél ugye három operatív programban volt 55%-os visszatartás, ugye 7 milliárdos összeg volt nagyságrendben, ami vissza volt tartva, ebből ugye kettőt elveszítettünk már végleg, hiszen azzal, hogy az előző Orbán kabinet nem kérte, nem tudta ezeket a pénzeket lehívni a szupermérföldkövek teljesítésének a hiányában, így azok a két éves szabály miatt, tehát ugye két éven túl nem igényelt összeget már nem lehet igényelni, ezért 24 és 25 decemberében 1-1 milliárd eurót Magyarország számára Orbán Viktorék elveszítettek, tehát az már nincs. Tehát ott még maradt a maradék 5 milliárd, amiért lehet dolgozni. A jó hír az az, hogy ezek a szuper mérföldkövek a kohéziós pénzek tekintetében nagyjából átfednek azzal, amit az úgynevezett felújítási alapban lévő több mint 6 milliárdos támogatás és 4 milliárdos hitel, kedvezményes hitel lehívásához teljesíteni kell. Tehát egy politikai feltételrendszert kell teljesíteni, és mi mindig erről beszélgetünk Magyarországon. Ez az, amit a törvényhozás nagyságrendileg meg tud oldani, hiszen ezek korrupcióellenes intézkedések. Tehát ezeket azt gondolom, hogy az új országgyűlés azért relatív könnyen meg tudja oldani. Igazából nem itt van a kutyaelásról, hanem ott, hogy amikor ezek a politikai akadályok elhárulnak, onnantól kezdve viszont szépen a hagyományos teljesítésben kell kiválóságot mutatni, vagyis a beruházásokat fel kell tudni mutatni. Ne menjünk a részletekbe, de a lényeg az, hogy ezek a beruházások viszont vagy részben már lehetnek akár az új kormány célkitűzéseik, de akkor tényleg nagyon kevés ideje van rá, hogy kiválassza, hogy mi az a fizikailag megtörtént dolog, amit be akar emelni a programba, hiszen nyilván nem két hónap alatt fog betont önteni, míg mi az, amit az előző kormányzat által feldolgozott spektrumból benne hagy, vagy beleemel, annak ellenére, hogy adott esetben itt politikailag ezek nagyon kritikus döntések lehetnek. Nem tudom, hogy mennyire hadartam el, de...
2: A következő kérdés az az, hogy nyilván van egy politikai helyzet Brüsszelnek érdeke, és a bizottságnak érdeke az, hogy minden eszközzel támogassa az új magyar kormányt, azért, mert az eddigi magyar kormánnyal, vagy az előző magyar kormánnyal nem volt felhőtlen a viszony, és akkor finoman fogalmaztunk. Ennek érdekében feladhat-e bizonyos elveket a bizottság ideiglenesen, vagy ez rossz vért szülne az egész közösségbe, és ezt nem teheti meg?
4: A helyzet az így van, inkább az utóbbi körhöz hasonlít, hiszen azért a veszélyes precedens teremtést azt a bizottság mindig el fogja kerülni. Pláne abból a esetből is tanul, hogy a lengyeleknek ugye megengedték relatív könnyen, hogy ígéretre, tehát egy ígéret jellegű jogszabályra könyvelték el a támogatást, ez pedig gondot okozott, hiszen aztán kiderült, hogy a másik párti elnök nem is engedte végrehajtani a jogszabálymódosítások egy részét. Tehát ez nagyon kínos volt a bizottságnak. Ezt is szeretnék elkerülni, illetve mivel most van a határideje mind a 27 tagállamnak felújítási tervből származó kifizetés igénylések leadásának, ezért nagyon sokan jöhetnek különböző kis kérésekkel, és a bizottság most kifejezetten keménynek mutatja magát. Tehát csak magyar irányba, amellett, hogy van egy politikai jó indulat, amit feltételezhetünk, nem jelenti azt, hogy elengednek jogi feltételeket. Tehát azért alapvetően jogszerinti működést kell tudni bemutatni. Itt az, hogy mondjuk egy special purpose vehicle, vagy más egyéb lengyelhez hasonló megfontolás, tehát hogy úgy lehessen pénzt költeni, hogy azt még egy magyar állami bank közvetíti, tehát ilyen megoldások vannak, ezekbe lehet nyilván a számokon tologatni jó indulat esetén, de ez nem fogja megoldani a programnak az összes beruházási kérdését. Tehát azt mondom, hogy számít a jó indulat, de messze nem elegendő, és pont ezért az azért egy óriási optimizmus, hogyha valaki azt mondja, hogy mindent el lehet hozni, ez nem is szokott sikerülni más országoknak se, de meg kell próbálni a legjobbat kihozni, persze, és valóban nyomasztani a bizottsági tárgyalókat.
2: A másik oldalt vegyük egy kicsit gorcső alá, a magyar felett. A magyar fél felkészült erre, ugye kormányváltás van, ilyenkor mindenki keresi, hogy hol van az irodája, meg merre van a mellékhelyiség, és ezzel hosszú hetek, hónapok mennek el, még feláll az apparátus, meg kialakulnak az erőviszonyok, kikinek a főnöke, stb. Most nevezik ki az államtitkárokat. Az időtényező mennyire fontos ebben a dologban, illetve mennyire van kész a magyar fél arra, hogy ezeket a forrásokat időben és a lehető legnagyobb mértékben lehívja?
4: Hát az idő még annál is rövidebb, mint ami ennek látszik. Ugye az, hogy augusztus 30, az ugye azért nem egy ilyen egyetemi vizsgát jelent, hogy 29-én éjfélkor még mindent is lehet tanulni és leadni. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy ugye megvan egy táncrend határozva, hogy ahhoz, hogy 30-áig bizonyos dolgok működjenek, ahhoz, hogy a szupermérföldkövek elfogadása működjön, ahhoz több formációban kell döntést hozni az uniós testületeknek, bizottságnak, tanácsnak, másoknak. Tehát itt azért ez nem úgy néz ki, hogy ne lenne már köztes határidő is. Ez az egyik része. A másik, hogy ugye most láttunk több mint 50 államtitkárt kinevezve, de nincs köztük az európai ügyekért felelős államtitkár. Ez egy hát érdekes fejlemény. Tehát az ember azt gondolná, hogy ilyenkor ez egy olyan pozíció, amit érdemes minél hamarabb betölteni. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy Magyar Péter éppen ezen a héten készül Brüsszelbe, tehát ha ez így lesz, akkor valószínűleg lesz folytatása ennek a történetnek ezen a héten egész biztosan, tehát jól ráéreztetek, hogy ma reggel beszéljünk erről, hiszen azt is ígérte, hogy már von der Leyennel is fog beszélni a hónap végén, hogy a politikai megállapodás része megszülessen ennek a történetnek. És hát vannak azok a reformok, amiket a Fidesz beígért, és nem lehet leszállítani két hónap alatt, tehát egy nyugdíj reform és az erre vonatkozó különböző háttéranyagok, ez nem egy olyan dolog, amit meg lehet csinálni, és nem is biztos, hogy meg kell csinálni egy érkező kabinetnek, pláne nem az előző ígéretek mentén.
2: A szuper mérföldkövek azok ilyen könnyen, tehát hogy mit vár a bizottság? Tehát azt, hogy nem tudom én, legyen független igazságszolgáltatás, írunk egy két soros jogszabályt, hogy Magyarországon a igazságszolgáltatás független, pipa? Vagy ezt be kell bizonyítani, hogy ez működik? Mondok egy példát. Ugye korrupció ellenes küzdelem volt az egyik szuper mérföldkő, létrehozták az integritás hatóságot, akiről néha hallottunk, néha nem, de leginkább arról hallottunk, hogy az elnök el tud-e számolni a rábízott pénzzel, vagy nem. Tehát, hogy nem a korrupció ellen küzdött az integritás hatóság. Pedig, hát ugye elvileg megtettük a lépést, hogy küzdhessen a korrupció ellen. Szóval itt mit mérlegel a bizottság? Vagy az van, amit a Fidesz mondott és kommunikált hosszú ideig, hogy ez egy gumi jogszabály, és ez egy politikai kérdés, és nincs annyira körbebástyázva ez, mint amennyire kellene.
4: Ez egy nagyon hosszú listát nyit ki, így itt az úgynevezett kekváktól kezdve, tehát a közérdekű egyetemek átszervezett alapítványi struktúrájától a politikai vagyonbevallásokon át az integritás hatóság jogköreig tart az a lista, amiről elvileg lehetett volna tárgyalni. Ugye ezeket a tárgyalásokat alapvetően úgy tűnik, hogy már az utolsó évben nem folytatta komolyan vehető szándékkal az előző kormányzat. Tehát az, hogy az Európai Bizottságnak mik a soft álláspontjai, tehát amikor jogszabályalkotásnál ugye itt zajlik az iteráció, ez az, amire nyilván lehetett a Fidesznek az a magyarázata, hogy ők ezt már nem akarják folytatni, de gyakorlatilag így néz ki a nemzetközi tárgyalás, hogy iteráljuk az álláspontokat, és előbb-utóbb mindenkinek elfogadható lesz. Nyilván itt érzékelve a Magyarországról kimozgatott közpénz jellegét, elvesztett pénzeket, azért azt is látjuk, hogy miért nem siet tett az előző kormányzat a korrupció ellenes jogalkotással. Ez a mostanit nem fogja sújtani, tehát itt azért lehet adni hatásköröket. Szerintem inkább alkotmányjogilag lesz érdekes az integritás hatóság, az ügyészség és a vagyonvisszaszerzési bizottság hármasának a hatásköri szétválasztása. De az biztos, hogy Magyar Péter azért ugyanúgy erős nemzeti magyar álláspontról beszélt. Itt szerintem vannak ilyen kis rejtett feszültségek ebben a rendszerben, de ezek mind jogszabállyal kezelhető problémák. Tehát azt mondom, hogy jogszabállyal kezelni még mindig minden sokkal egyszerűbb, és ezeket meg lehet beszélni az Európai Bizottsággal, mint az, amikor ott van, hogy kellett volna x milliárd euróért egy energetikai beruházást csinálni, és nincs az országban olyan beruházás, amit oda be lehet tolni. Mert akkor ugye az jön, hogy át kell tárgyalni, hogy tulajdonképpen mit is csinálunk mondjuk a felújítási tervben, és mit tudunk betenni a helyére. Hát azok sokkal, ha lehet, akkor még inkább nagyobb kihívást jelentenek, mint az, hogy jogszabályokban dűlőre jussunk. Itt azért alapvetően egybevág a magyar kormányzat korrupció ellenes érdeke a bizottság korrupció ellenes érdekével.
2: Mikor derülhet ki, hogy mi sikerült és mennyi sikerült?
4: Ahogy elnézem a bizottság a kormányzat működését és a 2026-os valóságot, azért itt könnyen lehet, hogy az utolsó percekig még lesz mindenféle módosítási kísérlet. Az sem kizárt, hogy egyébként a többi tagállammal összefogva végül lesz még lobbizás a bizottsággal szemben bármilyen egyéb könnyebbség, átállítás, ki tudja milyen új költség nem teremtés lehetőségére. Tehát itt azért még a többi tagállamnak a mozgástérbővítési kísérletén is múlik a magyar lehetőség. A augusztus 30-án legkésőbb a felújítási COVID utáni helyreállítási alapról már mindent tudni fogunk, de valószínűleg már előtte a magyar von der Leyen találkozón.
2: És a forrásoknak mikor lehet hatása? Mert itt is van egy ilyen eufória, hogy ez úgy, tehát úgy egyszerűsödött le a magyar közbeszédbe, hogy elmegyünk, kérünk szépen Brüsszelből, aki adja, és már Habzsi-Dőzsi Boniem szatyor napszemüveg zsákban futás lesz, mert hogy egyből elkezdenek hasznosulni a pénzek. De hát ugye ezek utófinanszírozással működnek.
4: Ez utófinanszírozás.
2: Tehát ez ennek utófinanszírozás. Legfőjebb jövőre lesz hatása, gondolom, gazdasági szempontból.
4: Hát mérhetően és érdemben igen, ráadásul ugye ne felejtsük el, hogy a COVID utáni helyreállítási alapból alapvetően energetikai infrastruktúra beruházásokról volt eddig szó, ami nagyon fontos, de nem közvetlenül fog érződni minden egyes háztartásban, hanem abban, hogy ahogy Spanyolországban tavaly leolvadtak a hálózatok, úgy remélhetőleg Magyarországon ez nem következik be, vagy látjuk ugye most a tűzeseteket, tehát itt egyszerűen az infrastruktúra karbantartása is jelenthet már megfejtés. kérdést. A kohéziós pénzeknél ugye az a néhány milliárd, ami még beérkezhet az országba, ezek is azért ugye az a költségvetés 2027-ig fut, tehát ott még inkább csordogálhatnak lassan. Tehát alapvetően a helyreállítási alap pénzei azok, amelyek idén beérkezhetnek, hogyha az elszámolás tényleg jól sikerül, és ezek azok, amelyek meglátszhatnak a nemzetgazdaságon. Ez se kis pénz, de ez mondom még egyszer, alapvetően az energetikára fókuszál, és az ahhoz kapcsolódó egyéb területekre nem kis részben azért még itt az állami hitelbank kérdés, hogy milyen szerepet fog tudni játszani.
2: Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük. Köszi. És akkor munkasikereket kívánunk.
4: Hát nektek is, hallgatóknak is, erre a négy szép napra, ami még előttünk van a hétből.
2: Köszönjük, szia!
3: Szia, szép napot!
4: Sziasztok!
3: Dr. Feledi Botont külpolitikai szakértővel néztük meg, hogy az EU-s pénzekhez mikor, hogy, milyen ütemben, milyen feltételekkel, mekkora összegben férhetünk hozzá.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
0: Millás reggeli.

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
1: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: Gálvölgyi művész szóra.
3: Mai születésnaposunk.
2: Ma 78 éves. 1948. május 26-án született Kossuth Díjas magyar színész, parodista, érdemes művész, aki nem ismerné, de szerintem kevesen vannak így.
3: Hát olyan nincsen.
2: Tőle választottunk aranyköpést.
3: Azt mondta, ha ketten rendelünk egy tál húslevest, hiába esszük ugyanazt, az egyikünknek sós lesz, a másiknak ízetlen. Valahogy így működik ez a humorral is. Szerintem ez egy teljesen helyes meglátás. Igen. Valaki nagyot nyerít egy olyan poénon, ami...
2: Mondok én egy...
3: meg fapofával nézi, hogy ebben
2: mondok
3: mi volt
2: én
3: a vicc,
2: egy nemek közti szakadékot is. Végtelenül vicces a Csupasz Pisztoly sorozat összes része, de a nők, a hölgyek, a lányok, az asszonyok valamiért meg nem én tartják. Te se?
3: Én nem vagyok egy Csupasz Pisztolyos.
2: Én nem is tudtam, hogy te ilyen feminim vagy.
3: Nem vagyok feminim, de az nem szeretem.
2: Aki az nem tetszik a Csupasz Pisztoly.
3: Az erőltetett poénokat.
2: Ez nem erőltetett.
3: Nagyon rossz.
2: Na mindegy, menjünk, haladjunk szakmailag.
3: Mert emberileg. Ez a leves kérdése, azt hiszem, beleestünk, mint a igen. Légy.
1: A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
3: Egy elég régóta meglévő dilemmát fogunk itt feszegetni, boncolgatni, saját szerver, park versus felhő. Megnézzük, hogy, hol tartanak most a vállalatok ebben a kérdésben. Vendégünk Tóth István, Magyar Telekom Cloud kompetencia központ vezetője. Szervusz, jó reggelt!
4: Szervusztok, jó reggelt, jó napot mindenkinek!
3: Mielőtt feltárnánk, most van egy ilyen kis külső erő, behatás, ami egy picit a cloud felé tolja a vállalatokat, meg azokat, akik nagy mennyiségű adattal dolgoznak. Ha ez nem lenne, akkor hogy állnánk így ebben a fejlődésben? Mennyire elfogadott most már a felhő használat, vagy mennyire használják a vállalkozók, mennyire otthonosak ebben?
4: Gyorsan pár szóban elmondanám, hogy mi ez az indikátor, ami most segít minket.
3: Aha.
4: Igazából a éveleje óta van egy kis rally, hogy a hardware árak, ebből is kifolyólag a memória és az SSD árai azok eléggé megemelkedtek. Ugye ez megindította...
2: Köszéjáj, ugye?
4: Hát neki adják igen ezt a lapot, hogy neki köszönhető. Ez azért egy kicsit megindította ezt a gondolkodást, főleg inkább a hibrid gondolkodást. A nagyvállalatok már léptek ezen a téren, ők már azért minimum hibridben használják a felhőszolgáltatásokat, illetve

0: saját szolgáltatásokat. A KKV-knál még jellemzőbb, hogy otthon szeretik a gépteremben tartani a szervereiket és a szolgáltatásaikat.
1: Tehát ha kivesszük ezt a képletből, mert pont ezért akartam tisztítani ezt a helyzetet, hogy az elfogadottságára utaljak, hogy mennyire használatos a dolog, akkor van egy ilyen vállalati nagyságméretbeli, talán ilyen üzletfilozófia béli megközelítés, hogy vagy igen, ez méretbeli differencia? Hát van egy határ, ahol jobb a helyi szerver, mint a felhőszolgáltatás?
0: Szerintem nem így kell megfogni. Így kell. Igazából az IT üzemeltetési szakma az egy kicsit kockázatkerülő. Szeretik a kiszámítható, tervezhető, minimális kockázattal járó dolgokat. És például egy felhőbe való áttérést azt úgy gondolják, hogy ez azért kockázatos történet. De ha ez jól meg van tervezve, elő van készítve, és mondjuk egy szakértő partner végzi ezt, akkor ez elég gyorsan, szinte most már napi szinten végzett történet.
1: Na, ezt akkor ezt beszéljük át, mert hogyha van most egy ilyen indikáció, ami a felhő felé tereli
2: akkor a KKV-k is észbe kapnak.
1: Hát, ha észbe kapnak, és akkor nézzük meg, hogy mi a teendő, meg mik a lépései, mert ugye én egyszerű laikusként a mi mikrovállalatunkban fognám, és a szerverről felhánynám valami felhő tárba azt, ami egyébként itt van a gépemen, és kés rusz passz, se tervezés, se semmi, megy onnantól a szekér.
2: Mondván, hogy úgy is skálázható a legtöbb szolgáltatást, majd a kevesebb tárhely kell vissza, ha meg több, akkor veszünk még.
0: Már nem jellemző azért ez a szaladjunk föl a felhőbe úgy, ahogy vagyunk, hiszen sokan megégették magukat, nagyon elszállnak a költségek ilyenkor. Aha. Mondjuk ugye a helyi költségek többszörösét is tudunk, hiszen a felhőben ugye felhasználás alapú számlálás van.
1: Na, ezt akarom mondani, hogy itt álljunk meg, hogy ugye nagyon sokszor azt mondják szolgáltatók, hogy azért ez egy jó skálázható, jó mérhető, az igényeknek megfelelő, tehát ilyen költséghatékony. Amikor ez elszalad, akkor lehet, hogy pont ebből ered, hogy egy picit kisebb a kontroll, mert azt hiszük, hogy tényleg a felhőben minden elfér, és kevésbé mérjük pontosan az igényeinket, mármint cégek.
0: Szerintem itt jön szóba egy szakértő partner. Tehát nagyon fontos, hogy egy megfelelő szakértővel készüljünk erre, illetve üzemeltessük ezt a dolgot, pont azért, hogy a lehető legoptimálisabban tudjuk kihasználni az itt lejlő lehetőségeket, a rugalmasságot, az, hogy gyakorlatilag nagyon sok szolgáltatás elérhető itt. Ez egy teljesen más konstrukció, ugye a legtöbb cég ma inkább megveszi egy nagyobb beruházás keretében az eszközeit, még ugye a felhőnél egy havidíjas konstrukcióba kerül bele, ahol gyakorlatilag egy elporlasztott költség van. Nagyon sokat segít az is, hogy megjelentek a magyar szolgáltatók. Ezek a magyar szolgáltatók inkább a magyar piacra optimalizált megoldásokat tudják nyújtani, és így a költségeket sokkal könnyebben lehet szerintem féken is tartani.
1: Ha a számításba veszik a vállalatok, hogy ilyenkor nem csak saját hardware versus felhő kérdés van, hanem a hozzátartozó humán infrastruktúra is. Tehát, hogyha én üzemeltetem a saját szervereimet, ahhoz kell valaki, aki ért is ahhoz, meg aki az adatokat karban tartja, akkor az egy pluszköltség, míg a felhővel mindent veszek.
0: Igen, a szolgáltatási szintet egészen föl lehet tolni. Talán olyan, mint az iroda. Régen mindenki szeretett saját irodában ülni, ugye a cég saját tulajdonában volt, most már inkább bérelik, és itt is a szolgáltatások szintjét ugye lehet emelni. Én azt gondolom, hogy a cégek nyernek azzal, hogyha nem kell a gépteremmel, a szerverekkel napi szinten foglalkozniuk, hanem ezt szolgáltatásként tudják venni.
1: De ugyanakkor, ha azt mondjuk, hogy hibrid, akkor van ilyen is, olyan is. Ezt hogy kell elképzelni, hogy oszlik ez meg költséghatékonyan, és úgy, hogy ez jól...
2: Hát és itt jön a képbe a biztonság, hogy akkor az a hibrid, amit nem tudom, nem akarok az interneten viszont látni adatomat, azt tartsam magamnál, ami meg mondjuk meg kevésbé érzékeny, az meg felhőben?
0: Most már elterjedtebb a hibrid kialakítás, ugye ez azt jelenti, hogy vannak saját szolgáltatásaim, illetve havidíjas formában, vagy ugye felhőszolgáltatótól vett szolgáltatások. Ebben az esetben ugye tényleg nagyon fontos a tervezés, hogy mi az, amit fölteszek a felhőbe, és mi az, amit lentartok. Én azt látom nagyon sokszor, hogy főleg a KKV szektorban, de még az enterprise szektorban is, a felhővel magasabb biztonsági szintet lehet elérni, kész szolgáltatások vannak, jobban bekonfigurált szolgáltatások vannak, és talán elérhetőbbek, mint akár a saját szolgáltatásban megvásárolandó rengeteg eszköz, amelyre nagyon sok pénzt el lehet költeni amúgy.
2: Meg lehet spórolni a biztonsági költségeket?
0: Szerintem
2: az
0: nem.
2: Üzemeltetési Sőt. Költségeket? Tehát nekem az ad-e egy olyan biztonságot, hogy én azt mondom, hogy eddig volt ilyen, meg olyan, meg amolyan biztonsági megoldásom, ezt most én rátastálom a felhőszolgáltatóra. Ez egy rossz hozzáállás?
0: Szerintem igen. Fontos itt. Nyilván szolgáltatásként nagyon sok mindent meg lehet venni. Ilyenkor nem nekem kell bekonfigurálnom az alapdolgokat, hanem ez kész gyakorlatilag megoldásként kapom. Én azt gondolom, hogy sokat lehet nyerni, hogyha valaki egy ilyen szolgáltatóhoz beköltözik, mert tényleg készre konfigurált megoldások vannak, amik sokkal magasabb biztonságot adnak, mint ha mondjuk én magamnak otthon állítom a tűzfalamat, a vírusvédelmemet, bármi mást. De fontos, hogy nem azt jelenti, hogy én föltettem valamit a felhőben, vagy egy szolgáltatóhoz, és onnantól kezdve ez nem kell hozzányúlni, mindent csinálnak helyettem. Van ilyen csomag is természetesen.
1: Adatelérés, gyorsaság szempontjából melyik a versenyképesebb, a helyi on-premise vagy a cloud?
0: Hát telekommunikációs szolgáltatóként azt gondolom, hogy most már nagyon komoly vonalakat tudunk biztosítani. Tehát főleg, hogyha magyarországi szolgáltatókban gondolkodunk, akkor azt gondolom, hogy erős versenyben vagyunk már akár egy helyi elhelyezéssel is.
1: Jó.
2: Oké, hát az idő az lejárt, mert még kérdés az volna, de majd akkor egy későbbi időpontban visszatérünk rá. Köszönjük
1: így
2: szépen.
1: Így van, abszolút, így is köszönjük, hogy ezt a helyzetet megbeszéltük, hogy visszatérünk a beszélgetés elejére. Most van egy ilyen fokozottabb érdeklődés a cloud szolgáltatások felé, a megemelkedő hardware, azon belül is a memóriárak miatt. Köszi szépen, hogy elugrottál hozzá.
0: Köszönöm szépen.
1: Tóth István volt a vendégünk, a Magyar Telekom Cloud Kompetencia Központ vezetője.
3: A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
4: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
1: Na hát, ha már logisztika, ugye visszatérünk, a nap elején beszéltünk a kerozin ellátottságról és a repülőüzemanyag ellátás stabilitásáról, és egyelőre az látszik, a MOL is azt közölte, hogy zavartalan, ugye beszéltünk arról, hogy már megszólaltak a légiforgalmi irányítástól, a maguktól a légitársaságoktól.
2: Mondta a Hungarokontrol vezérigazgatója, hogy a hormuzi blokkád miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül a 20%-a nincs megoldva. Szerinte kerozin ugyan van, de nincs belőle elég. Az idei forgalmat plusz 6-7%-os forgalom növekedéssel tervezték, tehát nem, hogy erre, de a 2025-ös forgalomra sincs elegendő mennyiségű kerozin Európában. Túri Ferenc szerint július környékére kiderülhet, hogy tovább mélyül-e az iparág krízise. És akkor erre jött a MOL, aki meg azt mondta, hogy megfelelő kapacitással működnek a finomítói, képesek kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan
1: működjenek. Tehát gyakorlatilag a Hungarokontrol megállapítására ugrott rá a Wizer is, ugye, akit korábban szemléztünk a lapszemlébe, mert ők is reagáltak arra cáfolattal természetesen, hogy lenne ellátási zavar egyelőre, és itt mindenki most a nyár arról beszél, mert ugye miután azt sem tudni, hogy a hormuzi szoros meddig lesz zárva, mikor nyithat, mikor jöhet az ellátásban utánpótlás, és a tartalékok feltöltése, mert egyébként a kerozin témában ez is közre játszik, hogy most már lassan a tartalékokat is be kell vetni. Szóval egyelőre mindenki nyugtatgat, meg cáfolja a Hungarokontrol.
2: De valami biztos, hogy van, mert által van ilyen adat, hogy 13 000-rel kevesebb repülőjárat kelt útra májusban a légitársaságok adatai szerint. A Lufthansa meg közölte, hogy 1,7 milliárd eurónyi plusz költsége lesz a kerozinárak drágulása miatt. Az EasyJet 36 millió fontnyi plusz költségről számolt be csak májusban. Szóval azért mozog ez a piac rendesen, de a jelek szerint a magyar részt ezt nem érinti. A MOL és a Barátság kőolajvezeték miatt. Még egyszer, a MOL azt mondta, hogy semmiféle ellátási zavarra nem kell számítani.
3: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
4: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
3: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
6: Nekem a tenger a Balaton.
3: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
7: Megvár a Balaton!
3: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
4: A műsor támogatója az Opel Frontera.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
4: Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Disco It House Party május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádiókafén.
9: A fővárosban műszaki hibás jármű vesztegele a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé a Csévéző utca közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad, torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedés Zuglóban a Tököli úton befelé a Róna utca előtt, illetve a 16. kerületben a Veres Péter úton befelé a Baross Gábor utcánál. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Már lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, és egyirányúsították az Állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. De szerda éjféltől lezárják a Hősök terét körben a Kóst-Károly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel-Károly út és a Hősök tere között. Szűcs Magdolna, BKK Info.
10: Se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádiókafén.
7: bejelentette a miniszterelnöki kabinetfőnökét Magyar Péter. Jelentős tarifa emelést várnak a budapesti taxisok. Országszerte folytatódik a meleg idő sok napsütéssel, 30 fok feletti csúccsal. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Bejelentette kabinet főnökét Magyar Péter. A miniszterelnök Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Az angolul és olaszul felsőfokon beszélő Sümegi Klaudia csaknem egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen, részt vett az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjában, az elmúlt másfél évben pedig társalkotója volt a Tisza pártot és Magyar Pétert bemutató Tavaszi szél című filmnek. A miniszterelnök szerint az egyik legösszetettebb és legnehezebb munka vár rá a következő 4 évben. A következő köztársasági elnököt is az országgyűlés választja meg, amennyiben lemond vagy eltávolítják hivatalából Súlyog Tamást, mondta Magyar Péter a Telexnek adott interjúban. A miniszterelnök szerint még nincs jelöltjük, de azt ígérte, hogy nem pártpolitikust jelölnek a feladatra. Arról is beszélt, hogy a kegyelmi ügy miatt felálló vizsgálóbizottság előtt Novák Katalin volt köztársasági elnöknek is meg kell jelennie, és jelezte, hogy a kormány vizsgálni fogja a választási kampányba való orosz beavatkozás mértékét is. A kormányfő csütörtökön Brüsszelbe utazik az uniós források felszabadításáról szóló keretmegállapodás véglegesítésére. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák. Továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Visszavonná a kormány a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépést. Az erről szóló törvényjavaslatot kivételes eljárásban tárgyalnák, így már holnap el is fogadhatja az országgyűlés. A javaslat szerint a nemzetközi béke és biztonság, valamint az emberi jogok védelme érdekében feltétlenül szükséges a nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása. Az indoklásban rögzítették, hogy a részvétel a szervezetben nem kizárólag külpolitikai vagy nemzetközi jogi kérdés, hanem egy értékválasztás is. Akár 27%-kal is emelkedhetnek a taxitarifák a fővárosban. Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt, mondta Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jelenleg 1100 forint az alapdíj, 440 a kilométer és 110 forint a percenkénti várakozási díj. 3 év után először nő a kakaóbab termés Elefántcsontparton. A világ vezető kakaóbab termelő országában körülbelül 2 millió tonna lehet a termés szeptember végéig. Ez 10,5%-kal nagyobb az 1 évvel korábbinál.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Zavartalan napsütésre számíthatunk ma is. Napközben megélénkül, helyenként meg is erősödik az északnyugati szél. Reggel 17, délután már 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken mérséklődik a kánikula, és néhány fokkal enyhébb lesz az idő, hétvégén ismét melegedés kezdődik.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
11: Mi nem beszélünk rombóról.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Jó reggelt, jó napot kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án május 26-a van, kedd reggel, 9 óra 10 perc, mikor is itt vannak a hallgatók velünk, és itt van Mihálovics András is.
4: Igen, én is itt vagyok, a Gede Balázzsal karöltve vezetjük a mai Millás reggelit. 06 30-as 20 helyett 06 30-as 6 98 0 98 0.
3: És azt írja a kedves hallgatónk kasszával a kézbe, hogy azt nem állítom, hogy néha nem akad bele a kasza hegye a földbe.
4: Hát ez egy művészet egyébként.
3: Persze.
4: Tehát nekem sem sikerült elsajátítani maradéktalanul a kézi kasszálás technikáját. Pedig minket oktattak is, nem autodidakta módon csináltuk mindezt.
3: Volt kasszálás óra?
4: Igen.
3: Őrület. Azt nézem még, hogy milyen friss út információnk van, vagy olyanunk, ami még... Ja, igen, a csupaszpisztolyhoz jött, hogy eszméletlenül kifinomult humor, rengeteg átvitt, gondolkoztató poénnal, aminek a dekódolása kapcsolást, koncentrált figyelmet igénye. Senkinek sem ajánlom, akinek Petőfi Sándor szájbarágós amerikai költeményei jelentik a csúcsot. Köszi.
4: Na?
3: Ez általában így szokott lenni. Hogy...
4: De én csodálom, hogy én azt egyébként arra számítottam, hogy jönnek a hölgyek, akiknek igenis tetszik a csupasz pisztoly.
3: De
4: ehhez képest...
3: Olyan nem jött.
4: Nem jött ilyen. Na menjünk!
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül, mesél a múlt, a Millás reggeli történelmi rovata.
4: Benne pedig Katona Csaba történész szerepel, még pedig azért, hogy pontosan 50 éve halt meg Martin Heidegger idealista filozófus, és rá fogunk emlékezni Csaba segítségével. Szervusz, jó reggelt!
3: Szervusz, jó reggelt!
5: Szervusztok, jó reggelt kívánok! Nem lett egyszerű dolgunk.
3: Nem, igen, már kicsit izgulok is, igen, hogy minden biztosan átjön-e úgy, ahogy annak kell. De hát, de a te elbeszélésedben egyébként megnyugtató, hogy biztos, hogy értető és jó lesz.
5: Hát, jó lesz, hogy a bizalom és erőt ad, de meglátjuk, hogy maradjunk hagyom, hogy ez tényleg nem egy nagyon nem egyszerű történet. Ugye ott kezdődik az egész, hogy magát Heideggert, meg egyáltalán a filozófiáját megérteni szerintem rendkívül bonyolult és összetett dolog. De maga az életútja is ellenmondások hordozója. Abban nem nagyon van vita, hogy a 20. századi német, sőt nemzetközi filozófia egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb alakjáról beszélünk, bár ezzel a legnagyobbal én igazából soha nem tudtam mit kezdeni, mert ez nézőpont kérdés, hogy milyen szempontból. Az viszont, hogy a legnagyobbak közé tartozik, és a legnagyobb hatásúak közé tartozik, ebben mondjuk vita nincsen, legfeljebb a mértékéről, meg a hatásáról. Hát mit kell róla tudni? Martin Heidegger egy Meszkirch nevű helyen született 1889. szeptember 26-án, és még önmagában ebben semmi különös nincsen, hogyha megnézzük a gyermekkorát, akkor azt látjuk, hogy egy katolikus környezetben nőtt föl. A Meszkirchen ez Bádenben van, és az édesapja az a falusi templom sekrestyése volt, a fiatalabb fiút pedig papnak nevelték, katolikusnak. Ezt most a katolikusnak nevelték, és gondolkodott a papi pályán. Az a helyzet, hogy még be is lépett egy jezsuita szemináriumba, de itt problémák voltak vele, szívbaja volt konkrétan valamilyen formában, tehát nem tudom pontosan, milyen szívbetegsége, de emiatt eltanácsolták, és ezzel együtt természetesen nem távolodott el teljes egészében a vallástól. 1911-ig kellett arra várni, amíg a papi képzést megszakítja, és innentől kezdve egy teljesen más irányba indul a gondolkodása, nem eltávolodva a katolikus filozófiától sem, mert óriási hatással lesz rá valaki, nevezetesen Edmund Husserl Edmund Husserl jóval idősebb nála, 1859-ben született. Matematikus is volt, de legfőképpen filozófus, és hát az egyik mestere volt Heideggernek. Az egy más kérdés, hogy egy idő után majd a kapcsolatuk az megromlott, és ez is vitatott, hogy ennek mi a legfőbb oka. És még egy nevet kiemelnék, ez pedig nem más, mint egy középkori gondolkodó. Ez Duns Scotus, aki 1260-as évek derekától 1308-ig élt, egy filozófus és teológus volt, és az ő személyével meg a munkásságával nagyon-nagyon szeretett foglalkozni Heidegger, konkrétan róla írta a habilitációs disszertációját. Uh-huh. Tehát láthatjuk, hogy elég sokfelől táplálkozott az ő tudása. Most ezzel együtt a első világháború az ő mondjuk úgy, hogy fejlődési szakaszát is megszakította, ugyanis be kellett vonulni egy idő után neki is az első világháborúban. Utolsó 10 hónapban volt konkrétan a nyugati fronton, de gyakorlatilag itt egy meteorológiai egységben szolgált, mert a már említett mindenféle fizikai problémái mögött gyakorlatilag harcra alkalmatlannak nyilvánították. Véget ér az első világháború, és Heidegger tulajdonképpen innentől kezdve a tanulmányainak, illetve a tanításnak szentelheti az idejét. A Freiburgi Egyetemen tanít 1919-től, tehát ugye nem könnyű évek ezek Németország számára, ezt egy percig se felejtsük el. És ez az ember, aki keresi a kiútját, továbbolvassa Arisztotelét, továbbolvassa Platón, Szőren Kierkegaardot, Friedrich Nietzsét, és legfőképpen Edmund Husserlt. Itt tényleg egy nagyon fontos példája. És innen kezdve, ahogy tanít az egyetemen, 1923-ig legendák keringenek arról, hogy milyen jó előadó. Tehát, ahogy mondani szokták az előadásain, ugye még a csillárokról is lógtak a hallgatók, ezzel szemben publikálni meg nem olyan szeretett. Eleve nem volt rá jellemző, hogy sokat írt, ez, tudom, hogy bután hangzik, de a életművének a jelentősebb része az még mindig kiadatlan. Miközben azért vannak meghatározó munkái, de közül a legfontosabb a Léte és idő, az Ein und Sein. Ez első kötet, egyébként nagyon jellemző rá. Ez úgy jelent meg, hogy első kötet, de aztán nem lettek további kötetek. És egy nagyon összetett nyelvet használ ebben, egy nagyon bonyolult fogalmazást. A bírálói szerint igazából attól vált akkor a hatásúvé ez a kötet, hogy senki nem értette, viszont ezek a nyelvi bravúrjai ezek érdekessé tették. Most erről lehet vitázni, lehet nem vitázni. Ezt nagyon nehéz megmondani, de az egésznek a lényege pedig a következő, hogy szerinte az ember, és itt próbáljuk meg megérteni őt, és itt menjünk bele abba az erdőben, amiből már meglátjuk, itt tudunk-e jönni, meg kell különböztetni a létezőt és a létet. Tehát a létező alapja maga a lét fogalma, és ez a maga a lét, az pedig túl van a létezőn, az alapozza meg. De ő így fogalmazott, hogy nem tudjuk a lét mit jelent. De ha megkérdezzük, mi a lét, már benne tartsuk magunkat a van megértésében, anélkül, hogy fogalmilag képesek lennénk rövidíteni, hogy mit is jelent. Na tegye fel a kezét, aki ezt pontosan érti.
3: Hát nem is pontosan, de valamit lehet
4: ebből vizsgázni.
3: Hát az kemény lenne, igen.
4: Ne, csak Heideggert ne húzzam, ja. Csak Heideggert ne.
5: Ugye? És akkor tovább ragozzuk. Létező mindaz, amiről beszéltünk, amit gondoltunk, amihez valahogyan viszonyulunk. Létező az is, ami és ahogyan mi vagyunk. Tehát igazából a létnek a fogalmát rendkívül módon kitágítja, ugye metafizikai síkon létezhet olyan dolog, ami fizikailag nincs. Van ilyen? Van, rengeteg van. Tehát nem véletlen, hogy ő egy két háború közötti weimari köztársaságban, amikor tényleg minden széthullott abban a régi Németországban, valószínűleg nem véletlenül gondolkodott ilyen kérdéseken, nem véletlenül próbálta meg ezt az útkeresést, és ez hatásos is lett. Hát arról nem beszélve, a sikerei nyomán visszatér Freiburgba, és itt Edmund Husserl utóda lesz majd a egyetemi katedrán.
4: A nagy példakép helyébe lép a tanítvány?
5: Igen. És abból lesznek majd egy problémák, mert 1933-ban jön egy fordulat Németországban, ezt pontosan tudjuk. Közben Heidegger a Husserllel még mindig jó viszonyban van, később megromlik a viszonyuk. Állítólag nagyon-nagyon összetett a dolog, hogy miért. Egyik értelmezési keret szerint eltávolodott Husserl tanaitól, és teljesen máshogy kezdte látni a dolgokat. Más értelmezések szerint ebben benne volt az is, hogy Heidegger nem tartott kellő távolságot a náci ideológiától. Ez máig egyébként az egyik legfontosabb dolog, amivel bírálják, és nem teljesen alaptalanul, ezt tegyük rögtön hozzá. És hát Husserl pedig részben zsidó származású volt. Tehát ezt az egészet így összerakjuk, akkor látjuk, hogy megint egy rendkívül bonyolult viszonyrendszer bontakozik itt ki. És hát arról nem beszélve, hogy Heidegger megalkuvása az nagyon ilyen kétirányú. 1933-ban leváltják a Freiburgi Egyetem rektorát, ugye 1933-ban már Hitler van hatalmon, Az előző rektor az ki akar tenni egy, előző rektorral ki akarnak tetetni egy plakátot, ami ugye arról szól, hogy a zsidókat vissza kell szorítani. Rektor erre nem hajlandó, ellemond, Heidegger lép a helyébe. Viszont ő sem teszi ki a plakátot. De nem kényszerítik erre, valószínűleg beérik azzal, hogy az elődjét beváltották. Most nagyon gyakorlatilag vagyok, véletlenül arról van szó, hogy erre a plakádolóra hivatkozó akarták eltávolítani az előző rektort. Viszont amit tudunk, hogy Heineken belép a náci pártba, és 1945-ig a tagja marad. Tehát tulajdonképpen az utolsó esztendőig. Ugyanakkor 1934-től nem vesz részt pártrendezvényeken, majd egy évvel később lemond a rektorságról. Hát ezt így elég nehéz összerakni, ugye, hogy most ő ez pontosan hogyan viszonyult. Az a helyzet,
4: bármiféle a munkásságából, a nyilatkozataiból fennmaradt arra vonatkozóan, hogy hogyan viszonyult a náci Németországhoz?
5: Összetett dolgok ezek. Ő ugye elismerte, hogy túl közel került hozzájuk, de például az világosan megragadható, amennyire én tudom, hogy például a faji ideológiával nem azonosult, de hát más dolgokkal viszont azért valamilyen szinten igen. 1914-ben megjelentek a jegyzetfüzeteinek a kiadásai, ezt 31 és 41 között vezette, és ebben vannak ilyen mondatok, hogy a zsidó szellemiséget üres racionalitás és számítás jellemzi. Vagy a világ zsidóságának felfoghatatlan módon sehogy sem kell katonai akcióba bonyolódnia ahhoz, hogy szakadatlanul növelje befolyását. Amíg mi arra kényszerülünk, hogy népünk legjobbjainak drága vérét áldozzuk. Na itt azért erősen fogható a náci ideológia hatása, azt gondolom, hogy ezt nehéz lenne letagadni. Nem is akarom nagyon más irányba elvinni a dolgot, de egy nagyon ikonikus elem van 1945 után. Van egy Paul Celan nevű költő. Most Paul Celanról azt kell tudni, hogy nem ezen a néven látta meg a napvilágot, hogy Paul Celan, hanem Paul Ancel néven, ő Csernovicban született. Csernovicban, Bukovinában. És egy romániai születésű zsidó költőről beszélünk. Büchner díjas költő, tehát 45 után nagyon komoly elismerés övezte őt, de elvesztette az egész családját a holokauszban, ő viszont túlélte. És hát végül is Párizsban telepedik le, és neki van az a története, hogy meglátogatja Martin Heideggert 1967-ben. De Heideggerrel tudni kell, hogy 1945 után nehéz helyzetbe került, tehát annak ellenére megvolt a nagyon komoly respektje, ennek ellenére azért mindenki tudta, hogy ő legalábbis kokettált a nácizmussal, ezért aztán valamikor az 50-es évek elejéig gyakorlatilag vissza kellett vonulnia a közélettől. Utána visszatért, tartott előadásokat, meg írt is, de alapvetően a legtöbb idejét a Fekete Erdőben töltötte. Volt egy Totnauberg nevű pici hely, itt élt ő, lényegében itt volt egy ilyen, hát kicsit ilyen remete élete volt. Ez egy faház, egy hütte. Tehát itt szeretett tartózkodni. De erdő szélén, és hát az a helyzet, hogy egy nagyon sajátos életet élt itt. És Paul Celan fogta magát, és meglátogatta itt. Elment hozzá 1967-ben, és nagyon egy nagy legenda ez a találkozás, hogy állítólag itt ugye arról volt szó, hogy úgy viszonyul a náci múlthoz Heidegger, és bocsánatot kére ezért, képes-e belátni, hogy hibázott. A következőt tudjuk, hogy minek után meglátogatta az emlékkönyvbe, az alábbiakat írt a Celan, a Kunyhó emlékkönyvébe, kilátással a csillagkockás útra, szívből remélve egy eljövendő szót. De az eljövendő szó, ez a értelmezések szerint ez nem más, mint a bocsánatkérés, vagy legalábbis az elismerése annak, hogy túllépett egy határt. Nagyon nehéz ugye megmondani, hogy erre hogy reagált Heidegger, vagy hogy nem reagált. Egyet viszont tudunk, hogy Paul Celan 50 éves korában 1970-ben a szajrába vetette magát, és öngyilkos lett. Félreértés ne essék, ez nem azért történt így, mert meglátogatta Heideggert. Csak ugye az a elképesztő trauma, amit ő hordozott, azt úgy látszik eddig tudta vinni a vállán. Utána véget vetett az életének, de ez a találkozás, ez mutatja azt a kettősséget, ami miatt ugye máig vitatott Heidegger megítélése, hogy most akkor ő meddig ment el és meddig nem ment el. 1951-től tartott ismét előadásokat, de ezzel élt ezzel a lehetőséggel, ez kétségtelenül így van, viszont ahogy említettem, azért a legtöbb időt tényleg a Fekete Erdőben töltött, és aztán itt halt meg 1976. május 29-én. Tegyük rögtön hozzá, hogy már nagyon sok mindenről beszéltünk az ő katolikus hátteréről, de neki volt egy kiegyensúlyozott házassága is. Tehát említsük meg ezt is, egy Elfriede nevű hölgy volt a felesége, két fia született, Hermann és Jörg, és annak ellenére, hogy ugye idős volt, 86 éves 1976-ban, amikor meghalt, egy fertőző betegség okozta a halálát. Tehát még ki tudja, hogy pedig élhetett volna. két embert még megemlítenék vele a kapcsolatban, aki nagyon nagy hatást gyakorolt rá, az egyiket már mondtuk, ez Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, aki ugye hát mai napig úgy kerül elő sokszor, hogy ő volt a náci ideológia egyik megalapozója, már nem úgy, hogy tudatosan, hanem hogy őt az ő nyomán indultak el. A másik pedig, ez még érdekesebb, Friedrich Hölderlin. A Hölderlinről beszéltünk már ebben a műsorban, 1770-től 1843-ig élt. Így a német romantika egyik legnagyszerűbb alkotójaként tartják számon. Ugye Tübingenben van az a ház, ahol az élete jelentős részét leérte. De hát azt hozzá kell tenni, hogy vele az történt, hogy elborult az elméje. És aztán közel 40 évig élt úgy, hogy lényegében egy asztalos mester gyámságára bízva egy kis házban töltötte a mindennapjait, maga elé meredve, mormolva különféle verseket, sőt még alkotott is, és ő volt egyebek mellett nagyon nagy hatással a Heideggerre, de ez az elborult elméjű Hölderlin, tehát akinél valami olyasmit látott meg, hogy már túl van azon a való világon, és lát olyat, amit más nem. Szóval a Heideggert megérteni azt gondolom, hogy nem fog menni egy műsor alatt, szerintem még százat ki fognak róla vitázni.
3: Ez biztos, igen. Érdekes, hogy sok hallgatónak beugrott az, ami szerintem fiatalkorunkban mindannyiunknak megvolt, ez a lét meghatározza a tudatot, ha megisszuk a lét, elszáll a tudat. Úgyhogy van, akinek így összegződik Heidelberg filozófiája.
5: Igen. Hogy hogyan képes megérteni a fizikai alaptételeket egy bölcsész, és ugye tömeg az idő és a tér összefüggését, és ez nagyon egyszerű, ha tömegnek van ideje, lemegy a térre. Tehát.
4: Azt a reborult szivar végét, ne fokozzátok, fiú!
3: Nem, csak kicsit oldottuk, igen, Heidegger tényleg azért egy kicsit kemény téma, de azért olvasgassuk, mert nagyon érdekes és izgalmas.
5: Én nem tudom, hogy az ő élete egyébként egy remek példa arra, hogy lássuk, hogy a 20. század pusztító ideológiairak az egyike méghozzá a legborzasztóbb talán a nácizmus, az hogyan tudja egy ember életét befolyásolni. Igen. És innentől kezdve az már nem filozófia, hanem gyakorlat, hogy megpróbáljuk megnézni, hogy hol van az ő személyes felelősségének kezdete, és hol van az, ami talán elkerülhetetlennek tűnt, de azt gondolom, hogy a filozófusnak tudnia kell azt, hogy a döntésnek van a szabadsága, legfeljebb annak áralom.
3: Így van. Csaba, nagyon köszönjük, nagyon klassz volt. Jó munkát,
4: szépen. Köszönjük.
5: Sziasztok.
3: Szervusz. Katona Csaba történésszel emlékeztünk az 50 évvel ezelőtt elhunyt Martin Heidegger idealista filozófusra.
0: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcstechnológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
3: Szennai Skansen. A Szennai Skansen Kaposvár mellett a Zselici tájvédelmi körzet területén található. A múzeum valóságos időutazás kínál őseink mindennapjaiba. Az itt álló házak a somogyi kulturális örökséget őrzik. Különlegessége, hogy a falu közepén helyezték el, valamint, hogy az egész közösség részt vett a skansen megépítésében. A dél-dunántúli építészet éppen maradt talpas házaiból szállítottak ide néhányat, amelyet a hozzáértő idős falusiak állítottak fel. A házak mellett pincét, bognár műhelyt és pálinka főzőt is megnézhetnek a látogatók. A skansen része az 1785-ben barokk stílusban épült református templom is, ami műemlékvédelem alatt áll. A szabadtéri múzeumot 1982-ben jutalmazták Európa Nostra díjjal. A csodás épületek, a népi eszközök és tárgyak megtekintése mellett megkóstolhatjuk a somogyi ízeket, kipróbálhatjuk a népi játékokat, sőt, a somogyi nagyszülők praktikáival is megismerkedhetünk.
1: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
4: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
0: Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
5: Na megnézzük, hogy hogyan nyitottunk. Most ez a keddi nap a hét kezdett, ugye hosszú hétvégéztünk, pünköst hétfő volt, és akkor a magyar piacon legalábbis nem volt kereskedés. Mindjárt megnézzük, hogy most mi a helyzet, ebben segít nekünk kedves Hugó üzletkötő. Szia, jó reggelt!
6: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Igen, rápihentek az emberek erre a hétre, úgyhogy egy elég erős kezdés lesz a magyar piacon, mert az MNB-nek ma van kamat döntőülése, és a forint hatalmasat rajzott a tegnapi likvid kereskedési napon, egészen 356-ig rajzott az euróforint jegyzés, és 306 alatt is kereskedték a dollárforintot, azon a napon, amikor a magyarok nem dolgoztak.
5: De az úgy maradt egyébként mára, vagy az egy tegnapi ügyeskedés volt, és esetleg visszarendeződött mára az árfolyam?
6: Nem, nagyon érdekes, de hogy nagyon erős maradt a forint az utáni, szóval jelen pillanatban is 357 forint és 20 félért kell fizetni egy euróért, meg 307 dollár, 7 forintot egy dollárért, ha inverz lenne, azt lenne baj, de sajna nem. de alapvetően mindenki az MNB-re vár a mai napon a magyar piacon. Amerikában nincsenek nagyon fontosabb makroadatok, alapvetően, de a Budapest értéktős, de hasít egyszerűen. Nincs olyan részvény, ami ne esne. Ha van is, az sem fog úgy maradni, remélhetőleg.
5: Mármint nincs részvény, ami esne.
6: Igen.
5: Aha, világos.
6: Igen, ami negatív territóriumban lenne. Hát, talán a Masterplast, amit látok most, a nagyon alacsony forgalomban, ami mínusz másfél százalékban van 2730 forintnál, de ettől függetlenül a blue chipek szárnyalnak, és kimenend az OTP itt jelen pillanatban 40.370 forinton van jelen pillanatban, 1,43%-os pluszon is közel 2 milliárdos forgalommal, és ez hajtja nagyon a buxot forgalom alapján is. Ezt követi a MOL 3846 forinton felszázalékos emelkedésben, és itt is közéjátszhat ott az elmúlt hetek emelkedésében a nissel kapcsolatos akvizíció felvásárlás, amit elfogadtak. Szóval minden szép és jó volt a tájékon. A Richter és a Magyar Telekom sem kell, hogy szomorkodjon. 12.000 forint felett van jelen pillanatban a Richter, míg a Magyar Telekom 2626 forintnál van. Alacsony forgalommal, 40 milliós forgalommal, de ez is hasított az elmúlt hetekben, és hatalmasat tudtak kaszálni a befektetők, ha realizálták az eredményeket. Ha nem, akkor meg ki tudja, hol állnak a kő.
5: Európa szerte ilyen jó a hangulat?
6: Európában sem rossz a hangulat, így is lehet fogalmazni. A németek minimális esésben vannak, a franciák minimális esésben vannak, a britek pluszosak jelen pillanatban. Szóval Európában vegyes a hangulat, még az amerikáknál a futures alapján az látszik, hogy ez nagyon pozitív a hangulat. Szóval vegyes egyenlőre az európai oldal, még az amerikai pozitív, és ez az Iránnal kapcsolatos híreknek köszönhető. De egyenlőre úgy tűnik, hogy a negatív hírek után minimális esés, a pozitív hírek után pedig hatalmas rally. Nyilván ez mikrotrendek, nem makro, de egyenlőre ez rajzolódik ki.
5: Az MNB-t változatlanul azt várja a piac, hogy bár bizonyos mutatókban már lehetne, vagy megérett a helyzet a kamatcsökkentésre, de az iráni bizonytalanság még esetleg a jegybank részéről változatlanul.
6: Igen, valószínűleg az lesz a kommunikáció, hogy az infláció is, és az a forint árfolyama is adhat teret kamatvágásra. Igen. De a geopolitikai konfliktus viszont indokoltá teheti azt, hogy kamatot tartsanak, és várjanak egy kicsit, hogy mi lesz a kimenetele ennek, valamint az energiára, hogyan fognak begyűrűzni, a magas energiára, hogyan fognak begyűrűzni a gazdaságba. Mikor és hol fogja kifejteni a hatását.
5: Világos.
6: De nem nagyon várunk kamatvágást, nem nagyon vár a piac sem kamatvágást, ahogy nézem a...
7: Nincs is mire fel kamatot vágni egyelőre. Amíg nincs béke a Hormuzi szoros környékén, szerény véleményem szerint.
5: Okay.
6: Pontosan szóval, hogy nem nőverünk kamatvágás, stabil forint, és jó kereskedés, jó piac.
5: Na, hát akkor ezt kívánjuk a folytatásban is, így van, és jó napot, így van. Oké, Hugo, nagyon köszi, szép napot kívánunk, szervusz.
6: Köszi, szépen, sziasztok.
5: Kedves Hugo üzletkötő számolt be a tőzsdék állásáról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
1: No, hát akkor az előttünk álló hónap programajánlója 7 percben prezentálja Wagner Gábor, a We Love Budapest újságírója. Jó reggel.
2: Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat
2: is. Fotókiáltással kezdtük a mai műsort, folytassuk is azzal.
3: Jó. Hát melyikkel?
2: De a Kapa központban.
3: Akkor, ha ilyen random választatok, akkor a
1: az érdekesebben.
3: Robert Kapa. No. Igen, hát a Robert Kapa, kettőt emelnék akkor ki gyorsan, az egyik a Robert Kapa központban található kiállítás, ami ugye ott van egy állandó kiállítás Robert Kapa életművéről, és ott látható egy-két fotó abból a fotósorozatból, aminek most külön kiállításán nyílt, amikor 1948-ban visszatért Magyarországra egy magazin megbízásából, hogy az átalakuló életet, a magára találó országnak az életét fotózza a hétköznapokat, és pont egy ilyen nagyon jó pillanatban érkezett meg, mert hogy pont így félúton volt az ország állapota a kialakuló Rákosi diktatúra és még az azt megelőző koalíciós időszak között. Tehát már érezhető volt, már felfedezhetőek voltak a diktatúra jelei, de még azért viszonylagos szabadság meg felszabadultság volt az országban, és hát ezeket a képeket meg az újjáépítést fotózta Robert Kapa, illetve ő maga írta a magazin számára a szöveget is, hogy mik voltak a benyomásai az országról. Ez pár éve megjelent könyv alakban egy kis albumban, most viszont az egész sorozat az is, ami ugye nem került be mind a magazinba, ez most mind látható a központban.
1: No, a következő meg a Budapesti Fotófesztivál.
2: Igen, ezért kérdezted ugye, hogy melyiket
3: Igen, a másik pedig, hogy a Budapest Fotófesztivál az idei annak már ugye vége van, de még a kiállítások, amik a fotófesztivál ideje alatt megnyitottak, azok még láthatók, legalábbis jó pár. És a fő kiállítás az a Műcsarnokban van még egy hónapon keresztül. Ez René Buri nevű svájci fotósnak a építészettel kapcsolatos fotói. Ő ugye fotóriporter volt, a Magnum, ez a legnagyobb fotóügynökség, nek volt a munkatársa, és hát körbefotózta az egész világot, a politikai események, fontos társadalmi események, stb. De ezek a képek most nem azok a képek, hanem
1: ezek
3: speciálisan,
1: más.
3: Amik az építészettel kapcsolatos.
1: Szuper.
3: Tehát ő nagyon sok építész portrét készített, illetve ugye Brazília fővárosát is ugye a 60-es években húzták fel a semmiből, és azt végig dokumentálta. Nagyon-nagyon izgalmas, nagyon érdekes.
1: Én a Vazarellire lennék kíváncsi, egy mini Vazarelli.

0: Cincinellit láttam Füreden, egészen meghökkentően jó hatással volt rám a művész. Most Vasarely 120-ban a szép művészetiben, gondolom egy nagyobb lélegzetvételű tárlatról
1: van szó. Ez a szép művészetének a nyári nagy kiállítása, ez augusztus 16-áig van nyitva, és már nézhető egy-két hete, és 120 éve született Vasarely, és ugye ennek a apropóján egy ilyen nagy átfogó kiállítás rendeztek a művész tiszteletére, és hát ugye Magyarországon két nagy Vasarely múzeum van, az egyik az Budapesten, Óbudán, a főtér mellett, ott a buszpályaudvarnál, meg ugye ahol a Hév megáll, és a másik pedig Pécset van. A nagy része a kiállítás anyagnak, ennek a két múzeumnak a képi anyagára épül, de van Franciaországban, mert ugye Vasarely ott élt, és ott alkotott nagy rész. Ott van egy Vasarely alapítvány, és náluk is van jó pár kép, ráadásul olyanok, amik Magyarországon még nem jártak, tehát a hazai közönség maximum akkor láthatta, hogy kiment Franciaországba, vagy egy-egy könyvben láthatta ezeket a képeket. Hát a képek egy kisebbik része pedig ezek a Franciaországból érkezett képek, és ami még pluszban hozzátesz, hogy jó pár képet kifejezetten erre a kiállításra restauráltak. Tehát egészen frissen restaurált képeket nézhetünk. Hiába járt az ember Pécset meg a Budapesti múzeumban, azért ilyen átfogóan talán akit érdekel Vasarely művészet, az itt láthatja.
0: Jó, na figyelj, pattanjunk rá a koncertekre, mert azokból aztán dögivel van, és a Metallicát nem ajánlhatod, mert aki nem tudja, hogy Budapesten lesz a Metallica június 11-én és 13-án, az nem is érdemli meg, hogy felhívjuk a figyelmetre, meg már talán én úgy se lesz ilyen. Meg. Köszönjük, Balázs.
2: Kérlek.
1: Most lehet azt a
0: vágdorba magad bedobni,
1: hogy mi az
0: kívül.
1: A Metallica.
0: Igen.
1: De, okay.
0: De a Durant, azt ajánlhatod?
1: Hát nem is azzal azt ajánlanám elsősorban, no. Tehát nagyon sok koncert lesz júniusban. Szerintem már nagyon régen volt ilyen év, amikor tehát én összeírtam csak amiket csak érdekel, és csak a külföldi előadók koncertje, és gyakorlatilag két naponta koncertre fogok járni, és akkor még nem adtam hozzá a Tilos Maraton, meg a magyar koncerteket, de amit mindenképpen kiemelnék, az június 18-án a Sportarénában a David Byrne koncert, ugye ő a Talking Heads-nek volt a vezére.
2: Most volt emlék a szülinapja.
1: Igen, pontosan, és a tavaly megjelent új nagy lemezével jön ide turnézni, és én annak idején láttam őt a Pecsában 90, nem tudom, már nem emlékszem pontosan mikor volt, de nagyon régen, és ez egy fantasztikus koncert volt, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy ez is az lesz, bár volt már pár évvel ezelőtt a márisan is talán. Na mindegy, szóval, hogy most okay. Jön június 18-án, azt mindenképpen kiemelném, akkor június 29-én a Budapest Parkban a Zaz koncertjé. Mm-hmm.
0: Ja, az is nagyon jó.
1: Igen, június 19-én az Akváriumban az új-zélandi Fat Freddy's Drop nevű, hát nem is tudom minek nevezzem, ilyen regi, elektronika, dab, rock, ilyen nagyon fura és nagyon jó kis egyvelegű zene, és hát ami és hát akkor ott van még az általatok említett június 26-án szintén a Sportarénában a Duran Duran koncert, akik szintén egy új lemezzel érkeznek Budapestre.
0: Most az egyszer, igen. Illetve hát, az Empire talán, of the Sun-t, azt hittem fogod mondani, az óriási kedvenc a nálunk fiatalabbak körében, az június.
2: Hát, igen, hát igen, az én kedvencem is.
0: Na, akkor a Gede kedvencét meg nem állt bele, ezek a Metallicát.
1: Ők a Budapest Parkban lesznek, igen. És amit meg mindenképpen na. Nagyon fontos, a június 3-án a Dürerben a Kabaré Voltaire lép föl, ami hát ennek a industriál elektropop, szinti popnak ők először jönnek Magyarországra, egy ilyen kultikus zenekara, egy kétszemélyes zenekarra van szó, és őket is mindenképpen
0: szuperság,
1: és még rengeteg minden más.
2: Elkérje a Union Show Scorpions.
1: Hát
0: mi, lehet. Mit mi nálunk?
2: Nem tudom.
1: Lehet,
2: azt nem írta oda, hogy
1: tudom, Wind of Change, meg ilyenek, de hát nem tudom, mert jó. A német metal az olyan fura számomra, de...
2: Ura. Igen, mindegy, vannak nagy rajongói, de hát...
1: Persze, nem akarom leszólni.
2: Persze. Gábor, nagyon szépen köszönjük.
0: Szépen.
2: Tényleg csak egy nagyon, nagyon felületes merítés, mindenki járjon utáljon a Villav Budapest oldalán, mert rengeteg program van, beindul a nyár. Köszi, igen. Gábor, még egyszer
0: köszönjük.
2: Szép napot.
1: Igen. Én sziasztok, üdvözlök mindenkit, hallgatókat, titeket, sziasztok.
2: Wagner Gábor, a Villav Budapest újságírója adott egy pici kis ízelítőt, nem tudtunk nagyobbat, mert nincs annyi időnk.
3: A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
2: Tényleg azt még én mindenképp hozzáteszem, júli 24 Veszprém Thievery Corporation. Az nagyon jó lesz.
0: Hm? Igen.
4: Mondom, az király. Igen. Voltatok már koncertjükön?
0: Nem.
4: Ja, már kétszer is. Nagyon jó.
0: Megérintetted a frontember? Akkor nem is voltál igazából jelen.
2: MVM-dóban lesz a Scorpions, aki kis változás szelére vágyik.
4: Wind of Change.
0: Igen.
2: Nos, hát ennyi volt, ugye? Jól érzékelem? Sőt, Tanti megjelent, akkor biztos, hogy híreket fog mondani.
4: Kevés ma a hír.
2: Mondd el kétszer.
4: Jó, oké.
2: Úgyhogy köszi szépen a figyelmet. Holnap ismét Millás reggeli. Szép napot, sziasztok!
3: Véget ért a mesemára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
5: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
3: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Május 31-e, Aquarium Club. Zsebrádió Live. Világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van. Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Disco It House Party május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Csévéző utca közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad, torlódásra kell készülni. Tart a helyszínelés a 17. kerületben a Péceli úton a Lemberg utcánál. Akadozik az előrejutása a Kiskörúton az Asztória közelében, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Erzsébet hídon Pestre, a Rákóczi úton a Barostértől, valamint az Üllői úton, befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot, az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hírtér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, mert csatornát építenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Több vizsgálóbizottságról is dönt ma az országgyűlés. Megszűnnek a parkoló automaták Budapesten, és a díjak is emelkednek. Országszerte folytatódik a meleg idő sok napsütéssel, 30 fok feletti csúccsal. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Anti. Megfeszített tempóban dolgoznak az uniós források hazahozatalán, mert nagyon szűk a határidő a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadítására, mondta a Telexnek adott interjújában a kormányfő. Magyar Péter megerősítette, hogy a tervek szerint már csütörtökön megszülethet az erről szóló megegyezés. Az uniós forrásokból a többi között hév és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energiainfrastruktúrát. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák. Továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Napi renden szerepel a korrupció felszámolása és a kórházi fertőzések ügye is. Tárgyalnak majd egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, valamint az akkumulátoripar újra szabályozásáról. Megszűnik az összes parkoló automata és a parkolás is drágul Budapesten július 1-től, emlékeztet az RTL híradója. A főváros szerint túl sokba kerül az automaták üzemeltetése, és ezért kell megszüntetni őket. A Népszava korábban arról írt, hogy volt olyan kerület, ahol évi bruttó 100 millió forintba került az automaták működtetése. A Népszava szerint a BKK azt javasolja, hogy akik továbbra is készpénzben fizetnének, azok fizethessenek a kerületi parkolás üzemeltetési irodáiban. Ami pedig az árakat illeti, a legdrágább belvárosi aljelzésű zónában 600-ról 800-ra emelkedik az óradíj, a B-zónában 450-ről 600-ra, a C-zónában 400 forintot, a D-ben pedig 300 forintot kell majd fizetni óránként júliustól. 5 EU tagállam, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Hollandia és Litvánia közös javaslatot terjesztett elő a kínai importtal szembeni szigorúbb kereskedelmi védelmi intézkedésekről. Németország egyelőre nem csatlakozott a kezdeményezéshez. A javaslat többek között egy úgynevezett ellenálló képességi eszköz bevetését szorgalmazza, amely az érzékeny ágazatokban működő vállalatokat ellátási láncaik diverzifikálására kötelezné. Az Európai Bizottság pénteki ülésén is hasonló tervekről tárgyal. Ismét megszakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték közbeszerzési folyamata. Ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy melyik pályázó emelt panaszt, illetve pontosan milyen kifogással. Erről várhatóan csak a Jogvédelmi Bizottság döntése után közölnek részleteket. A tervek szerint a teljes egészében föld alá kerülő 113 kilométer hosszú vezeték Horgostól Újvidékig épül neki. A beruházás összértékét 54 milliárd forintra becsülik.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Zavartalan lesz ma a napsütés, napközben megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél, délután 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken mérséklődik a kánikula, és néhány fokkal enyhébb lesz az idő, hétvégén viszont ismét melegedés kezdődik.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. 2005 óta ad ki stúdiólemezeket a reggae-ben, soulban és elektronikában is kalandozó Fat Freddy's Drop. Ám az új-zélandi formáció számára a 2001-es Live at the Matterhorn koncertalbum hozta el az őket aranylemezes státuszba repítő sikert, hiszen élő fellépéseik mindig is lenyűgözőek voltak. Chopper Reeds szaxofonos szerint a stúdióalbumok közül a 2024-es Slow Mo adja vissza leginkább egy Fat Freddy's Drop koncert hangulatát. Erről a korongról a Next Stop stílszerűen a turnézás élményéről szól. A dalszöveg érzékletesen kifejti, a test elfáradhat a sok utazásban, de a lélek nem. Az együttes sosem fogja megunni a zene hatására ülőhelyeikről felálló és önfeledten bulizó tömegek látványát a színpadról.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Virágmagokat küldött rajongóinak 2025-ben a Wolf Alice zenekar. A saját márkás kertészeti csomagból azok kaptak, akik feliratkoztak az alternatív rockcsapat hírlevelére és postacímüket is megadták. A növényeken és az együttes nevén kívül mindössze egy rejtélyes mondat szerepelt az ajándékcsomagon. Minden virág a föld porával szomszédos. A banda a készülődő Clearing albumot akarta felvezetni ezzel a szokatlan PR kampánnyal. Maga az idézet is egy dalszövegből való. Arra igyekezett felhívni a hallgatóság figyelmét, hogy a lemez részben a kivirágzásról és az odavezető, nehézségekkel teli útról szól. Viszont az egyik húzódal, a Just Two Girls témája a lányok közti barátság, amely kérdéskör magvait korábban már elültették Bros és Beautifully Unconventional című szerzeményeikben.

A félig jamaikai, félig indián szülőktől Kanadában született Caitlin Kinney Simpson operaénekesnek készült, de hamar a reggae és a jazz bűv körébe került. Először koncertezni ment Norvégiába, ám ott ragadt és megismerkedett a korábban többek között Björk klipjeihez ruhákat tervező, később hivatásos kapusként, végül grafikusként elhelyezkedő, de, és számunkra ez a legfontosabb, zenészként is kiváló Espen Hornnal. Barátságuk gyümölcse a Forgetting to Remember című album. Szóljon most erről a nyitótétel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
3: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
4: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
5: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
3: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
1: Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A 2018-ban alakult Grand Canada zenekar elsősorban pop együttesnek mondható, de zenéjükben többféle hatással is kísérleteznek. Kezdetben legfőbb védjegyük az volt, hogy a verzékben a férfi rap részt a refrénben női vokál követte, amelyet trombitával egészítettek ki. A korai alapfelállásból adta magát az Airi Mafia párhuzam, amely főként az első magyar nyelvű számokban mutatkozott meg. Azonban már akkor is lehetett hallani, hogy a zenekar szívesen nyúl az R&B-s szólos megoldásokhoz is. Majdnem úgy döntöttek, hogy nem adnak ki soha semmit, és csak élőben lehet majd hallani számaikat. De végül beadták a derekukat, és megjelent első lemezük.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A bossa nova, a szamba és a jazz ötvözéséből született 1958-ban.

a falon, amin állok, látlak az ablakaimmal. Ugyanúgy a hátad látom, ahol eddig voltál, ott vagyok itthon, a házad szebb, az enyémet akarod, a szószaporítót. Műlök pont ezt az anyaszomorítót. Minek az neked, mikor kisállsz lassan a fellegeiddől, hiába várom, hogy nyissad a kaput azon állom.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nem tudhatjuk, mennyivel lett volna kevesebb esélye az amerikai jazz táncdalénekes és színész Peggy Lee-nek eredeti nevén, vagyis Norma Delores Ekstromként befutni.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén. Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádiókaféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándék utalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
1: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Bejelentette kabinetfőnökét Magyar Péter. A társasági adóbevallásokat várja a NAV. Ismét Iránt támadja az Egyesült Államok. Országszerte folytatódik a meleg idő sok napsütéssel. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Bejelentette kabinetfőnökét Magyar Péter. A miniszterelnök Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Az angolul és olaszul felsőfokon beszélő Sümegi Klaudia csaknem egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen, részt vett az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjában, az elmúlt másfél évben pedig társalkotója volt a Tisza pártot és Magyar Pétert bemutató Tavaszi szél című filmnek. A miniszterelnök szerint az egyik legösszetettebb és legnehezebb munka vár rá a következő négy évben. A következő köztársasági elnököt is az országgyűlés választja meg, amennyiben lemond vagy eltávolítják hivatalából Súlyog Tamást, mondta Magyar Péter a Telexnek adott interjúban. A miniszterelnök szerint még nincs jelöltjük, de azt ígérte, hogy nem pártpolitikust jelölnek a feladatra. Arról is beszélt, hogy a kegyelmi ügy miatt felálló vizsgálóbizottság előtt Novák Katalin volt köztársasági elnöknek is meg kell jelennie, és jelezte, hogy a kormány vizsgálni fogja a választási kampányba való orosz beavatkozás mértékét is. A kormányfő csütörtökön Brüsszelbe utazik, az uniós források felszabadításáról szóló keretmegállapodás véglegesítésére. Négy fő témája van a mai kormányülésnek: egészségügy, oktatás, környezetvédelem és pénzügyi kérdések. Magyar Péter közölte, hogy ezeken belül szó lesz egyebek mellett az állami iskolákat fenntartó KLIK-ről, az Országos Környezetvédelmi Főhatóság felállításáról, az akkumulátorgyártás újraszabályozásáról, valamint a magántőke alapokról és a kaszinó koncessziókról is. Még szűk egy hetük van a cégeknek arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-ig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Múlt éjszaka is több tucat drónnal támadták egymást az oroszok és az ukránok. Ukrajnában 11 becsapódást jelentettek, Odesszában egy ember meghalt és többen megsérültek. A tengerparti városban találat ért egy iskolát és több lakóházat is. Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az éjszakai ukrán dróntámadások fennakadásokat okoztak több repülőtér működésében. Önvédelemre hivatkozva újabb támadást indított Irán ellen az Egyesült Államok. Tegnap még az amerikai vezetés a béke megállapodás közelettéről beszélt. Az újabb csapások rakétaindító állásokat és olyan iráni hajókat céloztak meg, amelyek aknákat telepíthetnek a Hormuzi szorosba. Az amerikai külügyminiszter a támadások után indiai útja közben nyilatkozott, Marco Rubio azt mondta, a Hormuzi szoros így vagy úgy, de nyitva lesz.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Zavartalan lesz a napsütés, napközben megélénkül, helyenként megerősödik a szél, délután 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken mérséklődik a kánikula, és néhány fokkal enyhébb lesz az idő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
3: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor!
4: Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pont Jókor, és mai vendégem Dorozsmai Viki, akivel a Human Deep Code alaptesztről és az emberi működés legmélyebb rétegeiről beszélgetünk. A Deep Code egy evolúciós pszichológiára épülő személyiségteszt, amely az idegrendszeri működés és a temperamentum biológiai alapjait vizsgálja. A beszélgetésünk középpontjában a férfi-női harmónia és az önismeret áll. Hogyan érthetjük meg jobban saját működésünket és egymást? Ezt a titkot fogjuk megfejteni zene után. Maradjatok ti is!

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Dorozsmai Viki, viselkedés elemző, akit köszöntök, szia!
2: Szia Marian, köszöntöm a hallgatókat!
1: Én azt gondolom, hogy egy elég izgalmas órának nézünk elébe, és muszáj is valahogy struktúrálnunk, mert nagy a téma, mert hogy alapvetően egy tesztről fogunk beszélgetni, vagy illetve egy tesztnek a mienségéről, ami tulajdonképp azt állítja, vagy ezzel kapcsolatban talán te azt állítod, igen, hogy az, hogy viselkedünk, akár munkahelyen, akár kapcsolatainkban, tehát párkapcsolatainkban, vagy bármilyen interpersonális kapcsolatunkban, az nagyon is függ attól, hogy mi férfiak vagy nők vagyunk.
2: Így van.
1: Ami azt hiszem, hogy bizonyos szempontból érthető, és bizonyos szempontból talán már tudjuk is, de itt most azért sokkal több mindenről is lesz szó. Kezdjük ezzel viselkedés elemzéssel, jó? Mert én itt kérdeztem tőled a zene alatt, hogy ezt te hol tanultad, és azt mondtad, hogy ez nem hazai képzés.
2: Nem, ez nem hazai képzés, és nem is egyetlen képzés. A legtöbbje főleg amerikai kurzusokból tevődik össze. Ennek része klasszikus viselkedéselemzés, nyilván evolúciós pszichológia, fejlődéslélektan, egy kicsi endokrin rendszerekkel, tehát a hormonális háttérrel foglalkozó tudományok, és neurotudomány, mert hogy az idegrendszernek a működését nem hagyhatjuk ki.
1: Tehát holisztikus.
2: Egyértelműen.
1: Tehát nagyon sok szempontból és sok oldalról nézi az embert, a személyiséget.
2: Így van.
1: Jó, de mit mondasz, hogy honnan lehetne ezt megközelíteni? Hogy mit is jelent az, hogy férfiként vagy nőként hogyan viselkedünk? Tehát, hogyha nem az embert vesszük, hanem férfi, nő.
2: Talán az a legjobb és legegyszerűbb megközelítés, hogyha két síkot képzelek el. Uh-huh. Az alap síkunk, a deep code, tulajdonképpen amire a tesztünk is épül, az a genetikai, hormonális háttér, amit kapunk, amit hozunk magunkkal a fogantatásunk pillanatában, ami egyébként meg is határozza kromoszomálisan a férfi, illetve női mi voltunkat. Erre pedig ráépül a második sík, ez pedig a gyermekkorban tanult viselkedési mintáink, és ennek az egysége fogja meghatározni, hogy mi hogyan működünk, hogyan reagálunk a társas kapcsolatainkban, munkahelyen, párkapcsolatban, a hétköznapi életben.
1: Mi ebben az új?
2: A férfi-női megkülönböztetés.
1: Gondolod, hogy az egy, vagy
2: ez
1: az,
2: egy
1: hogy
2: ezen,
1: vagy igen, mert hogy én azt gondolom, de, tehát ez a gyerekkor, ezt mindannyian tudjuk, hogy az egész igen. felnőttkor arra van, hogy kieverjük a gyerekkorunkat, de tényleg, tehát hogy, vagy legalábbis megtanuljuk az onnan hozott sémákat, viselkedést, beidegződéseket, vagy áthuzalozni, vagy magunkhoz ölelni, vagy valahogy kiiktatni, vagy valami. Tehát ez szerintem, ez már egy nagyon-nagyon köztudott dolog, és még én azt is gondolom, hogy ez a férfi-női vonal is, de mondd meg, hogy mi az új megközelítés.
2: Még nagyjából a 90-es évek elején, és szerintem ezt a mondást te is ismered, hogy a nők a Vénuszról származnak, a férfiak pedig a Marsról.
1: Igen.
2: Van egy ilyen megközelítés. Aztán ez egy picit összemosódott. És az egyenlőségünk kivívása érdekében elindultunk az egyformaság felé, és összemosódott a férfi és a nő. Viszont hormonálisan nem vagyunk egyformák. Ez a hormonális működés vagy ez a hormonális háttér meghatározza a működésünket. Gondolj csak arra, hogy a női ciklus, illetve a 24 órás férfi ciklus mennyiben különbözik egymástól. Azt mindenki tudja, hogy a férfi egy tesztoszteron domináns hormonális háttérrel rendelkezik, nőként pedig ösztrogén domináns háttérrel rendelkezünk. Viszont ha megnézzük azt, hogy ez a hormonális háttér hogyan hat a viselkedésünkre, és mondok is egy példát. Például egy gyerekkorban tanult séma sokkal erőteljesebben fog aktiválódni a nőben a menstruációs előtti luteális fázisban a hormon háttér miatt.
1: Igen, szerintem a férfiak ezt nagyon tudják.
2: De mi is.
1: Igen, hát igen,
2: rá, tehát igen,
1: csak ők ezeket
2: ismerjük.
1: Ezt tapasztalják elég komolyan.
2: És azt gondolom, hogy ahogy az üzleti életben megjelentek a nők, vagy nagyobb számban jelennek meg a nők, valahogy megpróbáltunk úgy működni, és azokat a viselkedési mintákat felvenni azért, hogy érvényesülni tudjunk, amit a férfiak használnak.
1: Oké, akkor tulajdonképp nem akarom leegyszerűsíteni a dolgot, de tulajdonképp arról van szó, hogy az újdonság az az, hogy elfelejtettük, már megint elfelejtettünk igen. valamit saját magunkról.
2: Igen.
1: Mert
2: igen.
1: ugye én szoktam mondani, hogy a biozöldségben a nagy aha élmény, az tulajdonképpen az, hogy elfelejtettük, hogy ez gyerekkorban tök elérhető volt, és ott
2: igen.
1: volt, és nem tudom. Tehát, hogy felgyorsul a világ, változtak a szerepek, változtak a terhelések, szerintem talán mondjuk így, hogy a mindenkinek, férfinak is nőnek a terhelései, a feladatai, máshogy máskor kell koncentrálni, máshogy kell orientálni, és elfelejtettük azt, hogy amúgy mi az, amiben normálisan a természettel és a természetünkkel együttműködve tudunk élni, és még nem találtuk ki ezt az újat.
2: Így van, így van. Megváltozott a világunk.
1: Igen.
2: Az elmúlt 30 év egészen elképesztő változást hozott az emberiség életében, mind technikai fejlődésben, mind a szerepekben, ahogy mondtad is, viszont ez egyfajta elhangolódást is jelent
1: igen, igen.
2: a természetes működésünktől. Ami viszont diszonanciát okoz a hétköznapokban, az üzleti életben, a párkapcsolatban, sokszor a gyereknevelésben is, mert egyszerre próbálunk valahogy mindenhol ott lenni, mindennek megfelelni, minden elvárást magunkra venni, miközben teljesen elhangolódunk a természetes működésünktől.
1: És ez az alapteszt, ez mit mutat meg, és hogyan lehet ehhez igazodni? Hogyan lehet ez alapján létrehozni akár olyan viselkedésformákat, vagy rátanulni olyan viselkedésformákra, olyan reakciókra, amik a zsigeri reakciót adott esetben helyre teszik akkor, hogyha az nem helyén való, és alkalmazkodik ehhez a tempóhoz, amiben élünk.
2: Az alapteszt azt mutatja meg, hogy mi az a alapműködés, amivel az egyén komfortos.
1: Uh-huh. Ezt értem. Okay.
2: Igen, viszont van egy másik sík, és egy kicsit rávilágít arra is, hogy ebből mondjuk mi a tanult. És akkor, nyilván ez egy egyszerűsített alapteszt, azért is alapteszt, ennek a teljes elemzése a személyesen történik, ahol megnézzük, hogy pontosan az eredmény alapján mik azok a működések, amik egy természetes működést jelentenek, és mi jön rá transzgenerációs mintából, tanult mintából, meg a saját gyerekkori tapasztalatból, vagy hát abból, ami az egyénnek van. És ezt nagyon jól megmutatja a teszt. Hogy hol vannak azok a pontok, amik diszonanciát okoznak, amik nehézséget okoznak az egyén működésében, és hogyan lehet akkor ezt megváltoztatni, lecsökkenteni. Nyilván itt egy csomó eszközt lehet erre tanulni, akár kommunikációs oldalról. Erre mindig azt szoktam mondani példának, hogy ülhetünk itt, és mondhatom azt, hogy jó, akkor Marian, beszélj mostantól spanyolul, de ha te soha nem tanultál meg spanyolul beszélni, akkor az nem fog menni.
1: Igen.
2: Tehát
1: igen.
2: először ezeket az alapokat kell helyre tenni, ott pedig nem árt, ha tudom, hogy hol van az elcsúszás. Mi a gond?
1: Én szeretném, ha ezt jobban kibontanánk, mert érteni vélem, de azt szeretném, hogyha megvilágítanánk. Nem tudom, hogy mit gondolsz, hogy az jobb, hogyha példát kérek tőled.
2: Igyekszem példákat, igen, hétköznapi példákat igen, is mondani, mert, hogy azt hiszem az aminek, a célra vezető.
1: Jó, mert ami nekem most eszembe jutott, az ugye különböző, tehát ugye gyerekeknél most már gyakorlatilag szerintem nincs is olyan gyerek, aki ne lenne valamivel felcímkézve, és ezt sokszor kritizáljuk saját magunkat, hogy ellenem címkézzük a gyerekeket. Uh-huh. Közben pedig azért van egy olyan látásmód is, és én azt hiszem, hogy ezzel egyetértek, hogy abban az esetben, hogyha valaki tudja, hogy mi van vele, akkor képes ahhoz alkalmazkodni. Nem tudom ezt máshogy mondani. Tehát, hogyha egy gyerek mondjuk autizmus spektrum zavarral él létezik, de viszonylag magasan funkcionál, viszont mégis vannak dolgok, helyzetek, amik kellemetlenek, és hogyha ez kiderül, és megérti ő a saját működését, akkor szerintem sokkal több, jobban tud saját magára reagálni, jobban tudja magát védeni, el tudja dönteni, hogy mi az, amire rátanul, hogy abban jobban legyen. Tehát én tartom azt egy fontos dolognak, hogy a címkézés az egyénnek tulajdonképpen segítsen rámutatni arra, hogy ő hogyan is tud működni.
2: Én egy picit másik oldalról közelítem ezt a kérdést.
1: Jó.
2: Hogyha az egyénnek van egy nehézsége, például egy anyukának, hogy nem érti, hogy a gyerekem miért ezt csinálja, vagy miért így működik, vagy miért nem tud egy helyben lenni, vagy folyton izegmozog, stb., akkor elkezd válaszokat keresni. Ebben az esetben a címke, úgymond, vagy egy minősítés tud segítség lenni. Ha az egyénnek amúgy a standard működése az, amit aztán felcímkézek, akkor lehet, hogy neki inkább ez egy kifogás, ként fog megjelenni. Uh-huh. Ezt nagyon sokszor szoktuk hallani, hogy de hát én ilyen vagyok.
1: Abszolút, tehát ez a hozzáállás az ezerféle lehet, igen, ezt értem. És ösztársadalmilag egy kérdés, igen. Hogy akkor...
2: De itt mindig azt a kérdést szoktuk feltenni, hogy oké, te ilyen vagy, de ez neked jó?
1: Igen.
2: Vagy ez neked egyébként nehézséget jelent az életedben és a párkapcsolatodban, vagy igen. A munkahelyeden?
1: Igen, ez a kérdés.
2: Mert ha nehézséget jelent, akkor menjünk mélyebbre. Nézzük meg, hogy mi az oka. Nézzük meg, hogy milyen eszközeid vannak arra, hogy ezen változtatni tudj. És megtalálni azokat az eszközöket, amivel egyébként ezt a nehézséget meg lehet szüntetni. Mert hogy ezek a nehézségek most itt vannak velünk.
1: Jó, tehát akkor ez már egy következő réteg. Uh-huh. Tehát amiből én kiindulok, de arra épül, mármint gondolati szinten, hogy oké, akkor ha én ilyen vagyok, akkor mi az, amin akarok változtatni?
2: Igen, igen. Nem feltétlenül szükséges, és ez megint egy másik két sík tulajdonképpen, az egyén és a csoport. Mert egy egyéni működés amúgy zavarhatja a csoportot, miközben az egyénnek ez jó, és szeretné megtartani, és szeretné, hogy őt elfogadja a csoport úgy, ahogy ő működik. A másik viszont az, hogy most a csoportnak van egy ilyen erőteljes elvárása. Mondok példát, nőknél jellemző a kedvesség, a mosoly, a gondoskodásnak az elvárása. De nem minden nő biológiailag alkalmas arra, vagy nem ez az elsődleges biológiai drive-ja, hogy ő gondoskodjon.
1: Igen.
2: Viszont transzgenerációsan ez lehet egy tanult szerep, de az rögtön diszonanciát fog bennem kelteni. Én ezt nem akarom csinálni. Én nem ilyen vagyok. Más szeretnék lenni. Hogyan tudom megmutatni a környezetemnek, hogy ki vagyok én? Szeretném, hogy engem lássanak.
1: Figyelj, szerintem ez most, amit mondasz, körülbelül ezzel mindenki küzd.
2: Igen.
1: Nem? Tehát,
2: de.
1: És most
2: férfi
1: ezzel,
2: is.
1: És most ezzel, is, és nem, a, nem a gondoskodásról, vagy nem gondoskodásról igen. Beszélek, hanem azt képzelem, vagy legalábbis van egy olyan életszakasz. Tehát az életben legalább egyszer megtámadja az embert az az érzés, hogy most én az vagyok, aki lenni uh-huh. szeretnék, vagyis én igen. azt csinálom, most engem úgy látnak. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon létező dolog, de ha jól értem, akkor te azt mondod, hogy simán lehet az, hogy valaki, mondjuk egy nő, személyiségileg, hormonálisan, tehát ahogy ő van, abban ő például egyáltalán nem a típusos, nem tudom én, édesanya, gondoskodótárs, és így tovább, de beleszületik mondjuk egy olyan környezetbe, ahol ez alap, erre tanul rá, és ez lesz a sajátja, és lehet, hogy az egész életében belül valamiféle diszonáns érzéssel megy, de mégiscsak a tanult dolog miatt, és ez egyébként szerintem erős, tehát ezt láttam
2: ez
1: épültbe.
2: Mint a sok esetben, igen. Ami kommunikációban is meg fog jelenni. És akkor itt megjelenik az a kritikus szülői, kritikus anyai hangnem, uh-huh. azok az elvárások, amik amúgy már a kommunikációban is megjelennek, érezhető a kommunikációból, a használt szavakból, hogy van ott egy belső diszonancia.
1: De létezik olyan, hogy mondjuk rávilágít ez a teszt az én alap beállítódásomra, ami mondjuk adott esetben teljes mértékig eltér attól, amit láttam, tanultam, hoztam, és amiben élek, és egyszerűen csak levedlem magamról mindent, amit rátettem, és úgy élek, tehát létezik ilyenfajta szabadulás, de igen, persze lehet, hogy hülyeséget mondok.
2: Nem, egyáltalán nem. Abszolút ez a cél, hogy megismerd azt, ami benned van, amit hormonálisan, kromoszomálisan, genetikailag magaddal hoztál, ami az alapműködésed, a deep kódot tulajdonképpen, és ehhez megnézni, hogy mit kaptál egyébként tanult mintában, mi az, amit te erre ráépítettél egy ilyen külső védőrétekként, mert ezt láttad, ezt tanultad.
1: Igen, de ez olyan fontos.
2: Hát a legfontosabb hát szerintem
1: is. Az meghatároz az identitást.
2: A tanult vagy az alap?
1: Szerintem a tanult.
2: Én azt gondolom, hogy a tanult... Ha nézzük a fejlődést...
1: Ahhoz tudod magad viszonyítani.
2: Igen, de ha tudjuk azt, hogy az agyunk 21 éves korig fejlődik a prefrontális kérek, ami ugye befolyásolni fogja az én kognitív és tudatos működésemet, tehát korrigálja a limbikus érzelmi részemet, ami ugye az automatizációért felel minden, amit gyerekkorban tanultam, mert evolúciósan a legfontosabb célja egy gyereknek, hogy túléljen.
1: Igen.
2: Ő úgy fog túlélni, ha mindent lemásol, amit a szüleitől lát.
1: Hát, mert hogy teljesen alkalmazkodik. Hogy igen,
2: hiszen még nem tud kívülről beépíteni dolgokat, mert kicsi, és mert még fejlődik az agya. És általában ebben a 20 éves korban jön ez az első kérdés, hogy ki vagyok én?
1: Igen.
2: De akkor most ki vagyok én? Egész eddig így csináltam, mert a családom, a szüleim elfogadták, és ezt díjazták, jutalmazták, ugye aztán jön a dopamin szépen az agyba, de ez nem én vagyok. Akkor most mi van? És ott lenne a legfontosabb, meg hát nyilván felnőtt korban is, hogy ezeket a héjakat szépen letegyük, és megnézzük, hogy mi van ott bent, a magban, a mélyen. És onnantól tudunk kifelé építkezni, hogy oké, ezt tényleg ezt tanultam, de mi van, ha nem így csinálom? Hogyan tudom máshogy csinálni? Hogyan tudok akkor nem megfelelni a környezetemnek, hanem saját magamat képviselni?
1: Hú, figyelj, nagyon érdekes, amit mondasz, és azért rángatom itt a fejemet jobbra-balra, mert hogy nagyon értem, közben pedig ott van az, hogy olyan alapvető törekvésünk, hogy megfeleljünk a környezetünknek.
2: Az alapvető törekvésünk a túlélésünkből jön. A homo sapiens egyik működő faj. Mi azért éltünk túl, és azért vagyunk most mindannyian itt, mert baromi jól tudtak az őseink együtt működni.
1: Igen, igen.
2: És a csoportos túlélés, vagy a csoportban igen. való túlélés jelentette az egyén túlélését. Tehát ez az elsődleges drive-unk, hogy túléljünk, emiatt félünk. Félünk, hogy elveszítjük a kapcsolatot a másik emberrel. De valójában elveszítjük, vagy csak ez a félelmünk? Na, ez itt a legnagyobb kérdés.
1: Az a kérdés, hogy akkor, hogyha önvalón vagyok, akkor is elfogadnak-e, és ebben lehet, hogy nem merünk belemenni?
2: Ez pontosan így van.
1: Hát segítek, nem fogadnak el. Én kipróbáltam.
2: Az én teóriám az, hogy, és nagyon sokszor illetik negatívan ugye ezt a nyugati individualista szemléletmódot, de abban az esetben, ha az egyén mindig önmaga, nem játszik szerepet, leteszem ezeket a rétegeket a személyiségemből, és önmagamként működök, akkor az én működésem egy adott csoportnak előny lesz.
1: Igen.
2: És ez a csoport engem úgy fog elfogadni, ahogy én vagyok. Ugye ez a jó példa az indiánoknál. Ha valaki nyomolvasó, akkor ő nyomolvasásra küldik. Nem fogják, nem tudom, birkapásztornak tartani, mert arra ő nem jó.
1: És nem fogják igen. megpróbálni átnevelni mindenféle drasztikus eszközökkel. Hát ez egyébként az elfogadás alapja lenne. Nálunk ugye az a mondás, hogy na de hát itt van az egész élet, és most már tanulni kell, szóval nyugodtan tanuld meg a birkapásztorlást, hogyha te nyomolvasó vagy, és abban nagyszerű és
2: hát,
1: kivételes, akkor
2: meg,
1: is.
2: Hogy te nyomolvasó vagy, mutasd meg a világnak, hogy te vagy a legjobb nyomolvasó, és legyél kérlek nyomolvasó, és ne akarj más lenni, mert nem fog menni.
1: Uh-huh. Igen, ezt mondod te, vagy ezt mondja ez a teszt.
2: Igen, meg ezt mondja az evolúciós viselkedés elemzés is.
1: Ezt mondja az evolúciós viselkedés elemzés, és valószínűleg ezt az egészet az a mérhetetlen egyébként diszonancia, meg elégedetlenség, meg belső feszültség hozta létre, ami így lebeg a világ fölött.
2: Igen.
1: Perfő.
2: Pont így. mert elhangolódtunk
1: igen,
2: a saját értem. Teljesen természetes emberi működésünktől, de több ezer éves genetikai kódokat nem lehet egyik napról a másikra letenni, csak azért, mert az elmúlt 30 évben a világunk technikailag is olyan mérhetetlen változáson és fejlődésen ment keresztül.
1: Várjál, akkor te mered azt kijelenteni, bocs, hogy ilyenekbe beleviszlek, de szerintem fontos, mert nem mindegy, hogy tekintünk magunkra, tehát mered azt kijelenteni, hogy az a mondás, hogy az lehetsz, aki akarsz, ez így nem igaz?
2: Igen.
1: Kösz.
2: Ez okay. A mondás abban a formában igaz, hogy ismerd meg, hogy ki vagy.
1: Uh-huh. Értem.
2: És most akartam valami egészen drámai.
1: Hát de akkor alkalmazkodj ahhoz, vagy...
2: Igen, ha megismered...
1: Azért, hogy jobban legyél, mert ugye igazából ugye jó lett a kérdés.
2: Mindenkinek van szuperképessége. Mindenkinek van. És most akartam tényleg valami példát mondani, hogy nem tudom, ha én most hirtelen egyik napról a másikra szinkron tolmács akarok lenni, nem leszek. Mert egy csomó minden kéne hozzá, mert én most hiába belerakhatnék rengeteg erőforrás,
1: igen,
2: időt,
1: akartam
2: energiát,
1: kérdezni az emberi teljesítőképességet.
2: Viszont ha ismerem azt, hogy miben vagyok jó, hogy mi az, amivel én nagyon komfortosan tudok működni, például a viselkedés elemzés, ez nekem abszolút a szenvedélyem, akkor én ebben elképesztő jó tudok lenni, mert minden, amit én hozzátanulok, az nekem nem extra, nem kötelező, hanem magamtól jön.
1: Na jó, ebben még van egy csomó kérdésem, de most muszáj egy kicsit frissíteni zenével meg feles információval, de aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Dorosmai Viki, viselkedés elemző, maradjatok ti is!

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. Zavarnak a szürke hétköznapok, amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál. Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
4: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
5: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
6: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
7: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
6: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
4: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
8: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője július 9-én az Akvárium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
9: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont jókor, vendégem továbbra is Dorozsmai Viki, viselkedés elemző. És hát nagyon izgalmas a téma, én azt gondolom, arról beszélgetünk, hogy van egy alapteszt, Deep Code, ami azt határozza meg, illetve ami alapján az kerül napvilágra, hogy a személyiségünknek a genetikailag és hormonálisan hozott a megszületésünkkel együtt hozott személyiségünknek mi is lenne a komfortos, mondhatom így, az a
2: viselkedés,
1: amivel önazonos, igen, és ezek nem típusjegyek, nem csak típus és személyiségjegyek, hanem ideg típusok is, gondolom, vagy ideg típus is, és

0: Azonosnak érzi magát. És erre jön az a második sík, amit beszéltünk is, amit tanult és gyerekkorból hozott.
1: Na, és tulajdonképpen ott hagytuk abba, hogy én azt kérdeztem tőled, hogy ki mered-e jelenteni, hogy ez a, az lehetsz, aki akarsz, ez a mondás így ebben a formában nem igaz, és te azt mondtad, hogy igen, alapvetően ebben a formában nem igaz. Az viszont igaz, hogyha rátalálunk és megértjük a saját működésünket, akkor, ugye, ha jól értem, ahhoz alkalmazkodva, azt szem előtt tartva...
0: Azt fejlesztve.
1: Na jó, oké. Azt fejlesztve. Igen. Na, mert hogy én pont a komfortzónára akarok rátérni, mert hogy az is feljött bennem, hogy akkor nem arról van ez szó, hogy a komfortzónán belül mozogva, élve az életet, biztonságos és jó, és még akár sikeres is lehet, csak ez meg megint ellentmond egy mostani tendenciának, ami ugye arra bíztat, hogy lépjél ki a komfortzónádból, nézd meg, ki vagy te valójában, és akkor leszel majd valaki, hogyha ezt átugrottad. Na, ezzel kezd most nekem valamit, kérlek.
0: A komfortzónánkon belül maradni mindig biztonságos.
1: Igen.
0: Viszont a komfortzónán belül nem történik semmi.
1: De ez szerintem így nem igaz.
0: Hát már a gyerek is kilép a komfortzónájába, akkor, amikor járni tanul. Csak nem hibának mondjuk, amikor ő elesik, hanem tanulási folyamatnak.
1: Igen.
0: A GPS pedig újra tervez, és nem azt mondja, hogy ó, de béna vagyok. Akkor nem jutnánk sehova.
1: Tehát, hogy a komfortzónában meg néha jó megpihenni.
0: Meg lehet pihenni, nem kell folyamatosan keresni ugye a kihívást, de lesznek olyan pillanatok, vagy lesznek olyan célok az ember életében, amikor keresem ezeket a kihívásokat. Ugye a flow elmélet pontosan ezt mondja. Amikor én flow állapotban vagyok, vagy az egyén flow állapotban van, abban vannak kihívások, amiket meg tudok ugorni. És ez a sikerélmény az, ami egyébként tovább visz, inspirál, motivál, és ebben tud az egyén is fejlődni.
1: Jó, de ha a komfortzónában, most ezen kicsit le vagyok ragadva, a komfortzónában kényelmes lenni, akkor mi van akkor, amikor valaki például egy olyan kapcsolatot él, keres, ami igazából nem jó neki, és nagyon sokszor az a válasz pszichológiai szemmel, hogy pontosan a tanult dolgai miatt, még ha ő nem is azt éli jól, de az a komfortos, amiben mondjuk...
0: Az az ismert.
1: Igen.
0: Az agynak...
1: De és az ismert egyelő komfortos.
0: Így van. Mert abban nincs kockázat, és nincs veszély.
1: Mert hiszen tudjuk,
0: hiszen
1: még,
0: ismerem.
1: Még ha rossz, akkor is tudom, hogy mi fog következni, tudom, milyen választ adok majd rá. Ugye itt szokott lenni.
0: Mert az ismert pokolt előbb választja az, hogy mint az ismeretlen mennyországot.
1: Igen.
0: Mert oda-oda kell menni, ott kockázatot kell vállalni.
1: Okay.
0: Ugye, ha evolúciós szemszögből nézzük ezt a dolgot, ahhoz, hogy elmenjek vadászni, vagy elmenjek egy ismeretlen tájra bogyót szedni, ahhoz kockázatot kell vállalni. Ha ott maradok a barlangba, éhen halunk. Uh-huh. Tehát valahol mindig, és ez mindig egy döntés. Mikor, mekkora a kockázat, és mekkora a nyereség azzal, hogy én kockázatot vállalok. És ezt fogjuk folyamatosan figyelni itt belül. Hogyha az ember a komfortzónáján belül marad, akkor sok esetben azzal találkozik, hogy jön egy belső feszültség, hogy én többre vágyom. Én nem ez vagyok. És ez teljesen rendben is van. Ilyenkor viszont meg kell nézni, hogy mi a célom, mit kéne hozzátennem, ehhez milyen eszközeim vannak most jelenleg, mi az, amit meg tudok tanulni eszközként, kommunikációban, tanulásban, információban, stb. És az, hogy mitől félek. Mi az valójában, ami bennem a félelmet kelti, azzal kapcsolatban, hogy én elérjem a saját célomat. Innen jön a komfortzóna, és a komfortzónából való kilépés.
1: Jó, akkor most foglak kérni arra, hogy példákat mondj.
0: Jó.
1: Akár eseteket, amik megmutatják azt, hogy hogyan is lehet fejleszteni. Tehát hogyan lehet ráébredni a saját magam idegtípusára és annak a megfelelő működésére, és hogyan lehet ezt fejleszteni, és azt se bánnám, hogyha olyan példát mondanál, ahol ilyen nagyon nagy rácsodálkozás volt arra, hogy milyen is vagyok, és mit is akarok.
0: Jó. Én azt gondolom, hogy az első lépés, hogy hogyan lehet felismerni, az sokszor onnan jön, hogy hogy az egyénben megjelenik egy

0: érzés, hogy valami nem jó. Mindig ugyanazt csinálom, megpróbálok megfelelni, és valahogy mindig ugyanaz az eredmény jön. Például, hogy itt állok, mi nem tudom, 45 pluszosan egyedül, miért nem működnek a párkapcsolataim. Uh-huh. Ez például teljesen valid példa.
1: És mindennapi.
0: Vagy üzleti életben, nőként. Beülök egy tárgyalásra, és hiába mondom, minél hangosabban nem hallják a hangom. Uh-huh. Nem hallanak meg. Mindig innen indulunk, hogy van egy pont, ahol az egyén azt mondja, hogy ez így nekem nem jó. Mi történik? Kipróbáltam eddig mindent, amit tudtam, nem jött változás, mi történik? Akkor ránézünk arra, hogy mi egyébként a saját működése, mi a belső evolúciós drive-ja, a deep kódja, és hogy esetleg mik azok a rétegek, amik erre ráépültek.
1: Ezek a drive-ok, ez besorolható? Tehát van, nem tudom én, X fajta? Vagy ez ahány ember, annyi féle?
0: Ez még nagyon új. A legfrissebb tanulmány 2025-ös egyébként ebben. Nyilván rengetegféle kategorizáció létezik. Megpróbálják egyszerűsíteni és leszűkíteni, de mondjuk ha egy elég hangzatos példát mondjak, van, aki nagyon evolúciósan szereti a gondoskodást, és szereti magát körbevenni emberekkel is, legfontosabb neki az emberi kapcsolat. A másik típus pedig kifejezetten megy, és kockázatot vállal, és felfedez, és kutat, és tehát ez egy két különböző drive. Hogyha ezt a kutató mentalitást belekényszerítem abba, hogy mondjuk tyúkanyóként működjön, az neki feszítő érzés lesz, az neki nem lesz jó. De lehet, hogy társadalmilag éppen elvárt tőle, mert adott esetben nőként született. Szóval a második lépés az, hogy ezt megnézzük, hogy mi az, ami rájön az ő működésére tanultként, mit kapott, nyilván ez egyedi mindenkinél, milyen kommunikációs mintái vannak, amit ő hoz magával, és hogy ez hogyan működik, vagy hogyan látszik kifelé. És hogy mi a valójában neki a célja, mi az, amit ő szeretne. És akkor igen, itt meg lehet tanulni különböző eszközökkel azt, hogy hogyan tudom megnyugtatni például önmagamat. Hogyan tudom az idegrendszeremet megnyugtatni, akkor, amikor van egy nagyon stresszes, nagyon feszült érzésem, mert ezt meg tudom saját magamnak adni, hogy én itt megnyugodjak egy adott szituációban, egy adott pillanatban. Vagy hogy milyen kommunikációs eszközeim vannak arra, hogy én tartsam a határaimat. Ez is egy tipikus példa, hogy nem tud valaki nemet mondani, és minden feladatot elvállal, de már túl van terhelve teljesen. Nyilván ott a határtartással vannak gondok, mert ő azt tanulta, hogy akkor fel tud megfelelni, akkor igen, lesz igen. Elég jó, ha ő mindenre bólogat, mindenre igent mond, és ő mindent megcsinál. Csak hogy ettől ő szétmorzsolódik, és túlterhelődik.
1: Ezeknek, amiket mondasz, ezeket szerintem ma már a különféle terápiák és módszerek mind ismerik és kezelik is. A viselkedés elemzés, az mit tud ehhez hozzátenni? A meglévő ismert felismerésekhez és fejlesztő módokhoz.
0: Nagyon kevés az az eset, ahol figyelembe veszik azt, hogy az illető, akinek ez a adott nehézsége van, az férfi vagy nő.
1: Ja, igen. Mindig visszatérünk, igen.
0: És hogy éppen milyen hormonális helyzetben van.
1: Oké. Okay.
0: Mert hogy egy női működést nagyon erőteljesen meg fog határozni a női ciklus, és a férfi működést is meg fogja határozni a saját férfiakra jellemző 24 órás ciklus, illetve az evolúciós drive-ja. És ha innen közelítünk, ebben más a deep code, és ebben mások a megoldásaink is. Ha egy nő ismeri a saját működését, a saját ciklusát, és tudja azt, hogy igen, nekem vannak olyan traumáim, gyerekkorból hozott mintáim, amik néha úgy előjönnek és bekapcsolnak, mondjuk párkapcsolatban is mindig van valami vita is. De ha én ezt tudom, hogy oké, eznek van egy hormonális háttere, én most ebben a szakaszban vagyok, vagy a következő hónapban, ezen a napon leszek, abban a három napban ilyen érzékenyebb, akkor én fel tudok erre készülni. Akkor én azt tudom mondani a páromnak, hogy figyelj, ez a három nap, ez borzasztó nehéz nekem. Kérlek, segíts benne. Én most türelmetlen vagyok, én most nagyon feszült vagyok belül. Segíts.
1: Oké, de ez, amit te mondasz, ez egy önkifejezés, ez képesség arra, hogy megvizsgáljam magam, képesség arra, hogy mondjuk, amikor jön egy feszültség, akkor nincs egyszerre érzés, és Hogy van ez, várjál, mert na most rosszul. Tehát, hogy nem tudsz egyszerre az érzéseid felett értelem és érzelem. Tehát nincs egyszerre érzés és értelem, bocsánat.
0: Minden érzésünk 60 kötőjel 90 másodpercig tart.
1: Én ezt tudom.
0: Ha megvárod, és te hát ezt tudod, akkor azt tudod kezelni. Minden hát nagyon nehéz. Tudod kezelni.
1: Hát ez nagyon nehéz.
0: Hát ez az új, amit tanulunk még.
1: Tehát ez, amit te mondasz, a 60 és 90 másod, tehát az ilyen jellegű késleltetés egy óriás feszültségben, ahhoz olyan szintű önismereti szint kell.
0: De, hogy én azt mondom neked, hogy tudom, hogy mikor fog jönni az a nagy feszültség. És te már, amikor a feszültségedet érzed, még mielőtt robbanásig jutna, már előtte tudod, hogy ja, oké, lépek két lépést hátra. Mert tudod, hogy jönni fog.
1: Hát ez tudatosság.
0: Mert tudod, hogy jönni fog. De mivel ezt elnyomjuk, hát még a párkapcsolatban is tabusítva van a női ciklus.
1: Persze.
0: Hát akkor hogyan tudnám azt mondani, hogy ma egy férfi nem feltétlenül ismeri a női működést, a nő meg nem ismeri a férfi működést. Hát ő nem azért keres megoldást, mert ő engem idegesíteni akar, hanem azért, mert neurológiailag így van behuzalozva.
1: Jó, én értem, és azt gondolom, hogyha ezt így mind meg tudnánk tanulni, és tudnánk hasznosítani, de hát nyilván erre van az élet, hogy fejlődjük meg a dolgokat, igen. És tanuljuk meg, akkor valószínűleg sokkal boldogabban élnénk mindannyian. Én azt gondolom, hogy ebben továbbra sem lehet megúszni az önmunkát.
0: Kizárólag önmunkával lehet ide eljutni. Mert ha azt várom, hogy kívülről majd valaki megcsinálja helyettem, akkor most is ez történik, megmondták, hogy ők mit akarnak látni belőlem. Uh-huh. Csak hogy ez nem én vagyok, hanem amit ők akarnak látni. Csak és kizárólag önmunkával lehet ezt megoldani, és ebben egyébként a nők jelen pillanatban előrébb járnak.
1: De akkor mondhatjuk azt, hogy ez a deep code tulajdonképpen abban segít, hogy kapjál magadról egy kristálytiszta képet, de utána ezt ebben alkalmazkodni, fejlődni, az már tényleg annak a kérdés, hogy mit vagy hajlandó megtenni magadért.
0: Igen. Hogy mi a célod, és mi a fontossági sorrend?
1: Meg hogy meg tudod-e azt fogalmazni.
0: Igen. A megfogalmazás általában menni szokott. Uh-huh. Pont azért, mert megvan az a pont, hogy hol szeretnék én változtatni.
1: Persze, hát hogyha már valaki elkezd ezen gondolkodni, az azt jelenti, hogy van már akkora feszültség, tehát van már olyan feszítő dolog az életben, ami miatt azt gondolja, hogy nem működik egy bizonyos terület, és nem ezt akarja.
0: Általában az a nulladik pont, hogy oké, hogyan csináljam máshogy.
1: Igen.
0: Mert az, ami volt, az már nekem nem jó.
1: Nem jó,
0: az
1: nem
0: már
1: tetszik,
0: nem ad.
1: Nem érzem jól benne magam. Na hát most ennyi fért bele. Én nagyon örülök, hogy erről tudtunk beszélgetni, és köszönöm szépen, hogy eljöttél. Szerintem fogunk még találkozni.
0: Én is nagyon köszönöm.
1: Dorozsmai Viki viselkedés elemző volt a vendégem itt a Pontjókorban. Köszönöm a figyelmet nektek is. Holnap 11-kor jövök friss adással, de addig is szép napot mindenkinek. Sziasztok!
2: Dél van. Pontjókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 Hold támogatója az Erste. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Baraka Rétes, a Rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka Rétes. Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Disco It House Party május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megkakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
8: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Még a héten fontos megállapodás születhet az uniós forrásokról. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy. Újra megnyitják az internetet Iránban. Országszerte folytatódik a meleg idő sok napsütéssel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Megfeszített tempóban dolgoznak az uniós források hazahozatalán, mert nagyon szűk a határidő a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadítására, mondta a Telexnek adott interjújában a kormányfő. Magyar Péter megerősítette, hogy a tervek szerint már csütörtökön megszülethet az erről szóló megegyezés. Az uniós forrásokból a többi között hév- és vonatszerelvényeket vásárolnának. Bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energiainfrastruktúrát. Idén 6% felett lehet az államháztartás hiánya, a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály közölte, hogy az euró bevezetésének feltételeit 2030-ra teljesíteni szeretnék. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter a tegnapi kelenföldi mozdony tűzzel összefüggésben. Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására, egy olyan esetben, amely egy tároló vágányon történt. Hangsúlyozta, a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, és ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Megszűnik az összes parkoló automata és a parkolás is drágul Budapesten július 1-től, emlékeztetett az RTL híradója. A főváros szerint túl sokba kerül az automaták üzemeltetése, ezért kell megszüntetni őket. A BKK azt javasolja, hogy akik továbbra is készpénzben fizetnének, azok fizethessenek a kerületi parkolás üzemeltetési irodákban. Ami pedig az árakat illeti, a legdrágább belvárosi A-jelzésű zónában 600-ról 800 forintra emelkedik az óradíj. A B-zónában 450-ről 600-ra, a C-zónában 400 forintot, a D-ben pedig 300 forintot kell majd fizetni óránként júliustól. Elrendelte az országos internet szolgáltatás visszaállítását az iráni elnök. A teheráni vezetés a februárban kezdődött amerikai-izraeli támadások óta blokkolta a világháló elérhetőségét, biztonsági okokra hivatkozva. Az országban élő 90 millió ember azóta csak az államilag jóváhagyott honlapokhoz férhetett hozzá. Ígéretes eredményeket mutat az ebola legveszélyesebb vírustörzseire fejlesztett vakcina, írja Medical Express. Kínai tudósok kifejlesztettek egy új, széles spektrumú mRNA-s vakcinát, amely hosszú távú védelmet nyújthat az ebola vírusok legveszélyesebb családja ellen, ebbe beleértve a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában jelenleg kitörő törzset is. A vakcinát egerekben, hörcsögökben tesztelték, az eredmények pedig nagyon biztatóak voltak. Arról még korai beszélni, hogy mikor kerülhet forgalomba a vakcina, mert az emberi klinikai vizsgálatok előtt a kutatók még magasabb rendű állatokon is tesztelni fogják.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Zavartalan napsütésre számíthatunk ma is. Napközben megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél. 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken mérséklődik a kánikula, és néhány fokkal enyhébb lesz az idő. A hétvégén viszont ismét melegedés kezdődik.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
10: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
2: Daily Mix filmzene. A mai mixet Rob készítette.
11: Ez nem én nekem története. Mindenünknek története, mely szájról szájra száll. Ti füleltek és emlékeztek, mert mit ti ma hallottok, ti mondjátok csecsemőknek. Én most nézek hátra, vissza át az időn, múltba válva, történeten át.

És ekkor születik pattogópor és örök rémület. A tél szállott fölénk. A halál gyűjtötte martalékát, de egyet sehogy nem kap el. Walker kapitányt. Ki gyűjt majd egy bandát, fölröpteti föl az égbe. Így ők útra kerülnek.

0: Rémlik ez?
1: Holnaposzág!
0: És rémlik ez?
1: A fényfolyó!
0: És rémlik ez?
1: A léghajó!

Az idő telik, az idő múlik. Őnekik hiányzik, miük volt. Ők lesznek magányosak, nincs felhőkarcoló, nincs videó.

és mi jutottunk ide hálás szívvel, mert látjuk azt, ami azelőtt volt. Egy pillantás, és mi tudjuk, igaz volt. Kik jártak előttünk, nekik volt nagy tudás, mely még több, mint álmaink. Az idő telik, az idő múlik, és mi tudjuk, a titok, ami volt, nagy és nehéz. De a mi életünk ezen úton jár, és senki nem tudja, hová, merre.

0: vendéglő, rajta a kitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Rob volt. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata. A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. 4 nap.

0: www.rozalia.hu.
1: Gyere el május 30-án a 10. Hungarian Blitzring Opel pályanapra a Kapucsringre. Egész nap szokványos és nagyon nem szokványos Opelek a pályán, ahol ráadásul te is kipróbálhatod ellenőrzött körülmények között, amit az utcán nem lehet. Ez nem verseny, hanem igazi örömautózás a MOTE szervezésében, különleges autókkal, díjakkal és kupákkal. Hungarian Blitzring 2026. május 30. Kapucsring.
2: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Von Jodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Bejelentette kabinetfőnökét Magyar Péter. A társasági adóbevallásokat várja a NAV. Ismét Iránt támadja az Egyesült Államok. Országszerte folytatódik a meleg idő sok napsütéssel. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Bejelentette kabinetfőnökét Magyar Péter. A miniszterelnök Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Az angolul és olaszul felsőfokon beszélő Sümegi Klaudia csaknem egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen, részt vett az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjában, az elmúlt másfél évben pedig társalkotója volt a Tisza pártot és Magyar Pétert bemutató Tavaszi szél című filmnek. A miniszterelnök szerint az egyik legösszetettebb és legnehezebb munka vár rá a következő 4 évben. A következő köztársasági elnököt is az országgyűlés választja meg, amennyiben lemond vagy eltávolítják hivatalából Súlyog Tamást, mondta Magyar Péter a Telexnek adott interjúban. A miniszterelnök szerint még nincs jelöltjük, de azt ígérte, hogy nem pártpolitikust jelölnek a feladatra. Arról is beszélt, hogy a kegyelmi ügy miatt felálló vizsgálóbizottság előtt Novák Katalin volt köztársasági elnöknek is meg kell jelennie, és jelezte, hogy a kormány vizsgálni fogja a választási kampányba való orosz beavatkozás mértékét is. A kormányfő csütörtökön Brüsszelbe utazik az uniós források felszabadításáról szóló keretmegállapodás véglegesítésére. 4 fő témája van a mai kormányülésnek: egészségügy, oktatás, környezetvédelem és pénzügyi kérdések. Magyar Péter közölte, hogy ezeken belül szó lesz egyebek mellett az állami iskolákat fenntartó KLIK-ről, az országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátorgyártás újra szabályozásáról, valamint a magántőke alapokról és a kaszinó koncessziókról is. Még szűk egy hetük van a cégeknek arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-ig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Múlt éjszaka is több tucat drónnal támadták egymást az oroszok és az ukránok. Ukrajnában 11 becsapódást jelentettek, Odesszában egy ember meghalt és többen megsérültek. A tengerparti városban találat ért egy iskolát és több lakóházat is. Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az éjszakai ukrán dróntámadások fennakadásokat okoztak több repülőtér működésében. Önvédelemre hivatkozva újabb támadást indított Irán ellen az Egyesült Államok. Tegnap még az amerikai vezetés a béke megállapodás közelettéről beszélt. Az újabb csapások rakétaindító állásokat és olyan iráni hajókat céloztak meg, amelyek aknákat telepíthetnek a Hormuzi szorosba. Az amerikai külügyminiszter a támadások után indiai útja közben nyilatkozott, Marco Rubio azt mondta, a Hormuzi szoros így vagy úgy, de nyitva lesz.
4: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Zavartalan lesz a napsütés, napközben megélénkül, helyenként megerősödik a szél, délután 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken mérséklődik a kánikula, és néhány fokkal enyhébb lesz az idő.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. május 26-án 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Koncert.
1: Az eredetileg meghirdetettnél nagyobb helyen, az Akvárium Klubban tartják meg Triki június 9-i budapesti koncertjét, közölte a szervező Live Nation. A világhírű brit trip-hop rapper, producer fellépése két hónappal az esemény előtt már teltházas lett, és ezért döntöttek úgy, hogy az A38 hajó helyett az Akvárium Klubban lesz az esemény. Az 58 éves Triki Bristolban született és nőtt fel. Nehéz gyerekkorából a zene jelentette a menekülést, először a Wild Bunch-ban kezdte, ebből nőtt ki később a Massive Attack, amelynek 1988 és 95 között volt a tagja. Szóló előadóként 1995-ben jelentette meg debütáló albumát, amely a brit lista harmadik helyéig kúszott. Triki a kezdetektől a bristoli underground színtér egyik meghatározó alakja, a trip-hop zenei műfaj egyik úttörője volt. Dalait múltja miatt gyakran lengi be, egyfajta sötét atmoszféra. Eddig 14 stúdióalbumot adott ki, a legutóbbit 2020-ban, Fall to Pieces címmel. Karrierje során olyan művészekkel alkotott együtt, mint Terry Hall, Björk, Alanis Morissette, Grace Jones vagy PJ Harvey. David Bowie is a rajongói közé tartozott. A közlemény szerint a május 10-én az Egyesült Királyságban induló idei turnéjára repertoárjának merész újragondolását tervezi.
2: Fesztivál.
1: Augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város. A fesztivál koncepciója a Best of 25 jegyében idézi fel az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait. Visszatérnek korábbi közönségkedvencek, valamint olyan fellépők és szereplők is, akik meghatározói voltak a 2000-es évek első karneváljainak. A szervezők tájékoztatása szerint bővül a hagyományos karneváli felvonulás. Nagyobb létszámban vesznek részt civil közösségek, cégek és hagyományőrző csoportok, emellett új óriásbábok is készülnek, valamint Székesfehérvárról érkező királybábok is színesítik a menetet. A szervezők közösségi mozaik készítését is meghirdették, amelyet a történelmi témaparkban készítenek el, emellett 25 tő Szavaria Fantázia nevű rózsát ültetnek el a városban, amelyek örökbefogadására magánszemélyek és vállalkozások is jelentkezhetnek. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A karnevál fellépői között lesz Geszti Péter, az Anima Sound System, a Szavária szimfonikus zenekarral közösen, Beethoven-Hofi, a Kerekes Band, valamint több hazai és nemzetközi hagyományőrző és zenei formáció.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Magyarország tele van csodás, kultúrát és történelmet őrző épülettel, amelyek felé nem csak mi adózunk elismeréssel, hanem az Európai Unió is, méghozzá Európa Nostra díjjal. Szeged belvárosában sétálva gyönyörű épületekre csodálkozhatunk rá. A Klauzál tér és a szomszédos Kárász utca 2004-ben nyerte el az Európa Nostra díjat. A Klauzál tér műemlékházai 1872-73-ban épültek, klasszicista stílusban. Ugyanebben az időben választották le épületekkel a Széchenyi térről. A Klauzál tér történelmi jelentőségű is, hiszen Kossuth Lajos innen szónokolt 1848-ban, majd 1849-ben innen tartotta utolsó nyilvános hazai beszédét. Ennek emlékét őrzi a tér közepén álló Kossuth szobor is, amelyen a szónoklat kezdő mondata olvasható: Szegednek népe, nemzetem büszkesége. Szintén a téren áll a milleniumi díszkút, amely az Árpád-házi királyokra emlékeztet. A díszkút szárnyas oroszlánjai a hitet, a becsületet, a bátorságot és fényt szimbolizálják, amelyek a magyar múlt megtestesítői. A Kárász utca belvárosi üzlet során télen-nyáron pezseg az élet. Szegedi kirándulásunk esetén mindenképp érdemes ráérősen végig sétálni, élvezni az építészeti alkotásokat és a sokak által napfényvárosaként is emlegetett Szeged egyedülálló hangulatát. Ócsai református műemléktemplom. A Pest megyei településen található műemléki templomot a 13. században építették román stílusban. Ez Magyarország egyetlen háromhajós, kereszthajós, tornyos románkori bazilikája. A hosszú évszázadok nyomot hagytak az épületen, komoly pusztítást okozott a tatárjárás. Az újjáépítés követően a török uralom alatt mecsetként használták. A lepusztult, romos állapotú templomot gróf Teleki József újítatta fel, és 1777-ben szentelték fel a reformátusok. A templom utolsó nagyszabású felújítása az 1990-es évek elején történt, ez alatt alaposan és szakszerűen restaurálták és renoválták. A munka során feltárt freskók között Szent László és Szent Margit legendájának részletei, Szent György és Szent Miklós alakja, a majesztászt körülölelő apostolok és az utolsó ítélet is látható. A felújítási munkát 1995-ben el is ismerték. Ekkor kapta meg a templom az Európa Nostra díjat. A műemlék látogatói vallás és kultúrtörténeti tárlatvezetésen is részt vehetnek, a református gyülekezet pedig vasárnaponként istentiszteleteket is rendez a templomban.
2: Fesztivál.
1: A barátság lesz a központi témája az idei Sopron Festnek, amelyet ezúttal a szokottnál később, július 2-a és 4-e között rendeznek meg a Lővérekben. Június 26-ától a felvezető napokon városszerte 80 helyszínen mintegy 300 program várja a látogatókat. Lóbenvej Norbert, a fesztivál egyik alapítója, a 4. alkalommal megrendezendő programsorozatról azt mondta, hogy ezúttal is városi összefogásként valósul meg az esemény. Fülöp Zoltán, az esemény másik alapítója azt hangsúlyozta, hogy az eseményekhez városszerte ezúttal is éttermek, üzletek, szállodák, kulturális intézmények és a Soproni Egyetem is csatlakozott. Fellép többek közt a The Prodigy, Azaria, a Halott Pénz, Jude Law Betonhoffi, a Bagosi Brothers Company, a Pornograst, a Kispál és a Borz, Meringer Marci, Sisi, Kóli, valamint a Kruder and Dorfmeister páros. A felvezető napok nyitó napján Füzi Gábor bárzongorista és Demjén Ferenc ad koncertet. A Liszt központban pedig 5 képzőművész, Berecki Kata, Bukta Imre, Dr. Máriás, Labrose Dániel és Osgyányi Sára barátság ihlette műveit mutatják be. Az első alkalommal megvalósuló SAT minden kép egy történet elnevezésű kiállítás részeként művészek és civil emberek mobiltelefonnal készült fotóit lehet megtekinteni. A Telekom privát séták programban ismert soproniak mutatják be a város utcáit, tereit. Idegenvezetőként mutatkozik be mások mellett Pól Mihály, a Lord zenekar énekese, Török Zoltán volt kosárlabda menedzser, és Sövegjártó Áron, soproni születésű színművész. A várkerületen a Sopronfest jazz napokon ingyen koncertekkel várják a látogatókat. Fellép mások mellett a Helga Jazz Trio, a Pocket Pick, az Árpi Show Quintet, a soproni All Stars Quintet és a koreai Doltánk zenekar.
2: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A The Beach Boys nevét a kaliforniai tengerparti életérzés ihlette. A tagok közül Dennis Wilson kifejezetten imádott szörfözni. Az izlandi The Sugar Cubes eredet története szerint az ifjú Björk és akkori együttese gyakran vágytak édességre, de kevés pénzük volt, ezért a fellépések közti utazások során sok kocka cukrot fogyasztottak. Vissza Kaliforniába! A Los Angeles-i Raw Mega tagjai Son Little és Eric Krasno egy szupermarket papírtörlő és WC papír részlegén sétálva ötlötték ki a duó nevét. Nem feltétlenül akarjuk tudni, miért volt olyan jelentős számukra egy vagy akár több mega tekercs. Minden esetre a formáció 2024-es bemutatkozó kislemezét, a You Shake Me-t mega lájkokban részesítették a soul műfaj rajongói.

0: ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon is 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
5: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
4: Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
5: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A Műfaj úttörője június 9-én az Aquarium Klubban az első tétdalait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A nagyon fiatalokból álló életvidám karszonkóma 2018 nyarán nyerte el jelenlegi formáját. 2018. szeptemberében a zenekar kiadta első kislemezét What a Time to be Alive címmel, amelyhez egy videóklipet is készítettek. A Gimis zenekarként indult együttes 60-as évek beat zenéje iránti rajongása fellelhető ebben a videóban. Előtérbe került az orgona, a 60-as évekbeli öltözködés és a vidámság, a dalok pozitív üzenete, a humor, a fiatalos bohóság. Ez lett az igazi védjegye a zenekarnak, rákontrázva az elmúlt évek borongós, bús időszakára. Ők mindig vidámak, minden vidéki koncertet egyfajta osztálykirándulásként él meg a csapat, akik nem csak egy alkotói csoportként dolgoznak együtt, hanem baráti társaságként is.

Edvi Péter, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, és örülök, hogy a Rádió Caféban vagyok. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Sokan kellemes nyári dalként értékelték a The Haunted Youth Coming Home-ját. De jobb, ha tudjuk, hogy a belga Dream Pop csapat 21-es számát egy híres horrorfilm ihlette. Joachim Liebens frontember és zeneszerző a Péntek 13 filmzenéjének félelmetes vonósait óhajtotta saját stílusában újraalkotni. A szöveg Liebens saját bevallása szerint improvizációkból áll, de úgy érzi, szüleivel való kapcsolatáról szól. Reméljük, elkerülhetőek a további párhuzamok a Péntek 13-mal, hiszen az 1980-as mozi koránt sem családi idill. Van itt minden. Vízbefulladt kisfiú, sorozatgyilkossá váló anya, a vízbefulladást mégis túlélő kisfiú, aki hokimaszkos nagyfiúként Jason Voorhees néven a folytatásokban követi az anyai példát, és maga is a filmtörténet egyik leghatékonyabb sorozatgyilkosává válik.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A pécsi születésű Takács Eszter egyetemistaként autodidakta módon adta a fejét dalszerzésre. A Pécsi Egyetem komoly zenei képzése mellett a pécsi kamarakórusban csiszolta hangját. Az eltelt évek alatt számos formációban adta tanúbizonyságát tehetségének, színpadra termettségének. A 2009-ben megjelent Ha egy nő szeret című második szólóalbuma már az érett dalszerző alkotásait vonultatja fel. Népszerűségét mi sem mutatja jobban, mint hogy Európa számos országából érkeznek felkérések, dalai koreográfusokat, festőket, szobrászokat ihletnek meg.

itt van, hogy hozzád megyek. Úgy akarja szervezetem! Soha többé nem vagy senki nekem.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádiókafé filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádiókafé 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. Molinárikávé.hu.
0: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Baraka Rétes, a Rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka Rétes. Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Még a héten fontos megállapodás születhet az uniós forrásokról. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy. Újra megnyitják az internetet Iránban. Országszerte folytatódik a meleg idő sok napsütéssel. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Megfeszített tempóban dolgoznak az uniós források hazahozatalán, mert nagyon szűk a határidő a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadítására, mondta a Telexnek adott interjújában a kormányfő. Magyar Péter megerősítette, hogy a tervek szerint már csütörtökön megszülethet az erről szóló megegyezés. Az uniós forrásokból a többi között hév- és vonatszerelvényeket vásárolnának. Bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energiainfrastruktúrát. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter a tegnapi kelenföldi mozdony tűzzel összefüggésben. Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, és ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Megszűnik az összes parkoló automata, és a parkolás is drágul Budapesten július 1-től, emlékeztetett az RTL híradója. A főváros szerint túl sokba kerül az automaták üzemeltetése, ezért kell megszüntetni őket. A BKK azt javasolja, hogy akik továbbra is készpénzben fizetnének, azok fizethessenek a kerületi parkolás üzemeltetési irodákban. Ami pedig az árakat illeti, a legdrágább belvárosi A-jelzésű zónában 600-ról 800 forintra emelkedik az óradíj, a B-zónában 450-ről 600-ra, a C-zónában 400 forintot, a D-ben pedig 300 forintot kell majd fizetni óránként júliustól. Elrendelte az országos internet szolgáltatás visszaállítását az iráni elnök. A teheráni vezetés a februárban kezdődött amerikai-izraeli támadások óta blokkolta a világháló elérhetőségét, biztonsági okokra hivatkozva. Az országban élő 90 millió ember azóta csak az államilag jóváhagyott honlapokhoz férhetett hozzá. Ígéretes eredményeket mutat az ebola legveszélyesebb vírustörzseire fejlesztett vakcina, írja Medical Express. Kínai tudósok kifejlesztettek egy új, széles spektrumú mRNA-s vakcinát, amely hosszú távú védelmet nyújthat az ebola vírusok legveszélyesebb családja ellen, ebbe beleértve a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában jelenleg kitörő törzset is. A vakcinát egerekben, hörcsögökben tesztelték, az eredmények pedig nagyon biztatóak voltak. Arról még korai beszélni, hogy mikor kerülhet forgalomba a vakcina, mert az emberi klinikai vizsgálatok előtt a kutatók még magasabb rendű állatokon is tesztelni fogják. Meredek esésbe kezdtek a Ferrari részvényei ma délelőtt, miután a vállalat bemutatta története első tisztán elektromos modelljét, írja CNBC. Az időzítés azért is érdekes, mert más prémium autógyártók, például a Porsche és a Lamborghini, a lassuló kereslet miatt éppen a közelmúltban fogták vissza a tisztán elektromos modellekkel kapcsolatos terveiket. A bemutatót követően a Ferrari árfolyama több mint 7%-ot esett.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Zavartalan napsütésre számíthatunk ma is. Napközben megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél. 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken mérséklődik a kánikula, és néhány fokkal enyhébb lesz az idő. A hétvégén viszont ismét melegedés kezdődik.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
5: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét. Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.

0: gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Szeretettel köszöntjük kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat. Ez itt a Partcafé, a Balaton hangja. Az első hibás bejelentkezésem után, amit most nem fogunk megmutatni, szeretettel köszöntöm a stúdióban a műsorvezető társamat, Marsa Szilviát, aki nem Mihálovics Szilvia.
2: Valóban, ez egy helytálló állítás volt, én meg nagy szeretettel köszöntöm Pritzinger Pétert, aki mindig örökös, és az is marad.
1: És annál is nagyobb szeretettel köszöntjük vendégünket, Gyalog Szőke Zsófiát, aki jógaoktató, és mindjárt meg fogja tudni a tisztelt publikum, hogy miért éppen őt hívtuk meg, miért éppen vele beszélgetünk a mai napon. Ennek a műsornak a normál menete az az, hogy az elején meg szoktuk kérdezni a vendéget, hogy ki ő, mi a háttere, mi a képzettsége, mik a referenciái, és egyáltalán mi a köze a Balatonhoz. Úgyhogy légy szíves, először erről mesélj nekünk egy kicsit.
3: Köszönöm a lehetőséget, én is üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Jogaoktató vagyok jelenleg, de egy teljesen más pályáról indultam, az ügyvédi pályáról, tehát a jogászból lettem jogi. Ennek ellenére vagy emellett a joga az mindig is része volt az életemnek, egészen gyerekkoromtól kezdve jogázom, és mindig kerestem a lehetőséget, hogy ez hogy lehetne egy picit teljesebb és mélyebb az életemben.
1: Ez azt jelenti, hogy már nem is jogászkodsz?
3: Már nem is jogászkodom.
1: Oké. Okay.
2: Azért sokan voltak itt a műsorban, akik ugye úgy indultak, hogy jogászok lesznek, aztán hirtennyibe szerveztek például a jazz pikniket, ha jól emlékszem.
1: Igen, ugye azt szokták annak idején mondani az egyetemen nekünk, ha emlékszem, hogy a jogász a társadalom mérnöke, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag bármi lehet belőle. Szóval te a jóga irányába mentél.
3: Én a jóga irányába mentem.
1: És ez mikor volt ez a fordulat?
3: A fordulat az egyébként az ügyvédi irodában kezdődött, ahol a kolléganőim elkezdtek győzködni, hogy te úgyis Zsófi állandóan jogázni jársz, nem tartanál nekünk így reggelenként jógaórákat, és akkor a tárgyalóba feltekertük a szőnyeget, és akkor kedreggel 7:30-tól jogáztunk, amíg meg nem érkeztek az ügyfelek. Tehát innen indult, és aztán úgy éreztem, hogy hát ez egy kicsit jobban vonz engem, mint a tárgyalótermek
2: világa. Én szerintem felteltem a kérdést, hogy azért ez nem most lehetett, ha gondolom. Én, és akkor még annyira nem volt divatos a jógával foglalkozni.
3: Ez 10 évvel ezelőtt volt, és egy ideig párhuzamosan csináltam a kettőt, tehát mellékállásban voltam ügyvéd, alkalmazott ügyvéd és jógaoktató is, és aztán úgy éreztem, hogy akkor hátrahagyom teljesen azt a pályát, és ennek adom át magam. Most már 8 éve csak ezzel foglalkozom, tehát főállásban vagyok jógaoktató.
1: Oké, Zsófi és a Balaton?
3: Hát a Balaton, az én balatoni gyerek vagyok, az anyukám Balatonon született, én pedig egész nyaramat mindig Balatonon töltöttem.
2: Azt akkor meg lehet kérdezni, hogy hol?
3: Igen, a déli parton, Alsóbb Béla telepen, tehát évzáró föl az első vonatra, vagy be a Trabiba, éppen mi volt, le a Balatonra, és akkor csak az évnyitóra jöttünk föl.
1: A Balatont kevésbé ismerőknek áruljuk el, hogy Alsóbb Béla telep, az gyakorlatilag Fonyód.
3: Fonyód és Balatonfenyves között, igen.
1: Részen van, és nagyon szép hely.
3: Az egy gyönyörű hely, mert hogy a Badacsonyt lehet látni, és a legszebb naplementéket onnan.
2: Most is szoktál visszatérni oda, vagy vannak ott?
3: Igen, megvan még a nyaraló, nagyszüleim sajnos már nem élnek, de a nyaraló megvan, és oda is szoktunk járni, de felnőttként egyébként átpártoltam az északi partra is, és nekünk ott van nyaralónk, úgyhogy beszoktam az egész Balaton járni.
1: Hát ez most gyakorlatilag a legjobb időben vagyunk, kezdődhetnek a nagy balatoni kirándulások. És akkor, ha jól értjük a dolgot, akkor valahogy sikerült összekombinálnod a kettőt, a jógát és a Balatont. Egy picit erről is mesélj, légy szíves a hallgatóknak.
3: Igen, ez az én vízióm, ez egyébként egy másik tóparton született meg, Ausztriában a Wörthersee mellett, ahol a Wörthersee Joga Fesztivál az évek óta egy ilyen óriási esemény, és jó pár éve voltam ott, tóparton mindenki jogázik, és matracokkal, jogamatracokkal mászkál teljes felszabadultságban.
1: Muszáj rákérdezem a részletekre, tehát ez, amit mesélsz, ez egy többnapos rendezvény, vagy egy egynapos, és hogy kell elképzelni, hogy nagyjából mekkora területen hányan vesznek részt rajta?
3: Ez a
1: Wörthersee.
3: Ez egy 3 napos, tehát ez egy sokkal nagyobb esemény. Azért szerintem Ausztria nagyon erős turizmusban, és ott elég komoly létszámú eseményeket lehet csinálni, tehát ott azért 100-150 ember van. Én ennél egy picit óvatosabban álmodtam, és nagyon örültem, amikor egyszer csak megszületett a gondolat, mert hogy a Káza Krisztál birtokot Balatonszőlősön már régóta ismerem, és amikor egy ebédnél ott beszélgettünk a tulajdonosokkal, akkor mondtam, hogy hát mi lenne, ha ide is beraknánk egy jógafesztivált. Egyszerűen annyira hívott az, hogy itt vagyunk a víz mellett, a víz közelében, a szőlőtőkék között, tehát abszolút a természet közepén, és ez egy igazi kiszakadás lehet a hétköznapokból.
2: Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy a víznek milyen szerepe van, mert ugye említetted, hogy már egy tónál volt erre példa vagy tapasztalat, és akkor te is Balatonba gondolkodtál rögtön, tehát hogy van valami jelentősége a jóga oktatásba, jóga élvezésbe a víznek, vagy pedig a természeti környezet?
3: Inkább adta. A természeti környezet, tehát ilyen nagyon-nagyon konkrét összefonódást nem tudok mondani, de maga az, hogy az elemek körbevesznek, tehát a jógában is használjuk, megérezzük, tehát a föld, tűz, víz, levegő elemek, és ha egy olyan helyen van az ember, ahol ebből a lehető legtöbb minden jelen van, akkor ez egy teljesen más, egy mélyebb gyakorlás, egy jobb kikapcsolódás, mint ha mondjuk elmegyek a szuterénbe, egy jógaterembe gyakorolni.
2: Aki jógázni szeretne, az mit keres?
3: Nagyon sokféle jógázóval találkoztam, és szerintem azért is nagyon jó a jóga, mert nagyon sokszínű a jóga irányzatok miatt, és magán a mozgáson belül is. Tehát aki azért jön el, mert fáj a dereka, és szeretné átmozgatni magát, az ugyanúgy megtalálja benne a lehetőséget.
1: Bejelentkezek.
3: Jó. Pipa. Aki egy kicsit a hétköznapokból akar kikapcsolódni, tehát stresszoldást keres, valamilyen nyugodtságot keres, az szintén egy jóga órán meg fogja ezt találni, és az a legjobb, hogy itt a kettő kombinálva van. Tehát a mozgás és a nyugalom, az idegrendszernek a lecsendesítése együtt tud jelen lenni egy jóga órán, különösen akkor, hogyha a feltételek ehhez a körülmények adottak, és ezért említettem azt a példát, hogy bárhol lehet jógázni, tehát mi azt mondjuk, hogy egy jógamatrac kell hozzá, vagy adott esetben még annyi se, de teljesen más élmény lesz, és az idegrendszeren keresztül teljesen más átmosás és szűrőn át fognak az élmények megérkezni, hogyha ezt egy olyan környezetben teszem, ahol bármerre nézek, zöldet látok és kéket látok, amik nyugtató színek,
1: meg
3: amiben
1: megerdő,
3: meg perspektívát látok, távolban nézek.
1: Hogyha a kedves nézők, illetve a hallgatók szeretnék egészen konkrétan elképzelni, hogy hol valósul meg majd ez a program, akkor nem kell egyebet tenni, mint a Facebookon fölmenni a Káza Kriszta oldalára, vagy esetleg a Balaton Wines Visitor Center oldalára, és ott látni egy gyönyörű szép szőlő birtokon egy épület előtt egy fából készült teraszt, ahol annak idején egyébként a Balaton Wines Visitor Centernek az átadója az ünnepsége volt, és ezen a teraszon fogtok, ha jól emlékszem, akkor ezen a teraszon fogtok jógázni.
3: Igen, ez lesz a mi úgynevezett fő nagy színpadunk, panoráma terasznak hívom, de ha fesztiválban gondolkodunk, akkor ez a nagy színpad, de emellett lesznek jógaórák más helyszíneken is, mert hogy egy fesztivál arról szól, hogy mindig többféle program kell, hogy legyen, hiszen többféle látogató, többféle jógázót várunk, valaki lehet, hogy reggel 9-től este 8-ig végig jogázni fog, és biztos, hogy lesz olyan, aki más programot, egyfajta megpihenést is keres majd, tehát lesz ezen az ominózus teraszon is jógaóra, lesz fönn a medenceparton is jógaóra, illetve itt a Visitor Centernek a galériáján pedig előadásokkal készülünk, délelőtt és délután is lesz egy-egy, délelőtt egy önszeretett workshop, délután pedig Alga Ühesna a Miért pont én című könyve kapcsán egy interaktív beszélgetést tart, tehát ugyanúgy a testnek és a léleknek is.
2: Ez az első alkalom, hogy ilyen fesztivált rendezel? Vagy
3: egyébként,
2: fesztivált rendeztek?
3: Egyébként
2: mert azt sem
3: nem.
2: Tudjuk, hogy egyedül csinálod,
3: valójában olyan királyi többesben beszélek, mert a jogaoktató társaim segítenek ebben, de azért ez inkább egy egyszemélyes történet. És köszönöm a kérdést, ez a hetedik alkalom már, tehát volt már hat ilyen fesztivál Budapesten, és nekem nagy álmom volt, hogy ezt egy kicsit kivigyük a városból.
1: Azt hogy kérdezzem meg, hogy a tudomásod szerint a Balatonnál ilyen típusú, vagy ehhez hasonló esemény volt-e már, vagy találtál-e valami előzményt, illetve hogy egyáltalán arról van-e valami tudomásunk, vagy tudomásod, hogy a Balatonnál egyébként mások jogaoktatással, jogaprogramok szervezésével mennyire komolyan foglalkoznak. Ugye ez eddig, mint turisztikai vonzerő, ez eddig nálunk nem bukkant föl a Balatonnal kapcsolatban.
3: Pedig nagyon sok jogatábor van, jogás elvonulás van a Balaton felvidéken, zárójel én is ott tartom majdnem mindig a jogás elvonulásaimat, de nagyon sok oktató. Egyre többen költöznek le a Balatonra, ezt nyilván nektek nem kell, hogy elmondjam, és ők szeretnék ugyanazokat a szolgáltatásokat megkapni, amit Budapesten, és egyre több jogaoktató is költözik le a Balatonra, tehát én ismerek olyan oktatókat, akik standardlen laknak, akár Almádiba, akár Balatonszőlősön, Keszthelyen, tehát rendszeresen oktatnak ott. Ilyen nagyobb eseményről én igazából nem tudok, és ami az én eseményemnek az egyik mozgatórugója volt, az, hogy egy olyan közösséget tudjak ezzel alkotni, aki ha csak meghallja azt, hogy jogagló, és ez nyilván egy réteg, és reméljük egyre nagyobb réteg, akkor azt mondja, hogy ó, akkor tudom, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy ez egy szuper fesztivál lesz, hogy többfajta joga stílus lesz, hogy olyan jogaoktatókkal fogok ott találkozni, akivel utána le tudok ülni, kávézni, beszélgetni, és nem fog az orrát fennhorva lerohanni a színpadról, tehát ez egy közösség, oktatók és jogázók között is.
1: Tehát akkor azt lehet mondani, csak lefordítom, és mondta, nem így van, hogy átlagos 52 éves, enyhén túlsúlyos jogával soha nem foglalkozott férfi ember létemre, ha én oda megyek, ott nem fognak engem kínézni, nem fogom magam kínosan vagy kellemetlen érezni, hanem amennyire van kedvem, annyira beleszagolhatok ebbe a világba.
3: Teljes mértékben semmilyen megkötés nincs, te vagy a célközönségünk igazából, most így nagyon jól leprofiloztad, tehát semmilyen megkötés nincsen azzal kapcsolatban, hogy ki vehet részt, és pont ezért van többfajta jogaóra.
1: Arra már van egyébként valami látható mintázat, hogy a jelentkezők inkább helyiek, térségiek, vagy inkább budapesti vendégek?
3: Jelenleg fele-fele arány. Aha. Ennek nagyon örülök, mert persze én örülök, ha budapesti jogázóim, követőim lejönnek, de nagyon örülök, hogyha új embereket tudok megszólítani. Tehát Almádiról, Füredről, Veszprémből látom a jelentkezőket.
2: És akkor én még tovább folytatnám, hogy nem meg eloszlását tekintve férfiak vagy nők jelentkeznek?
3: Azért elsősorban nők, természetesen ez nem csak nőknek szóló fesztivál, és nagyon örülünk minden férfi résztvevőnek, egy újabb utalás, hogy várunk szeretettel, de tehát, hogy nincs semmilyen ilyen megkötés. A tapasztalat azért az, hogy inkább többnyire nők szoktak jönni.
2: Egy ilyen jóga fesztivál mennyire fér bele a 4 évszakos Balaton koncepcióba, hiszen most ugye jó idő lesz, tehát adott a helyszín és a terület, de hogy télen meg lehet ezzel fogni az embereket, és télen is kell befelé fordulni, lelassulni, elcsendesülni a jógán keresztül.
3: Hát a tél ugye maga a befelé fordulás időszaka, és szerintem az inkább az időszak, amikor ezeket az elvonulásokat lehet nagyon szépen megtartani kisebb közösség részére. Persze, ha van vagy lenne nagyobb olyan terem, ami több embernek is teret ad, akkor ez persze bármikor elképzelhető.
2: Tehát jelentkező lenne,
3: biztos
2: megfelelő helyszín kellene hozzá ezek szerint.
1: Ami még ebben a körben az én kíváncsiságomat birizgálja, az, hogy te mit vársz ettől az eseménytől. Mikor mondanád azt, hogy elégedett vagy vele, ahogy végbement, ahogy megvalósult? Mi az elképzelésed?
3: Az én várakozásom az igazából a fesztiválnak a neve, ami azt jelenti Yoga Glow, és ezt azt a ragyogást jelenti, amikor egy ember kijön egy jóga óra után. Ezt persze látom itthon a szerda esti óráimon is. Valaki bejön, épp beesik a munkájából, és egy ilyen teljesen más arccal megy ki az óráról. Ez a Yoga Glow. Innen kapta a nevét. És akkor, amikor az első óra végén ezt látom, ezeket a kisimult arcokat, bár ide valószínűleg már kicsit kisimultabban is érkeznek az emberek, tehát számomra ez a fokmérője egyébként minden jóga órának, hogy a végén éreznie a közösségben, a csoportban ezt a kisimultságot, csendességet.
2: Az eseményt ugye úgy hirdetitek, hogy a legvagányabb jógás fesztivál. Ezt, miért kapta ezt a jelzőt?
3: Hát valamilyen jelzőt úgy éreztem, hogy kell neki adni, és itt a vagányság leginkább az önazonosságot és a sokszínűséget jelenti. Az oktatói csapat is nagyon sokszínű, tehát különböző emberek vagyunk, akik nagyon szépen tudunk jól együtt dolgozni, és a résztvevői sokszínűséget is jelenti. Tehát nekem ez a vagányság, hogy mersz önmagad lenni, és nem gond, hogyha csak az egyik jóga órára mész el, és inkább egy jeges kávét kortyolgatsz utána a teraszon, mert senki nem fog megszólni, mert itt mindenki elfogadja azt, hogy egyszerűen jól érezni jöttél magad ide.
1: Igen, és ugye ebből a szempontból most elgondolkodtam ezzel, amit mondtál, a helyszín azért is ideális, mert bőven van tér arra, hogy a résztvevők széthúzódjanak, aki nyugalmat keres, az egy picit odébb vonuljon, és feltételezem, hogy a program az szállással együtt is foglalható, vagy már beteltek a szállás.
3: Szerencsére még van, a présházak már, már elkeltek, de apartman még foglalható, úgyhogy igen, tehát lehet úgy érkezni, mert előző nap ott aludni, aznap ott aludni, tehát
1: pont
3: így lesz,
1: ez lett volna a kérdés, hogy meg lehet-e érkezni úgy, hogy korábban megérkezzünk, és bele lassuljunk a helyzetbe addigra, amire az érdemi program elkezdődik.
3: A legcsodálatosabb tervezés az az, hogy valaki már pénteken ott alszik, reggel csak kis papucsban lesétál a teraszra, kilenckor az első napindító jóga órára, és még aznap este is, ha megengedheti magának ezt a luxust, ott marad.
1: Jó, azért ezt egy kicsit tekerjük meg, tehát a legcsodálatosabb programtervezés természetesen az, hogy valaki egy Balatonbeg 365-től kölcsönzött e-bike-kal megérkezik előző nap, és akkor innentől kezdve az, amit a Zsófi mondott, és a végén visszaviszi a kerékpárt oda, ahonnan felvette.
2: Mielőtt szünetelni fogunk, egy utolsó kérdésem azért lenne, hogy mennyire klasszikusan fesztivál ez, és hogy mennyire hangsúlyos a mozgás mellett az egyéb programelemek, az előadások, amikről beszéltél.
3: Ez a, számomra ez a sokszínűséghez kapcsolódik, meg ahhoz is, hogy legyen választási lehetőség, különösen, ha valaki kezdőként érkezik, eljön, megcsinálja az első jogaórát, kijön a jogaglóval, de azért lehet, hogy kapkodja a levegőt, és lehet, hogy jobban esik inkább egy megpihenés, és akkor be tud ülni egy előadásra, ahol elméleti tudást is, praktikus tippeket is fog kapni, és aztán utána újra jön egy jóga óra, de ugyanazban az idősában, amikor az előadás van, egyébként egy másik helyszínen egy másik jóga óra van. Tehát jogát mindig lehet választani, de mellé jönnek be ezek az extra programok, az előadások.
1: Mindjárt elmegyünk szünetre, de még előtte gyorsan azt kérdezem meg, hogy ez valahogyan dokumentáljátok, valahogyan rögzítitek, vagy ez nem fér bele egy ilyen programba?
3: Van egy csodás fotósunk, aki már több eddig alkalommal kíséri a fesztivált.
1: Csak hogy akik esetleg nem voltak ott, azok utólag a hangulatba beleérezhessenek.
3: Ez nagyon szóval fontos, igen.
1: Akkor most megyünk el rövid szünetre, senki ne menjen sehová a rádiókészülékektől, hamarosan folytatjuk tovább Gyalog Szőke Zsófiával, egy jógás balatoni, hamisítatlan jógás balatoni programmal.
0: Rádió Café.

0: Még ne menjetek el, a Partcafé folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Nem státuszszimbólum, hanem életérzés. Ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
3: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál?
5: Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
6: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
5: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
7: De miért?
5: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Gyere le a partra!
0: Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
9: Folytatjuk a beszélgetést. Ugye régebben a kikapcsolódás sokszor egyet jelentett a pihenéssel és a wellness-el, ma viszont, mintha egyre többen valami mélyebb feltöltődést szeretnének. Változik az, hogy mire vágyunk? Ezt mind a kettőtöktől kérdezem, hiszen turisztikai szakemberként, illetve aktív jógaoktatóként a Balatonnál nyilván van rálátásotok a dologra.
4: Én azt gondolom, hogy változik, tehát amíg az ember tényleg Balatonra ilyen strandos nyaralásra indult, és az egész gyerekkorunk ezzel telt, és semmi másra nem is tudtunk vágyni, aztán jött a 20 éves fesztiválozós, bulizós időszak, és aki leginkább az én célközönségem, természetesen senkit nem kizárva, de talán inkább a 40-es korosztály és a fölött, aki már valahol valamit elért az életben, ehhez megfelelő stressz mennyiséget beszívott, és ezt a stresszt szeretné kiengedni, és nem fűnyírással akarja tölteni a hétvégét, ha lehet, hanem valamivel, ami aktívan fogja kikapcsolni.
7: Igen, és ehhez csatlakozom, még talán annyit tudnék hozzátenni, hogy ez a trend, ez teljesen egyértelmű évek óta, amit említettél, hogy a középkorosztály és a szenior korosztály értelmes tartalmas programokat keres, és nyilvánvalóan a Balaton ebből a szempontból egy csoda, mert gyakorlatilag mindenkinek minden igényére van valamilyen válasza. Legyen az egy-két napos program, legyen az két-három napos program, legyen az hosszú program, legyen az aktív program, legyen az borgasztós program, és a többi, és a többi. És most így magamba forgatom, meg ízlegetem, mert nekem is egy picit új ez a jogás téma, hogy milyen jó színfolt, milyen jó árnyalat a Balaton kínálatában ez is.
9: Lehet erre egy turisztikai vállalkozást felépíteni, hiszen azért hallottuk, hogy ez a hetedik alkalom, hogy megrendezitek a fesztivált.
4: Igen, ez igazából az én úgy mondanám az oktatói palettámat színesíti, tehát egy jogaoktató életébe szerintem egy nagyon jó színfolt, hogy nem csak itthon Budapesten egy stúdióban oktat, hanem valami extra eseményt is kínál. Egyébként ez szintén a jogás világban most nagyon népszerű, hogy a joga mellé valami más programot is kínálunk.
7: Ez külföldről jön be, vagy ezt a jogaoktatók maguktól idézőjelbe termelik ki ezt az újítást?
4: Szerintem ez külföldről jön be. Tehát az, hogy egy joga után még együnk egy bráncsot, legyen utána egy kávézás, vagy, vagy összekötöm akár egy más kreatív tevékenységgel.
7: Bocsánat, nem akarok közbeszólni, csak amiről mindig beszélgetünk. A különböző programelemek összecsomagolása egy komplexebb élménycsomagba gyakorlatilag erről szól az egész turizmus fejlesztés most.
4: És ez minden mellé, tehát most említetted az e-bike-ot, volt ilyen gondolatom, volt ilyen gondolatom, hogy esetleg a férfiaknak közben lehetne egy bicikli túrát javasolni, megint nyilván nem a nemi megkülönböztetés miatt, csak egyszerűen általában a nők jönnek jogázni, és addig lehetne közben bringázni, és minden mozgásnak a joga egy nagyon jó kiegészítője tud lenni, tehát egy aktívabb mozgás után is nagyon jó egy joga.
7: Jó, erre most azonnal lecsapnék. Ha jövőre lesz újra ilyen rendezvény, akkor a kapcsolódó kerékpáros programot azt hozzá szervezzük természetesen, nagyon szívesen.
4: Szuper, nagy örömmel.
7: Egyébként akkor már erre a kérdésre, vagy ebből a kérdésből kiindulva, tervezett, hogyha jól sikerül, akkor lesz ismétlés?
4: Mindenképp. Eleve már így indultunk, amikor elkezdtünk beszélgetni a Mikiékkel, a tulajdonossal, hogy akkor ebből, akkor legyen szeptemberben is egy évadzáró, jövőre is, tehát én nagyon remélem, hogy ebből lehet rendszert csinálni, és egyébként itt meg kell, hogy jegyezzem, hogy én itt tartottam már jógaórát, tehát hogy ez a terasz, ez már adott teret jógaóráknak, mert hogy igazából a jogához egyetlen egy dolog kell, egyenes felszín.
7: Egy sík
4: terület. És olyan viszonylagos csönd, hogy azért el tudjunk merülni önmagunkban.
7: Nem elengedve a témát, amit te elkezdtél forszírozni, ez üzletnek is működik? Tehát adott esetben egy ilyen rendezvény, vagy egy ilyen fesztivál az üzletileg is megáll a lábán, vagy nem kell, hogy megálljon a lábán, mert valamilyen szinten termelbevétel, de egyébként valami önmagán túlmutató jelentősége van?
4: A legelső alkalommal, amikor elkezdtem ezt tervezni, akkor természetesen ezt a kérdést feltettem magamnak, mert valaki jogaoktató, azt ma már nem úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen füstölővel ülök az erdő közepén, hanem nekem is pontosan ugyanabban az Aldiban kell bevásárolnom. Tehát ez is bele kell, hogy valahogy kalkulálva legyen a szempontok közé, de az én elsődleges szempontom az az volt, hogy csináljak valamit, ami különleges, és ha ebből csak annyi lesz, hogy van egy nagyon szuper élményünk, amire jó visszatekinteni, akkor én ezzel bőven elégedett vagyok, de szerintem ezt lehet, és azt mondom, hogy kell is vállalkozó szemmel is nézni, ugyanis akkor lesz valami fenntartható, akkor lehet ebből fejlődni valahova. Ha kompromisszumokkal, félmegoldásokkal, szívességekkel csinálja az ember, akkor az megreked azon a szinten, akkor lehet szerintem fejlődni.
7: Meg hát feltételezem, csak hangosan gondolkodok azon, amit te mondtál az előbb, hogy a jogatáborokat nem véletlenül szervezik, azok, akik szervezik, nyilván nem azért csinálják, hogy minden évben bukjanak rajta egy kicsit, hanem azért, mert jó, ahogy mondod, meg azért, mert valószínűleg ki is termeli a megszervezésével kapcsolatos költségeket. Vonzerő, Balaton, neked, mint jogaoktatónak, függetlenül attól, hogy egy jó helyszín, mit gondolsz arról, hogy akiknek te ezt a programot el akarod adni, nekik mit kell felmutatni, mit kell kommunikálni feléjük ahhoz, hogy azt mondják, hogy fú, ez tök jó, ezt biztosan kipróbálom.
4: Én azt gondolom, hogy ez az egy nap, ez egy ilyen teljes kiszakadás abból az életből, amiben egyébként vagyunk. És én nagyon sokszor érzem, pont Balaton kapcsán, amikor lemegyünk a saját nyaralunkba, hogy egyrészt 24 órára is megéri lemenni, egy napra is, másrészt az, hogy egyszerűen annyira más ott a vibe, kevesebb, 4 órára is.
7: Nem tudom nem megismételni Csapody Balázs örökérvényű mondását, a Balatont mindenkinek receptre kéne felírni. Illetve a másik idevágó mondatot, hogy a Balaton 6 órától, a 6 órás programtól a 6 naposig bármit és mindent is tud. De ez tök jó, mert akkor ez azt jelenti, hogy valójában itt két erő adódik össze. Az egyik, ami a Balatonnak a különleges.
4: Abszolút.
7: Természeti ereje, a másik, ami a jogának az általam egyébként nem ismert ereje.
9: Ez az üzleti modell, ez tud majd olyan szintre jutni, hogy mondjuk a fővárosi életedet, létedet, azt föl tudod adni, és irány a Balaton?
7: Hát ha egyetem vagy ilyen szándék.
9: Van. Igen.
4: Igazából kifejezetten ilyen szándék nincs, hogy teljesen feladni a fővárosi létet, mert a családom itt van, de azért az tervben van, hogy minél többet a Balatonon lenni, akár egy ilyen csütörtök hétfő, tehát hogy egy kicsit így azt az ott létet, és szerintem nagyon jó helyek, és nagyon jó terek nyílnak ahhoz a Balatonon, tényleg abszolút nem példákat mondva, csak egyszerűen aki arra jár, és hogy egy bármit lehet már a Balaton mellett, én úgy érzem csinálni, és a kicsit a programhoz visszakanyarodva, ezért van az, hogy lehet napi jegyet venni, de lehet félnapos jegyet is venni, délelőtti és délutáni jegyet is lehet külön venni, tehát aki úgy érzi, hogy ő délelőtt inkább kirándul, mert ha már ott van a Balatonon, akkor neki meg kell mászni a Badacsonyi bazaltorgonákat, akkor tegye meg, jöjjön el, ebédeljen nálunk a Casa Cristal teraszán, és délután csatlakozzon be a programba. Vagy ha valaki inkább...
7: Igen.
4: Nem jó terv.
7: De abszolút, csak közben eszembe jutott valami, hogy aki ezen a hétvégén szombaton szeretne bort kóstolni a Balaton Wine Visitor Centerben, az legyen szíves, halassza el legalább egy nappal, mert ott most valami más fog történni, ahol a Balaton Wine Visitor Centernek a egyébként csodálatos boros polca, az most kulisszaként szolgál.
9: De a program végén nem kapcsolódhat be egy finom bor kóstolás? Kizárt dolog?
4: Külön nincs betervezve, és ez egy nagyon izgalmas kérdés, a jó és a bornak a kérdések, hogy gyorsan így zárójában megjegyzem, hogy középfokú borszakértő vizsgám is van.
9: Na,
4: és régebben még
7: szállnak itt a dolgok.
4: Még borkóstolókat is szerveztem, de most mi inkább a tudatosságra helyezzük a hangsúlyt. Az én megítélésemben a kettő nem zárja ki egymást, tehát egy igényes helyi bornak a kóstolása, vagy tényleg ennek a vidéknek a megtapasztalása, de azért úgy éreztem, hogy most maradnék ezek között, a keretek között, és természetesen aki szeretne egy pohár bort idni, az meg annyi lehetőség közül választhat majd.
7: Hát nem is ez ennek a jelentősége, talán inkább az, hogy a környezet olyan inspiráló, hogy lehet, hogy egy másik alkalommal a jóga programtól függetlenül valaki meglátogatja a birtokot, vagy a Visitor Centert. Szerintem egyébként érdemes. És akkor még egy ide kapcsolódó kérdés, hogy amikor vége az egésznek, akkor gyakorlatilag vasárnapig tietek a hely, vagy úgy képzeled, vagy úgy beszéltétek meg, hogy a vasárnap az gyakorlatilag a levezető része az egésznek. Nem,
4: ez csak a szombat, tehát a programok csak szombaton vannak, és egyébként egy hangfürdővel fogjuk zárni, ami azért lesz különleges, mert olyan aznap éppen teli hold van. Ez nem tudatos, ez csak így véletlen így alakult, de úgy elképzelem,
7: gondolom, hogy nem ti szerveztétek.
4: Nagyon sok egyeztetésbe került ez a teli hold, a te intézítés sikerült, és Szirtes Adél fog nekünk handpanen és mindenféle különleges hangszeren játszani, és úgy elképzelem, hogy a távolba pedig a teli hold ezüst fénye ott így megcsillan a Balatonon, tehát így fogjuk zárni.
9: Az elmúlt 7 évben mennyire hasonlítottak ezek a programok? Tehát csak az előadók, vagy a nevek változtak, vagy a tematika is változott?
4: A koncepció az mindig is ez volt, tehát nekem ez volt a koncepció, hogy mindig lehessen választani, hogy mindig legyen opció, és ezt általában inkább a kritikus

0: ha mondhatom a honlap címet,
1: nyugodtan.
0: A www.yogarum.hu, tehát mint jogaszoba, yogarum.hu oldalon van egy jogagló Káza Kriszta fül, itt fönn van egyébként a program is, és a jegyopciók is elérhetőek, egészen az utolsó pillanatig. Én remélem, egyrészt remélem, hogy kiírhatjuk egyszer csak, hogy megtelt, de ez a jó a szabadtéri programoknál, hogy gyakorlatilag nem létezik olyan, hogy megtelt, mert ha más nem, a füvön mindig van plusz egy matracnak hely.
2: Aki részt vesz, vinnie kell magával valamit, valami speciális felszerelés?
0: Jogamatracot azt kérjük, hogy hozzanak a résztvevők, de ha valakinek nincs és jelzi, akkor természetesen azt tudunk biztosítani.
1: Van-e még bármi, amit tudnia kell annak, aki 30-án Balatonszőlősön a jogagló eseményen szeretne részt venni? És ezzel át is csúsztunk a programajánló
2: részre.
1: Ha bármi eszedbe jut, akkor nyugodtan mondd.
0: Akkor talán annyit mondanék, hogy a Gyalogszőke Zsófi Jóga Facebook oldalon megtalálja az eseményt, mert azt szerintem informatív, hogy ott megtalálható a részletes program, az összes oktató előadó, és annyit még, hogy a Káza Kriszta konyhája, ha kicsit reklámozhatom őket, egy Michelin Burmandias konyha, és ott bármikor lehet náluk ebédelni, de nekünk meg külön egy jogás ebédmenüvel készülnek, és ezt viszont előre meg kell rendelnem, tehát ezért szeretném, és ösztönzöm a hallgatókat, hogy minél előbb jelentkezzenek.
3: Kint vagyunk a vízből. A Balatonnál nem csak fürdeni lehet. A Partcafé programajánlója.
1: Nézzük, mit tartogat még az előttünk álló hétvége, Szilvi.
2: Hát akkor nézzük, mert ez ugye május utolsó hétvégéről beszélünk. Május 29-én pénteken különleges irodalmi este várja a látogatókat az Örvényesi Faluházban. Kávéházi hangulat, történetek és személyes sztorik segítségével elevenedik meg a magyar irodalom világa. Ideális választás azoknak, akik a Balaton csendesebb kulturális oldalát szeretnék felfedezni. Úgyhogy tessék menni az Örvényesi Faluházban.
1: Oké, aki nem oda menne, de van kedve a Lotus Tern parkjába hévízre elutazni, május 29-30-31-én, tehát péntektől vasárnapig, ott gyakorlatilag egy időutazás-szerű helyzetbe lehet kerülni. Veteránautók, különleges járművek és különleges elegáns hangulat várja a látogatókat 3 napon keresztül. Nem csak az autó csodák rajongóinak érdekes a program, hanem azoknak is, akik szeretik a különleges atmoszférát és a látványos hétvégi eseményeket, maskarákat, furcsa ruhába öltözött embereket. A park és a rendezvény együtt igazi balatoni kiruccanással fog összeállni erre a 3 napra.
2: És május 30-án Badacsonyban a kéknyelű virágzás ünnepe várja a látogatókat. A program a helyi borokról, a balatoni hangulatról és a közösségi élményekről szól. Olyan hétvégi program, ahol egyszerre van jelen gasztronómia, táj, történet és találkozás. Bővebb részletek pedig a Visit Balaton 365.hu oldalon.
1: Ennyi fért bele a mai adásba, búcsúzik a Partcafé. Köszönjük szépen a megjelenést, a beszélgetést Gyalogszőke Zsófiának arról a különleges jogás programról, amiről már nagyon sokat beszéltünk ma. Keressétek föl Zsófi Facebook profilját, nézzétek meg az eseményt, és még jelentkezzetek erre az alkalomra, ha lehet. Búcsúzik a két műsorvezető,
2: Prinzinger Péter
1: és Massa Szilvia. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
2: Viszontlátásra.
0: Viszontlátásra.

Sziasztok, Ubrankovics Júlia vagyok. Remélem, jól telik a nap, és hogy jól folytatódjon. Hallgassátok ti is a Rádiókafét.

Sziasztok! Miksa vagyok a Ladány Bene 27-ből. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
2: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Disco It House Party május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fon Jodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Bejelentette kabinetfőnökét Magyar Péter. A társasági adóbevallásokat várja a NAV. Ismét Iránt támadja az Egyesült Államok. Országszerte folytatódik a meleg idő sok napsütéssel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Bejelentette kabinetfőnökét Magyar Péter. A miniszterelnök Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Az angolul és olaszul felsőfokon beszélő Sümegi Klaudia csak nem egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen, részt vett az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjában, az elmúlt másfél évben pedig társalkotója volt a Tisza pártot és Magyar Pétert bemutató Tavaszi szél című filmnek. A miniszterelnök szerint az egyik legösszetettebb és legnehezebb munka vár rá a következő 4 évben. A következő köztársasági elnököt is az országgyűlés választja meg, amennyiben lemond vagy eltávolítják hivatalából Súlyog Tamást, mondta Magyar Péter a Telexnek adott interjúban. A miniszterelnök szerint még nincs jelöltjük, de azt ígérte, hogy nem pártpolitikust jelölnek a feladatra. Arról is beszélt, hogy a kegyelmi ügy miatt felálló vizsgálóbizottság előtt Novák Katalin volt köztársasági elnöknek is meg kell jelennie, és jelezte, hogy a kormány vizsgálni fogja a választási kampányba való orosz beavatkozás mértékét is. A kormányfő csütörtökön Brüsszelbe utazik az uniós források felszabadításáról szóló keretmegállapodás véglegesítésére. 4 fő témája van a mai kormányülésnek: egészségügy, oktatás, környezetvédelem és pénzügyi kérdések. Magyar Péter közölte, hogy ezeken belül szó lesz egyebek mellett az állami iskolákat fenntartó KLIK-ről, az országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátorgyártás újra szabályozásáról, valamint a magántőke alapokról és a kaszinó koncessziókról is. Még szűk 1 hetük van a cégeknek arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Múlt éjszaka is több tucat drónnal támadták egymást az oroszok és az ukránok. Ukrajnában 11 becsapódást jelentettek, Odesszában 1 ember meghalt és többen megsérültek. A tengerparti városban találat ért egy iskolát és több lakóházat is. Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az éjszakai ukrán dróntámadások fennakadásokat okoztak több repülőtér működésében. Önvédelemre hivatkozva újabb támadást indított Irán ellen az Egyesült Államok. Tegnap még az amerikai vezetés a béke megállapodás közelettéről beszélt. Az újabb csapások rakétaindító állásokat és olyan iráni hajókat céloztak meg, amelyek aknákat telepíthetnek a Hormuzi szorosba. Az amerikai külügyminiszter a támadások után indiai útja közben nyilatkozott, Marco Rubio azt mondta, a Hormuzi szoros így vagy úgy, de nyitva lesz.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Zavartalan lesz a napsütés, napközben megélénkül, helyenként megerősödik a szél, délután 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken mérséklődik a kánikula, és néhány fokkal enyhébb lesz az idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
6: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium Millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
7: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
8: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
9: A rendezvény megtartása érdekében kérjük, támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
7: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
6: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Gyerekekhez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk. Mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
1: Valam, nyugi van. Fogd meg a seröm.
2: Kedves hallgatók! Segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
3: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
2: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
0: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
4: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
5: Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
2: Na szóval, nem vicc. Ha valaki űrhajós akar lenni, tegye fel a kezét. Aki vezet, az nem. Hűha, jó sokan vagytok. Na, akkor elmondom, hogy mi a teendő. Először is tételezzük fel, hogy az ember már járt az űrben. Mert hallottam lapos földhívőket is már, akik azt mondták, hogy ez nem igaz, és a mai napig vannak az interneten olyan összeesküvés elméletek, hogy az ember nem is járt a Holdon, és különben is Armstrong parancsnok lábnyoma a Hold porában nem is stimmel, mert sokkal kisebb a lába. Nem vicc. Tegnap olvastam erről egy posztot. Megáll az eszem, tényleg. Hát a szkafanderhez van egy nagy csizma, amit felhúztak, te majom. Azért nem stimmel a lábnyoma, hát nem mamuszban ment a Holdra. Szóval, maradjunk annyiban, hogy mi itt a Zsebiben elhisszük, hogy az ember járt az űrben, és most is van épp ott ember, és vissza is jön. Szóval igenis, az egy igazi állás, hogyha valaki űrhajós.

0: felnőttek. Köszönjük, hogy ma is türelmükkel támogatták, hogy most már nekünk is van rádió. Nem hiába izzadt ránk a pufi dzseki.
1: A magyarok csatáival kapcsolatban már régi Árpádon foglaló magyarokról beszélek, van egy dolog, amiről beszélnünk kell, ez pedig, hogy miért kellett csatázni, és itt jön egy felnőtt kifejezés, amit majd felnőtten meg kell ismernetek, elég béna hangzik, figyi, üzleti modell. Árpád apánknak a honfoglaláskor elég sok gondja volt, mert egyrészt el kellett foglalni a hont. De hát ugye kellett is érni valamiből, és épp csak megérkeztek akkoriban, mi nem voltak kész az autógyáraink, meg a gázvezetékeink, városaink se voltak, sőt, tulajdonképpen semmink se volt, amiből élni lehetett volna, ezért hát, hogy úgy mondjam, kénytelenek voltunk kirabolni egy-két országot. Hát illetve sokkal többet. Ez volt az üzleti modellünk. A péknek az az üzleti modellje, hogy főkel, dagaszt, kenyeret süt, aztán bejönnek a bódba a vevők, és megvásárolják a kenyeret. A magyaroknak meg az volt az üzleti modellje, hogy kirabolják a péket. Mondhatjuk persze, hogy ez sokkal takarékosabb, mert is sokkal olcsóbb a kenyér. De ezt mindannyian tudjuk, hogy több ponton is aggályos.
2: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.

0: Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: Ne tévesszem meg senkit. Nem kell hozzá bajusz, hogy valaki felmehessen az űrbe, sőt, lányok is jelentkezhetnek.
2: Basta, basta!
1: Elmondom, mi kell hozzá. Először is tessék szépen megtanulni angolul, de tutira. Nem elég a nemzetközi űrállomáson a hello, what, watch, such, much angolság. Cakkumpak, unblock, tessék tudni angolul. Sőt, oroszul is érdemes megtanulni, mivel nagyon sok orosz űrhajós is van oda fent időnként. Sőt, a japán kultúrával is érdemes megismerkedni. Ez eddig sima. Aztán tessék szépen szakértővé válni. Nem muszáj csillagásznak lenni, főleg a fizika, kémia, biológia vagy orvosi szakukat érdemes keresni az egyetemeken. A másik út lehet a mérnöki képzés, ezen belül is azokat a szakirányokat kell választani, amelyek kapcsolódhatnak az űrhajósok munkájához. Gépészet, vegyészet, villamosmérnökség, mérnök, fizikus. Sima ügy. Azért érdemes ezeket tanulmányozni, mert az űrállomásokon leginkább különféle kísérleteket végeznek. Nem olyasmit, hogy birkavesével hogyan kell földrengést előrejelezni, hanem főleg olyasmiket, hogy hogyan viselkedik az ember a súlytalanság állapotában. És viselkedés alatt nem azt értem, hogy gorombáskodik-e a többi asztronautával.
3: Az interneten minden is kapható. Vásároljon űrállomást! Az űrállomás kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
1: A műsorszám
3: űrállomás
1: megjelenítést tartalmazott. Ahova jelentkezni lehet? A magyar űrprogram, azt úgy hívják, hogy Hungarian to Orbit, vagyis magyar a pályára. Rövidítve, HUNOR. Nem viccelek. Tényleg. A magyar űrprogramot HUNOR-nak hívják. Akiről tudjuk a Zsebiből, hogy az egyik fickó volt, aki ezt a bizonyos csodaszarvast üldözte. És a monda szerint a hunok ősapja lehetett. Miatta hívnak a külföldiek Hungarynek minket. Szóval, ez a HUNOR lovon üldözött egy csodaszarvast. Ezért most mehet az űrbe. Ne aggódjatok, nem lovon kell menni, hanem űrhajón. Lehet, hogy szarvas alakú lesz az az űrhajó, de ez nem biztos, mert a kiálló tárgyak növelik a légellenállást. Viszont, ha mégis lesz agancs az űrrepülőn, azt érdemes kihajthatóra csinálni, mert az űrben már nincs levegő, úgyhogy ellenállás nélkül suhanhat. Végül is szükség lehet az agancsokra az űrben, mert egy csomó mindent lehet rájuk rögzíteni, például antennákat, és ki lehet rájuk teregetni a száradó szkafandert.
4: Wow!
1: Arról nem is beszélve, ha kifogyna netán az üzemanyag, akkor ki lehet majd hajtani a szarvas lábait, és simán el tudja rúgni magát egy kis bolygóról. Ráadásul el is tudja húzni a Mikulás szárnyát.
5: A banja, maharadja, halandja?
6: Fura felnőttek, még furább mondásai.
7: Elgurult a gyógyszere. Ezt olyan emberre mondjuk, pontosabban olyan emberi megnyilvánulásra, ami nemhogy nem hétköznapi, de súrolja, vagy inkább átlépi a téboly határát. Mondhatnánk, elmebeteg módjára viselkedik. Orvosi esetben arra értjük, ha hiány tüneteket produkál a beteg. Például nyugtató, altató, stb. Persze általában viccesen szoktuk használni olyankor, amikor valaki valami lehetetlen dolgot kér tőlünk, vagy valami lehetetlennek tűnő dologra vállalkozik. Ilyen esetben használhatjuk a na, ennek is teljesen elmentek otthonról szakkifejezést is. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
4: Laposföld.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
4: Laposföld.
1: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
4: A barlangrajzok idején senkit nem érdekelt, hogy a föld milyen. Utána gömbölyű volt, aztán lapos, aztán egy ideig újra gömbölyű, most úgy néz ki, hogy megint lapos.
1: 2.
4: Tök mindegy, hogy lapos vagy nem. Az Érdi emelkedőn akkor is vissza kell váltani a kettesbe.
1: 3.
4: Ha figyelembe vesszük a Himaláját és a Marianna árkot, akkor lehet, hogy lapos a föld, de baromi vastag.
1: 4.
4: Az emberek nagyon sokféle dologban hisznek, de félni csak akkor kell tőlük, ha már egyházuk is van.
1: 5.
4: Ha zavar téged, hogy egyesek szerint lapos, akkor mit szólsz ahhoz, hogy mások szerint egyáltalán nincs is?
1: 6.
4: Egyébként a térképen tényleg lapos a föld.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
8: Logika?
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!

0: Ha választhatnál, hogyan mondanád, Dalabai Zenér vagy Fülemüle?
1: Tehát a színes fénykép. Ahogy már azt korábban jeleztem, 1889-ben egy Veres Ferenc nevű ember, egyszer, mint fényképész és feltaláló, eltalálja azt a módszert, hogy miként lehet színes fényképet készíteni úgy, hogy egy percnél tovább is megmaradjanak a színek a fényképen. Ez eddig semmi külön mondhatnánk, hisz az 1800-as években minden nap feltaláltak vagy 100 világra szóló eszközt, megoldást, mi egymást. Igazából azért akartam előhozakodni ezzel, mert mára a fényképezés egy annyira egyszerűnek tűnő dolog, hogy észre se vesszük, de régen ez egy elég komoly technikai tudást igénylő folyamat volt. Egy fényképész egyszerre volt művész, műszaki mérnök, picit fizikus, aztán kémikus és feltaláló. Azért kellett feltalálni, mert a fényképek épp hogy csak elkészültek. Mondjuk napi 5-10-et is simán meg tudtak csinálni, ha nagyon odafigyeltek, ezért folyamatosan fejleszteni kellett a saját eszközeiket. Főleg, hogy eredetileg nem flash memóriára készültek a képek, de még csak filmre sem, hanem üveglapra fényképezték a fényképészek a fényképet. A 19. századi fényképezés mindenképpen modern dolognak számított egy barlangrajzhoz képest, de még mindig iszonyú macera volt, akárki nem tudta megcsinálni. De Veres Ferenc épp ilyen ember volt, és mivel találmányát megelőzően csak fekete-fehér képeket tudtak készíteni, folyamatosan azon törte a fejét, hogy hogyan lehetne színes fényképeket is készíteni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy valójában már léteztek színes fényképek, vagy legalábbis színesnek mondott fényképek, de ezek úgy készültek, hogy a fényképész készített egy fekete-fehér fényképet, amit aztán utólag kézzel kifestettek. És ennek a színes képnek is megvolt az a kockázata, hogy ha a kifestő egy kicsit bénácska, akkor a kép is az lett.

0: gyerekekhez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
1: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
2: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
3: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
2: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
0: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
4: Fia, egyszer el fognak múlni azok az idők, hogy csak úgy. Hip-hop. Na olyankor kell a kurbli.
5: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
6: Halló, tschüss, ich bin Günther Tag, und elmondom neked, mi az a kurbli. A kurbli egy érthetetlen formájú vas, amit ha bedugsz az autóba elő, ha vagy hátul, és jó megtekje, akkor az autó azonnal bestartol. Régen használta még a bűnöző, aki a kublival vágta fejbe a policáj, vagy a fiatal stoppos hippi mitjen. Most már nincsen kubli, mert jó az aksi, így most már jó a közbiztonság is. Most már tudod, mi az a kubli, használd bátran, de leszete óvatos. Und ne feled, a jó barkács egyszer mér, kétszer vág.
2: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
7: Zsebrádió! Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik.
8: Minden esetre a Hunor programba jelentkező magyar űrhajós jelölteknél van még egy nagyon komoly szakmai elvárás, aminek meg kell felelni. Egy olyan szempont, amit udvarlevőleg nagyban befolyásolja az űrkutatási tevékenységet. Kifejezetten fontos a Mars kutatóknál, és már az első űrhajósoknál a képzési program részét képezte. Ez valami olyasmi, amit nem lehet egyetemen tanulni. Egyszerűen olyan képesség, amitől valaki született űrhajóssá válik. És mikor csecsemő korában a szülőszobában meglátja Nagyi, és összecsapja a kezét, nem azt mondja, hogy nézd a kis csöpséget, a szeme az anyjáé, hanem egyből elkiáltja magát, hogy ez a baba egy kiköpött űrhajós. Ez a tulajdonság pedig, figyelj, a hazaszeretet.
7: Megáll az eszem!
8: Ez tényleg nagyon fontos dolog az űrben. Kutyafüle a súlytalanság és a gyorsulásnál fellépő szörnyű nyomás, ha az ember szereti a hazáját. Azt nem tudom, hogy hogyan mérik az űrhajós felvételinél, de például a vérnyomást tudom. Mivel ez mégiscsak az űrprogram, biztos kifejlesztettek már egy hazaszeretet mérőműszert. Rákötik a jelentkező fejére, és az agyhullámokból kiolvassák, hogy mennyire szereti a hazáját. Biztos elektron falográfnak hívják. Rövidítve, töhötöm. De ez még nagyon új technológia. Lehet, hogy segít, ha magyar címeres focimezben megy a jelentkező a felvételire, fejből tudja a himnuszt, és mondjuk még a nemzeti dalt is. És nem keveri össze. Van még kérdés.

A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrot két fő étkezés között.
3: Melát nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
4: Egy elég légóta meglévő dilemmát fogunk itt feszegetni, boncolgatni, saját szerver park versus felhő. Megnézzük, hogy hol tartanak most a vállalatok ebben a kérdésben. Vendégünk Tóth István, Magyar Telekom Cloud kompetencia központ vezetője. Szervusz, jó reggelt!
5: Szervusztok, jó reggelt, jó napot mindenkinek!
4: Mielőtt feltárnánk, most van egy ilyen kis külső erő, behatás, ami egy picit a cloud felé tolja a vállalatokat, meg azokat, akik nagy mennyiségű adattal dolgoznak. Ha ez nem lenne, akkor hogy állnánk így ebben a fejlődésben? Mennyire elfogadott most már a felhő használat, vagy mennyire használják a vállalkozók, mennyire otthonosak ebben?
5: Gyorsan pár szóban elmondanám, hogy mi ez az indikátor, ami most segít minket.
4: Aha.
5: Igazából a éveleje óta van egy kis rally, hogy a hardware árak, ebből is kifolyólag a memória és az SSD árai azok eléggé megemelkedtek. Ugye ez megindította...
6: Kösz AI, ugye?
5: Hát neki adják, igen, ezt a lapot, hogy neki köszönhető. Ez azért egy kicsit megindította ezt a gondolkodást, főleg inkább a hibrid gondolkodást. A nagyvállalatok már léptek ezen a téren, ők már azért minimum hibridben használják a felhőszolgáltatásokat, illetve a saját szolgáltatásokat. A KKV-knál még jellemzőbb, hogy otthon szeretik a gépteremben tartani a szervereiket és a szolgáltatásaikat.
4: Tehát ha kivesszük ezt a képletből, mert pont ezért akartam tisztítani ezt a helyzetet, hogy az elfogadottságára utaljak, hogy mennyire használatos a dolog, akkor van egy ilyen vállalati nagyságméretbeli, talán ilyen üzletfilozófia béli megközelítés, hogy vagy igen, ez méretbeli differencia? Hát van egy határ, ahol jobb a helyi szerver, mint a felhő szolgáltatás?
5: Szerintem nem így kell megfogni.
4: Nem így kell.
5: Igazából az IT üzemeltetési szakma az egy kicsit kockázatkerülő. Szeretik a kiszámítható, tervezhető, minimális kockázattal járó dolgokat. És például egy felhőbe való áttérést azt úgy gondolják, hogy ez azért kockázatos történet. De ha ez jól megvan tervezve, elő van készítve, és mondjuk egy szakértő partner végzi ezt, akkor ez elég gyorsan, szinte most már napi szinten végzett történet.
4: Na, ezt akkor ezt beszéljük át, mert hogyha van most egy ilyen indikáció, ami a felhő felé tereli
6: akkor a KKV-k is észbe kapnak.
4: Hát, ha észbe kapnak, és akkor nézzük meg, hogy mi a teendő, meg mik a lépései, mert ugye én egyszerű laikusként a mi mikrovállalatunkban fognám, és a szerverről felhánynám valami felhő tárba azt, ami egyébként itt van a gépemen, és kés plusz passz, se tervezés, se semmi, megy onnantól a szekér.
6: Mondván, hogy úgy is skálázható a legtöbb szolgáltatásnál, majd a kevesebb tárhely kell vissza, ha meg több, akkor veszünk még.
5: Már nem jellemző azért ez a

0: Haladjunk föl a felhőbe úgy, ahogy vagyunk, hiszen sokan megégették magukat, nagyon elszállnak a költségek ilyenkor.
1: Aha.
0: Mondjuk ugye a helyi költségek többszörösét is tudunk, hiszen a felhőben ugye felhasználás alapú számlálás van.
1: Na ezt akarom mondani, hogy itt álljunk meg, hogy ugye nagyon sokszor azt mondják szolgáltatók, hogy azért ez egy jól skálázható, jól mérhető, az igényeknek megfelelő, tehát ilyen költséghatékony. Amikor ez elszalad, akkor lehet, hogy pont ebből ered, hogy egy picit kisebb a kontroll, mert azt hiszük, hogy tényleg a felhőben minden elfér, és kevésbé mérjük pontosan az igényeinket, mármint cégek.
0: Szerintem itt jön szóba egy szakértő partner. Tehát nagyon fontos, hogy egy megfelelő szakértővel készüljünk erre, illetve üzemeltessük ezt a dolgot, pont azért, hogy a lehető legoptimálisabban tudjuk kihasználni az itt lejlő lehetőségeket, a rugalmasságot, az, hogy gyakorlatilag nagyon sok szolgáltatás elérhető itt. Ez egy teljesen más konstrukció, ugye a legtöbb cég ma inkább megveszi egy nagyobb beruházás keretében az eszközeit, még ugye a felhőnél egy havidíjas konstrukcióba kerül bele, ahol gyakorlatilag egy elporlasztott költség van. Nagyon sokat segít az is, hogy megjelentek a magyar szolgáltatók. Ezek a magyar szolgáltatók inkább a magyar piacra optimalizált megoldásokat tudják nyújtani, és így a költségeket sokkal könnyebben lehet szerintem féken is tartani.
1: A számításba veszik a vállalatok, hogy ilyenkor nem csak saját hardware versus felhő kérdés van, hanem a hozzátartozó humán infrastruktúra is. Tehát, hogyha én üzemeltetem a saját szervereimet, ahhoz kell valaki, aki ért is ahhoz, meg aki az adatokat karban tartja, akkor az egy pluszköltség, míg a felhővel mindent veszek.
0: Igen, a szolgáltatási szintet egészen föl lehet tolni. Talán olyan, mint az iroda. Régen mindenki szeretett saját irodában ülni, ugye a cég saját tulajdonában volt, most már inkább bérelik, és itt is a szolgáltatások szintjét ugye lehet emelni. Én azt gondolom, hogy a cégek nyernek azzal, hogyha nem kell a gépteremmel, a szerverekkel napi szinten foglalkozniuk, hanem ezt szolgáltatásként tudják venni.
1: De ugyanakkor, ha azt mondjuk, hogy hibrid, akkor van ilyen is, olyan is. Ezt hogy kell elképzelni, hogy oszlik ez meg költséghatékonyan, és úgy, hogy ez
2: jól. Hát és itt jön a képbe a biztonság, hogy akkor az a hibrid, ami szeretnék, amit nem tudom, nem akarok az interneten viszont látni adatomat, azt tartsam magamnál, ami meg mondjuk meg kevésbé érzékeny, azt meg felhőben?
0: Most már elterjedtebb a hibrid kialakítás. Ugye ez azt jelenti, hogy vannak saját szolgáltatásaim, illetve havidíjas formában, vagy ugye felhőszolgáltatótól vett szolgáltatások. Ebben az esetben ugye tényleg nagyon fontos a tervezés, hogy mi az, amit fölteszek a felhőbe, és mi az, amit lentartok. Én azt látom nagyon sokszor, hogy főleg a KKV szektorban, de még az enterprise szektorban is, a felhővel magasabb biztonsági szintet lehet elérni, kész szolgáltatások vannak, jobban bekonfigurált szolgáltatások vannak, és talán elérhetőbbek, mint akár a saját szolgáltatásban megvásárolandó rengeteg eszköz, amely nagyon sok pénzt el lehet költeni amúgy.
2: Meg lehet spórolni a biztonsági költségeket?
0: Szerintem
2: az
0: nem,
2: üzemeltetési költségeket? Tehát nekem az ad egy olyan biztonságot, hogy én azt mondom, hogy eddig volt ilyen, meg olyan, meg amolyan biztonsági megoldásom, ezt most én rátastálom a felhőszolgáltatóra. Ez egy rossz hozzáállás?
0: Szerintem igen. Fontos itt. Nyilván szolgáltatásként nagyon sok mindent meg lehet venni. Ilyenkor nem nekem kell bekonfigurálnom az alapdolgokat, hanem ez kész gyakorlatilag megoldásként kapom. Én azt gondolom, hogy sokat lehet nyerni, hogyha valaki egy ilyen szolgáltatóhoz beköltözik, mert tényleg készre konfigurált megoldások vannak, amik sokkal magasabb biztonságot adnak, mint ha mondjuk én magamnak otthon állítom a tűzfalamat, a vírusvédelmemet, bármi mást. De fontos, hogy nem azt jelenti, hogy én föltettem valamit a felhőben, vagy egy szolgáltatóhoz, és onnantól kezdve ez nem kell hozzányúlni, mindent csinálnak helyettem. Van ilyen csomag is természetesen.
1: Adatelérés, gyorsaság szempontjából melyik a versenyképesebb, a helyi on-premise vagy a cloud?
0: Hát telekommunikációs szolgáltatóként azt gondolom, hogy most már nagyon komoly vonalakat tudunk biztosítani. Tehát főleg, hogyha magyarországi szolgáltatókban gondolkodunk, akkor azt gondolom, hogy erős versenyben vagyunk már akár egy helyi elhelyezéssel is.
1: Jó,
2: oké. Okay. Hát az idő az lejárt, mert még kérdés az volna, de majd akkor egy később időpontban visszatérünk rá. Köszönjük
1: így
2: szépen.
1: Így van, abszolút, így is köszönjük, hogy ezt a helyzetet megbeszéltük, hogy, hogy visszatérünk a beszélgetés elejére. Most van egy ilyen fokozottabb érdeklődés a cloud szolgáltatások felé, a megemelkedő hardware azon belül is a memóriárak miatt. Köszi szépen, hogy elugrottál hozzánk.
0: Köszönöm szépen.
1: Tóth István volt a vendégünk, a Magyar Telekom Cloud Kompetencia Központ vezetője.
3: Belát nagyon éhes.
4: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
4: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
4: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
4: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
4: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
4: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: Az ikonikus design, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium Millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
9: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk. Mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
10: Galam, nyugi van. Fogd meg a seröm.
4: Kedves hallgatók! Segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
11: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
4: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
9: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
7: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Még a héten fontos megállapodás születhet az uniós forrásokról. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy. Újra megnyitják az internetet Iránban. Országszerte folytatódik a meleg idő sok napsütéssel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Megfeszített tempóban dolgoznak az uniós források hazahozatalán, mert nagyon szűk a határidő a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadítására, mondta a Telexnek adott interjújában a kormányfő. Magyar Péter megerősítette, hogy a tervek szerint már csütörtökön megszülethet az erről szóló megegyezés. Az uniós forrásokból a többi között hév- és vonatszerelvényeket vásárolnának. Bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energiainfrastruktúrát. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter a tegnapi kelenföldi mozdony tűzzel összefüggésben. Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, és ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Megszűnik az összes parkoló automata, és a parkolás is drágul Budapesten július 1-től, emlékeztetett az RTL híradója. A főváros szerint túl sokba kerül az automaták üzemeltetése, ezért kell megszüntetni őket. A BKK azt javasolja, hogy akik továbbra is készpénzben fizetnének, azok fizethessenek a kerületi parkolás üzemeltetési irodákban. Ami pedig az árakat illeti, a legdrágább belvárosi A-jelzésű zónában 600-ról 800 forintra emelkedik az óradíj, a B-zónában 450-ről 600-ra, a C-zónában 400 forintot, a D-ben pedig 300 forintot kell majd fizetni óránként júliustól. Elrendelte az országos internet szolgáltatás visszaállítását az iráni elnök. A teheráni vezetés a februárban kezdődött amerikai-izraeli támadások óta blokkolta a világháló elérhetőségét, biztonsági okokra hivatkozva. Az országban élő 90 millió ember azóta csak az államilag jóváhagyott honlapokhoz férhetett hozzá. Ígéretes eredményeket mutat az ebola legveszélyesebb vírustörzseire fejlesztett vakcina, írja Medical Express. Kínai tudósok kifejlesztettek egy új, széles spektrumú mRNA-s vakcinát, amely hosszú távú védelmet nyújthat az ebola vírusok legveszélyesebb családja ellen, ebbe beleértve a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában jelenleg kitörő törzset is. A vakcinát egerekben, hörcsögökben tesztelték, az eredmények pedig nagyon biztatóak voltak. Arról még korai beszélni, hogy mikor kerülhet forgalomba a vakcina, mert az emberi klinikai vizsgálatok előtt a kutatók még magasabb rendű állatokon is tesztelni fogják. Meredek esésbe kezdtek a Ferrari részvényei ma délelőtt, miután a vállalat bemutatta története első tisztán elektromos modelljét, írja CNBC. Az időzítés azért is érdekes, mert más prémium autógyártók, például a Porsche és a Lamborghini, a lassuló kereslet miatt éppen a közelmúltban fogták vissza a tisztán elektromos modellekkel kapcsolatos terveiket. A bemutatót követően a Ferrari árfolyama több mint 7%-ot esett.
4: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Zavartalan napsütésre számíthatunk ma is. Napközben megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél. 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken mérséklődik a kánikula, és néhány fokkal enyhébb lesz az idő. A hétvégén viszont ismét melegedés kezdődik.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mi kell ahhoz, hogy valaki egy családi hagyományt ne csak tovább vigye, hanem új korszakot is nyisson benne? Milyen ma nőként vezetni egy borászatot egy olyan szakmában, amelyet sokáig inkább férfiak határoztak meg, és lehet-e egyszerre üzlet, hivatás és szerelem is a bor? A borász szakma szépségeiről és kihívásairól beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Gere Andrea, a Gere Pincészet tulajdonosa, a Gere Hotel and Wine Spa, a Gere Restaurant, az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője. Andrea, örülök, hogy itt vagy, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Én köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Hetedik generációs villányi borász családtagja vagy, igaz ez?
2: Igen, ezt rá is írtuk a címkékre, úgyhogy ha valaki itt kitölti a bort a pohárba, akkor olvashatja is a címkéket.
1: Iszonyatosan komoly ez a múlt. A borászat mellett a szőlő hatóanyagainak ugye kozmetikai hasznosítására is fókuszálsz már, tehát ahogy bemutattalak, ez egy nagyon hosszú út, aminek bizonyos lépéseiről majd beszélgetünk. De amire én az elején kíváncsi lennék, hogy milyen egy borász családban felnőni, ha hetedik generáció?
2: Hú, hát ez... Most már azt tudom mondani, hogy csodálatos. Egyébként tényleg, hogy visszagondolok, én valóban a szőlőtőkék között nőttem fel, és hát csodálatos volt gyereknek lenni ebben a közegben. Tényleg, hogy együtt rezegtünk a természeten, nyilván akkor nem fogtuk még fel ennek az egésznek a jelentőségét.
1: Igen, mert azt mondod, hogy most már, így visszatekintve.
2: Igen, mert persze, amikor ki kellett menni a szőlőbe, és akkor hú, akkor most kacsolni kell, vagy éppen ki kell menni a garázsba poros palackokat címkézni, hát nyilván az emberek annyira nem fült hozzá foga, de én meg nagyon hálás vagyok ezért, hogy így végig tudtam élni ennek minden folyamatát, és láttam, amikor még minden kicsiben zajlott, meg ugye hát a nagyszülőkkel, dédszülőkkel való beszélgetés, tehát hogy tényleg ezek az alapértékek, hogy hogy jöttek itt egyik generációból át a másikba, és ugye ez az, amit én is szeretnék majd folytatni, hogy úgy plántáljuk át ezt így a következő generációban, ami igazából leföldel bennünket ilyen formában.
1: Igen, és hát ugye szerves része vagy ma már ennek a vállalkozásnak, villányi családi vállalkozásnak. Emlékszel arra a pillanatra, amikor először érezted azt, hogy a borászat nem csak családi háttér, hanem már a te utad is egyben?
2: Emlékszem. Igen. Ez egy nagyon meghatározó dolog. Nem azt mondom, hogy egy konkrét pillanat volt, de határozottan emlékszem, amikor ez így megszületett bennem ez a döntés, hogy én ezt szeretném csinálni. Mert hát nyilván persze minden szülő azt szeretné, hogy ha ő felépít valamit, hogy akkor ezt a gyereke majd tovább csinálja, de ez nálam nem volt azért annyira egyértelmű. Nem azért, mert hogy nem szerettem volna a bort, hanem talán így a szülőkkel való együtt dolgozás, munkálkodás, azért az mindig egy kiélezett helyzet, azért mégis családon belül vagyunk, konfrontálódni kell. Szóval amennyi szépsége van egy családi vállalkozásnak, van ugyanannyi nehézsége is ilyen formában.
1: Ki is akarja próbálni magát az ember fiatalon.
2: Így van, pontosan, igen. És akkor szeretnéd, ugye így van, pont amit most te is mondasz, hogy a szárnyadat bontogatni, és nem családon belül kipróbálni, hanem úgy kirepülve. De aztán, mikor én itt voltam Budapesten egyébként, mikor befejeztem a főiskolát, akkor még itt maradtam dolgozni, és hát édesapával közül mentem mindenféle borkóstoló, borvacsora, rendezvények.
1: Tehát elszakadni nem tudtál teljesen.
2: Nem. Azért mindig volt valami platform, ahol tudtam otthon segíteni, meg hát szükség is volt rám, éreztem, a szüleim azért így tolták rám a feladatokat Budapestre is, hogy itt ezt fordítsam le, írjak borleírást, stb. És ahogy így mentem édesapával ezekre a rendezvényekre, eseményekre, én akkor értettem meg igazán, hogy mi mit csinálunk, tehát hogy mi mit adunk az embereknek ezzel, hogy ez egy jó palac bort.
1: Tehát 20 éves felnőtt fejjel már másképp láttad ezt az egészet, ennek az értékét.
2: Így van, és az emberek ezt értékelik, és hogy úristen, tényleg ilyen emberek jöttek ide azért, hogy megkóstolják a borunkat, és ezek a séfek főztek a borainkhoz, és ilyen gyönyörű millióban, és hogy a különböző művészetekkel társítva, párosítva, szóval igazából én akkor értettem meg, hogy a bor mennyire csodálatos dolog, és az, hogy mi értéket teremtünk. Én akkor szerettem bele úgy igazán.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy nem is volt egy olyan komoly másik út, amin elgondolkodtál, hogy akkor te merre menjél?
2: Hát én a jól bevált közgazdász szakmát választottam, gondoltam, ez jó lesz otthonra is, ha végül úgy döntök mégis, hogy hazamegyek, de ha mégis kirepülnék máshová, akár országon belül, vagy országhatáron túl, akkor is azért ez egy jó szakma lehet. Ez volt, nem választottam semmi más nagyon olyan irányt, ami így a borászat mellett így a listámon lett volna, hogy na, ha nem ez, akkor azt fogom csinálni.
1: Mi billent át benned, amikor hazatértél?
2: hát hogy jó volt itthon lenni, tehát hogy az, hogy abban a közegben lehetek, tudom, hogy miért csinálom, hogy kikért csinálom, hogy tényleg a családunkat képviselhetem ebben az egészben, amit, azzal, amit mi ott teremtünk, és nagyon hálás vagyok azért is, hogy édesapáékkal végig, édesanyámmal meg édesapámmal is nagyon-nagyon jó volt együtt dolgozni, mind a mai napig jó, csak hát most ők nyilván már annyira aktívan nincsenek benne, de mindig nagyon intelligensen kezelték ezt a helyzetet, pont amit ugye említettünk, hogy teret engedni a fiatal generációnak, hogy én mindig ezt is megkaptam. Tudja. Nem, de én mindig ezt a részét is mindig megkaptam. És én ugyanakkor meg mindig alázattal közelítettem ahhoz, amit ők csinálnak. Tisztelettel, alázattal, tanulni vágyással, nem akartam semmit se felforgatni, hogy na majd én hazajövök és megmutatom, hogy itt mi lesz. Mert szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember először próbáljon meg megtanulni és belehelyezkedni egy helyzetbe, és aztán majd utána lehet szárnyakat bontogatni.
1: És mit szerettél meg először ebben a világban? Ízek, emberek, történetek, a természet, ugye a természetet is említetted. Mi
2: Igen.
1: volt?
2: Fú, ebben nagyon sok minden van. Az összesnek az együtthatója. De leginkább talán az, hogy látom az embereken, hogy ez egy élményt ad nekik, az, amit csinálunk. És amikor ezt így visszakapod, mosolygós arcokon keresztül, vagy akár tényleg, hogy kapok az éjszaka közepén egy SMS-t egy fotóval, hogy Andrea, köszönjük szépen, itt ülünk a borral, és ebben a panorámában, és itt ülünk a barátokkal, és mennyire fantasztikus. Hát ez szerintem ez a legszebb része.
1: Ma ennyi év után, ugye onnan indultunk, hogy milyen volt ugye Borász családba születni és felnőni, ez inkább szakma számodra, vagy még mindig tud szerelem lenni?
2: Hát nekem ez szerelem. Nekem az. Én mindig, mind a mai napig tudok nagyon lelkesen erről beszélni, és nem is tudom elképzelni, hogy mit tudnék más csinálni a helyet. És már elgondolkodtam rajta számtalanszor, hogyha valami másra kényszeríten az élet, én nem tudom, hogy ezt mi tudná kiváltani, vagy helyettesíteni ezt az érzést bennem, ami a bor iránt bennem van. Szóval nekem ez mind a mai napig egy szerelem.
1: Akkor nézzük meg, hogy milyen is ez a szerelem a mindennapokban, beszélgessünk erről is. Egy rövid szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést Gere Andrával, a Gere Pincészet tulajdonosával. Tartsatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést Gere Andrával, a Gere Pincészet tulajdonosával. Onnan indultunk, hogy szerves része vagy az édesapád által indított Villányi családi vállalkozásnak, és felsoroltam már itt a műsor elején, hogy rengeteg mindennel foglalkozol, hotel, illetve a szépségipar, az étterem, nagyon sok minden az, ami most már az irányításod alatt van. Amit még nem említettem, és ez is egy fontos pont az életedben, hogy a Pannon Borműves cég elnöki feladatait is ellátod. Miért volt fontos számodra, hogy ezt az elnöki tisztséget elvállald?
2: Hát egyrészt ez egy nagyon megtisztelő feladat volt, hogy a kollégák, akik ugye ebben az egyesületben vannak, megtiszteltek engem egyáltalán ezzel a felkéréssel, hogy legyek elnök ennek az egyesületnek. Tudni kell erről az egyesületről, hogy Magyarország neves családi borászatait tömöríti ez az egyesület. Szóval egy nagyon megtisztelő feladat volt, pláne úgy, hogy édesapám az alapítók egyike volt, amikor ezt az egyesületet 99-ben létrehozták, és hogy most már ugye cserélődnek ki ott is a generációk, most már lassan átadják a stafétát az alapítók, és jön a következő generáció. Ez nyilván egy nagyon-nagyon nemes feladat, persze egy kicsit nehéz összehangolni az embernek a saját ügyes-bajos dolgaival, meg a hétköznapjaival, de én azt gondolom, hogy én mindig is olyan ember voltam, aki szerettem a közösségért dolgozni, ezt én Villányért is teszem, tehát hogy én Villányért is szeretek dolgozni, és hát mindenki, aki ebben a szakmában dolgozik, hát ugyanúgy szereti azt, amit csinál, és hogy egy ilyen közösségnek az élén állni, az egy nagyon megtisztelő feladat.
1: De miben tudod őket képviselni, vagy mi az üzenet, amit szeretnél átadni?
2: Hát ugye itt a magának a bornak a kultúrája. Az, ami ugye pont a mai világban egy kicsit nehezen megy át az emberekbe, ugye itt most az alkoholfogyasztást is elő szokták hozni, hogy hát akkor ugye csökken az alkoholfogyasztás, és ugye vannak bizonyos trendek, és hát jellemzően a bort szokták így előhúzni a skatujából, mint valami ellenségképet, holott, ha megnézzük, az alkoholok között is a bornak van az egyik legrégebbi kultúrája, és nem véletlenül létezik több ezer éve. És én azt gondolom, hogy ez az érték, amit mindezek a családi borászatok képviselnek, ugyanazzal az alázattal és szeretettel, tisztelettel dolgoznak, és ugye az, hogy mi a természettel együtt kell rezegjünk, és annyi aspektusa van ennek a szakmának, és hogy ezt így együtt tudom egy ilyen csapat élén képviselni, ez szerintem ezt az üzenetet próbáljuk mi igazából átadni a hétköznapi embereknek, hogy ezt terjesszük, hogy a bor az több, mint pusztán csak egy ital a pohárban.
1: Egyből igent mondtál?
2: Nem, őszinte leszek, nem, de nem azért, mert hogy ne lenne ez egy megtisztelő feladat, mert már akkor is úgy éreztem, hogy ez az, csak bevallom, hogy egy kicsit nehezen tudtam akkor összeegyeztetni az első megkereséskor ezt az akkor életem, mert van két kisfiam, akik akkor még kisebbek voltak.
1: Most sem olyan nagyok, évesek.
2: Így van, most sem olyan nagyok, de úgy éreztem, hogy most már nem mondhatok nemet, tehát hogy most már itt az idő, akkor próbálok beleállni ebbe a feladatba is.
1: Hogyha a pályaválasztást vagy a utadat, a karrierutadat nézzük, és hogy hol tanultál többet, te szerinted inkább az egyetemen, a pincében, a szőlőben?
2: Hát mindenhol valamit, azért az ember zsebre rak az életéhez, a későbbiekre. Hát ilyen, amikor én közgazdásztat tanultam, én szerintem az első fél év után én rájöttem, hogy hát ez nem annyira az én utam, de hát ha már elkezdtem, be fogom fejezni. Úgyhogy én amikor már ezt az iskolát csináltam, akkor mellette már itt kerestem Budapesten az összes lehetőséget, hogy hol tudok a borról tanulni. Mindenféle szomelié képzések, borértő képzések, minden, ami akkor elérhető volt, arra beiratkoztam. És aztán az iskola végeztével, meg már ugye itt egy kicsit Budapesten a gyakorlati életben is kipróbálva magamat, már a munkafrontján, közgazdászként, és aztán onnan hazatérve, meg már külföldre is beiratkoztam, külföldi iskolákban, ugye elvégeztem Londonban a Nemzetközi Borakadémiát, úgyhogy az egy nagyon-nagyon-nagyon jó képzés volt. Rengeteget tanultam, kicsit akkor fogalmazódott szerintem bennem meg igazán, hogy mit értek én nagy bor alatt, mi számomra egy nagy bor, egy komoly bor. És hát ugye bormarketinget is tanultam Kaliforniában, a Davis Egyetemen, szóval hogy voltak ilyen külföldi megmozdulásaim is, de hát azokból, amikor az ember inspirálódik, hogy külföldre elmegy pincészeteket látogatni, borvidékeket, hogy csinálják, mit csinálnak, ezekben rengeteg mindent lehet hazahozni a talsajba, és aztán persze nyilván átformálni a saját képünkre attól, hogy ez egy önazonos üzenetté váljon a végén.
1: Egyébként felmerült benned, hogy máshol folytasd, mint a családi vállalkozásban valaha, amikor tanultál, és egyre több borvidéket és világot ismertél meg? Vagy ez mindig arról szólt, hogy nem, ezt a tudást hazavigyem?
2: Igen, az utóbbi. Igen, nem tudom, valahogy ilyen kis helyhez kötött, röghöz kötött vagyok. De én tényleg ide vagyok leföldelve. Ezt az elején is mondtam, ezt a szót, ezt a leföldelést. Én ezt tényleg így érzem. Tehát, hogy nekem itt annyira itt vannak a gyökereim, hogy én, ha most én elkerülnék másra, persze vannak csodálatos helyek a világon, és nem mondom, hogy én ott nem érezném jól magam, de hosszú távon én biztos, hogy nem tudnék megmaradni. Igen, nekem annyira erősek ezek a családi kötelékek, meg tényleg a generációk, amit tényleg kaptunk és viszünk magunkkal tovább, hogy
1: ez egy felelősség.
2: Tudom meg, így van, igen, igen. És felelősségem az is, hogy ezt továbbadjam a fiainknak majd, a férjemmel együtt természetesen. Tehát, hogy ez csodaszép, tehát, hogy ez egy nemes feladat.
1: Említetted, hogy később fogalmazódott meg benned, hogy milyen egy nagy bor. Uh-huh. Mesélj erről, hogy ez mit jelent számodra?
2: Volt egy nagyon, nagyon komoly bor élményem, pont amikor erre a Nemzetközi Borakadémiájára jártam, és hát készültünk a vizsgákra, sok bort kóstoltunk olyankor töményen borvidékekre lebontva természetesen, és egy Dél-Franciaország volt pont a téma, Rhône vidéke, és elém került egy Châteauneuf du Pape bor, és ott ültünk hatan, akikkel szintén készültünk együtt a vizsgákra, és kóstoltuk ezt a bort, és mondtam, hogy hát én ilyen bort még nem éreztem, mert éltem meg sose, hogy olyan elegancia és olyan kifinomultság volt abban a borban, mindene megvolt, de semmi nem volt benne túlzó, egyszerűen benne volt mindennek az üzenete. És én mondtam, hogy úristen, tehát, hogy ezt a bort apával meg kell kóstoljam, és utána komoly erőket mozgattam meg, hogy ezt a palackot be tudjam szerezni valahonnan külföldről, és aztán leültünk apával, elbeszélgettünk a borról, erről az adott borról, amikor ott kóstoltuk, és hogy nekünk mit kell ahhoz tennünk, hogy nekünk ilyen borunk legyen. Természetesen Gere stílusban, de hogy mi hogy érjük el ezt az eleganciát a mi borainkban. És akkor ezen így elkezdtünk ezen tudatosan így dolgozni, meg gondolkodni, hogy mit kell tennünk kint a szőlőben, mit kell tennünk bent a pincében ahhoz, hogy nekünk ilyen boraink legyenek. Szóval hogy ahhoz, hogy ezek kialakuljanak így bennem, meg tudjam magamnak ezt fogalmazni, ehhez rengeteg bort kellett ott kóstolni, és erre ez az iskola tökéletesen jó volt, hogy ott töményen különböző borvidékeket megismerve kontextusba tudom helyezni már a villányi bort is, meg a gereborokat is, és ez nagyon fontos, hogy az ember lássa magát egy közegben, hogy hol helyezkedik el minőségben, üzenetben, árértékarányban. Ez nagyon fontos volt.
1: Mit ad villány? Mitől különleges villány? Mert hogy erről nem beszéltünk még.
2: Hát, azon kívül, hogy a szívem csücske, nyilván vannak gyönyörű szép adottságai. Ugye hát a legdélebbi borvidékéről beszélünk az országnak, és mindig azt szoktam mondani, hogy két dolog határozza meg a villányi boroknak a stílusát. Hát egyrészt ez a délies volta, ugye mi bennünket nagyon erőteljesen érnek ezek a szubmediterrán hatások, amik délről érkeznek, ugye a mikroklimát ezt nagyon erőteljesen befolyásolja. Amire én azt szoktam mondani, hogy ez a bort mindig puhává, kerekké, barátságossá varázsolja, beleteszi a napfényt a borba, amit tényleg lehet érezni a villányi borokban. A másik pedig az, hogy nálunk minden mészkő alapon fekszik, tehát az egész villányi hegység egy mészkőhegység, és a mészkő az egy csodálatos kőzet, mert gyönyörű szép ásványosságot tud belevinni a borba, amitől azt érzed igazából, hogy ilyen vibráló energiák vannak minden egyes kortyban, amit a szádba veszel, és ez a vibrálás találkozik ezzel a gyönyörű szép kerekséggel, amit a szubmediterrán mikroklíma tud adni, és hogy ez adja a villányi boroknak a fő arcát. És természetesen az a szép benne, hogy egymás szomszédságában lévő pincészetek, meg szőlőterületekről született szőlők tudnak teljesen más stílus bort is adni, mert ugye ott van akkor még az embernek a személye, aki a bort készíti. Hogy a mi stílusunk az ilyen, de a szomszéd pincészeté meg már lehet, hogy egy kicsit másabb. De az alapok adottak.
1: Ez egy nagyon különleges világ, és beszélgessünk még erről, folytatjuk innen. Egy rövid szünetet tartunk, utána Gere Andrával, a Gere pincészet tulajdonosával beszélgetünk tovább itt a Woman Power-ben. Hamarosan folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borra való, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe? Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
5: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
6: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
3: Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
9: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: A stúdióban vendégem továbbra is Gere Andrea, a Gere Pincészet tulajdonosa, a Gere Hotel and Wine Spa, a Gere Restaurant és a Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője, és hát beszélgettünk arról, hogy mekkora szerelem ez, és hogy nem csak a bor maga, hanem villány és a családi vállalkozás, mert én ezt vettem le ebből az egészből, és azért hozom ezt be a beszélgetésben, mert nagyon fontos a családban a generációváltásról beszélni, hogy ez hogyan történik. Ez egy nagyon érzékeny téma. Van, ahol, ahogy te magad is említetted, a fiatal egy teljesen új utat akar járni, van, amikor belesimul a hagyományba. Nálad ez mennyire volt egyértelmű, ez az út?
2: Igen, a generációváltás az egy valóban egy kemény téma, de hát ugye sok cég érkezik most el, sok rendszerváltáskor alapított cég, az most érkezik el a generációváltáshoz. Ugye nagyon, nagyon nagy aktualitása van most ennek a témának, nem is csak a szőlőszed borászat területén, hanem sok más területen is. És hát ugye ez nálunk sincs másképp, és amennyi szépsége van a családi vállalkozásban, való létnek, hétköznapoknak, munkának, ugyanannyi nehézsége is van. Mert ugye mi, amikor esetleg konfrontálódunk egymással szülő-gyerek, akkor azt ugye nem úgy történik, hogy akkor lerakjuk a munka után a lantot, aztán megyünk haza, és akkor otthon vár a család, hanem ugyanaz a család vár otthon is, akivel konfrontálódtál.
1: És tehát, vannak konfliktusok?
2: Persze, hogy vannak.
1: Nem azt, a véremenő vitákra kell gondolni,
2: vannak nézetkülönbsége. Így van, persze, ez életszerű jelenség. Hogy van, amikor esetleg mi másképp látunk egy bizonyos dolgot, mint ahogy az előző generáció látja, és ugye hát azt akkor visszat haza a vasárnapi asztalhoz, meg a születésnapra, meg a karácsonyra, meg tehát, ezek nagyon intelligensen és nagyon, nagyon szenzitíven kell kezelni ezeket, hogy mondjuk el, hogy próbáljuk elmondani azt, hogy mi erről egy kicsit másképp gondolkodunk, szóval nagyon-nagyon oda kell ezekre figyelni, de ahogy mondtam, én nagyon hálás vagyok azért, hogy édesapa ezt mindig is nagyon jól tudta kezelni. És megmondom őszintén, mi, amikor eljutottunk a generációváltás pontjáig, akkor mi azért ezt segítséget is hívtunk, szakmai segítséget. Tehát, hogy vannak cégek, akik foglalkoznak generációváltással, és én úgy láttam, meg a férjem, mi úgy láttuk, hogy nekünk jó ehhez, ha segítséget hívunk. Édesapám mondjuk nem értette, hogy ez miért kell segítség, mert szerinte ez nem kellett volna, ezt mi meg tudjuk beszélni egymással is.
1: De ez is egy különbség, egy szemléletbeli különbség.
2: Igen.
1: Szerettem volna kérdezni, hogy milyen típusú viták jöhetnek elő?
2: Hát itt lehet, ugye ezek általában lehetnek szakmai nézőpontok, hogy akkor most mit tudom én, az egyik szőlőt, azt, vagy váltsuk le az egyik szőlőfajtát egy másikra. Ő azt mondja, ne váltsuk le, mi azt mondjuk, váltsuk le, vagy éppen pont fordít, vagy ne, azt tartsuk meg, de meg azt mondja, nem, az nem olyan. És akkor ezekről elkezdünk eszmecsezni, megpróbáljuk a másikat meggyőzni, hogy akkor ez most miért lenne így jó, vagy éppen a másik út miért lenne jobb, ha azt választanánk. Szóval nem kell olyan hatalmas nagy dolgokra gondolni, mert hála Istennek azért így, ahogy én mondtam, én tanulni mentem haza. Tehát én édesapámat mellett jöttem, mentem tényleg hosszú-hosszú időn keresztül.
1: De ezek üzleti döntések.
2: Igen,
1: üzleti döntések.
2: Igen. Hát ezt ilyen kontextusba helyezve kell látni, és akkor úgy hozza meg az ember ezeket a döntéseket. És persze, hát itt benne van már az is, hogy édesapa az idő előre haladtával már egyre kevesebbet ment, egyre kevesebbet találkozott emberekkel. Nyilván én meg egyre többet mentem.
1: Igen, sokkal több impulzus, szakmai, üzleti impulzus.
2: Igen, így van. És akkor én már egy kicsit kezdtem másképp vélekedni dolgokról, ő még lehet, hogy úgy vélekedett, ahogy pár évvel ezelőtt is vélekedett. De édesapa mondjuk ezt nagyon jól be is látta egy idő után, hogy ő 2023 év végén adta át egyébként hivatalosan a céget nekem, meg a férjemnek, hogy azt mondta, hogy ő már nem szeretne döntést hozni, mert ő már úgy érzi, hogy ő nem tud megalapozott döntést hozni, mert nincs annyi információnak a birtokában, ami egy jó döntéshez, meghozatalához kell. És azt mondja, ezt most már a fiataloknak kell meghozni. Szóval ezt sem tudja szerintem nagyon sok első generációs például kimondani. Édesapa ezt ki tudta mondani.
1: Hát ami... meg hogy szabad kezet adni.
2: Így van.
1: Igen, azt te korán igen. Megkaptad? A döntéseidnél? Vagy az elején még azért ez kéz a kézben haladt?
2: Kéz a kézben haladt sokáig, és édesapában is benne vannak ezek a reflexek, hogy ja, mert ő megszokta, hogy bejön a borászatba, és akkor...
1: És dönt.
2: Igen, és megszokta, hogy ő dönt, ő az, aki megmondja, hogy akkor itt hogy legyen. És akkor őt is, és a kollégák őt is kérdezik. A kollégáknak is meg kellett szokni, hogy akkor, hát akkor most már ne az édesapámat kérdezzék, hanem minket. És ugye édesapa meg automatikusan, ha felé jött egy kérdés, ő megválaszolta. De hát nem gondolta ő ezt tudatosan végig, hogy ja, hát most nekem kellene megválaszolnom. És akkor ugye ebbe volt egy ilyen átmenet, amikor hát a kollégákban is néha tudathasadásos állapot van, hogy akkor most most akkor kire hallgassak, az egyik ezt mondta, a másik azt mondta. Szóval ezek nagyon nehéz dolgok, és én nem tudok, tehát nem tudom ezt felróni édesapának, mert hogy lehet egy olyan családi vállalkozást elengedni, amit ő rakott össze tégláról téglára, minden egyes kockáját, elemét ismeri, hogy akkor itt most tessék, holnaptól átadom a gyeplőt, és akkor innentől kezdve már így el is vágtam a szálakat. Ez nem lehet így. Tehát itt annyira sok érzelem, minden van benne.
1: Ezt hogy... kellett talán tudatosítani, ezért így is van. Volt jó, hogy szakember segítségét kértétek. Igen. Ebben tudott akkor segíteni ezek
2: igen.
1: szerint.
2: Igen. És hogy ugye az mennyire fontos, hogy belehelyezkedjünk egymásnak a székébe. Hogy én is lássam a szemüvegén keresztül a világot, hogy ő hogy nézi a cégét, meg hogy ő meg beleüljön a mi székünkbe, hogy a fiatal mit lát, és hogy látja azt, ami most itt zajlik. És hát nyilván ezek a modernizációs folyamatok, amiket mi meg elkezdtünk már a cégben, hát na ott azért voltak ilyen súrlódások, hogy apáik nem feltétlenül értettek egyet ott dolgokkal, hogy miért kell ezt most digitalizálni, meg a kollégák sem értettek egyet sok esetben, akik már nagyon régóta nálunk dolgoznak, hogy hát de miért nem volt az úgy jó, eddig is kockás papírra írtuk, akkor most miért kell számítógépbe meg nem tudom milyen digitális platformon tárolni a dolgokat.
1: De átment ez a szemléletváltás?
2: Hát még most is zajlik, mondom azt, hogy így most is zajlik, ezek nem mennek egyik pillanatra a másikra, de én azt mondom, hogy most már nagyon sok mindenen túl vagyunk. De ugye hát kellett, ez, a kollégák közül sokan egyébként közben nyugdíjba is mentek, de ugye mi meg már nem is akartuk rájuk erőltetni ezt a fajta új szemléletmódot. Jöttek most új kollégák a helyükre, ő bennük meg ez már egy természetes, velük már ez egy természetes folyamat volt.
1: Van családi alkotmányotok?
2: Így leírva nincs, de egyébként nagyon jó, hogy erre rákérdeztél, mert pont talán egy pár hónapja beszélgettünk erről, hogy le kéne egy ilyet írnunk. Mert ez tényleg a fejünkben, szívünkben, lelkünkben úgy benne van, de lehet ezt egyszer, hogy le kéne írnunk egy ilyen papírra formát adva az egésznek.
1: Hát, hogy ki miért felel, ki mit
2: igen,
1: tehet, igen. Mikor, hogyan dönthet, nagyon sok minden. És mikor mondjuk, mikor nem beszélünk üzletről. Ezt meghatároztátok?
2: Hú, az nehéz. Nem, ilyet még nem nagyon kellett, hogy nem beszélünk között. Lehet, hogy ez azért is van, mert mindannyian nagyon szeretjük, amit csinálunk, és hogy nem úgy éljük meg, hogy nekünk ez munka, amikor erről beszélünk. Mert tényleg, még vasárnapi asztalnál is erről
1: igen, ezt említetted,
2: beszélni.
1: Ezért kérdezem.
2: Mert hogy ugye mindig kibontunk akkor valami bort, akár egy külföldit, mellé rakjuk a sajátunkat, nézzük, akkor már eleve elkezdünk
1: akkor
2: erről eszmecserélni. Igen, de nekünk ez egy szerelem, tehát hogy igazából nekünk ez egy élmény, ez nekünk hozzá tartozik a rituálinkhoz, ahhoz, hogy leülünk és ebédelünk, és akkor mellé a bor, mellett a bor ott van az asztalon, ez egy teljesen természetes folyamat, és hogy akkor már mindjárt megbeszéljük a bort, és akkor ugye ki is elemezzük, hogy akkor ez mitől lett ilyen, és hogy milyen hordóban, és akkor nekünk mit kellene most csinálnunk, és hogy a mi borunk egyébként itt ehhez képest hogy viszonyul, és akkor ez így kicsit tovább gyűrűzik utána, de ez meg valahogy nem. Tehát nem éreztük még azt, hogy valami miatt határt kellett volna húzni, na akkor most a vasárnapjában nem beszélünk sose üzletről.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy nőként egy férfias szakmában milyen tapasztalatokat szerzel, milyen meglátásaid vannak, vagy egyáltalán hogy állnak hozzád, vagy hogy álltak hozzád régen, hogy állnak hozzád ma a szakmában. Gere Andreával, a Gere Pincészet tulajdonosával beszélgetünk itt a Woman Powerben. Maradjatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Gere Andrea, a Gere Pincészet tulajdonosa, a Gere Hotel and Wine Spa, a Gere Restaurant és a Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője, akivel a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy bár családi alkotmány nincs, szerelem és szenvedély van abban, amit csináltok így közösen. Amire én kifejezetten kíváncsi lennék, hogy hát még most is nagyon fiatal vagy, de még sokkal fiatalabban kezdted a szakmát. Érezted azt, hogy nőként másképp kell bizonyítanod a borász szakmában, mint a férfiaknak?
2: Meg szoktam kapni ezt a kérdést, de őszinte leszek, én nem éreztem sose, hogy legalábbis velem ezt sose szembesítettek ezzel az érzéssel, hogy így, hogy én itt háttérbe szorultam volna, vagy emiatt nem vettek volna komolyan, mert nőként mondok valamit.
1: Hozzáteszem, az ebben. Elmúlt 10 évben elég sok női borász szerzett így, nevet így, a szakmában.
2: Így van.
1: Tehát,
2: igen.
1: Hogy egyfajta átalakulás már egy jó ideje tart.
2: Így van, igen. Hála Istennek egyébként, hogy nagyon sok, egyre több nő van a szakmában.

0: vagy bármilyen utazás alkalmával és boros közegben voltunk, akkor ő engem mindig teljes értékű partnerként kezelt minden egyes közegben. És ugye ezt a környezet is érzékelte. Tehát, hogy édesapa engem az utódja, az örököseként tart számon, ezért jönök, megyek, hozzászólok, beszélünk.
1: Tehát nem volt kérdés.
0: Nem. És ez egyébként bennem ez nem, de én ebben nem voltam biztos, hogy a közeg ezt ennyire veszi, ezt az adást. És amikor megtörtént nálunk ez a hivatalosan is ez az úgymond generációváltás, ugye 23 év végén, mikor apa átadta a céget, akkor én azonnal úgy éreztem, hogy 24 év elejét nekem azzal kell kezdenem, hogy akkor a kereskedőinket biztosítom arról, hogy hát természetesen generációváltás történt, meg apa átadta a stafétát, de ettől még semmi nem változik, megyünk tovább, minden ugyanúgy folytatódik,
1: és így néztek hozzá.
0: Néztek rám kérdő szemekkel, hogy hát nem is értik, hogy én miről beszélek, mert hogy ő nekik ez így teljesen természetes volt, és hogy ők bennük fel sem merült a kérdés, hogy itt nem menne tovább ugyanúgy minden, ahogy eddig is ment. Úgyhogy ez egy jó dolog volt, hogy ezt a édesapával így csináltuk. Szóval talán emiatt is, az ő validálása miatt sem volt bennem sose az az érzés, hogy benne engem esetleg megkérdőjeleztek volna.
1: De persze. De azért ez egy férfias szakma volt,
0: igen,
1: főleg.
0: Igen,
1: még 10-15
0: igen,
1: évvel ezelőtt.
0: Igen. Igen, és még most is egyébként nagyjából aként tekintenek rá szerintem, még hogyha a hölgyek azért jelentősen benne vannak, de azért még mégis a férfiak uralják ezt a szakmát. Nyilván vannak olyan kultúrák, ahol értem szerint a férfihoz beszélnek leginkább, ezt a Japánban éltem meg, amikor az üzleti tárgyaláson én mondtam valamit, és mindig mindenki a férjemhez beszélt, utána neki adták a válaszokat, de ezzel nincsen semmi baj, ezek kultúrák.
1: Tehát ezt nem tudtad fogadni.
0: Abszolút, de én ezeket sose csináltam ebből ego kérdést, tehát hogy ez így rendben van. Úgyhogy én nem éltem meg ennek a hátrányát soha.
1: Egyébként szerinted miben hozhat más szemléletet egy női vezető egy borászat életébe? Hozhat?
0: Hát, biztos. Hát a nők ugye teljesen másképp viszonyulnak az emberekhez, sokkal szenzitívebbek, szerintem másképp is üzemeltetnek egy céget, mint mondjuk a férfiak. És hogyha a borkóstolásra térünk rá, akkor a nőknek a szenzorai azért sokkal szenzitívebbek itt is. Tehát míg a férfiak nagyon hajlamosak a struktúrákra, a testre, a tanninokra, a savakra koncentrálni, tehát ilyen mondjuk a technikai paraméterekre egy bornál, a hölgyek azok meg nagyon jó szaglás van, nagyon jó ízlelésük, sokkal kifinomultabbak, például be tudják azonosítani, akkor itt most szeder, áfonya, itt meg egy kis cseresznye, vagy éppen kis citrusok, tehát hogy sokkal jobban hozzák ezt a kis fűszerességet, a finom nüanszokat. Na és erre mondom, hogy ennek a kettőnek kell a balansza, mert a borhoz ez is kell, és az is kell.
1: Egyébként fiatal nőknek, akik most gondolkodnak pályaválasztáson, vagy ezen a pályán, akkor mit mondanál?
0: Jaj, hát én erre a pályára mindenkit csak csábítani tudok, mert gyönyörű, és persze, hát vannak bennem kihívások, mint mindenben vannak kihívások, de valahogy tényleg én is bármennyire kell a hétköznapokban küzdeni dolgokért, de egyszerűen elmegyek egy borkóstolóra, és találkozom emberekkel, egyszerűen úgy jövök haza, mint akit felvérteztek újra, és újra tele vagyok energiával és életerővel. Szóval, hogy én azt tudom mondani, hogy tényleg ez egy olyan szakma, amiben mindig lehet erőt meríteni, és mindig meg lehet találni azt a szépségét, és ezt a bor maga adja. És azt, hogy ezzel tudunk foglalkozni, hogy ennyire szép.
1: Igazából magáról, a borról beszéltünk eddig, hogy nőként, férfiként hogyan érezzük, szagoljuk, milyen jegyeket veszünk észre, de mondjuk a borokon, a termékeken, amikor már készen vannak, mennyire látszik az, hogy nő van a borászatban? A design mennyire meghatározó ilyen szempontból?
0: Hát meghatározó nagyon. Nagyon. Az annyira fontos, hogy egy nagyon nagy összhang legyen külcsíny, belbecs között. Ugye hát a vizualitás az első, amivel találkozunk. Tehát belépünk egy borszaküzletbe, vagy akár egy teljesen hétköznapi élelmiszerboltba, ahol borokat is árusítanak. Ránézünk a polcra, és ugye ránézünk egy címkére, és az alapján elképzelünk valamit egy borról. És ez hihetetlenül fontos, hogy az, amit elképzeltünk, és amit a külcsíny üzen és sugal, és utána ezt a bort hazaviszik, kinyitják és kitöltik a pohárba, akkor ugyanazt kapják meg. Az a jobbik eset...
1: Vagy valaminek a folytatását.
0: Így van, igen. Az a jobbik eset, hogyha többet kap végül a kóstoláskor, mint amire elsőként érzékelt a címke alapján, vagy amire gondolt volna, az még a jobbik verzió, de amikor többet üzen egy palack külcsínyben, mint aztán amit a pohárban kapunk, hát az a legrosszabb verzió. Úgyhogy mi ezért is csináltunk például egy arculatváltást 2018 környékén, mert már a boroknak a minősége, meg a fejlődése meghaladta a külcsínyt, és hogy úgy éreztük, hogy most már a külcsíny üzenete nem hordozza azt,

0: amit mi a borral már megüzenünk.
1: Ehhez a tett szemet kellett?
0: Hát én voltam az, aki ezt itt nyomta nagyon ezt a gombot, igen, és akkor a férjemmel utána beleálltunk, akkor nyilván megkerestünk ez egy szakmai csapatot, akivel ezt együtt meg tudtuk csinálni, de kőkemény munkát tettünk bele mi is, tehát nem engedtük csak úgy ki a kezünkbe, mert ugye az nagyon fontos, hogy egy önazonos dolog szülessen meg, amivel mi együtt tudunk rezonálni, mert az is fontos, hogyha ránk néznek emberekre, akik a borok mögött állunk, akkor mi is legyünk összhangban azzal a külcsínnyel, amit a palack üzen, meg azzal a belbecsel, amit megkóstolnak a boron keresztül, és akkor ugye sok elhangozott már itt a wine spa, meg a hotel, meg az étterem, hogy aztán az a millió, amiben mi ott belerakjuk azt a palacbort, hogy az is összhangban legyen mindennel. Szóval, hogy egy ilyen nagyon egységes üzenet kell, hogy legyen. Szerintem ebben a nők jobbak valahogy. Én azt gondolom, nem, de nem biztos, most itt a férfiak hozzászólnának, ha itt lennének, de én azt gondolom, hogy ezekre a finom nüanszokra azért a nőknek jobban az érzékük.
1: Akkor folytassuk innen, egy rövid szünet következik, a zene és a hírek után innen beszélgetünk tovább Gere Andrával, a Gere Pincészet tulajdonossával, és hát ahogy említetted, itt egy nagyon komoly összhang kell a különböző egységek és feladatok között, úgyhogy szerintem beszélgessünk majd erről, jövünk vissza a zene után.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
1: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándék utalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
4: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
6: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
8: Budapesten a Rákóczi hídon Budára, Pesti hídfőnél egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot. Balesetnél helyszínelnek a 7. kerületben a Veselényi utcában az Erzsébet körút előtt. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Rottenbiller utcában az István utcánál. Mától hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Mától megváltozott a forgalmi rend. Irányonként csak egy sáv járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon a kitérő úttól a Galvani utcáig, illetve a Priel Kornélia utcától a Dombóvári útig. Lezárták mától az 5. kerületben a Vadász utcát a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hild tér és a Nádor utca között, mert javítják a burkolatot. Szombaton délután 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért lezárják szombaton reggel 8 órától délután 5 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között. Csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Szép Csilla, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
11: Memory, memory, memory, memory, memory.
0: hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Ellenőrzik, miért késnek a reptéri járatok, van elég kerozin, írtják a szúnyogokat ismét, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ismét fellépnek a repülőjáratok késései és a panaszok miatt. A fogyasztóvédelem idén is kiemelt figyelmet fordít a légiutas jogokra vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére. A szakemberek ezügyben a kormányhivatalokkal is együttműködnek. A tavalyi ellenőrzések eredményeként országosan összesen 91 millió forint összegű bírságot szabtak ki, és majdnem 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanításhoz jutottak hozzá az utasok a hatóság fellépése után. Biztosított a hazai repülőterek működése, zavartalan a kerozinellátás. Ezt a MOL tudatta. A cég azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a légi kikötők és a partnerek számára szükséges mennyiséget, ezért fennakadásokra nem kell számítani. Egyre több a szúnyog, szükséges a gyérítés. A következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén végzik az írtást a szakemberek. Az elaprózott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek. Ezt az eljárást alkalmazzák a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén a sziget közben, Komárom, Budapest, a Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében. Azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb, összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyermek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke. A felajánlásokat május végéig várják.
12: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek.
11: Napos száraz időnk van, a csapadék kialakulásának esélye kicsi. A nappali órákban megélénkül a szél, a magasabban fekvő helyeken erős lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután 31-32 fok körül tetőzik. Holnap egy hideg front éri el a térségünket, emiatt záporzivatar megjelenése nem kizárt. A csúcshőmérséklet addig is 32-33 fok körül várható. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, eső nem érkezik.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Vendégem továbbra is Gere Andrea, a Gere Pincészet tulajdonosa, és az előző negyed órában felsoroltuk, hogy mennyi mindennel foglalkozol a boron túl, mert hogy ott a Wine & Spa, az étterem, és ezeknek, ahogy te fogalmaztál, teljes összhangban kell lenniük. Hogyan lehet ezt az összhangot megvalósítani, vagy mit jelent ez az összhang valójában?
2: Itt azért mindenképpen szeretném elmondani, hogy azért ezt nem én csinálom egyedül. Tehát itt azért a férjemet szeretném mindenképpen kiemelni, mert ő azért egy nagyon-nagyon szerves része ennek az egésznek, és nélküle nem is tudnék mindenhol helytállni, és ő ugyanúgy kiveszi a részét jelen pillanatban leginkább a borászat és a szőlészetnek a napi operatív vezetésében, mivel én most egy kicsit több időt kellett, hogy töltsek, vagy kell, hogy töltsek a szállodában, illetve az étteremben, de ugye ezt mindig nagyon jól megosztottuk egymás között. Igen, és ezek nagyon fontosak, hogy ezt mi mindig együtt leülünk, és kitaláltad a stratégia, nagyon fontos, hogy ezt mi egymás között mi határozzuk meg. Hogy utána minden, amit csinálunk, akár a gasztronómia területén, akár a vendéglátásban, hogy minden ugyanazt az értékrendet hordozza, amit mi képviselünk, és így lesz egységes az egész üzenetünk, amit mi szeretnénk. Ehhez persze kell tudatosság is, tehát hogy ezt nem lehet mindent ilyen ráérzésszerűen csinálni, hanem ezt nyilván meg kell tervezni, nagyon sok mindent, de mivel egy nagyon önazonos dolog születik meg, ezért én azt gondolom, hogy itt ez a tervezés szaga nincs a dolognak, tehát a végeredmény a lényeg.
1: Igen, nagyon érdekes, hogy nyilván ennyi minden szép lassan rakódott rá a borra, a borból indultatok, de hogy mi hozta ezt a fejlődést? Külső igény, vagy belső kényszer? Melyik volt előbb?
2: Hát az édesapám, ő egy nagyon innovatív, és mindig is egy nagyon nagy úttörő típusú ember volt. Tehát ő mindig a halált megvető bátorsággal, abszolút optimistán állt mindenhez, és nem voltak be. Persze lehet, hogy voltak benne kételyek, de ennek soha nem adott hangot. Én gyerekkoromban nem emlékszem ilyenre, hogy bármikor is bármilyen kétséget megfogalmazott volna. És ez tényleg valahogy így organikusan épült fel, hogy persze mindig telepítettünk egy kis szőlőt, akkor amit abból készült bor, aztán azt, amit eladtunk, azt mindig visszaforgattuk a vállalkozásba, és akkor édesapámban egyszer felmerült, hogy hát oké, itt a bor, jönnének az emberek kóstolni, de nem tudnak hol aludni. Mert akkor mindig az a kérdés, hogy ki vezet, és akkor hát akkor lehet, hogy kéne csinálnunk egy kis panziót, egy pár szobával legalább, ahol tudnak aludni. És akkor így született meg az első szálláshely Villányban, ami ugye az édesapám, édesanyám kis panziója volt, és akkor ugye elindult ez a vendéglátás vonal. Utána már, mikor már egyre komolyabb vendégek jöttek, fejlődött a borturizmus, akkor már azt gondoltuk, hogy hát igen, lehet, hogy valami komolyabb gasztronómiát is kéne mellé tennünk, mert hogy úgy sose tudtunk egy éttermet se nyugodt szívvel ajánlani, ahol mindig azt mondtuk, hogy na ide bármikor elmegy a vendég, ott jót fog enni, hát akkor csináljuk meg mi magunk tányérjait, hogy mi milyen ételek mellé képzeljük el a borainkat. De hát ha már csinálunk éttermet, hát akkor lehet, hogy kéne azokra vendégekre is gondolni, akik nem akarnak egyfolytában borozni, akkor legyen egy kis wellness, ahol ott tudnak pihenni közben, akár családok, feleség, gyerekek, ők nem fognak azért egész nap pincét járni, de hogy akkor legyen ott is kikapcsolódás. Szóval ez egy ilyen nagyon hosszú és organikus fejlődés volt, és hát nyilván ennek apa egy nagyon erős katalizátora volt, és aztán ugye én is megpróbáltam erre rácsatlakozni, később jött a skincare, mert ugye a szőlőt nagyon sok aspektusból és oldalról meg lehet mutatni, mert tényleg egy hihetetlenül értékes alapanyagról beszélünk.
1: Mennyire kiszolgáltatott ma ez az ágazat?
2: Hát most vannak kihívások.
1: Időjárás, igen, klímaváltozás, gazdasági változások.
2: Igen, sok minden van. Azt én mindig egy szépségeként éltem meg a szakmának, hogy mi a természettel kell, hogy együtt rezegjünk. Ez nagyon fontos számomra, mert én úgy érzem, hogy a természethez való kapcsolódás az megtartja az embernek a realitás érzékét.
1: Tehát, az alázat kell.
2: És az alázat, így van, és ez nagyon-nagyon fontos, az alázat, igen. És hogy nem megy minden gombnyomásra, és ezt el kell fogadnunk, hogy nem nyomjuk meg a gombot, akkor most süt a nap, meg aztán most esik az eső, hanem nekünk tényleg együtt kell rezegnünk a természettel, és arra megfelelő válaszokat kell adnunk. Szóval, hogy ez a szép oldala, de nyilván vannak ugye ebben kihívások is, amit kezelni kell. Hát ugye nyilván itt az, hogy most globális felmelegedés, meg azért vannak melegebb évek is most már, ugye visszatérve például a 2024-es év azért egy elég melegre sikeredett évjárat
1: igen,
2: volt.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy volt-e olyan év, amikor kifejezetten izgultatok, hogy lesz ebből olyan minőségű termés?
2: Igen, igen. Hát a 2024 az például ilyen volt, mert ott túl meleg volt már, ugye 3 héten keresztül minden nap 35 fok fölötti hőmérséklet volt, ilyenre nem nagyon volt korábban példa, de nem azt mondom, hogy ezek állandóak, tehát például a 2025-ös meg már egy csodálatos év volt, ott már volt azért csapadék is, elegendő napsütés, szóval az meg egy ilyen nagyon szép balanszos évjárat volt, de azért ezekkel foglalkozni kell, fel kell ezekre készülni, és ugye nálunk ebben az ágazatban minden lassan történik. Tehát, hogyha mi szeretnénk valamit majd bevezetni, azt már 5-6 évvel előtte el kell kezdeni kipróbálni, mert ugye valamit kipróbálunk, de szüret ugye csak egyszer van egy évben, ezt minden egy évben utána tudjuk csak korrigálni, és várni kell, várni, és nagyon sokat kell várni.
1: Hát igen, és hogy korai szüret, hogy az mikor történik, hogy mit akartok kihozni abból az adott termésből.
2: Így van, pontosan. És akkor még nagyon sok változó van, amit ugye emberi döntések befolyásolnak, és lehet, hogy egyszer így döntünk egyik évben, nem volt jó döntés, következő évben, következő szüretnél tudjuk korrigálni. Szóval hogy ezek mind nyilván nehézségei, de valahol a szépsége is a szakmának. Hát az meg most nyilván, hogy itt vannak kihívások abban, hogy éppen a borfogyasztás most éppen csökken, és hogy hát hogy tudjuk a fiatal generációt megszólítani a borfogyasztás irányába.
1: És hogy ez egy kultúrált, magas minőségű borfogyasztása irányába mutasson, ne az alkoholfogyasztás
2: pontosan
1: irányába.
2: És hogy ez értéket mértékkel, mert hogy akkor kérdés tud kultúrává válni, hogyha mértékkel fogyasztjuk, és a embereket hoz össze egy asztal köré, barátságok születnek, mély beszélgetések születnek, szóval ennek az üzenetét kell jól átadni a fiataloknak, mert őnekik meg szerintem valahol egy kicsit pont ez hiányzik, hogy így ezek a fajta erős közösségek, amik lehet, hogy még az én generációmban talán így egyértelmű volt, hogy mindig összejárunk, és mindig együtt csinálunk mindent barátokkal, és hogy tényleg elbeszélgetünk egy pohár bor mellett. Szóval erről most nagyon sokat kell beszélni, hogy ez a kultúra része ez tovább tudjon gördülni, és hogy megértse a fiatal generáció is, vagy legalábbis az ő nyelvükön mi meg tudjuk velük értetni.
1: Hogy mit tud ebből érték
2: így
1: lenni.
2: Így van, igen. És ez nagyon jó, mert velük már teljesen másképpen kell kommunikálni, mint az előző generációkkal, és na, itt van nagyon fontos szerepe annak, hogy ezt a fajta kultúrát hogy tudjuk az ő nyelvükre lefordítani, hogy ez nekik attraktív legyen és megértsék.
1: És itt kell az a fajta nyitottság, amit említettél, hogy édesapádban megvolt a ti újításaitokra, de akkor neked is lépned kell majd.
2: Így van.
1: Vagy
2: így
1: már
2: van,
1: most.
2: Így van, így van. Hát pont most egy pár órával ezelőtt beszélgettem egy fiatallal, és nagyon izgalmas volt, mert nyilván próbálok ilyen rendszeresen beszélgetni fiatalokkal, de most ugye megint kaptam egy nagyon jó kis pozitív impulzust, hogy hát ő ezt nem is tudta rólunk, amit most én itt elmondtam, és hogy hát ezeket sokkal jobban el kéne mondani, mert hogy a Z-generációnak ezek nagyon fontosak, hogy például nekünk a családban mennyire fontos a fenntarthatóság, és hogy mi már 15 éve így dolgozunk, hogy organikus szőlőbirtok vagyunk, és egyébként meg mindent a fenntartható szemlélete alatt végzünk, vagy szemlélete mellett végzünk, és hogy...
1: Csak ami neked természetes, lehet, hogy neki érték.
2: Így van, pontosan. És hogy ezeket így sokkal jobban ki kell emelni, mert mondta, hogy így ő rácsodálkozott, hogy ő persze ismeri a borainkat, de hogy ezt ő nem tudta rólunk, és szóval ilyen apróságokat kell összerakni egymás mellé.
1: Zenélünk egy kicsit, és innen folytatjuk a beszélgetést Gere Andrával, a Gere Pincészet tulajdonosával, a Gere Hotel and Wine Spa, a Gere Restaurant és az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítójával és vezetőjével. Tartsatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még mindig Gere Andrea, Gere Pincészet tulajdonosa, Gere Hotel and Wine Spa, Gere Restaurant és az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője a vendégem itt a Woman Power-ben. És hát most a legutolsó titulosoddal vagy feladatköröddel kezdeném. Egy borászat vezetése az, amiről eddig beszéltünk, de ugye itt te nem álltál meg itt, hanem bejött az életedbe, hogy az, ami csak egy alapanyag vagy egy melléktermék, az lehet egy hasznos és értékes termék is a jövőben, és ugye itt a szőlőmagból nyert alapanyagokról beszélünk. Mikor jött az ötlet?
2: Hát ebben azért édesapám is kőkeményen benne van, tehát ezt nem akarom én csak a saját magam számlájára írni, mert hát valóban mi melléktermékként kezeltük a borkészítés, már nincs szükség a szőlőnek a héjára, magjára, és akkor ezt így kiszórtuk a szőlősorok közé, végig is bedolgozódott a talajba, tehát ilyen formában hasznosult, de hát azért ebből egy sokkal nagyobb értéket is lehetett teremteni. Az már azért ismert volt számos kutatásból, hogy a szőlőmagban mennyire értékes anyagok vannak, ugye egy nagyon-nagyon erős antioxidáns, és hát ugye elkezdtük a szőlőmagolajat, gondoltuk, hogy akkor mi magunk elkezdünk szőlőmagolajat préselni, megnézzük a technológiát, hogy mit kell ehhez megteremteni, és édesapa akkor nagyon sokat dolgozott együtt mérnökökkel, hogy mert hogy olajprés az van, az nem probléma, azt meg lehet csinálni viszonylag egyszerűen, de hogy utána az olaj kipréselése után, amit kipréselünk a magból, hogy a megmaradt szárazanyagot hogy tudjuk megőrölni finom mikron szemcsékké, hogy egy mikroörlemény készüljön a szőlőnek a magjából, mert ugye az tényleg az egyik legerősebb antioxidáns, és hogy hát egy étrend kiegészítő kvázi, és ott az őrlésnek a finomsága az egy kardinális kérdés, mert a szervezet akkor tudja legjobban hasznosítani, hogyha minél finomabb porrá van őrölve. Na és ehhez kellettek akkor mérnökök, ugye édesapa így fél éven keresztül így van, mérnökökkel dolgoztunk, hogy tudjuk azt a bizonyos malmot még finomabbra beállítani. Szóval így indult el, ez 2010-ben volt, és akkor jött létre a mi saját kis szőlőmag feldolgozó üzemünk, és hát én mindig azt gondoltam, hogy ezek között a halmazok között így nagyon nagy átfedés van, mármint, hogy így vevőközönségben, hogy akik a borokat isszák, majd azok veszik a szőlőmagörleményt, meg a szőlőmagolajat, és aztán jöttek persze a kozmetikumok, hogy az is, és nagyon nem. Tehát, hogy annyira más platformokon adja át a szőlő az üzenetét, egy teljesen más közönséget megszólítva, ami valahol csodálatos, mert hogy tényleg a szőlőn keresztül még egy tényleg szélesebb rétegeket is meg tud az ember szólítani, de hogy mindig azt gondoltam, hogy itt nagyon hasonló lesz a vásárló közönsége ennek, annak, vagy éppen a harmadik terméknek, de egy nagyon-nagyon értékes dolog született a szőlőmag feldolgozása által.
1: A kozmetikai márka ötlete a családból kitől jött?
2: Hát az már inkább tőlem. Az már inkább tőlem, amikor nekünk a kis panziónkból szálloda lett, még 2008-ban. Én már akkor is az egész szállodánkat ugye úgy csináltuk meg, hogy az minden, a bor és a szőlő üzenete hassát az egész szállodát, akár dizájnban, bútorelemekben, ugye a wellnessben is olyan kezeléseket adtunk, ami ugye erre helyezte a hangsúlyt. És én már akkor szerettem volna kozmetikai márkát behozni külföldről, ami szőlő és bor alapú. Először Franciaországból szerettem volna, hát sehogy nem tudtam elérni, pedig már minden francia ismerősömet bevetettem, akik franciául beszélnek, hogy hát, de nem jött össze. Végül egy spanyol terméket hoztam be első körben, és mi pedig a saját szőlőmagolajunkkal, őrleményünkkel pedig hát ott helyben készítettük el a különböző pakolásokat, a peelingeket, és hát ugye mindig az volt a kérdés a vendégek részéről, leginkább természetesen a hölgyek, hogy hú, hát ebből nem lehet hazavinni, mert ez annyira jó volt a bőrnek, és akkor ugye csak a külföldi termék volt, amit haza lehetett vinni. És mondtam, hogy hát lehet, hogy hát tényleg ez ennyire jó, akkor gondolkodjunk már el azon, lehet, hogy érdemes nekünk egy saját kozmetikai márkát csinálni, és akkor elkezdtük itthon körbejárni a lehetőségeket, hogy mik vannak. Gyártás, fejlesztés terén, tehát végül Svájcban kötöttünk ki a fejlesztés miatt konkrétan, és akkor ott megszületett a saját alapanyagok felhasználásából készült termékcsalád.
1: A névválasztás?
2: Hú, azt nem én választottam.
1: De gondoltam, ezt nem hagyom ki, ezt a kérdést.
2: Azt nem én választottam.
1: Mert hogy a nevedet viselik a termékek.
2: Igen. Hú, ez egy nehéz szülés volt, mert én nem akartam ezt, hogy az én nevem legyen rajta. Ez ugye boroknál is rendszeresen megkaptam ezt a kérdést, hogy és mikor lesz Gere Andrea bor? És mondtam, hogy nem lesz. Hát az édesapámnak a nevét viseli a pincészet, ez mindig is Gere Attila pincészete lesz. És ugyanúgy benne vagyok én is a borokba természetesen, meg minden bor összeállításába, de én nem akarom, tehát én ebből nem csak egó kérdés, kérdés, hogy nekem most rajta kell legyen a címkén a nevem. És amikor a kozmetikai márkához értünk, már ment a fejlesztés, és pont akkor zajlott a címkeváltásunk is, akkor dizájnoltuk az új arculatot. És hát mondtam akkor a tervezőknek, hogy hát akkor itt a kozmetikai márkát is mindjárt meg kéne tervezni az arculatot, hogy akkor illeszkedjen mindjárt minden egymáshoz. És mondják, ugye Unger Zsoltat dolgoztunk, és mondja Zsolt, hogy de Andi, azt tudod, ugye, hogy erre nem lehet azt ráírni, hogy a pont Gere, tehát ez nem Gere Attila, tehát egy kozmetikai márkára, ne viccelj. És mondta, hogy erre a te nevet kell, hogy rákerüljön. És mondtam, hogy de ne viccelj, hát mondom, dehogy is, hát az esernyő márkába pont szépen bele lehet illeszteni, de mondta, hogy nem, tehát ide egy női név kell. Úgyhogy végül is ő erőszakoskodott, hogy ezt rá kell tenni. Én meg hát akkor így ezzel úgy igyekeztem megbarátkozni. De most meg már megszoktam, hogy ott van. És ez jó is volt, hogy ez így alakult.
1: Mit szeretsz a legjobban a vállalkozói létben?
2: Hát a szabadságot, a kreativitást, hogy így szárnyalhat az ember, nincs, ami megkösse a kezünket, tehát, hogy tényleg merünk szabadon gondolkodni, meg hát az alkotás öröme, az nagyon tud, néha úgy érzem, hogy néha az élet, a hétköznapok kicsit elsodornak ettől, és elviszik a fókuszt, mert nagyon sok mindent kell megoldani, de akkor is ez ami a legszebb és a legvarázslatosabb benne, úgyhogy erre azért igyekszünk mindig előidőt hagyni.
1: Az időről beszéljünk majd, mert a nap 24 órából áll, és amennyi mindennel foglalkoztok, azért ez nem lehet egy egyszerű játék. Folytassuk, innen egy rövid szünet következik Gere Andrával, a Gere Pincészet tulajdonosával, a Gere Hotel and Wine Spa, a Gere Restaurant és az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítójával és vezetőjével beszélgetek itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk, mert hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést!
2: Nem műsz be menni.
1: MZKT!
2: Tessék!
1: MZKT!
2: Ja. Angolul egy szó.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul léci.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forint elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
5: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk. Mert nincs meg Zsül. És bűvész nélkül nincs gyereknap.
6: Valam, nyugi van. Fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók! Segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
7: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
5: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
8: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. Viasailtravel.hu. Viasailtravel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
9: Vendégem a stúdióban továbbra is Gere Andrea, Gere pincészet tulajdonosa, Gere Hotel & Wine Spa, Gere Restaurant és az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője. És azért soroltam most ezt itt fel mind, Andrea, mert hogy... ez viszonylag hosszú munkanapokat jelenthet, vagy valami megoldás kell erre, hogy a munka és a magánélet két gyermek mellett azért valahogyan csak működjön. Működik?
10: Hát hazudnék, azt mondanám, hogy kompromisszummentesen működik, és lelkiismert furdalásmentesen működik, mert ez nem így van. Hát igen, kell kötnöm kompromisszumokat, meg a lelkiismert furdalásommal is rendszeresen küzdök, de azért én azt hiszem, hogy mi igyekszünk, pont azért dolgozunk most nagyon sokat így ezekben az időszakokban, egy olyan dolgot teremtsünk meg, ami nem azt mondom, hogy önműködő, de hogy ki tudunk belőle úgy vonulni, akár egy rövidebb időre is, hosszabb időre is, hogy attól a cég még megy tovább. Tehát, hogy nekünk ugyanúgy megvannak a kulcsembereink, akik a különböző részlegeket vezetik, nagyon jó csapatunk van, hála Istennek, tehát, hogy tényleg nyugodt szívvel el tudunk menni.
9: Mekkora a csapat?
10: Hú, nagy. Hát egy közel 100 fő dolgozik a cégben, ennek a fele körülbelül a vendéglátás, a másik fele pedig a szőlészet, borászat. És hát igyekszünk tényleg olyan szakemberekkel körülvenni magunkat, akik mellett ugye mi is tudjuk az életünket élni, tehát a magánéletünkre is jusson időnk, de most még ugye nagyon csapatépítésben vagyunk, ugye ez a generációváltásnak is a folyamánya, meg a hozadéka, hogy nagyon sok mindent akartuk változtatni, ugye a digitalizáció, a modernizáció, már az újszerű gondolkodás csomó olyan aspektust hoz be, amivel régebben nem kellett foglalkozni, most viszont kell, és ez ugye hát változásmenedzsment, egy csomó mindennel, mindent át kell ütni a kollégákon is, hogy értsék, hogy mit miért csinálunk. Szóval itt azért nagyon fontos a tulajdonosi jelenlét és a szemlélet, úgyhogy nem tudjuk magunkat kivonni ebből a dologból, nem is olyan akarjuk. Úgyhogy hát most sakkozni kell azért az idővel.
9: Hány órát dolgozol egy nap? Van ilyen konkrét szám?
10: Hát van, amikor nagyon hosszúra sikeredik egy nap, tényleg van, amikor 12-13 órákat is, de hát azért igyekszem nyilván a megfelelő időt azért megtalálni a gyerekekhez.
9: Igen, azt akarsz kérdezni, ott van egy 4 és 1 6 éves igen, kisfiú, akik igen, még rengeteg figyelmet igényelnek.
10: Igen, de azért ott vagyok nekik is, tehát akkor inkább meghúzom a vonalat, és akkor tényleg vannak olyan napok, amikor hosszabban vagyok ott.
9: Vagy este ülsz vissza a gép elé?
10: De így van, vagy amikor a gyerekek lefeküdtek már aludni, és akkor még, hát akkor ez kevesebb alvással jár, de annyit ez megér, hogy a gyerekekkel tudjon az ember lenni azért az este folyamán, úgyhogy igen, szóval vannak ilyenek, hogy néha ez a pihenés esik áldozatul meg az én idő.
9: Igen, mert
10: ezen nagyon sok nő van így, úgyhogy nem mondtam újat.
9: Igen, és említetted többször is a férjedet, hogy ti csapatban gondolkodtok és dolgoztok. Mennyire tudjátok kívül tartani a munkát?
10: Nem tudjuk. Nem tudjuk. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet, tehát nem tudod egyszerűen teljesen kívül tartani. Mi is sokszor nem is találkozunk napközben, mert ő is megy és intézi a dolgokat a szőlészet, borászat területén. Én éppen lehet, hogy a szállodában vagyok elfoglalva egész nap, és akkor csak este találkozunk, és este tudjuk megbeszélni a dolgokat. De tényleg én nagyon hálás vagyok a férjemnek, ő ezt nagyon intelligensen is kezeli, tényleg a munkafrontján is mindent nagyon jól meg tudunk beszélni. Persze, vannak néha köztünk is összezördülések, de én azt gondolom, hogy ezek teljesen normális keretek között zajlanak.
9: Igen, próbálok itt a gyerekek életkorra kapcsán számolgatni, hogy akkor már bőven benne voltál ebben a generációváltásban és a vezetői szerepben. Voltak félelmeid ezzel kapcsolatban, hogy hogyan tudod mindkettőt jól csinálni? Mert úgy látom, azért egy abszolút maximalista vagy, amit így a családból hozol.
10: Uh-huh, igen, ez így van. Hát ugye amikor nekünk az első kisfiunk megszületett, akkor hát én nagyon féltem először, hogy úristen, mi lesz én, aki állandóan pörgök, meg jövök, megyek, hogy most hogy fogom én azt megélni, hogy egyszer csak kikerülök ebből a pixisből, és hogy most már meg kell állnom, és otthon leszek a babával, és hogy nehogy az legyen, hogy majd a végén még tényleg nem, hogy az én egyensúlyból való kibillenésemet azt a végén a gyerek látja a kárát, mert hogy egy olyan anyát kap, aki frusztrált lesz, meg nem tudom milyen, és aztán hát az élet elintézte, ami hát sajnos mindannyiunk életét elintézte, ugye jött a Covid.
9: Igen.
10: Ugye a kisfiunk az 20 januárjában született, és ugye márciusban ütött be a Covid, és akkor ugye 2 hónapos volt. Hát az élet elintézte, hogy ne legyen lelkiismert tudásom, és ne essek ki a pixisből. Hát igazából ment az élet tovább, de mindenki otthon ült, és ugye nem
9: egy
10: voltak események.
9: Volt. Van.
10: Nem voltak események, otthon ültünk. Én igazából ilyen szempontból a Covidért hálás vagyok, mert hogy otthon tudtam lenni a gyerekkel, és nem volt egy hiányérzet bennem, hogy most akkor valamiről lemaradok, és meg tudtam élni az anyaságnak azt a nagy örömét, hogy én nagyon sokáig vártam arra, hogy gyerekem szülessen, és hát ez nem volt egy egyszerű menet.
9: Viszont utána gyorsan jött még
10: és
9: egy
10: utána, igen, és utána jött gyorsan a második, de szóval nem, éppen ezért nem is szeretnék elvenni tőlük időt, még hogyha néha, nem is néha, megkérdezik többször, hogy anya, már megint Budapestre kell, de mi van Budapesten, hogy mindig oda kell menni? De azért tényleg ezért is igyekszem minden este hazajönni, bárhol is vagyok, és akkor azért a fürdetésre otthon lenni, a meseolvasásra, szóval ezek azért fontos dolgok, hogy ezek kötődjenek hozzánk, még hogyha a nagyival is töltenek szignifikáns időt, ami egyébként velem pont ugyanígy volt, amikor gyerek voltam, mert az én szüleim is sokat dolgoztak, és én rengeteget kaptam a nagyszüleimtől, és én pont ezt szeretném, az én gyerekeim is megkapják ugyanezt a nagyszülőktől, amit én kaptam.
9: Hát
10: és
9: igen, ez egy szerencsés dolog.
10: Igen, így van. Igen.
9: Hogy jól állnak a csillagok ilyen szempontból. Mit tanultál az anyaságból, amit a vezetésben tudsz hasznosítani? Illetve változtál-e szerinted?
10: Hát ezt nem tudom, hogy változtam-e. Ezt lehet, hogy mást kellene megkérdezni a kollégáimat ezzel kapcsolatban. Hát a türelem az biztos, hogy nagyon sokat. Hát én nem vagyok egy türelmes típus. Tehát én ez a csináljuk, menjünk előre, legyen vége, csak legyen pont a végén, intézzük el. De hát a türelem az itt, az itt egy, azt itt meg kell tanulni. Meg hát ugye az a gyerekek tükröt tartanak az ember elé rendesen, hogy szembesítjük magunkat, saját magunkkal szembesítenek. Úgyhogy ott az ember azért nyilván kapott egy-két ilyen érdekes képet magáról. Igen, én tudok azért elég határozott lenni, és hát ugye ezeket nekem például nagyon élesen el kellett választanom, hogy akkor, ha hazaérek, akkor nyilván így le kell tegyem ezt a fajta énemet, és akkor kicsit a puhasság. Szerintem ez az, ami bejött a gyerekekkel, hogy talán abból kicsit több bekúszik a cégbe, mert hogy én előtt azért még inkább még határozottabb voltam, de itt az anyaságban az ember megéli ezt a tényleg az anyai létet minden kedvességével. Tényleg a puhasság talán ez a legjobb szó rá. Úgyhogy hát remélem, hogy abból azért úgy, én úgy érzem, hogy kúszik át a cégvezetésbe is, de ezt mondom, tényleg azok tudják a legjobban megmondani, akik érzékelnek engem.
9: Folytassuk, innen egy kis zene következik, utána beszélgetünk még tovább egy negyed óráig Gere Andrával, a Gere Pincészet tulajdonosával. Tartsatok velünk, mert hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem itt a Woman Powerben Gere Andrea, Gere pincészet tulajdonosa, a Gere Hotel and Wine Spa, a Gere Restaurant és az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője, és hát arról beszélgetünk, hogy te is zsonglőrködsz az idővel, illetve a rengeteg feladattal, anyaként és vezetőként egyaránt. Példaképekről nem beszéltünk. Van az életedben? Szakmában? Emberileg?
2: Hát, a legközelebbi példaképem az apukám. Azt hiszem. Tényleg én nagyon mindig is felnéztem rá, az arra bátorságára és arra hitére, amivel mindent tudott csinálni. Tényleg az egész vállalkozásunk életútját ez áthatotta. És hogy még ha volt is benne kételj, akkor is bátran belevágott. Még ha rizikó volt benne, akkor is belevágott. Én azért ennél sokkal óvatosabb vagyok. Nyilván a női létemből kifolyólag is valószínűleg, hogy azért szeretem azért a biztonságot is, de hogy ő egyszerűen mindig annyira jó érzékkel nyúlt a dolgokhoz, és ugye nem is csak szakmai szemlélettel, tehát nem csak borász szemmel közelített, hanem hogy gazdasági szemlélettel is, és hogy annyira jó ilyen ösztönös érzéke volt mindenhez. Szóval én mind a mai napig rá így példaképként tekintek, de egyébként ez, amikor például én hazakerültem, akkor ez ugyanakkor tud egy picit hátrány is lenni. Mert ugye az ember a példaképektől általában mindent feltétel nélkül elfogad, hogy ja, ha ezt ő mondta, akkor ez
1: nem
2: így van.
1: Így van,
2: pontos, és nem kérdőjelezem meg. És lehet, hogy ez az, hogy nem mertem megkérdezni, nem akartam megkérdőjelezni, ez ugye nem terelt engem sokszor
1: a
2: változtatás.
1: Ez a fejlődés gátja lehet.
2: Van, pontosan, igen. És lehet, hogy már korábban is meg lehetett volna lépni bizonyos változtatásokat, mondjuk, vagy ami lehet, hogy bennem volt, de hogy hát nem, apa másképp látja, akkor ez így van jól, tehát akkor ő biztos, hogy jól látja, és ez így pont, hogy te mondtad, hogy ez lehet a fejlődésnek a gátja, és lehet, hogy ezért nálunk egy-két évvel később történtek meg dolgok, mint hogy megtörténhettek volna. Viszont én meg azt gondolom, hogy a másik oldala is megvan, a pozitív oldala az, hogy én családom belül látom ezt a példaképet. A másik pedig a nagypapám, édesanyámnak az apukája, aki egy nagyon egyszerű földműves parasztember volt, ugye a szőlészkedést édesapám szerintem őtőle tanulta legtöbbet, és ő az egész életét a Villányi Borvidéken töltötte el, hogy az az egyszerű gondolkodás, a hétköznapi ember gondolkodása, hogy nincs semmi túl gondolva, túl bonyolítva, és a józan paraszti ész.
1: Tehát, hogy és hogyha ebből egy kicsit is tud az ember magáinak, az
2: van.
1: Egy nagyon nagy érték
2: így
1: tud lenni
2: van.
1: A mai nagyon pörgős, őrült világban.
2: Pontosan.
1: Erre gondolsz?
2: Igen, teljes mértékben erre. És hogy azok a tiszta személyiségek, tiszta lelkek, tiszta, tényleg olyan, hogy én tényleg csupa jót tudok róluk mondani, úgyhogy nekem ez nagyon jó, hogy én a családomból tudom ezeket a példaképeket hozni. Persze, a világban tudnék egy jó pár olyan borászt mondani, akikre nagyon felnézek, akár Olaszországból, vagy Franciaországból, de jó, hogy a családom

0: Borásznak lenni gyönyörű szép, ezt már ugye korábban is itt próbáltam mecsetelni. Most egy picit nehezebb magyar borásznak lenni, azt hiszem, de nem csak magyar borásznak nehéz lenni. Szerintem most francia borásznak is nehéz lenni, meg most olasz borásznak is nehéz lenni.
1: Ezt azért lehet hallani most.
0: Igen, tehát ez most úgy világszinten van egy kicsit ez a mélypont a borász szakmában. Nekünk azért is, itt Magyarországon azért jó nekünk borásznak lenni, mert hogy itt ugye van egy, hát hogy itt van mi magyar borfogyasztó közönségünk, tehát hogy ők, van akik itt szeretik a bort, és van akiknek mi el tudjuk mondani a mi történetünket, és itt az a jó, hogy a borfogyasztók látnak embereket a borok mögött. Ha ugyanezt már külföldre tesszük meg, hogy külföldre adjuk el, nyilván kereskedőkön keresztül a borainkat, ők már magát, az embert kevésbé érzékelik, ők megkóstolnak egy nagyon jó bort, a kereskedő a szócsövünk, tehát ő rajta keresztül tudnak bennünket érzékelni, az megint egy teljesen más dimenzió, és ugye ezért is mondjuk mi legalábbis a pincészetünkben, hogy a magyar borfogyasztók, nekünk mindig ők lesznek az elsők. Tehát, hogy persze a külföld az fontos, hogy egy magyar borászat külföldön is elhelyezze magát a térben, és megmérettesse magát, és vigye a magyar boroknak a hírét, mert tényleg nagyon értékes borok születnek itt a Kárpát-medencében, és kiváló minőségben, de hogy ez a második hely, csak a listán, mindig a magyar emberek lesznek elől, hogy ő nekik tudjuk megadni ezt a szépséget, meg hogy velük tudjunk találkozni, nekik adjuk ezt oda. Szóval én a kihívások mellett mindig ezt azért úgy mellé rakom, mert a pozitív oldala is ugyanúgy megvan. Tehát most egy kicsit nehéz borásznak lenni, úgy unblock, és ezt nem feltétlenül nemzetközi kontextusban azt mondom, hogy magyar borásznak is egy kicsit nehéz lenni, mert ott ugye mindig meg kell küzdeni azzal, hogy a magyar borokat nem ismerik, míg egy franciától azt magától értetődően levesznek a polcról, nekünk ezért rengeteget kell beszélnünk, hogy azt a magyar bort levegyék a polcról. De én azt gondolom, hogy ebben is mindig lépünk előre, és mindig egy pár lépéssel előrébb tartunk, és az ismertségben is. Szóval van azért ebben is egy pozitív irány és előremutató.
1: És hát onnan indultunk, hogy 7. generációs borász vagy a családban. Mit építesz, és mennyire látsz előre?
0: Hát minden, amit csinálunk, azt a jövőnek csináljuk. És mi a férjemmel tényleg azért dolgozunk, hogy egy olyan borászatot tudjunk, hogy egy családi vállalkozást tudjunk fenntartani, fejleszteni, magasabb szintre emelni, talán ez a jó szó rá, amit mi büszkén tudunk átadni majd a fiainknak. Tehát mi tényleg azért csináljuk, reméljük, hogy a két gyerek közül legalább az egyik beleszeret ebbe. Kényszeríteni nem akarjuk őket semmiképpen, mert azt hiszem, hogy nálam is ez volt a kulcs, hogy engem soha nem kényszerítettek, hogy ezt kell csinálnom. De hogy szülessen meg bennük is az a szeretet, hogy tényleg, hogy büszkén tekintsenek erre a cégre, hogy ők ezt szívesen átvennék, és hogy legyen egy olyan cég, ami egy olyan családi vállalkozás, amire egy most 4 és 6 éves, és amikor majd odaér 20x évesen, vagy 30-valahány évesen, hogy azt mondja, hogy igen, ez egy olyan cég, amit ő most is büszkén átvenne, és persze van benne perspektíva, lehet benne fejleszteni, de hogy ez egy olyan szinten lévő cég, amit szívvel, lélekkel tudna csinálni.
1: Szóval ez a cél. Akkor a cél a vállalkozás átadása a következő generációnak, hogyha valaki most találkozik a nevetekkel, a boraitokkal, vagy az új boraitokkal, akkor mit szeretnél, mit érezzenek?
0: Hát egyrészt egy szeletet belőlünk a családból. Mi a borainkkal mindig az eleganciára, a kifinomultságra törekszünk, és arra, hogy az, ahol ezek a szőlők termettek villányban, hogy annak a termőtájnak az üzenetét tudjuk közvetíteni a borainkon keresztül, és hogy a mi stílusunk, amit mi Gere család képviselünk, hogy az egy szép, felismerhető stílus legyen, ami hála Istennek visszacsatolásként meg is kapunk sokszor, de én azt gondolom, hogy ha belőlünk kapnak egy szeletet a boraink által, akkor és abból a világból, amit mi képviselünk, és ha valakinek ez szintén ugyanúgy értéket jelent, amit mi képviselünk, akkor én azt hiszem, hogy akkor így elértük a célunkat.
1: Andra, köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: És sok sikert mindehhez. Gere Andrea, a Gere Pincészet tulajdonosa, a Gere Hotel & Wine Spa, a Gere Restaurant és az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője, egyben a Pannon Borméves cég elnöke volt ma a vendégem. És akkor ez volt már a Woman Power, találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is, Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni még jobb.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu.
3: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
4: Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcstechnológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
5: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A Műfaj úttörője július 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
6: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: Budapesten lassú a haladás a Rákóczi úton, az Üllői úton kifelé a nagyobb csomópontoknál és befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. Mától hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Mától megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon a kitérő úttól a Galvani utcáig, illetve a Priál Kornélia utcától a Dombóvári útig. Lezárták mától a második kerületben a Széher utat a Szárbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. Szombaton délután 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért lezárják szombaton reggel 8 órától délután 5 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között. Csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Szép Csilla, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
11: Memory.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Jönnek a magyar számlaszámok a Revoluttól. Kiderült, hogy melyik a világ legjobb országa. Holnap délután záporokkal és viharos széllökéssel jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Megkezdte a Revolut a magyar számlaszámok kiosztását. Nagyjából 2.300.000 magyar ügyfele van a pénzügyi vállalatnak, ők folyamatosan kapják meg a litván számlaszámuk helyett a magyart. Erről pedig e-mailben értesítik majd őket. A Revolut tavaly ősszel kapta meg az engedélyeket arra, hogy magyarországi fióktelepet nyisson, ez pedig azzal jár, hogy az ügyfeleiknek magyar számlaszámot adnak, és elérhetővé teszik számukra, hogy ide érkezzen a fizetésük, és az átutalás is olcsóbbá és egyszerűbbé válik majd. Emelkednek a parkolási díjak Budapesten, ráadásul megszűnnek a parkoló automaták. Július 1-től a legdrágább belvárosi A-jelzésű zónában 600-ról 800 forintra nő az óradíj, a B-zónában 450-ről 600-ra, a C-zónában pedig 400 forintba kerül majd egy óra parkolás. Közben eltűnnek az utcákról a parkoló automaták, azért döntött így a fővárosi közgyűlés, mert túl drága a készülékek működtetése és fenntartása, ráadásul az autósok 90%-a a mobilján intézi a parkolást. A lovas terápia is bekerült az OTP Bank adományozási programjába, vagyis ha május végéig elküldjük a felajánlásunkat, akkor a módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket és fiatalokat. Ezt mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a Magyar Lovas Terápia Szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
13: A hipoterápiákban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás vagy hallássérültekkel, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal az adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
12: Svájc lett idén a világ legjobb országa, legalábbis egy amerikai médiavállalat legfrissebb rangsora szerint. A listát egyebek mellett az egészségügy, a gazdasági fejlettség, a közbiztonság, az infrastruktúra, a kulturális élet, vagy éppen a társadalmi stabilitás alapján állították össze. Eszerint pedig Svájc végzett az élen. Ezt követi Dánia, Svédország és Németország. Az első 10-be bekerült még Finnország, Hollandia és Luxemburg is. Záporokkal érkezik egy kis lehűlés holnap délután, délelőtt viszont még marad a kánikula. Sok napsütés várható és 27-34 fokig melegszik majd a levegő, délután viszont északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki frissítő záporok, ráadásul a szél is viharossá fokozódik majd. Estére viszont mindenhol eláll az eső. A hidegfront után egy picit lehűl a levegő, csütörtökön már csak 22-27 fok valószínű, de újra napos, száraz időben bízhatunk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
2: A műsor támogatója az Opel Frontera.
14: Sok szeretettel köszöntjük az Autorádió hallgatóit. Valahol 150 és 200 adás között járunk az elmúlt időszakban, és nyilvánvalóan megvannak az állandó vendégeink, illetve szakértőink. Elsősorban Szabó Bence, aki az autóügyi szakértőnk, bármiről is beszéljünk.
15: Szeretettel köszöntök mindenkit.
14: Jobbány Robi, aki pedig a zenéket keveri. És a mai témánk az valójában az, hogy kapkodjuk a fejünket. kapkodjuk a fejünket, hogy milyen gyorsan változik a világ autógyártása, a magyar piac összetétele, milyen új szereplők jelennek meg a piacon, és aztán lehet, csak azt azon kaptuk magunkat, hogy megérkezett Magyarországra a Geely.
15: Vagy Geely.
14: A Geely.
15: Majd mindjárt kiderül, kinek, hogy kell mondani.
14: Tetszik, aki két hét alatt eladott 100 autót, aztán még két alatt még 100-at, és aztán elkezdtük nézegetni azt, hogy egy ilyen jó értelembe vett invázió hogyan frissíti föl az európai vagy a kis hazánk autó eladásainak számát, és arra gondoltunk, hogy akkor ki más tudna erről nekünk relevánsan és hitelesen beszélni, mint Varga Zsombor, aki a Geely-nek a marketing vezetője, akivel arról szeretnénk beszélgetni, hogy hogy is jöttek ők ide, mi a terv, mi, hogyan lesz egy Volvo-ból Geely, hogyan lesz egy Lotus-ból Geely, és hasonló érdekességek, úgyhogy zenélünk, és aztán hallgassatok minket, és maradjatok velünk. Köszönöm.

0: Budapesti közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Ismételten köszönjük a hallgatókat. Bunkóczi László vagyok, és ma egy jó értelemben vett invázióról fogunk beszélgetni, arról, hogy a Geely automárka különböző brendjei hogyan érkeztek meg Európába, ami nem csak Európáról szól feltétlenül, hiszen azt hallottuk Varga Zsombor marketingvezetőtől, hogy csak a tavalyi évben a Geely 100 nemzetközi piacon jelent meg, és 20 európain.
2: Igaz.
1: Hány piac van egyébként a világon?
2: Hát 170 körül.
1: De akkor már csak 70 érkezik.
2: Hát 50.
1: Május végéig.
2: Igen, hát ugye azt tudni kell azért, hogy a Geely most már évek óta a világ egyik legnagyobb autógyártója, az éves szinten 4,1 millió autót jelent világszinten, ezzel jelenleg a 8. a sorban, de a top 10-ben a legdinamikusabb növekedést mutatta be az elmúlt években, az azt jelenti, hogy tavaly 26%-os növekedést, és hogyha megnézzük az idei éves adatokat, akkor abszolút az első számú kínai gyártó immáron, és a cél az egyébként 2030-ra, hogy a mostani 4,1 millióból 6,5 milliós éves értékesítést legyen, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minimum a top 5-ben, inkább a top 3-at fogja ostromolni a gyártó, hogyha ebben az utánban.
1: Nagyon furi, mert így olvastam nemzetközi statisztikákat, és ugye én azt olvastam, hogy 2020-ban inkább csak a 937 ezres határt lőttétek be, aminek 52%-a elektromos. Ez ennyire gyorsan változik, és ilyen dinamikus a dolog, hogy egyszer csak 937 ezerből lesz mondjuk már 1,2 millió?
2: Abszolút, hiszen itt ugye egyrészt van, tehát negyedéves alapokon hasonlítjuk össze, és a tavalyi év első negyedévéhez képest egy komoly növekedés volt, különösen egyébként a Geely csoport is egy, tehát érdemes a hallgatóknak egy kis ilyen háttérinformációt szolgáltatni. Említettette már a Volvo-t, Lotus-t, esetleg a Polestar-t, ezek
1: a Lincoln-kót is még megemlítettem még
2: ezek,
1: így.
2: Igen, ezek ugye ezek a csoport márkái, de ugyan ide tartozik a Zeekr, vagy éppen ugye maga a zászlós Geely márka. Itt a teljes csoport értékesítéséből körülbelül egy ilyen 3,1 milliót tesznek ki a Geely és a Zeekr márkák, tehát alapvetően a Geely a főmárka, de azért érdekes az invázió, meg ez az egész világszintű terjeszkedés, mert hogy valójában ugye a Geely úgy tekint magára, mint a leginkább globális kínai autógyártóra, aki közel 20 éve itt van Európában. Vannak regionális európai fejlesztési központok, design központok, ugye nyilván a Volvo-nak, Lotus-nak, Polestar-nak köszönhetően gyártóüzemek Európában, tehát nagyon komolyan az európai autóipar szövetének tekinti magát, és most már azt el kell mondani, hogy gyakorlatilag a biztonsági sztenderdek tekintetében is pont azért volt az házasodása Volvo-ra ennyire magától értetődő, mert hogy ugyanaz alap DNS-e a márkának a biztonság, és a világ legnagyobb biztonsági központja is most már a Geely tulajdonában van, és biztonsági sztenderdek tekintetében most már a Geely az egyetlen olyan autógyártó, ami vezető tanácsadója tulajdonképpen az Euro NCAP-nek, és pont most 2 nappal ezelőtt történt meg olyan teszt, ami a világ első sorozatos kétoldalú ütközés tesztje, amivel mindenkit le is korázott a cég.
1: Nyilván azért jöttünk most itt össze, hogy beszélgessünk kínai automárkákról, de te olyan nagyon szépen beszélsz az egészről. Hogy kerültél te ide?
2: Hát én 25 éve dolgozom az autóiparban, gyakorlatilag a Michelinnél kezdtem annak idején, a Michelin Baba, a felfújatos Michelin Baba, a Bibendumban integettem.
1: Tényleg, te is. Ilyen nekem is volt ilyen korszakom.
2: Úgyhogy messziről érkeztem, aztán töltöttem a különböző kereskedelmi területeken, stratégia, stb. Még a Michelinnél néhány évet, utána a Fordnál egy 7 évet, és a Toyotánál egy 10-est. És gyakorlatilag...
1: Hogy tudtak elcsábítani, mert ez a Toyota azért egy, mondjuk azt, hogy ilyen tradicionális, mondjuk azt, hogy általában mindig a piacvezetőként 1-2-3-ban szereplő márka, megbízható, nincs vele kockázat, biztos, hogy eladjuk a Corollát. Hogy tudtak téged elcsábítani a kínaiak?
2: Gyakorlatilag, ami nagyon szimpatikus volt, hogy alapértékek tekintetében, ami a Toyotánál is ugye abszolút egy egyrészt megbízhatóság, másrészt pedig az elképesztő elköteleződés az elektrifikáció iránt, tehát a zöld meghajtások iránt. Ebben tulajdonképpen egy az egyben ugyanazt a gondolkodást képviseli a Geely, csak technológiai szinten sokkal előrébb jár. Tehát jelenleg...
1: Mint a Toyota?
2: Így van, tehát jelenleg a Geely jegyzi a világ legfejlettebb tisztán elektromos plug-in hibrid, és most néhány héttel ezelőtt egy Guinness Recorder hibrid motor révén a legfeljebb öntöltő hibrid hajtását is, tehát hogy még előrébb jár, még fejlettebb rendszereket kínál, miközben olyan szinten alap DNS-e a gyártónak a biztonság, amiért konkrétan még ugye talán csak a Volvo-nál látott az ember, És egyébként két gyermekes apukaként ez nagyon fölértékelődik, nekem egy 5 éves és 2 éves kisfiam van, és ezek voltak az így meghatározó szempontok, meg az, hogy egy elképesztően izgalmas kihívás maga az, hogy világszinten egy most már elismert, hihetetlen komoly gyártó, 40 éves múltra tekint ugye vissza, de Magyarországon pedig be kell vezetni szinte zéróból, mint egy startupot, egy márkát, miközben elképesztő presztízs márkák tartoznak
3: hozzá. De hogy azt a Toyota azért egy teljesen más világ, kulturálisan mi volt a legmeggyőzőbb különbség? Vagy mi volt az, amit teljesen idegennek éreztél, vagy akár jobb volt, mint a Toyotánál? Erről mesélsz egy kicsit?
2: Alapvetően nagyon izgalmas, én nagyon szeretem a japán kultúrát és az abban rejlő letisztultságot, és ebben is találtam egy nagyon szép hasonlóságot.
1: Hogy nem vagyok meglepődve, így van, most beszélgetünk már negyed órája körülbelül.
2: mert hogy gyakorlatilag a Geely is hihetetlenül milyen gyökereszteti a saját autóit, a filozófiát az ősi kínai kultúrában, és gyakorlatilag, hogyha megnézel egy Geely autót, éppen az, amit itt parkolok, az épület előtt, az egy E5-ös tisztán elektromos modell. Abban is, hogyha megnézed a hangszorok kialakítását, az a Hangzhou-i, ez ahol a Geely központja is van, az gyakorlatilag a kínai Silicium World-nek tekintik, de egyébként meg egy 5000 éves város, és az ottani híres nyugati tónak van egy különleges ilyen vízen tükröződő pagodája, ami egy ilyen ikonikus látványa, és egyébként ez itt lett az összes későbbi koreai meg japán kertet, és ennek a sziluettjét idézi például az autóban helyett kapó hangszorok kialakítás. Miközben pedig olyan szinten high-tech, amit én még nem, tehát hogy egyetlen olyan autógyártó, akinek saját 72 műholdból álló műholdflottája van, olyan over-the-air frissítésekkel, hogy reggel szóltunk, amikor mentünk ki az AMTS-ről, hogy gyerekek, jó lenne olyan autót kivinni, amiben van magyar nyelvű menü és hangvezérlés, de utána lett, mert hogy érkezett az over-the-air frissítés, és ugyanezt tudják, tehát teljesen független GPS rendszereket üzemeltet, jön meg majd egy olyan terepjárónk, ami hasonlóan egy másik kínai gyártó autójához képest úszásra képes, és minden egyebet megcsinál, meg oldalazolják rákjárásra.
1: Légy színe.
2: És ebben is bent lesz ez az abszolút rendszer független, tehát bárhol vagy a világban, nem szorulsz rá a külső házatokra, mert a saját műholdházatán keresztül ezt.
1: Nyilván a mérhetetlen elkötelezettség az elektrifikáció irányában az automotive industry-ban szép magyarsága. Ez egy borzasztó fontos dolog, de azért érződik Európában némi bizonytalanság, mostanság abban, hogy mik a jó irányok. Ugye azt érzékelem, hogy a Geely azért nagyon mélyen elkötelezett az elektrifikációban, és picit szkeptikusan csak arról beszélvén, hogy mondjuk a kínai áramellátásnak hány százaléka fosszilis elektromosságon alapszik, hogy mennyiben érzékelhető az, hogy azért a Geely is még kicsit billeg.
2: A Geely az megint csak egy párhuzama.
1: Nyilván dízelautója nincs.
2: Nincsen, de megint csak egy párhuzam a Toyotával egyébként, hogy az a két gyártó tulajdonképpen, aki deklaráltan évek óta azt mondja, hogy nem a egyetlen meghajtás az igazi meghajtás, ugye az ultimátum és a Szent Grál, és valójában az ellenség a szén-dioxid kibocsátás, és nem maga egy technológia, és azért ugye multitechnológia stratégiát hirdetett a Geely, tehát igaz, hogy az értékesítésének most már 50%-et teszi ki, hogy nem új energiás járművek, lásd, tisztán elektromos és plug-in hibrid, de közben a világ legfettebb hibrid hajtása is ott van, de egyébként metanol hajtásban, hidrogén hajtásban ugyancsak élen járó fejlesztései vannak, tehát egy több lábon álló stratégiát követ e tekintetben a gyártó, és közben ugye fejlesztő, vagy vannak nagyon komoly egyébként belső égésű üzletága is van, amit szintén ugye gondolkodik majd, hogy milyen egyéb típusú meghajtások kerülhetnek ezekbe a belső égésű motorokba, hogyha ugye az válik, és egy ilyen balanszírozott megoldás. Kína nem véletlen, hogy például ugye a tulajdonságban most már Geely néven, korábban a Lincoln Co. néven szerzett folyamatosan diadalt, most meg kikofoltunk az idejében, és megszereztük rögtön
1: Igen, azért a Mihály Norbit ne felejtsük azért el, hogy kis borsot tört az óra
2: abszolút, de
1: a márkának az első versenyen, nyilván most te vagy a vendég, de azért a Norbi ott a Hyundai-ja legerészgetett
2: a legszebb kombináció lenne a Norbi és a Geely, majd meglátjuk. De
1: én tudok szerintem én ebbe tudok segíteni, tehát nagyon kell, fel tudom hívni.
2: De a nap végén alapvetően ugye ez is egy belső égésű technológiával aratott éveken át diadat, meg tervezi a folytatást, tehát látszik az, hogy mindenhol folytatja a fejlesztéseket a cég, viszont egyértelműen hosszú távon azért a nagyon nagy szerepet szállna a tiszta elektromosnak és a plug-innek. Ha meg üzemekről beszélünk, akkor jelenleg a Geely jegyzi a világ nem csak hogy legfejlettebb autógyára, így voltam egyben, amit még nem, még csak nem is a Blacklight Factory volt, ahol konkrétan azért hívják Blacklight Factory-nek, mert hogy nincs világítás, mert nincs szükséged rá, mert nincs élő ember, csak robotok dolgoznak a gyárban, mesterséges intelligencia és 3D-s letapogatással
1: gyártják az autókat. Erről egyébként van valamiféle képi anyagotok? Nem csak, nyilván ezek ipari titkok, de tökre megnéznék egy ilyet, meg valószínűleg a hallgatóink
2: meg tudunk mutatni, igen, van bőven.
1: Küldj már nekem, légy csak egy kicsit, hogy hadd lássak ilyet, meg hadd lássak a nézőink is, hogy létezik olyan, mint egy ilyen black box.
2: Abszolút, abszolút, és konkrétan mi a második legfeltebb gyárban voltunk, ahol még volt élő ember, de egyébként ott is önvezető módon változtattak helyet a gyártósorok között a félkész autók, tehát ilyen szintű automatizációt képzel, és mindezt úgy, hogy zéro emissziós a gyár, tehát hogy konkrétan a napelemparkkal a maga a gyártás során felhasznált vízet is folyamatosan visszagyűjtik és újra hasznosítják, tehát hogy semmi nem veszik el.
1: Egyébként rémisztő.
2: De ez ugye annak köszönhető, hogy ez az előnye a kínai autógyártásnak, hogy a Geely ugyan csak, idézőjelben csak 40 éves múltra tekint vissza, tehát amikor megépített ezeket a gyárakat, akkor nem kellett 100 éves régi csarnokoknak az örökségét és ilyen-olyan megoldásait ugye újra dolgozni,
3: hanem
2: egyből a legfejlettebb gyárakat.
1: Kinek a pénze? Tehát nyilvánvalóan ezek elképesztő beruházások. Kinek a pénze az, ami ezt a beruházást mozgatja?
2: Ez abszolút, ugye a Geely az tőzsdéjegyzett magánvállalkozás, ugyanannak az Eric Lee-nek a tulajdona, aki annak idején hűtőgépgyártóként kezdte a gyártást ezelőtt 40 évvel, és gyakorlatilag 90-98-ban lépett be az autóiparba maga az autógyárt, és azóta azt először egyébként már előtte két-kettet motorokkal már foglalkoztak, és aztán pörgött, és a kezdetektől ugye ez a biztonság mint DNS volt az első, és a nemzetközi tereskedésben a legnagyobb lépés ugye a Volvo megszerzése volt 2010-ben, de hogy alapvetően ez teljesen, hát először első körben nyilván a kínai piacon fölnőtt gyártó volt, ami aztán hogy most már régóta egy globális szereplő is, és iszonyatos tőkét forgatnak vissza a bevételekből a fejlesztésre. Ez 10 év alatt most 30 milliárd dollár volt K plusz F-ben, és közben meg nagyon olcsón tudnak pont az említett automatizációmat gyártani. 3 perc alatt azt hiszem vált a gyártósor különböző padlólemezek között, tehát hogy hihetetlen rugalmasak, és ez a rendelésre gyártást történt, de nincsenek fölösleges készletek, és hihetetlen adaptívak, tehát amikor mondtuk, hogy lehet, hogy a magyar piacon talán szükség lesz ugye hibrid hajtású modellre, és mondtuk, hogy jó, akkor fél éven belül lesz, hogyha ez a visszajelzés. Ez mondjuk egy másik gyártó, úgy néz ki, hogy jó, majd akkor a következő modellciklus felénél esetleg elgondolunk rajta, és közben 3-6 év.
3: De ez egyébként mennyire volt tudatos, hogy hoztatok egy plug-in hibridet, mert ugye beszéltünk itt állásfoglalás, hogy a Geely inkább a környezetvédelem, meg elektromos felé, de mégis ott van a két modellből álló modellpalettában egy plug-in hibrid is.
2: Így igaz, mert ugye Kínában ezt a kettőt tekintik új energiás járműnek, a New Energy Vehicle, az a tiszta elektromos és a plug-in, de ez a plug-in, amit hoztunk, ez gyakorlatilag a kisebb akkumulátor is közel 90 km, a nagyobb a 130 km tud megtenni tiszta elektromosan, tehát tulajdonképpen napi szinten kvázi elektromos autóként használható, mert a napi átlagos ingázáson 50 km körül van, és egyébként pedig ha nincs hatótáv para, és 1055 km-t elmegy ugye kombinált hatótávval, de van olyan plug-in hibridünk Kínában már, akár a Geely, akár a csoporthoz tartozó más márkák tekintetében, ahol ez a tiszta elektromos hatótáv 250-300 km, tehát hogy brutális, amiket ott láttunk.
1: Ugye abból indultunk ki, hogy van egy borzasztó erős kínai belső piac, amire a Geely alapoz, ahol beszélgetünk arról, hogy közel 400 automárka van jelenleg.
2: Így igaz.
1: Ugye ez fogja magát kannibalizálni, tehát fenntartható-e az, hogy egy kínai autógyártó, aki a világon terjeszkedni szeretne, és most már a világ 120 országában van, tehát még 50 hiányzik, mondjuk még Grönlandon nincs esetleg. Talán Madagaszkáron sincs, mondjuk az. Nyilván ennek a fejlődésnek a motorja az, hogy Kínában mi történik. Mi fog történni Kínában? Tehát mi lesz ezzel a 400 autógyártóval? Mi lesz a sorsuk?
2: Gyakorlatilag 3 éven belül azt várja minden iparági elemző, hogy elképesztően letisztul és konszolidáció indul meg, tehát 2030-ra drasztikusan lecsökken a szám. Most is ebből a 400-ból olyan 100-120 között van, amivel nagyobb gyártónak számít.
1: Van olyan automárka, amit te ismersz, és én még sose hallottam?
2: Nem biztos, hogy fel tudom sorolni minden márka nevét,
1: de kettőt mondj, légy.
2: Nem vállalkoznék ki erre, mert nem vagyok benne biztos, hogy többet ismerek olyat, mint te, de hogy borzasztó nevek vannak, amiket tényleg ötletünk nincs.
1: Okay, amikor sétáltunk az autószon. Akkor olyan tudsz mondani, amit Magyarországon nincs, de mondjuk 250 000 autónál ad el többet?
2: Fű, megmondom őszintén, hogy
3: egy
2: tábla, de miért is hívjam föl olyan márkákra figyelmet, ami
1: nem biztos, hogy... hogy mondjuk nyilván mi azért egy Geely-t, egy MG-t, de ezeket azért ismerjük, de hogy van-e olyan, aki ott Kínában jelentős, de mi még sose hallottuk?
2: Biztos, hogy van, de miután pont meséltem neked, hogy sétáltunk és mutogattam sorra, hogy na ez mi és ez mi, és a kínai kollégák sem feltétlenül tudták, hogy kiről van szó, és tényleg egyöntetű vélemény az, hogy gyakorlatilag pár éven belül a legtöbb az vagy megszűnik, vagy konszolidálódik, és gyakorlatilag egy kb. 6 meghatározó kínai gyártó marad. Nyilván nem mondom, hogy nem lesznek nis gyártók, hiszen Európában is vannak, de maga a mainstream az nagyjából hagyjátos.
1: Erről azért meg fogunk beszélni a nicsről, mert hogy ez az nagyon gyönyörű, ott van egy olyan márka, az a Zekra, amit én most megnézegettem, és hát elképesztő jószág, de hogy maradjunk földhöz ragadtabbak, arról beszélgettünk, hogy személyautókat gyártotok, és elektrifikáció, de hát egy borzasztóan egy szegmens az, hogy mondjuk egy Volkswagen vagy egy Opel rendelés állományában a kis haszongépjármű.
2: Erre vannak a Geely-nek saját dedikált márkái, tehát például Magyarországon is kapható az egyik egyébként Geely márkakereskedő partnerünk, a kizárólagos importőre a Farizon nevető márkának, ami egy nagyon komoly...
1: Miért nem Geely név alatt csinálják, hiszen hogyha elköltöttek egy csomó pénzt arra, hogy márka hűséget, márka hitelességet, ilyen hasonló nagy szavakat kommunikáljátok, akkor miért kell az egy külön márka, hogy haszongépjárműként is megjelenjetek?
2: Ez egy érdekes...
3: Ez egy kínai sajátosság, nem?
2: Igen, de ott valószínűleg ez egy kulturális dolog, hogy ott külön alakították ki. Például egyébként saját pickup márkánk is van a Radar néven.
3: Tessék, itt van a válasz az előző kérdésedre.
2: Igen.
1: Magyarországon lehet venni egy Radart?
2: Nem, én Kínában láttam, meg teszteltem is Radart, de Magyarországon egyre nem. Ezt meglátjuk, én azt gondolom egyébként, hogy simán benne van, hogy márka szinten konszolidálódnak, hiszen például ugye a vezérigazgatónk az bejelentette azt is, hogy a Geely csoport, a Geely Holdinghoz tartozó márkák között is sokkal komolyabb konszolidációra van szükség, együttműködése paralelben ezek közös használatára, akár itt a Volvo, Lotus és a Geely között is, és ez meg is indult. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ahogyan haladunk elő a globális terjeszkedésben, úgy ezek sokkal inkább kisimultak, és miután ezeket a márkákat fölépítjük, egy Geely-t, ugye globálisan is egy elképesztően erős márka kezd most már lenni, és ismert márka, ezáltal valószínűleg profitálni fognak ebből, tehát lehet, hogy ez pár éven belül mondjuk nem egy Radar márkanéven fog megérkezni, hanem a Geely márkanéval. Ezt meglátjuk, ezt majd eldöntik odakint. De hogyha globálisan akarnak focizni, akkor valószínű, hogy ez egy logikusabb lépés.
1: Jó, azt hiszem, hogy néhány percet zenélnünk kell, meg reklámot kell mondanunk, mert ha reklám van, akkor minden van. És aztán folytatjuk beszélgetésünket Varga Zsomborral, aki a Geely-nek a marketing vezetője, és hát egyőre még így próbálkozom felúcsúdni, mert ugye egyfelől a dimenziók is nagyon másak, a valid számok is mások, úgyhogy még van néhány olyan kérdés, amit tök szívesen megkérdeznék, és hogyha van kedved, akkor maradj velünk egy kicsit még.
2: Köszönöm, szívesen.
0: Még ne menjetek el! Az Autorádió folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. A Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
8: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
9: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
10: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
11: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
12: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
11: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
9: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
13: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
6: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!

0: Autórádió, a Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Továbbra is az Autórádiót hallgatjátok, ahol vendégünk Varga Zsombor, a GD Marketing vezetője, aki egy picit csalt itt a szünetben.
2: Abszolút, hiszen ugye a Gilliről jöttem mesélni, ezért nem készültem a különböző szám általam is ismeretlen kisebb kínai márkákról, de most előkerestem egy
1: mondjuk nagyjából olyan 150-200 eurót tudják.
2: Igen, és most van egy ilyen kis piramisom, ahol 110, a 400-ból 110 meghatározó kínai márka van, és csak néhányat mondok, mondjuk az alsó kategóriában van olyanunk, hogy Sinogold, vagy Shunra, vagy Linktur, vagy Jiangnan, vagy mondjuk Mian. Lépő kategóriából ZNA, DFSK, Pencon, JMEV, Modern, akkor mondok egyet kicsit a mainstream, tehát a Geely versenytársak közül Kínában, mondjuk Baijulin,
1: volt azért a
2: Seres, Havar, Hizan, Ora, Neta, akkor egyen följebb a super mainstream márkák között mondjuk van a Lepas, Rox, nyilván van olyan, amit ismertek, majd mondjuk egy Röve, az talán ismertebb lehet, vagy egy Dipal, akkor kicsit följebb a mid premium a Voyage, Artsfox, Exceed, Tank, és akkor most prémiumról beszélek, mondjuk van ott M-Hero vagy Stellato, high-tech márkáknál Jidu, Avatar, Li Auto, és akkor a super luxury, mondjuk egy Maestro, vagy egy Youngmark. Tehát, hogy tényleg van jó néhány olyan márka.
1: Még a telefonmárkát nem soroltad fel.
2: Nem. Viszont, hogyha már telefonról beszélünk, akkor... annyi csak, hogy a Geely az egyetlen autógyártó, aminek saját okostelefongyártója is van, amellett, hogy saját műholdflottája is, és ennek köszönhető az, hogy elképesztő fontos hangsúlyt helyez ugye az infotainment rendszere is, és például mi a különbség, és hogy mi győzött meg nagyon. Amikor ugye az előző gyártóban dolgoztam, mindig mondták az újságírók, hogy nagyon tetszik az autó, stb., de az infotainmenttel azért lehetne valami. És azt értettem, hogy mi a probléma, és most beleülök egy Geely-be, és amikor egy másodperc alatt csatlakozik, és minden jön, és olyan touchscreen-en
1: van.
2: És olyan...
1: telefonod van?
2: Nem, a telefon az nem Geely, tehát nem Geely a telefonmárkája.
1: Olyan telefonod van, ami Geely gyárt?
2: Nem, jelenleg még nem. Előfordult, hogy igen, de még kicsit, tudod, én öreg vagyok már azért 46 évesen, és ragaszkodom azért ahhoz, amit már megszoktam. Nem tud, ilyet kevés dolog van bosszantóbb, mint amikor újra kell tanulni a menürendszereket meg egyebet, úgyhogy én most maradtam az eddig használt márkára.
1: Azért ez most elég szép sor volt, bár mondjuk a Xiaomi kimaradt, mert azért jelentkezik, mint rongkövetelő.
2: De próbáltam direkt olyan meg mondani, amit talán nem ismertek, hiszen ez volt a kihívás.
3: Xiaomi ez viszonylag itt van a fejemben.
1: Megjelenik Geely Magyarországon, önálló márkaként, kicsit hivatkozhat ugye a Volvo-ra. De hogyan lesz márka kereskedői hálózata, hiszen nem ti adjátok le az autót, kellenek a végeken, vagy a végvárak, akik ezt a márkát képviselik. Hogy veszünk rá egy tradicionális európai márkákat képviselő márkakereskedőt, aki egy régió ura, mondjuk azt, hogy kezdjen el Geely-t forgalmazni?
2: Hát ugye itt nem szabad elfelejteni, hogy a Geely jól lehet úgymond nem új belépő Európában, hanem kiterjeszte tevékenységét azáltal, hogy a Geely márkával is elkezd foglalkozni Európában, de hogyha most kínai márkaként beszélünk, akkor már azért voltak úttörő kínai márkák, akik megpróbálták és úgymond föloldották ezt a rezisztenciát, és hogyha megnézem, múlt héten volt az Automotive Summit, ahol itt a Radio Caféban is gyakran megnyilatkozó Várkonyi Gábor barátunk volt az, aki ugye összerakta a programot, és volt egy olyan előadás, ami elképesztően látványosan bemutatta ezt a folyamatot, mert hogy 2024-ben még 23 végén, tehát gyakorlatilag 3 éve 80%-os volt a kínai márkákkal kapcsolatos úgymond elutasítottság. És az évről évre 20%-ra csökkent, tehát ma 2026-ban jelenleg ott tartunk, hogy mindez a vásárlók 20%-a az, hogy kínait nem, mert nem ismerem, nem bízom benne, stb. És átalakult, és egyre inkább high-technek, és egyre inkább azonosítják a kínai márkát azzal, hogy úristen, valami nagyon-nagyon fejlett dolog, főleg az elektrifikált vonalon. És akkor ehhez hozzá, tehát alapvetően nyitottabbak ugye a nagyobb kínai gyártók felé, már a márkakereskedők is, meg maguk a fogyasztók. És akkor ehhez hozzájön a Geely-nek tényleg a múltja, a Volvo-val, a Lotus-szal, és a presztízs, amit ez jelent, és az, hogy gyakorlatilag ránéznek a világ legnagyobb gyártóinak a listájára, és kettő kínai gyártó van benne, ebből a Geely az egyik. Tehát nyilván sokkal könnyebb, mint bármelyik egyébként már itt Magyarországon forgalmazott kínai márkának, talán egyet leszámítva a belépés. És ezt látjuk azt, hogy például a flotta piacon is, ami egy nagyon fontos piac, és Magyarországon 70% azért az eladott új autóknak flotta, hogy ott is már alapvetően a Volvónak köszönhetően szavaznak bizalmat akár a flotta szereplők a Geelynek, mert látják azt, hogy...
1: Tehát toljátok előre azért,
2: nyilván butaság is lenne nem kihasználni azt, hogy ez egy közös cégcsoport, nagyon komoly közös fejlesztési központokkal, K+F központokkal, viszont ettől függetlenül az elejétől kezdve markánsan ezt megkülönböztetjük, és Geely márka névként építünk, nyilván arra hivatkozunk, hogy ugyanaz a gyökér, a DNS, ugye a magabiztonság, hogy rengeteg tekintetben közös tesztek vannak, sőt ugye a Volvo biztonsági mérnökei hozzájárultak és segítettek a mai jelenleg a világ legfeltő és legnagyobb biztonsági tesztközpontjának a fölépítésében ugye Kínában.
3: Olyannyira nem voltak már kínai autószkeptikusok, hogy az első 1-200 autóban van flottában eladott autó, vannak és nem csak magánvásárló?
2: Vannak flottaügyfelek bőven, egyre még kisebb flották, de már van flottakezelő is, aki első körben volt olyan, aki azt mondta, hogy akkor csereautónak beállítom, mert a Volvo-val dolgoztam éveken át, és megbízható.
3: Mit akar beállítani, plugin-t vagy elektromos?
2: A plugin-t állította be, a Starray EMI-t állította be tesztautónak, vagy a csereautónak, de volt már olyan 2-3 autós flotta is, aki azt mondta, hogy ez nekem kell, és nap mint nap látjuk azt, hogy jönnek a flottaügyfelek, és most már ott tartunk, az első 5-6, tehát most már 6-an vannak nyitva, június végéig ez olyan 12-re nő, évvégére ez elére 15-17, és jövő év végén meg lesz a teljes országos lefedettség plusz budapesti több kereskedés, ez 20-25 kereskedést jelent, és most már ott tartunk, hogy tulajdonképpen 2 hónap után, hogy idézőjelben sorban állnak a keresés, tehát bejelentkeznek a keresések, hogy én nagyon szeretnék ebben a régióban a Geely-vel foglalkozni, mert látják a mögötte lévő erőt, látják az energiát, látják a technológiát, meg azt, hogy egyébként milyen nyitottság van a piacon a márka iránt.
1: Ugye alapvetően a márkakereskedők esetében, meg úgy általában visszatérők esetében, hogy az elektromos autókkal van egy kis probléma, hogy nem nagyon romlik el. Meg hogy ezek a plug-in hibridek is egyre letisztultabb technológiák, hogy miért éri meg egy márkakereskedőnek egy olyan márkával, ahol nincs after sales, ahol kevesebb szervizbevételre várhat. Nyilván kap valami margót az eladások után, de miért jönnek? Mert ugye árértékarányban rendben van, sokat adnak el? Vagy mit láttok ebből?
2: Ugye valóban így van, hogy ugye sokkal kevesebb kopóforgó alkatrész van egy elektromos autóban, vagy egy plug-in hibridben. Ettől független azért nem lebecsülendő bár ugye az is egy érdekes hatás, hogy ez egy külön beszélgetést megérne, hogy mondjuk az aktív biztonsági rendszerek, amiben például a Geely-ben alapárban 16 van az autóban, hogy ezek megint csak mennyire drasztikusan csökkentették mondjuk a karosszéria forgalmat, a töréseket, koccanásokat, egyebeket, ugye a klasszikus ilyen lehúzások, belemegyek, akár csak ilyen lepatkázom és meghorzsolom, stb. Tehát ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy átalakul, és míg korábban azért az autó márkakereskedők és szervizeknek mondjuk azt lehetett mondani, akár 70%-án a profitnak az after sales tette ki, és úgymond letolt nadrággal értékesítették az autókat. Addig most azért átalakult iparági szinten is, tehát nem csak a kínai márkák esetében, tehát drasztikusan nő egyébként nem csak az autók, hanem az autókkal kapcsolatos szolgáltatásoknak a részaránya ugye a profitban, de azt is el lehet mondani egyébként, hogy valóban mondjuk egy kínai márka esetében jellemzően nem ismerem mindegyik márkának kereskedelmi kondícióját, de ha csak a Geely-ről beszélünk, akkor valószínűleg maga a kereskedői margin is kedvezőbb egy európai márkához képest, hiszen tényleg, ahogy mondod, ezek nem romlanak el, 8 év 2000 km-es garanciát kínálunk az autókra.
1: Ez van a következő kérdésem, hogy a garanciális feltételek milyenek?
2: Ez meg annak köszönhető, ez a 8 év 2000 km, amit ugye említettem itt a külön a háttérbeszélgetésünkben, és mikor a zenét hallgattunk, hogy tulajdonképpen ahogyan jártam ezekben a gyárakban, itt konkrétan mikronpontosságú gyártás van, és a lézeres letapogatás a legapróbb eltérésnél azonnal automatikusan kiveszi a gyártósorból az autót a rendszer. Ha még a fényezést is letapogatják lézeresen, mesterséges intelligencia vezéri az egészet, tehát hogy konkrétan megtehetik azt, hogy olyan magabiztosan állítják ezt a hatótávot, vagy ezt a garanciát, mert konkrétan nincs, ami meghibásodjon az autóban.
1: Ki vesz Geely-t?
3: Tehát, ki a tipikus vásárló?
1: Ki a tipikus vásárló? Korban, gazdasági helyzetben, Fiatal márka ez?
2: Izgalmas a kérdésed, mert hogy ugye jelenleg kettő modell van a portfóliónkban, ami aztán folyamatosan bővül év végéig. Most ugye egy két családi SUV-nk van, egy plug-in hibrid, egy 4720 mm-es, tehát kifejezetten nagy családi SUV, ugye a Star EMI, illetve egy másik családi, az 4601 néhány, az pedig ugye az E5-ös, ez egy tisztán elektromos SUV, tehát adná magát az, hogy elsősorban ezt a két autót családosok veszik, valóban így van, tehát nagy arányban veszik családosok, hihetetlenül tágas, a Starrénél 85%-os a térkihasználás, miután ugye dedikáltan új energiásnak fejlesztik őket, és az akkumulátor bekerül a padlólemezbe, ezáltal hihetetlen tágas az autó, tehát ilyen szempontból családosok, de mint láthattuk ugye flották is, én magam, a feleségemnek már vettem egyet, meglátta a sógorom, és most már gondolkodik azon, hogy ő is akar, az anyósom azt cseréli, az egyébként.
1: Jó, családi vonalak azok eléggé erősek.
2: De nem feltétlenül, mert hogy ugye, tehát azért meg kell győtet, beleültek, megtapogatják, és én azt látom, hogy most azért voltunk ilyen több ilyen plázaki településen, mert hogy aki beleül ezekbe az autóba, meglátja azt a minőséget, azt a kidolgozást, azt az infotainment rendszert, az általában nem száll ki belőle, és nekünk ezért cél az, hogy minél többször elvigyük ezeket az autókat, de például ősszel, vagy bocsánat, augusztus végén érkezik van az E2-es, az egy kis BSUV méretű SUV, a világ legnépszerűbb kis autója volt tavaly, nem csak elektromos szinten, hanem egy az egyben, ez ilyen 450 ezer darab volt éves szinten.
3: Meg hát ugye Magyarországon a legnépszerűbb kategória, mert amiket mondta, ezek C és D kategóriás SUV-k, és hogy miért nincs egy BSUV a
2: Chillinek. Érkezik augusztusban, sőt egyébként évvégén pedig egy még nagyobb, tehát egy DSUV, markásan DSUV méretű plug-inük is érkezik, jövőre pedig még négy modell, tehát ha a korfát nézem, akkor azt mondom, hogy nagyjából jelenleg az autók mérete miatt inkább mondjuk a korai 30-astól 50-es, 60-asig, de ahogy megérkeznek a kisebb modellek, úgy nyit a fiatalok felé. Bár az is igaz, hogy Magyarországon ez még mindig az a tapasztalat, nyilván a fiataloknak, meg ezek ilyen klasszikus csajos autónak, második autónak ez az E2-es, ez nagyon-nagyon be fog válni, úgy gondolom, de hogy alapvető azért még mindig a magyar vásárlók, ha egy autó van a családban, akkor az adott pénzért igyekeznek a legnagyobb, legtágasabb, legpraktikusabb, legtöbb funkciót megtestesítő autót vásárolni, és ilyen tekintetben ez a Star EMI, ezt arról nevetlenül szokták akár itt nemzetközi bloggerek, meg egyebek elnevezni, most nem mondok más versenytárs márkát, de a világ legnépszerűbb SUV

0: ökonomikus vagyok, én is megnézem, hogy mire költöm a pénzemet, de hogy milyen olyan fun facted van, amitől ez más?
1: Ugye, amit látom, hogy nagyon-nagyon sokakat megszólít, az például az extrém biztonság iránti elkötelezés, meg tesztelés. Tehát amikor megnézik azt, hogy egy Geely akkumulátort például, ugye ez a legfeltebb akkumulátor, egy Golden Blade Battery-nek hívják, fogják és átszúrják nem tudom hány tüskével, felgyújtják, lefagyasztják, leejtik 20 méter magasból, két oldalról összeütköztetik az autót, 72 órán át sós vízben áztatják, és utána működőképes az akkumulátor, és csak ezek kerülnek be sorozatgyártásba, ez nagyon tetszik nekik. Nagyon tetszik nekik az elképesztő felett infotainment rendszer, nagyon tetszik nekik az, ahogy a Geely gondolkodik, például a tárolóhelyekről az autókban, tehát hogy mondjuk az a koncepció, ez a 30% plusz tárolóhely az elképzelés, mondjuk akár a Starray-ben, akár az E5-ben, 32 különböző rekesz van, amivel el tudod rakni a cuccot. A feleségem imádja például a középponzolat, hogy elfér a táskája, nem kell helyet keresni. Tehát rengeteg olyan apróság, átgondoltság, amire nem értem egyébként, hogy más gyártók miért nem gondoltak feltétlenül, de hogy annyira látszik az, hogy ugye ezek már a globális modelljei egy Geely-nek, tehát ezekkel a modellekkel érkezik meg a globális piacra, és minden olyan modell, amit ezután érkezik, az kifejezetten a globális piacra fejlesztve és tesztelve, és gyakorlatilag nem véletlen, hogy Európába érkezett meg legutoljára saját márka néven, mert az európai piacot tartja a legérettebb piacnak a Geely, és azt mondja, hogy ide a legjobbat kell hoznunk, mert legigényesebb vásárló az európai vásárló, és minden egyes modell egy hihetetlenül átgondolt modell, és szerintem ez, ami nagyon tetszik az embereknek, és ez egy ilyen plusz fun fact, hogy látják az, hogy mennyire extrém módon gondolkodnak a biztonsági tesztelésekről, az autó architektúrának a teszteléséről, és közben mennyire átgondolt, mennyire kényelmes, használható, meg például ugye ez több kínai gyártónál igaz, ez a nagyon gazdag alapfelszereltség, amikor hozzászoktunk európai márkáknál, hogy nem tudom, szinte még fizetned kell, és beülsz, alapvetően, tehát a belépő felszereltségén is ott van a vegán bőr kivitelezés, minimum az első üléseknek az elektromos mozgathatóság és fűthetősége, klíma, minimum 6 hangszoros rendszer, gyakorlatilag mondjuk az E5 esetében elektromos láptáma, tehát hogy minden, amit tudsz képzelni, és akkor picit magasabb felszereltségnél, mert ott van a panorámatető, a hátsó műtétülés, szellőztetett ülés, minden, tehát tényleg ilyen elképesztő dolog, 16 pontos hangrendszer, stb. És közben pedig, ami mondom nálunk ilyen nagyon korval, és azért hangsúlyozom ilyen sokszor, ez a biztonság, hogy a belépő modern ott van 16 aktív biztonsági rendszer, 7 légzsák, és egy ilyen ultra szilárdságú acéloknak a nagyon magas használata magában az autó szerkezetében. Tehát szerintem maga a biztonság, meg az elképesztő user-friendly, most bocsánatok, hirtelen jobb szót, tehát az, hogy nagyon átgondoltan felhasználó barátsága magának az autónak, és ugye amit sajnos lehet szeretni, vagy nem szeretni, de az irány az ez, hogy ugye az autóink egyre inkább a guruló okostelefon irányába mennek el, hogyha ez ugye ér ilyen kritika, főleg, ha mondjuk Várkonyi Gábor barátunkkal beszélgetsz, akkor ő azért sokat szokott ezen keseregni, de hogy alapvetően ennek viszont nagyon-nagyon megfelelés, hogyha megnézzük, az én fiam már nem ugyanazokat a márkákat, és nem azokat a szempontokat fogja keresni az autóban, mint amit mi kerestünk annak idején. Én is szeretem a hagyományos márkákat, én szeretem az érket, de ugye mi ezeken nőttünk fel, meg jöttünk egy szűkös piacgazdaságból, aztán bejöttek az első nyugati márkák, stb. Itt pedig egy teljesen más szempontok értékelnek, meg ugye látjuk azt is, hogy a világ fogyasztói autóvásárló is más irányba mennek el, és a vezető autógyártók, legyen szó a korábbi munkahelyemről, vagy akár itt a Geely-ről, egyébként nem csak autógyártóként gondoskodik és gondolkodik magáról, hanem hosszú távon, ha előnézünk 10 évre, a világ vezető mobilitási szolgáltatói szeretnének lenni, mert hogy látják azt, hogy átalakul ez is az autóhoz való viszonyunk.
2: Te ott voltál a kezdeteknél, nem a Magyarország bevezetés marketing oldalról te vezényelted le, nem pedig később csatlakoztál.
1: Igen, igen, igen.
2: Mi volt a legnagyobb kihívás? Mégiscsak akármennyire is ott van mögötte a Volvo, meg a tudás, meg a kínai piaci előnyök, mégis egy ismeretlen márka. Mi volt a legnagyobb kihívás a hazai bevezetésben, vagy mi volt-e olyan dolog, ami meglepően jól reagált a piac, akár a dílerek, akár a fogyasztók, bármi?
1: Én megmondom össze, hogy picit ambiciózusnak tartottam, amikor a kínai kollégák körülbelül másfél hónap alatt igyekeztek levezényelni valamit, amire úgy gondoltam, hogy körülbelül másfél év kell. Jelesül a piaci bevezetés, házatépítés, stb. Nyilván nem nincs még minden kész, a bővül a hálózat, míg a márkakereskedéseinknek is mondjuk a szignalizációja, egyebek azok még van, hogy nincs mindenhol az utolsó szög föltéve, és nyilván még impozásabb lesznek a szalonok, hogyha itt a következő hónapokban visszatérnek az ügyfelek, de hogy alapvetően ez az elképesztő dinamika, amit elvártak tőlünk, és ami kicsit egy nagyon-nagyon meglepő volt számomra, és úgy mondom, hogy kicsit kételkedtem, hogy vajon ilyen rövid

0: de ott ezt meg lehetett csinálni, és a pozitív az, hogy a márkakereskedők mennyire nyitottak voltak, erre mennyire azonnal elkötődtek, és a márka mögé álltak, és az ugye nyilván a magyar sajtó, azért 25 éve dolgozom ők, tehát adtak egy, úgymond, és talán ez nekem is szólt egy esélyt annak, hogy nézzük meg, eljövünk, megnézzük, de utána maga az autó amilyen meggyőző hatással volt rájuk, és utána pedig, amikor az AMTS-en kín voltunk, és ott volt ugye ez a nagy kick-off esemény, és az emberek mennyire oda voltak, és gyakorlatilag mielőtt látták volna élőben ezt az autót, mielőtt megindult vagy ezeket az autókat, és mielőtt megindult volna, de árakat sem ismertek már, volt egy konkrét több ezer, 7-8 ezer fős követőbázis mondjuk Facebookon itt ott, és várták az ott, és közösség volt, hogy mikor jön már, és mikor jönnek a kereskedések, főleg amikor bejelentettük az árakat, akkor meg tényleg robbant az egész, és hogy most például, ilyet még nem láttam, hogy most ott tartunk, hogy van önszerveződő módon egy Geely Magyarország felhasználói klub, meg egy Star EMI klub, és ott a Star EMI klubban meglévő Star EMI tulajdonosok, akiknek már megjött az autó, vagy akik várják az autó, vagy akik szeretnék, de is most már 3-4-szer lehet, mert 500 főnél tart, akik konkrétan osztogatják meg egymással az infókat az autóról, plusz a fotókat, meg nekem már megjött, és boldogan, büszkén, én meg nem láttam, tehát egy kvázi egy ilyen van egy olyan érzésem, hogy ilyen pillanatokat, ilyen love brandy alakul egy olyan márka, amire én feltétlenül nem így gondolkodtam rá, hiszen egy nagyon-nagyon minőségi, prémium kivitelezésű autóról beszélünk, de alapvetően mégis egy tömeg márka, és közben meg egy ilyen nagyon érdekes báz van.
1: Ők csinálják majd a legjobb igen, user generated contenteket.
2: Elég sok dolgot tudnék megkérdezni, de azért belőlem még kikívánkozik azért egy olyan kérdés, ami valamennyi piacismeret miatt megtehetem, hogy megkérdezem. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon globális márka, ahol gondolom globális folyamatok vannak. És nyilván a globális folyamatokban vannak nagyon világos irányok. Mennyire lehet egy ilyen globális márkának mondjuk a marketingjét, a sales-ét lokálisan irányítani? Mennyire van szabad kezetek abban, hogyha ti úgy gondoljátok, hogy piros autó kell, akkor piros lesz, vagy ha ti úgy gondoljátok, hogy ne ez legyen, hanem az lesz. Tehát, hogy mennyire vagytok ti berakva a poolba, és mennyire van szabad döntésetek?
0: Képzeld el, hogy ez egyébként nagyon-nagyon meglepett engem, mert hogy ugye tényleg van 25 év tapasztalatom az autóiparban, és látom a folyamatokat, és mondjuk látom azt, hogy általában egy magyar piacnak a súlya a globális piachoz képest, hogy néz ki, mondjuk ami 120 ezer autónk versus, vagy 150, hogyha most a haszonképpenőket is belevesszük, versus a 100 milliós világpiacsal, tehát hogy általában olyan nagyon-nagyon nagy benchmarkot nem szokott jelenteni. Ha esetleg egy olyan régiós központ van, ahol egy nagyobb piac van összevonva, és ennek a része a magyar, akkor talán egy picit több. És hogy itt az első pillanatok kezdve azt látom, hogy elképesztően figyelnek, adaptívak, várják a visszajelzéseket.
2: Nem ülnek rá.
0: Nem, és adnak arra, amit mondunk. Nyilván vannak dolgok, amit meg kell vívni, vannak, amit el kell, de hogy konkrétan elfogadják a piaci visszajelzéseket, nyilván ezért is, mert fölvettek olyan szakembereket, akik az ott területüknek 20-25 éve a művelői, és erre adnak, és ez egy nagyon pozitív visszajelzés.
2: Hányan viszitek ezt a márkát?
0: Gyakorlatilag most már szerintem olyan közel 40 fős a csapat, ennek körülbelül fele jelenleg még a kínai kolléga, és körülbelül egy év múlva ezeknek a kínai kollégáknak nagyjából a fele, több mint a fele az visszamegy, vagy más piacokra kerül majd, és cserélődik magyar kollégákra. Tehát egy egész bővülő csapat, és ami a személyes élményem, az pedig, hogy iszonyatosan jó fejek. Tehát amikor ülsz, és odajön, és lerakja a kis kínai édességet az asztalodra, vagy eljönnek, visszajönnek Kínából, és hoz neked ajándékot, és a fiadnak, mert tudja, hogy van kis fiad. Tehát, hogy iszonyatosan nyitottak meg jó fejek. Ez meg mit eljárunk kínai étterembe közösen. Tehát, hogy nagyon meglepő, ilyen kulturális. Magyar felé is nyitottak, csak ők meg akarták mutatni nekünk a legjobb Chinatown hotpotokat, meg egyebeket. Bár az egyik kollégám, Albert, az én közvetlen marketinges kollégám, ő például óriási burger fan, tehát őt meg majd minden nap tudna burger tenni.
2: Mert elképesztő volt, Zsombor, hogy te itt ezt hogy le stand-up-oltad, de valójában nem kellettünk valami.
1: Papír nélkül. Semmi nem volt előtte.
2: És az a borzalmas benne, hogy még kb. 40 dolgot tudnék megkérdezni, úgyhogy remélem máskor is eljössz hozzánk. Rémülten figyelem ezt a fajta inváziót, és nem azért már, hogy ez nem jó, csak hogy mi fog velünk történni.
0: Alapvetően szerintem jó autókat fogunk sokkal jobb árérték arányban használni, és ez most nem csak arról van szó, hogy a Geely-nek folyamatosan növekszik majd a részaránya a magyar piacon és az európai piacon, meg ugye lesz európai gyártókapacitás is, hanem valószínűleg a teljes piacra jobb hatása lesz, mert kénytelenek lesznek reagálni az európai és egyéb gyártók is árak és egyébek tekintetében, tehát én azt várom, hogy egy nagyon-nagyon kedvező hatással lesz ez a fordulat a teljes autófelhasználó közönség számára, akár ha valaki egy megrögzött európai fan, akár egy nyit a kínai márkák felé.
2: Ez olyan szép végszó volt, hogy, hogy itt nem is nagyon tudok már mit hozzátenni. Nem,
1: keresve se.
2: Az Autorádió mai vendége Varga Zsombor volt, és itt volt velünk Jobbágy Robi, aki zenélt, és itt volt velünk Szabó Bence, autóipari szakértőnk is, és várunk vissza. Ez olyan menő volt.
0: Nagyon köszönöm.
1: Gyere máskor bármikor is.
0: Szívesen.
2: Gyere máskor is.
1: Sziasztok.
2: Hello, sziasztok.
3: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor. A műsor támogatója az Opel Frontera. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádiókaféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
8: Négy nap,

0: One, Rosalia, Pontu. Everybody wonders what you're gonna do. David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Ezen a héten is gyérítik a szúnyogokat, szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról, holnap délelőtt még kánikula lesz, délután érkezik a lendés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, ezt közölte a katasztrófavédelem, vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, valamint Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén és Zalavár megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből gyérítik majd a szúnyogokat. A légitársaságokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, azt, hogy betartják-e az utasokra vonatkozó jogszabályokat, vagyis kártalanítják őket a késések után, megfelelően tájékoztatják őket a jegyekről, és hogy működtetnek-e telefonos ügyfélszolgálatot. Tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabtak ki a szabálytalanságok miatt, és több mint 15 millió forinttal kellett kártalanítaniuk az utasokat. A legtöbbször a késések és a járattörlések miatt kellett kártérítést fizetniük. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, hogyha a kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli elektromos rollerrel okozott balesetet. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Janai Attila rádiónak azt mondta, hogy ilyen esetekben a Mobis ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behagyja a károkozón.
3: Érthető, hogy ez egy trendi dolog. Érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
2: Szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Az orosz űrügynökség észlelt nyomáscsökkentést az orosz modulhoz vezető szolgálati alagútban. Ez szerintük azt jelenti, hogy a mikrorepedéseken keresztül szökik a levegő. Az űrállomáson tartózkodó mérnökök most keresik a megoldást a problémára, közben pedig a földön tartózkodó szakemberek hangsúlyozták, hogy a szivárgás nem jelent veszélyt az űrben tartózkodó asztronauták számára. Egy hideg front hoz holnap záporokat és viharos széllökéseket. Délelőtt még sok napsütés és 29-34 fok várható, de délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből a Dunántúlon és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, ahol pedig esik, ott a szél is viharossá fokozódik majd. Estére szűnik meg a csapadék. Csütörtökön és pénteken már újra napos, száraz időben bízhatunk, viszont picit hűvösebb lesz, csütörtökön 22-27, pénteken 22-28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Hallott már valaki a föld alatti pop stílusról? A Fiúk zenekar tagjai gólyatáborban találkoztak, és elsőre nem is igazán voltak egymásnak szimpatikusak, de mivel épp úgy alakult a szitu, együtt kellett zenélniük. A kezdeti rivalizálás és az első zenélés után Bíró Bence már a Félek című dal első egyszálgitáros verzióját adta elő, amelynek hatására zenekar alapítása mellett döntöttek. Azóta a kényszer elmúlt, az összhang is meglett, és mindez egy rendkívül izgalmas, egyedi és színvonalas produkció vált össze.

0: legenda.
1: Dinah Washington a blues királynője. Az énekesnő rövid karrierje alatt forradalmasította a jazz és blues műfajokat. A 20. század egyik legnagyobb hatású előadójaként tartják számon. Fájdalmasan fiatalon, 39 évesen halt meg 1963-ban. De rövid karrierje alatt tucatnyi olyan slágert énekelt el, amelyek a mai napig feltűnnek reklámok és filmek aláfestő zenéjeként. A DJ-producer kultúrkör is remek alapanyagként hasznosítja, örökíti tovább a művésznő dalait.

0: Japán.
1: Peki Momé Németországban alkotó török anyanyelvű énekesnő, aki csak poénból választott magának, szerinte francia hangzású művész nevet. Sokan egy 2025-ös angol rádió műsorban figyeltek fel a munkásságára, ahol az amerikai Iggy Pop játszott le tőle egy szerzeményt a hallgatóknak. Momé zenéjében főképp a funkot, a diszkót és a dance floor jazz szereti ötvözni az anatóliai elemekkel. Bár valamennyire a japán city pop is hatással volt rá. Hallgassunk meg tőle egy brazil dal feldolgozást az anyanyelvén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
1: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Sziasztok, Liturgy Weevil vagyok, ez pedig a Rádió Café 98.0, van barátod. I see the girls by the pool.

A kis csillag volt és jelenlegi Kispál és a Borz tagokból alakult 2005 tavaszán hobbi zenekarként. Ennek ellenére fél év alatt összehozták bemutatkozó nagylemezük a Greatest Hits Volume 1 anyagát, melynek felvételeinél vendégművészként Brautigam Gábor, Tövisházi Ambrus és még a kosárlabda mesteredző Rád Géber László is közreműködött.

skót olasz származású énekes-gitáros Paolo Nutini 17 éves korában kapta első lemezszerződését. 2007-ben megjelent New Shoes című dala helyet kapott az Irvine Welsh novellájából készült filmadaptációban, melynek címe Three Tales of Chemical Romance.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni arándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

Giorgi Ben, Antonio Carlos Jobim és Gilberto Gil mellett a harmadik legnagyobb brazil nemzeti intézmény. Az 50-es évek óta komoly érdemei vannak majd minden zenei stílus megszületésében. Brazília nem hivatalos himnusza, a Maskenada szerzője 1942. március 22-én született Rio de Janeiro-ban.

0: Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.
1: Kicsöngettek! Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak.
4: Hát ezt te jobban csinálod.
5: Gyere.
4: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
5: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
4: Még egyszer.
5: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
4: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
5: Viszont alig van időnk beszélgetni.
4: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
5: És végre jót dumálunk egymással.
4: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
5: Tévéről.
4: Színházról.
5: Művészetről.
4: Kulturáltan.
5: Vagy nem.
1: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
5: Jól kitaláltuk, nem?
4: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
1: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
6: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
9: Baraka Rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka Rétes. Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
0: 5 vizsgálóbizottságot állít fel az új parlament, vonattal ütközött egy minibusz Belgiumban, holnap délelőtt még napos, délután már esős, szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgozniuk, ezzel kezdte a napi rendelőti felszólalását a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben egyebek mellett arról beszélt, hogy csökkentik a miniszteri és képviselői fizetéseket, emellett felülvizsgálják a diplomata útleveleket, és a miniszterelnöki ciklusokat 8 évben korlátozzák majd. A kormányfő hozzátette azt is, hogy 5 vizsgálóbizottságot állítanának fel, amelyek a végrehajtási, valamint a magyar nemzeti bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnak. Továbbá a kegyelmi botrány felelőseit is keresik majd. A társasági adóbevallásokat várja a NAV. A számviteli beszámolót vasárnapig kelletétbe helyezni, az adót pedig július 1-ig kell befizetniük a vállalkozásoknak, ezt közölte az adóhatóság. Mintegy 400 ezer cég érintett. A NAV most levélben emlékezteti azokat arról, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották azt, hogyha idén is elfeledkeznek róla, akkor 1 millió forintos mulasztási bírságot kaphatnak, és még az adószámukat is elveszíthetik. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online válaszolhatnak a kérdésekre az érintettek, ezután összeírók kérdezik őket. Ezt mondta rádiónknak Tóth Péter, természeterőforrás statisztikai főosztályvezető.
10: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora a darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük.
0: Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban. A minibuszon összesen 9 utaztak, közülük 2 gyerek és 2 felnőtt vesztette életét. A busz többi utasát kórházban ápolják, az állapotuk stabil, a vonaton utazók közül pedig nem sérült meg senki. A belga vasúthálózat üzemeltető vállalat közlése szerint az iskolabusz úgy hajtott a sínekre, hogy a sorompók le voltak engedve. Bár a mozdonyvezető vészfékezett, az ütközést nem tudta elkerülni. Záporokkal érkezik egy kis lehűlés holnap délután, délelőtt viszont még marad a kánikula. Sok napsütés várható, és 27-34 fokig melegszik majd a levegő, délután viszont északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki frissítő záporok, ráadásul a szél is viharossá fokozódik majd. Estére viszont mindenhol eláll az eső. A hidegfront után egy picit lehűl a levegő, csütörtökön már csak 22-27 fok valószínű, de újra napos, száraz időben bízhatunk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk. Az Okos utas magazint halljátok itt a Rádió Cafén. Ács Gábor vagyok, velem szemben pedig mai vendégem, Búró Szilárd, akit általában pénzügyi innovációs vezetőként szoktunk egy másik műsorban felkonferálni, csütörtökönként, az Equilor szakértőjeként, de most nagy utazóként jön természetesen ebbe a műsorba. Ámulva néztem, hallgattam, olvastam, hogy merre járt, és ismét egy olyan jött elő, olyan helyeken kóricált Szilárd, ahol én sok-sok évvel ezelőtt jártam, és azóta is visszakívánkozom. Szerintem sokak szívesen járnának ott a környéken, és akkor most ő, illetve ők pont arra mentek. Szia Szilárd, örülök, hogy itt vagy.
2: Szia, köszönöm a lehetőséget itt is.
1: Szóval, hogyan jött akkor nektek, csak hogy ne áruljunk zsákba macskát tovább, Bangkokról és Szingapúrról lesz szó, illetve még egy szép kis szigetről a kettő között.
2: Így van, ugye ez az egész Ázsia dolog nekem egy kicsit ilyen szürke zóna volt. Eddigi életem során soha nem jártam arra, és volt egy kis tartás is, hogy arra menjek. Viszont a feleségem nagyon lelkes volt, ő egyszer már járt életében ezen a környéken, és nagyon jó tapasztalatai voltak, és próbált mindig győzködni, hogy ez kell nekem is, és most...
1: És 50 év alatt sikerült. 50 éves korotokra, akkor
2: inkább... 50 éves korunkra jutottunk el oda, hogy akkor ezt én is meg merjem lépni, és hát valóban nagyon-nagyon pozitív élményekkel tértem haza, és úgy tűnik, hogy azok a félelmeim, amik voltak, azok jelentősen enyhültek, vagy legalábbis ezen a részen, ahol jártunk, ott nem tapasztaltam semmi olyasmit, amitől tartottam. Ugye a fő aggodalmam az ez a, hogy fogalmazok szépen, ilyen civilizáció hiány vagy alacsony mértéke, amiben én nem biztos, hogy annyira komfortosan érezném magam, vagy legalábbis ezt gondolom, és ezért tartottam eddig, de ez tájföldre úgy tűnik, hogy már nem igaz, tényleg akár merre jártunk, akár Bangkokon belül, akár ahogy említetted, ugye egy Koh Samui nevű csodálatos szigeten voltunk, még szegénységgel találkoztunk, sok minden találkoztunk, de olyan jellegű kosszal, vagy olyan mértékű zavarok környezettel igazából nem.
1: Úgy szoktuk csinálni ebben a műsorban, hogy amikor valami nagyon jó helyre látogatunk el, tehát ha nem csak a nagyon hardcore, aktuális híreket, információkat, leárazásokat, okosságokat veszük végig, hanem célállomásokra, kiváló úti célokra látogatunk el, hogy akkor először kicsit az ottani élményekről, de aztán utána rákanyarodunk tényleg az árakra, okosságokra, nagyon hasznos, praktikus tudnivalókra, úgyhogy most is ennek a mentén haladjunk. Azért kezdjük ott, hogy ezt kiszervezte.
2: Vegyes.
1: Közösen vagy te, vagy hogy te vagy általában a utazások során? Vagy
2: alapvetően én vagyok a család utazás szervezője, nagyon szeretem csinálni ezt a dolgot, előre tervezgetni, szállásokat nézegetni, útvonalakat, akár ottani programokat, tehát mindenben nagyon szívesen ásom bele magam, de leginkább ugye Európa az, ahol nagyon könnyedén mozgok ebbe, és ott szinte minden utazásunkat önállóan szervezem is. Amint kimozdulunk ebből a kis megszokott környezetünkből, akkor azért van, hogy kérek segítséget, és ez most is így volt, egy régi ismerősöm, aki utazás szervező vagy utazás irodája van, segített a repülőjegyek lefoglalásába, illetve részben az útvonalak összerakásába, de aztán végül is a szállásokat mi választottuk, és a programokba is nagyjából mi raktuk össze, hogy zajlódjon ez a két hét.
1: Oké. Szállás, illetve a repülést, az gyorsan fussuk meg, mert ti már éppen a háború kirobbanása után indultatok, amikor leállt a gyakorlatilag a közlekedés, a közel-keleti, kiestek gyakorlatilag a közel-keleti klasszikus átszállóhelyek, útvonalak. Ti is arra mentetek volna, illetve ez titeket hogyan érintett?
2: Így van, az első úti terv szerint nekünk is egy dohai átszállásunk lett volna, és ez gyakorlatilag nagyon erősen megkérdőjeleződött, ahogy kitört a háború. Egy ideig még bizonytalanságban ragadtunk, hogy még nem lehetett lemondani azt a repjegyet, de addig ugye nem javasolták újnak a vásárlását, amíg nem derül ki, hogy biztosan nem fog repülni. Ugye egy jó
1: hát két hetünk erről beszéltünk volt. Itt, és egy nagy dilemma volt, és én arra jutottam, hogy valószínűleg bemerném vállalni, viszont az egy őrült kockázat, hogy megveszed az új jegyet, és közben véletlenül hirtelen minden rendeződik, és elindul a járatod, mert néhány napra tologatták csak ki, hogy a következő egy hétre, vagy másfél hétre volt az időpont, hogy na, azok a járatok már módosíthatók, vagy visszatéríthetők, vagy az egész elállási jogot megkaptad, akkor ti végül is kivártátok, míg a ti jegyeteket ez elérte, ugye? És akkor foglaltatok.
2: Igen, tehát megjött az a módosítás, amikor már mi is beleestünk abba a dátumba, amit úgymond le lehetett mondani, és vissza igényelni a pénzt, és akkor ezzel a tudattal tudtunk egy teljesen más repjegyet foglalni.
1: Ja, a dilemma az volt, hogy ezt megvárjuk, az amiatt volt, hogy az alternatív útvonalakra átcsoportosuló irgalmatlan keresetek elkezdte nagyon fölnyomni az árakat. Ez nálatok is érződött?
2: Abszolút érződött. Nyilván nem tudom, hogy előttem mennyi lett volna a különbség, ugye végül is egy isztambuli Turkish Airlines repülővel mentünk, nem tudom pontosan, hogy mi lett volna az arány, ha teljes nyugalomba hasonlítjuk össze az eredeti útvonalunkkal, de így azért jelentősen drágább lett sajnos a repülőút maga.
1: Viszont minden más meg volt akkor szervezve. Ja igen, te mennyire spontánul szervezel, vagy pedig az összes szállás nagyjából előre le volt zsírozva az egész két hétre, ez látok, hogy működik?
2: Én sajnos ilyen nagyon előre tervező
1: típus sajnos, vagyok. Hát ez
2: vannak
1: ebből kérdés.
2: Azért konfliktusok.
1: Ja értem, szóval házon belül is. Van aki a spontaneitást.
2: Én szeretem előre tudni, ahogy az életem más dolgaiban is sokszor sok minden, de az utazásaimnál is szeretem előre pontosan tudni, hogy mikor mi fog történni, és ha bárhol homokszem kerül a gépezetbe, akkor egy rövid ideig lefagyok, de aztán azért szerencsére meg szokott oldódni minden. Most is így volt, előre meg volt az összes szállás pontosan, és nagyjából az, hogy hol mit csinálunk, az most kevésbé, talán pont azért, mert még nem jártam ezen a területen, nem tudtam, hogy mondjuk ilyen internetes dolgokra mennyire lehet támaszkodni, de azért nézelődtem, beszélgettünk, de volt benne, meglepő mód hozzám képest, volt benne spontaneitás, főleg bankokban.
1: Akkor mesélj előre, most már úgyis ideje, hogy bankokba érkezzünk, akkor az első célpontra.
2: Ott ugye az egyetlen előre leszervezett dolog, az egy egynapos túra, vezetett túra volt, ahol nagyjából a főbb látványosságokon végigmentünk, volt benne hajózás, volt benne mindenféle izgalom, tényleg jó volt, tartalmas volt, de utána, amikor magunk kezdtünk el felfedezni, akkor jöttek olyan élmények, amik tényleg alapvetően tették nekem Bangkokot egy polccal feljebb, mert annyira izgalmas helyeken voltunk ilyen helyi piacon, óriási piacon.
1: A floatingon is, az úszó piacon?
2: Ott végül nem voltunk, ugye viszonylag sokat kellett volna utazni, és úgy döntöttünk, hogy azt elengedjük. Sok helyről hallottuk azt, hogy az már nagyon elturistásodott, nagyon nem az, mint régen volt.
1: Nekem annak idején az nagy élmény volt.
2: Igen, mint mondtam, a feleségem már járt ott, és ő is azt mondta, hogy akkor neki ez jó élmény volt, de hogy amiket olvastunk, azok alapján most már másként működik, úgyhogy inkább olyan helyekre próbáltunk menni, amik nem annyira kiemelt központi turista látványosságok, és mondom kifejezetten jól sikerült. Voltunk egy ilyen helyi múzeumban, ahol egy tájföldi típusú háznak a berendezését, illetve az elrendezését lehetett megnézni, az is nagyon-nagyon érdekes volt, illetve az utolsó napon az volt nekem talán az igazi átszellemülés, amikor elmentünk a 69 méteres óriás Buddhához, ami ugye messziről látszott, hogy ott van, és nyilván tök izgi, menjünk oda, de de nem ez volt a fő élmény benne, hanem az azt körülvevő komplexum, amiben voltak templomok, szerzetes lakások, stupák, tehát tényleg egy óriási területet lehetett bejárni, úgyhogy hogy ezzel az egész ottani vallással, kultúrával egy kicsit ilyen közelebb került az ember, és így, hogy ott nem volt vezetőnk, hanem magunktól jártuk be, így tényleg olyan emberközelivé vált az egész, és nagyon nagy élmény volt.
1: Arra gondoltam, hogy azt kérem, hogy egy top 3-at rakjál nekem össze, de abból kettő ezek szerint megvolt, úgyhogy még egyet, ami a legjobban tetszett. Ugye most már így nehéz, már a sok közül csak egyet lehet választani, akkor mit mondanál?
2: Hát az nem kérdés, hogyha a bankokba jár az ember, szerintem legalább egy ilyen rooftop bárba kell menni. Ebből nekünk kettő is volt, mind a kettő nagyon nagy élmény volt. Talán azért mondanám az elsőt, vagy emelném ki az elsőt, mert az sokkal inkább helyi volt, mint turista központ. Ott egy 82. emeleti, úgymond all you can eat étkezésre lehetett befizetni, de csak tengeri mindenféle kaja elképesztő minőségben és mennyiségben, nyilván Magyarországhoz képest is nevetséges áron, és akkor hozzá a kilátás, szóval az fantasztikus volt, és tényleg ott főleg a helyiekkel találkoztunk, és ők ettek ott. Ez benn volt ott
1: a
2: legsűrűbb részébe a bankoknak. Azt hiszem, hogy Baikonnak hívták magát a hotelt, és annak a tetején volt ez a lehetőség. Szuper jó élmény volt.
1: Még egy kérdés bankokkal kapcsolatban, mert az rémlik az egyik posztodból, hogy írtad, hogy háromféle bankok van, vagy hogy mint a három különböző részre lehetne osztani. Ez nagyon érdekes.
2: Igen, én úgy éltem meg, hogy sokarcú város, de hogy ez a három rész így teljesen elkülöníthető, ahogy rétegződik egymásra. Hogyha az ember az utcán jár, és mondjuk kis utcákba bekanyarodik, esetleg tényleg ezek az egy-két szintes, hát mondjuk rozog a házak között olyan mértékű szegénységgel találkozik, amit európai szemmel szinte felfogni is nehéz, hogy milyen módon élnek ott emberek, és akkor ahogy megyünk egy kicsit följebb, egy eleve a szállodáknál, és azt figyeltem meg, hogy úgy van kialakítva, hogy az alsó 4-5 szint az parkoló, és akkor onnan kezdődnek a szobák, és onnan a kilátásod, az már arra a bankokra van, ami talán egy ilyen középrétegnek felel meg. Van egyébként ugye magas vasút is, azzal is egyébként meglepő mód, mondjuk akár európai nagyvárosokhoz, vagy Amerikához mérten nem azt tapasztalja az ember, hogy a metron, vagy ezen a magas vasúton a szegények utaznak, hanem a középréteg. Uh-huh. A szegényeknek szerintem még erre sincs pénze, hogy metrózzanak, hanem ők vagy a kis robogójukra ülnek föl, vagy bicikliznek, és akkor ott találkozik az ember ezzel a középréteggel, és ha meg fölemeli a fejét, és a felhőkarcolók teteje felé néz, akkor a mérhetetlen luxus is előugrik hirtelen, és meg simán olyan üzletközpontokba lehet bemenni, ahol a leghíresebb európai és világmárkák ott vannak. Tehát ez mindenképpen nagyon izgalmas, hogy ennyire közel egymáshoz ezek a különböző rétegek milyen feszültség nélkül megvannak, mert Európában is sok helyen találkozik az emberre, hogy van gazdag rész egy városnak, meg van szegény rész egy városnak, de valahogy azok úgy elkülönülnek, meg sokszor azt mondják, hogy ne is menjél turistaként. Itt ez abszolút nem volt meg, és egyébként a rossz érzés sem, tehát amikor ezekben akár véletlen, akár szándékosan bementünk olyan részekre, ahol tényleg ezek az összeomlásra ítélt házak voltak, félelemérzetem ott se volt sehol, tehát semmilyen rossz érzés nem jött.
1: Innen, mielőtt átugrunk Szingapurba, ti is tettetek egy kitérőt, illetve hogy ez nem csak egy háromszög, hanem egy négyszög lett, mert hogy egy szigetet is útba eljöttetek egy, hát mondhatjuk, hogy egy nyaraló szigetet alapvetően, viszont sok ilyen van Tájföldön. Miért pont Koh Samui-ra esett a választás?
2: Itt megint oda kellett viszonyulni, hogy a feleségem már járt itt, és nagyon jó élményei voltak, és ez gyakorlatilag meghatározta. Voltak olyan ilyen nyaraló helyek, talán az nem Sziget, amiket eleve kizártunk, mert azt már túl turistásnak gondoltuk. Ez a koszomói tűnt úgy, hogy valahol a kettő között van, és habár a többi helyen nem jártam, de innen abszolút azt tudom visszaigazolni, hogy valóban itt azért meg tudja nézni az ember azt is, ahogy élnek Tájföldön emberek, azzal is tud találkozni, de mellette vannak nagyon szép helyek és nagyon modern szállodák is már.
1: Innen mit emelnél ki, ami nagyon tetszett?
2: Fú, hát itt több volt, mert itt végül is két napot is arra szántunk, hogy robogót béreltünk, és azzal bejártuk a szigetet. Egyébként ez nem egy olyan pici szigetet van bőven látnivaló. Itt is vannak nagyon szép templomok, de alapvetően itt inkább a természetet emelném ki. Nagyon szép vízeséseknél jártunk olyan, tényleg őserdő, dzsungelszerű közegben, amit azért innen Európában ritkán lát az ember, hogy mennyiféle növény, mennyiféle zaj, madarak csicsergésétől a mindenféle állathangok, itt tényleg nagyon izgalmas volt.
1: Uh-huh. Utána pedig hegyérés a parton, amikor elfáradtatok, gondolom.
2: Hát az kevésbé az
1: egy rövid, stílusom, nem, mert hogy, de egy hát rövid. Az enyém rövid. Se, de egy kemény nap után azért néhány óra esetleg jó lesz.
2: Így van.
1: Aha. Jó, oké, akkor hát nem, ugrunk Szingapurba, de csak néhány perc múlva, most egy rövid szünetet tartunk, Búró Szilárddal, tehát az ő Bangkok, koszomói és szingapúri túrájukról beszélgetünk. Szingapur következik ezek szerint most, mint város, meg még sok-sok hasznos praktikus információ, mivel közlekedtetek, hol mi mennyibe kerül, kaják, közlekedés, kártyahasználat, minden ilyesmi, ezzel jövünk majd még, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okostelefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Folytatódik az Okos Utas magazin, Búró Szilárd a vendégem, Bangkok, Koh Samui és Szingapúr útvonalon haladunk. Most akkor megérkezünk Szingapúrba. Nyilván a legfontosabb kérdés, kim vannak még a szemetelős, büntetős, meg pisilős, tiltós táblák?
2: Minden, igen, minden tilt van.
1: Amilyen sztereotípia?
2: Nagyon drága a büntetés. Nekem mégis ez az egy talán inkább negatív élményem volt Szingapúrral kapcsolatban, hogy ugye olyan legendák járnak itt közszájon, hogy ott szinte a földről is enni lehet, olyan tisztaság van. Azért ez így ebben a formában nem köszön nekem vissza. Tény, hogy nem egy koszos város, de azért láttam.
1: Hát én a legtöbb patkányt ott láttam szaladgálni, amikor egyik este sétálgattunk nem annyira legmenőbb helyeken, keresztbe, hosszába. Úgyhogy igen, ez így távol áll valószínűleg a valóságtól.
2: De ennek ellenére nagyon-nagyon tetszett. Nekem nyilván már egy kicsit közelebb áll a szívemhez ez az ottani életszínvonal, és ennek ellenére ott is megvolt az a lehetőség, hogy az ember találjon olyan helyeket, ahol szuper jó kajákat lehet nagyon olcsón enni, tehát nem feltétlenül muszáj a rendkívül drága luxus éttermekbe beülni, pedig abból is van bőven, de ott is megvoltak azok a jó helyek, amiket végigjártunk. Ott nagyon sokat sétáltunk, ugye viszonylag ez a belvárosi rész azért jól besétálható, de a metroállazat is zseniális volt, de nem akarok elébe szaladni.
1: Igen, arra mindjárt majd kitérünk. Azért érdekes, mert én amikor 20 éve arra jártam, akkor igazából itt gyakorlatilag csak a séták, meg a felhőkarcolók, a hatalmas parkok, meg a közlekedési érdekességek maradtak meg. Tehát olyan igazából nagy látnivaló, pedig mászkáltunk erre-arra, az már nem. Neked most mi? Mit emelnél ki?
2: Hát a top 1 az egyértelműen a botanikus kert volt. Uh-huh. Azt gondolom, hogy ott tényleg olyan csodákat láttunk, amire nem volt még módom életben ilyen mennyiségben és ilyen nagyságban látni. A második helyen hát elfogultsággal, de nyilván a Forma 1-es pályából, ami ilyenkor látható, uh-huh. Ugye az egy utcai pálya, tehát ilyenkor csak a főépület van meghagyva, és előtte a rajt, illetve az első és utolsó kanyar, de az is egy Forma 1 rajongónak élmény, úgyhogy az mindenképpen jó volt, és emellett tele van olyan modern látványossággal, szórakoztató ponttal, amik azt gondolom az elmúlt x évben épülhettek, és nyilván ilyen turista mágnesként működnek, ugye vannak ezek a zenélő villogó fák, ami alá így lefeksz, és akkor egy zenére különböző fényjáték megy végig, tényleg elmondhatatlanul nagy élmény, és pont azt olvastam, hogy változnak hogy milyen zene megy alatta, de nekünk pont sikerült egy olyan klasszikus zenét kifogni, amitől szerintem még egy kicsit jobb lett ez az élmény, úgyhogy azt mindenkinek tudom ajánlani, aki arra jár, semmiképpen ne hagyja ki, de hát van ott Fiziparktól elkezdve Universal Studio, minden is szinte, de mivel ott végül csak 3 napunk volt, mi se tudtunk mindent bejárni.
1: Uh-huh. Na hát akkor most haladhatunk a szálláskaja, közlekedés, árak vonalon tovább. Ha nagyon leegyszerűsítem, amit elővetesen mondtam, meg ha jól osztottam, szoroztam, akkor az nagyjából jelentette, hogy ilyen átlagos európai szálloda áron is sokkal jobb minőségű szállásokat lehet kapni. Illetve akkor végigmentünk, ez igaz, mint 3 úti célotokra is, tehát ez Bangkokban is így volt, vagy Koh Samuiban is, meg Szingapúrban is, vagy azért vannak komolyabb árkülönbségek a 3 helyszín között?
2: vannak azért érezhető különbségek. Szerintem egyértelmű, hogy Bangkok a legolcsóbb, vagy ott lehet a legjobb árérték arányt megtalálni. Nagyon sok szálloda van, és nyilván ott is megvannak azok a nagyon magas árkategóriás top hotelek. Láttunk is ilyet, de nyilván nem olyat kerestünk, de nagyon sok olyan van, ami jó, megfizethető áron, de tényleg szuper minőségben.
1: Tehát egyszerű bookingos kutakodással foglaltatok mindent.
2: Így van.
1: Értékelések, árérték arány alapján, ugye?
2: És akkor igen. Hát néztük az elhelyezkedést nyilván, hogy azért bejárható legyen a város, és nyilván néztük az értékeléseket, abszolút így találtuk a szállásainkat, nagyon jó szerencsés belenyúlások voltak.
1: Te egyébként hogy szoktad, hogy mi a határnál például én értékeltségben, tehát a 9 vagy 8, a 8 alatt nem foglalok, vagy a 8-nál van a határ?
2: Igen. Nekem a 9, tehát én azt tapasztalom, hogy 8 és 9 között még nagyon sok olyan van, akinél egy-két olyan kifogás van, ami tényleg adott helyzetbe, adott pillanatban rossz volt neki, és azért lehúzta.
1: Abszolút hasonló.
2: És akkor attól még az egy nagyon jó hely.
1: Kérdez, én még, hogyha éppen nem találok nekem az általam elfogadhatónak, vagy kívánatosnak tartott áron, akkor lemegyek lejjebb, és akkor megnézem. Akkor szoktam kicsit részletesebben belemenni, hogy miért pontozták le, és amikor azért kap valaki 6-8-at, mert ez kint van a külvárosban. De ott
2: messze.
1: De hát persze, én azt látom, és ha azt is látom, hogy 25 perc villamossal a belváros, akkor nekem az nem okoz igazából problémát, de hogy tök érdekes, hogy mekkora sávban lehet azért néha nagyon furcsa lepontozások alapján.
2: Igen, ezt nagyon hasonlóan csinálják, mert én is pont így szoktam, hogy ha már 8 alatt itt nézek, akkor ott egy kicsit belemegyek a részletekbe, hogy miért pontozták le, mert nem volt meleg víz, és akkor az nyilván egy időszakos dolog, amit főleg ha mondjuk 2 évvel ezelőtti a bejegyzés, akkor azt nyilván az ember a helyére tudja
1: tenni. A szomszéd hangosan üvöltöző, vékonyak a falak áthallatszik, és ugye ez nyilván, ez akár lehet nagyon kellemetlen, és elronthatja a nyaralást, de ez tök egyéni, hogy ezt...
2: Nekem általában 2 komoly kritériumom van, ha van róla bejegyzés, akkor az ágy, sajnos így koromból adom.
1: Mármint, hogy puha vagy, kemény vagy?
2: Hát, hogy igen, hogy jó vagy rossz, tehát, hogy igen, nálam ami nagyon puha ágy, az nagyon meg tudja keseríteni, főleg, ha én egész nap gyalogol az ember, és akkor utána nem tudja rendesen kipihenni magát. A másik a reggeli, tehát ha van benne reggeli, akkor az már legyen olyan, hogy attól az ember egy kicsit földobódik rögtön.
1: Nekem a fürdőszoba a kritikus pont egyébként, csak arról sokszor nehéz információt szerezni. Általában negatívumok vannak fönn, hogyha valakinek az a problémája van, úgyhogy már értek meglepetések mindkét irányba. Na de elkanyarodtunk kicsit, úgyhogy akkor vissza az élményekhez. Szóval mint 3 szállástokkal, tehát akkor szállod a 2 nagyvárosban, ugye? És a szigeten viszont inkább ilyen üdülő telep jellegű.
2: Hát, igen, mivel itt ilyen fél mondattal már érintettük, hogy ez egyfajta kerek évfordulós esemény is volt mindkettőnk számára. Ott Koszamonyt tényleg megadtuk egy picit a módját, hogy egy komolyabb lakosztályt választottunk, az nyilván már olyan áron volt. Egyébként azt tapasztaltam, hogy Koh Samui-nak legalábbis ez a szálloda soros része, az már tényleg felárazódott egy picit, tehát ott már nem annyira érződik ez a tájföldi olcsóság, mint amennyire Bangkokban még lehet ilyeneket találni.
1: Uh-huh. És ez hogy van a szigetnek a két oldala? Van a Nyugger fele, meg a Bulis fele? Ez tényleg?
2: Igen, ugye van egy olyan hosszú part szakasz, szintén szálloda sorral, ahol gyakorlatilag a mögötte lévő utcán, vagy előtte, attól függ, honnan nézzük, ott végig boltok, éttermek, diszkók, klubok, tehát mindenféle szórakozásra lehetőséget adó intézmények vannak, amin így este az ember végig sétál azon a 2-2,5 kilométeren, és akkor vagy beül valahova, vagy nem, de mindenképpen megadja azt a hangulatát a helynek, ez a fiatalos oldal, és a másik oldalon ott inkább csak a szállodák, azok is ilyen nagyon szép, zöld környezetben, de sokkal kevesebb szórakozási lehetőség, ezt neveztük el nyugger oldalnak. Mi végül is a fiatalos oldalra foglaltunk, hisz még teljesen, csak 50 évesek vagyunk.
1: De hogy ez már teljesen tudatos volt? Tehát ezt már mind tudtátok előre, utána abszolút néztetek, tehát akkor ez
2: igen.
1: Aha,
2: igen,
1: és akkor ez alapján választottatok, nem ott derült ki, hogy akkor ez így
2: van. Aha. Így van, tehát ez erre készültünk, és így választottuk a szállást. Annyit tettünk, hogy ennek a buli negyednek, ha nevezhetjük így, azért a szélére foglaltunk egy kicsit, de egyébként így látva az elhelyezkedését a szállodáknak, meg hogy ugye a tenger és az utca között van gyakorlatilag ez a szálloda sor, azért a legtöbbnél azt láttam, hogy úgy rendezik el, hogy az utcáról lévő zaj azért uh-huh. legkevésbé zavaró itt.
1: Uh-huh. Március második félben az időjárással nem szokott nagyon probléma lenni. Páradús, de 30 körüli, ez volt jellemző? Vagy hogy mit tapasztaltatok?
2: Hát, volt olyan, amikor a telefon azt írta ki, hogy 35 fok, de érzésre 43.
1: Aha, szóval több volt ennél.
2: De igen, tehát ez már a melegedő időszak, ugye a helyi idegenvezetőnk is mondta, hogy a január-február egyébként, amikor a legtöbb turista
1: az
2: megy,
1: a csúcs szezon, de nagyon szezon. Drága is akkor.
2: Igen, amikor még európai szinten jó időnek nevezhetjük, utána már azért melegszik, tehát mi is inkább már ebbe a melegebben uh-huh. voltunk, de még azért abszolút elviselhető volt. Így a teljes két hétre tekintve azt mondom, hogy két nap volt, amikor zavaróvá vált a nagyon meleg, és azt mondtuk, hogy menjünk be valami légkondis, uh-huh. hogy egy kicsit feltöltődjünk, de egyébként viselhető volt.
1: A koszamui kirándulást még szerintem meséld el, mert az a hajó kirándulás az tök izgalmasnak tűnik.
2: Így van, azt is nagyjából előre kinéztem, hogy van Koszamui közelében egy olyan szigetcsoport, ami ilyen világörökség része, nemzeti park, gyakorlatilag egy 10-15 szigetcsoport, ami alapvetően én úgy tudom, hogy lakatlan, tehát hogy nincs ott igaziból semmi, csak a természet, de nyilván olyan szinten már berendezkedett, hogy ezeket a túrákat fogadja, tehát ahol a hajóval megálltunk, ott volt kis bár, volt lehetőség fürdeni, volt ilyen minimális épületkomplexumok erre a kiszolgálásra, de alapvetően, ha picit besétáltál a szigetbe, ott akkor tényleg a full természet, és a legtöbb helyen meg volt az csinálva, hogy föl lehetett menni egy kilátóba, hogy tényleg erre a szigetcsoportra láttál rá, ami egyszerűen gyönyörű a kék tengerrel, de tényleg az óriási élmény volt. Sokáig filóztunk ott, a többféle hajótípust lehet ugye ilyenkor választani. Igen. Van a gyors hajó, ami gyorsan ott van, de kb. Úgy érzed, hogy Szardíniaként bepakolnak, meg van a vitorlásszerű nagy hajó, amin lehet sétálni, enni mindent, uh-huh. viszont másfél óráig tart, mire odaérsz.
1: Az a jó, hát én biztos, hogy utóbbit választom.
2: Én is azt választottam volna, ott koppantunk, amikor végre kiválasztottam, hogy na akkor ez tuti jó, egy picit drágább, de jó lesz. Következő szabad időpont másfél hét múlva.
1: Szóval érdemes előre foglalni.
2: Igen, tehát ha ilyet szeretne valaki, akkor azt mindenképpen.
1: És ott helyszínen foglalni. Próbáltad, vagy néhány nappal korábban akár Get Your Guide-on, vagy rögtön ott a helyszínen, vagy a végén már ott a helyszínen.
2: Hát már ott a aha. helyszínen, már bankokban ránéztem, hogy kb. Mik a lehetőség, de a foglalást aha. végül ott a helyszínen csinál. Meg, igen, nézegettem a Get Your Guide-ot is, megnézegettem más közvetlen oldalakat is, de végül ott besétáltunk a pont ezen a soron, ahol ugye mindenféle dolgot lehetett intézni, ott volt csomó ilyen kis uh-huh. turista.
1: Aha, de a utolsó pillanatban azért meg tudta elni, szóval akkor érdemes,
2: igen.
1: lehet egy-két nap akkor. Jó, akkor ígértük még, és tényleg érdekelne, hogy megy a pénzezés? Illetve a bankokon belüli közlekedés, mert én arra emlékszem, hogy mi gyakorlatilag tuktukoztunk, meg váltakozott a modern busz, meg a tuktuk, de én nagyon kívánkoztam volna a helyiek által használt nem légkondis tömegnyomor buszokra, mert az ő életérzésük. Ezek még mindig megvannak, elkülönítve a turist, a légkondis drágább buszok, meg a lepukkat helyiek által használt buszok, vagy ez már megszűnt 20 év alatt?
2: Látványra abszolút megvan, tehát mind a kettővel találkozol az utcán. Nem sikerült rájönnöm, hogy hol van a határvonal, vagy mi alapján tudja az ember, vagy csak járattól függ, de valóban mind a kettő ott működött egymás mellett. Mi végül is útvonalra koncentrálva, tehát nem direkt választottuk így, hanem csak azt, hogy honnan megyünk, hova és ott milyen busz közlekedik. Csak ilyen modern buszra jutottunk végül is föl, de abszolút zökkenőmentesen ment a közlekedés.
1: Hol terveztétek az útvonalat? Mert simán Google Map-en?
2: Abszolút működik ott.
1: Tehát net kellett, és akkor Google
2: igen,
1: Map-en.
2: Igen. Aha. Ugye a netet a Revoluton keresztül ilyen e-simmel oldottuk meg, hát ott mellé is lőttünk elég erősen, mert fú, 5 napig jövünk, megyünk, jó, akkor legyen a magasabb gigabájt, a felét nem használtuk el végül, de végül sem drága, tehát azt hiszem 3200 forintért.
1: Az e-sim az egy nagyon profi megoldás.
2: Tökéletesen működött.
1: Unión kívül, igen.
2: Tényleg a Google is, tehát a útvonaltervező is tökéletesen működik.
1: Na jó, és akkor már itt tartunk, közlekedés, tehát ott kell agyalni még, hogy napi jegy, vagy milyen jegy, vagy ott a buszokon fizetni, vagy a kártyás megoldás már ott is bevezették. És
2: kártyás megoldás.
1: Bankokban és mindenhol?
2: Bankokban mindenhol működött. Hogy a Koh Samuin nem volt effektív, vagy nem találkoztunk tömegközlekedésre, tehát
1: persze,
2: nem
1: ott használtunk.
2: A motorozás ment, de mind Bangkokban, mind Szingapurban kártyaérintéssel napvégén elszámolva tökéletesen lehetett közlekedni. Ugye kérdezted még a pénz dolgot. Ott is előre próbáltunk felkészülni, vagy egy kicsit utána olvasni, hogy működik. Kellett a készpénz, tehát sok mindent meg lehet oldani már kártyával.
1: De batotot váltottatok, vagy automatáztátok ki?
2: Automatáztuk ki, így van. De ha ilyen kisebb árushoz megy az ember, vagy

0: amilyen utcai árus, ott azért inkább a készpénz. Uh-huh. Mivel vettünk föl bőven készpénzt, alapvetően azt használtuk, tehát nem feltétlenül hogy derült el. Ki mindenhol számunkra, hogy lehetett volna uh-huh. kártyával fizetni, de tényleg vicces árak uh-huh. vannak.
1: Igen, és akkor gondolom a Szingapurban aztán főleg, már nyilván kívülről úgy tűnne, hogy a fejlettebb városállamban azért még ez a probléma.
0: Ott kizárólag kártya, tehát szingapúri dollárt nem láttam fizikai formájában.
1: Nem is váltottunk. Teljesen készpénzmentesen oldottátok meg a full Szingapúr.
0: Igen, egyetlen egy helyen futottunk bele egy kisebb bonyodalomba, de azonnal lereagálták és oldották meg, amikor a Little India nevű csodálatos részébe mentünk el Szingapúrnak, ahol elképesztő, mintha Indiában lenne az ember, olyan környezettel találkoztunk, ott is bementünk egy ilyen food marketre enni, és az étel, tehát a kajáló résznél még simán fizettem kártyával, ahol viszont külön csak inni vettünk, és mondtam neki, hogy kártya, akkor mutatta ezt a, hogy olvassam le a QR kódot, és akkor az Alipay-es, nyilván arra azért több a kínai. Mondtam, hogy én azt úgy nem tudom, és akkor annyit csinált, hogy jó, gyere velem, és akkor átmentünk a haverhoz, a másik kioszkba, és akkor ő nála kifizettem, hogy gondolom, elkeselték egymással, és akkor így megoldódott.
1: Szóval nagyon tetszett, és nagyon elégedetleges, nagyon feldobódottnak tűntél, úgyhogy mert így át is jött egyébként most, hogy így beszélgettünk róla. Megvan már a következő célpont, vagy most még az élmények feldolgozása, és majd?
0: Alapvetően a nyári tervek már megvannak, de az most egy kicsit egyszerűbb lesz. Spanyolországba megyünk ki hosszabb időre, több ok miatt is ez lett a választás. Még ilyen nagyobb utazás következő egyelőre nincs meg, hogy hol megyünk.
1: Oké. Szilárd, nagyon szépen köszönöm, hogy eljötted, és megbeszélhettük. Belőlem föl előjöttek a régi élmények, meg ismét föllángolt, hogy hú, de jó lenne ismét megnézni, főleg, hogy látni, hogy mekkora fejlődés volt, és mi változott, hát majd egyszer talán még ez is összejön. Búró Szilárd volt tehát a vendégem, akit hát általában az Equilor pénzügyi innovációs vezetőjéként szoktunk kérdezni, de most a nagy utazásáról beszélgettünk itt az Okos Utas magazinban. Bíz magadban, utaz okosan, olvassátok az oldalunkat, és hát utazatok, amennyit csak tudtok. Találkozunk jövő héten, szevasztok!
0: Köszönöm, sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez, jó zenedukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
5: Disco It House Party május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Jönnek a magyar számlaszámok a Revoluttól, eltűnnek a parkoló automaták Budapestről, holnap délután záporokkal és viharos széllel érkezik a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Megkezdte a Revolut a magyar számlaszámok kiosztását. Nagyjából 2.300.000 magyar ügyfele van a pénzügyi vállalatnak, ők folyamatosan kapják meg a litván számlaszámuk helyett a magyart. Erről pedig e-mailben értesítik majd őket. A Revolut tavaly ősszel kapta meg az engedélyeket arra, hogy magyarországi fióktelepet nyisson, ez pedig azzal jár, hogy az ügyfeleiknek magyar számlaszámot adnak, és elérhetővé teszik számukra, hogy ide érkezzen a fizetésük, és az átutalás is olcsóbbá és egyszerűbbé válik majd. Emelkednek a parkolási díjak Budapesten, ráadásul megszűnnek a parkoló automaták. Július 1-től a legdrágább belvárosi áljelzésű zónában 600-ról 800 forintra nő az óradíj, a B zónában 450-ről 600-ra, a C zónában pedig 400 forintba kerül majd egy óra parkolás. Közben eltűnnek az utcákról a parkoló automaták, azért döntött így a fővárosi közgyűlés, mert túl drága a készülékek működtetése és fenntartása, ráadásul az autósok 90%-a a mobilján intézi a parkolást. A lovas terápia is bekerült az OTP Bank adományozási programjába, vagyis ha május végéig elküldjük a felajánlásunkat, akkor a módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket és fiatalokat. Ezt mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a Magyar Lovas Terápia Szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
2: A hipoterápiákban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás vagy hallássérültekkel, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal az adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
6: Svájc lett idén a világ legjobb országa, legalábbis egy amerikai médiavállalat legfrissebb rangsora szerint. A listát egyebek mellett az egészségügy, a gazdasági fejlettség, a közbiztonság, az infrastruktúra, a kulturális élet, vagy éppen a társadalmi stabilitás alapján állították össze. Ez szerint pedig Svájc végzett az élen. Ezt követi Dánia, Svédország és Németország. Az első 10-be bekerült még Finnország, Hollandia és Luxemburg is. Egy hideg front hoz holnap záporokat és viharos széllökéseket. Délelőtt még sok napsütés és 29-34 fok várható, de délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből a Dunántúlon és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, ahol pedig esik, ott a szél is viharossá fokozódik, majd estére szűnik meg a csapadék. Csütörtökön és pénteken már újra napos, száraz időben bízhatunk, viszont picit hűvösebb lesz, csütörtökön 22-27, pénteken 22-28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. A mai adásban egy nagyon izgalmas témát szeretnénk nektek elmesélni, és egy egész komoly csapat gyűlt itt össze a stúdióban, lehet, hogy ennyien nem is voltunk még, hiszen a kajakalandról lesz szó, ami egy igen-igen jó kezdeményezés, és egy nagyon jó program az UNICEF Magyarország részéről, és itt is van a stúdióban Mészáros Antóni, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója, illetve Kalas Györgyi gasztró és gyerekkönyvíró, Fördős Zé, a Street Kitchen alapítója, és Segedűs Izabella, aki az UNICEF-nél adománygyűjtési csapatvezető. Sziasztok!
2: Szia! Köszönjük a meghívást!
1: Kajakaland, amikor szerintem nem csak azok, akik támogatói az UNICEF Magyarországnak, hanem nagyon sokan láthatták ezt a kampányt, ezt a kezdeményezést. Antónia, miről szólt ez? Miért volt ez fontos?
3: Hát igazság szerint ez egy folyamatos történet, és nagyon reméljük, hogy lesznek, akik még csak ez után csatlakoznak hozzánk. Időhatár itt szerencsére nincsen. És alapvetően arról szól az egész, hogy hogyan tudunk támogatásokat gyűjteni a világ legkiszolgáltatottabb gyerekeinek a túlélés megsegítésére, hiszen az UNICEF jelen van 190 országban és területen, és ezek között Magyarországon is. De itt nem csak magyar programokat futtatunk a magyar gyerekek segítésére, családok támogatására, hanem a világ legnehezebb sorsú gyerekei számára is gyűjtünk adományokat, és így támogatjuk a szervezet globális programjait. Az az igazság, hogy ennek a műfajnak, aminek aztán a kajakaland is egy újabb leágazása lett, az eredetije egyszerűen azt jelenti, hogy olyan emberek, akik szeretnének segíteni, jótékony céllal minden hónapban átutalnak egy alacsonyabb összeget az általuk választott jótékonysági szervezetnek. Itt tényleg nem kell vagyonokra gondolni, annyi, amennyit elparkolunk pár óra alatt a belvárosban, vagy amennyibe egy doboz csokoládé kerül, 3-4 ezer forint jellemzően az az összeg, amivel emberek szokták így rendszeresen segíteni az általuk választott szervezetet, és ez azért nagyon fontos a szervezeteknek, mert az ilyen rendszeres adományozás teremti meg az igazi stabilitást, aminek köszönhetően kiszámíthatóan tudják tervezni a bevételeiket, és tudnak például a mi esetünkben életmentő gyerekvédelmi programokat működtetni. Na most, amikor azt mondtam, hogy ez így szokott működni, akkor azért az az igazság, hogy ez Nyugat-Európában meg a világ fejlettebb, gazdagabb társadalmaiban szokott így működni hosszú évtizedek óta. Magyarországon azért azt tapasztaljuk, hogy nehezebb egy kicsit átvinni ezt az akadályt, hogy valaki megértse, hogy miért fontos.
1: Hogy rendszeres hogy ő támogató legyen?
3: Igen, hogy egyrészt, hogy eleve támogató legyen, hogy az adományozási kultúra még nem tartott, mint tudom én, akár csak néhány ország határral arrébb, de másfelől ez a rendszeresség, ez különösen szokatlan gondolat még gyakran magyaroknak. Úgyhogy azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne valami fajta reciprocitást mégis belevinni ebbe a történetbe, és hogyan tud valaki úgy támogatni minket, vagyis rajtunk keresztül kiszolgáltatott gyerekeket, hogy közben ő is kap valami értéket a saját családja, adott esetben a saját gyerekei számára. Több ilyen történet is volt már az UNICEF Magyarország égisze alatt. Berg Judittal két kis dinós mesecsomagokat futtattunk évekig. Most is lehet a Paddington Mackó utazásához csatlakozni 4 és 10 év közötti gyerekes családoknak. De azon gondolkoztunk, hogy mit tudnánk nyújtani, amivel a picit idősebb korosztály is kaphat valamit hónapról hónapra. Mi az, amit szeretnek a gyerekek, szeretnek a családok, ami egy jó, szerethető hozzájárulás az ő életükhöz, miközben ők támogatják a kiszolgáltatott gyerekeket, és így jutottunk el oda, hogy hát enni mindenki szeret, főzni nem mindenki szeret, de jó lenne, ha sokan szeretnének, és tartottunk annak idején, most már évekkel ezelőtt egy úgynevezett workshopot Zéjéknél, a Street Kitchen bázisán, ahol elkezdtük körbejárni, kitalálni, hogy mit is nyújthatnánk, és akkor itt lehet, hogy át is adom a szót, mert eleve sokáig beszéltem, meg ez amúgy is a Zé asztala. hogy mit találtunk ki közösen, és hogy áll össze ez a kajakaland, illetve, hogy a kiinduló pontok, mert azokat te adtad meg annak idején, hogy ugye az emberek szeretnek enni.
4: Igen, hát legalábbis én ezt vallom most már elég régóta, meg mondjuk mondhatjuk, hogy ebből is próbálok megélni. Azért előzményként azt szerintem meséljük el, hogy mi az UNICEF-fel, tehát Street Kitchenként, illetve fürdőzőként már évek óta, én nem is tudom most így hirtelen visszaidézni, de már nagyon sok éve együtt működünk. Tehát van egy ilyen alapvető gasztrós összefonódásunk, és nyilván, amikor mi az UNICEF-fel valamilyen együttműködésben vagyunk, akkor mindig megpróbáljuk a gasztronómiát belecsempészni. Például tökre emlékszem arra, ami szerintem egy ilyen nagyon jó kezdeményezés volt, amikor egyszer egy éttermet rendeztünk be a Street Kitchen bázison, ott nekünk van egy ilyen kis tetőteraszunk, és gyakorlatilag vacsorát értékesítettünk, belépő jegyet erre az átkörű eseményre, azt hiszem egy nap alatt el is keltek a jegyek. Tehát mi már tulajdonképpen olyan közös programokat az UNICEF-fel, aminek az alapja a gasztronómia, már korábban is csináltunk.
1: Szerintem egy jó kapcsolódási pont, és főleg azért, mert hogyha visszakötnék arra, tehát hogy mindenki szeret enni, csak mindenkinek az jutott eszembe, hogy aki tud, ugye? Tehát ugye azért ez azért elég érdekes, én régóta támogatom ezt a programot, és engem az fogott meg, mármint hogy az UNICEF-nek a rendszeres támogatója vagyok, engem az fogott meg, hogy ebből a mikroadományból, mert tényleg ez mikroadománynak lehet nevezni, ebből hány gyereket tud etetni az UNICEF. És ez döbbenetes volt számomra, főleg azért, hogy hát, hogy is mondjam, azért kedvenc kajára simán ott hagyunk. Most már elég sok pénz szerintem bárhol Budapesten vagy a világ nagyvárosaiban.
4: Hát igen, tehát ez a probléma egyébként, ez a világ minden pontján megfigyelhető, tehát az étkezéssel kapcsolatos probléma az egyébként nem egyféle. Ugye rögtön először arra szoktunk gondolni, hogy az a legnagyobb problémája az emberiségnek, hogy vannak helyek, ahol nincs mit enni, és ez tényleg így is van. Ugyanakkor vannak nagyon sok, tehát van nagyon sok olyan része a világnak, ahol nem a mennyiséggel, hanem a minőséggel van probléma, ez a minőségi éhezés, amikor gyakorlatilag kólán és chipsen élnek a gyerekek. És hát aztán vannak ezek az ilyen európai problémák, ahol, ami szintén egyébként jelentős probléma, amikor nem tudunk főzni, nem kiegyensúlyozottan táplálkozunk, egészen odáig, hogy gyakorlatilag a magyarországi középosztálybeli vagy jó módú gyerekek is szembesülnek ezekkel a problémákkal. Tehát, hogy itt egy nagyon sokfelé ágazó gasztronómiai vagy étkezési meg étkeztetési problémáról van szó. Ezzel a kampánya, mi tulajdonképpen több legyet próbálunk egyszerre lecsapni, ezt szerintem így mondhatjuk, mert az egyik oldalon ugye a beérkező rendszeres adományból a tényleg az éhező, alultáplált gyerekek kapnak támogatást a világ legszegényebb helyein. Ugyanakkor, amit mi ezért cserébe adunk úgymond, az pedig egy olyan csomag, hát erről majd aztán beszélünk, majd kifejtjük, hogy mi is van ebben a csomagban, ami egy boríték egyébként, de hogy ott pedig olyan eszközöket adunk szülőknek a kezébe, amivel a magyar gyerekek gasztronómiai tudását tudjuk fejleszteni. Itt nem titkoltan a célunk, a legfőbb célunk az, hogy olyan gyerekeket indítsunk útnak a világba, hogy ők felnőttként tudjanak magukról gondoskodni, és egyszerűen tudjanak főzni.
1: Györgyi, te hogy látod ezt? Mennyire a gyerekek bevonhatók könnyen, de hogy az, valószínűleg a szülők feladata az, hogy egy kicsit így irányítsák őket, lehet, hogy maguktól nem indulnak el. Azért a chips az finom, a kóla az finom, a cukor az jó, ugye hát ezt
4: nem, is
1: nem, bocsánat, nem jó, is. Csak úgy jó, hogy örömet okoz az anyjnak, ugye, tehát, igen, hogy ebből a szempontból, tehát hogy ez egy nehéz harc.
2: Hát nehéz harc, de azért én is inkább a gyerekek oldaláról közelítem meg ezt a témát, és a könyveim is a gyerekeknek szólnak pontosan azért, mert én is azt gondolom, hogy ez az a korosztály, ami megcélozható ezzel a témával kapcsolatban, és nagyon örülök, hogy részt vettek ebbe a programban. Több oldalról is bekerültem, tehát egyrészt a Street Kitchen csapatát erősítem most már jó néhány éve gasztronómiai újságíróként, másrészt elég régóta írok gyerekeknek szóló gasztronómiai témájú könyveket, ami kifejezetten gasztrotörténetet, illetve az ételeknek a történetét mutatja be, és pontosan azért, mert én is azt tapasztaltam, hogy annyi oldalról próbáltuk már ezt az egészséges táplálkozást, hogy megfogni ezzel kapcsolatban a gyerekeket, és hát kisebb-nagyobb sikerrel, inkább kisebb sikerrel azt mondanám, és én azt gondoltam, hogy akkor próbálok egy új módszert, hogy nagyon érdekes történeteket próbálok mesélni a gyerekeknek az ételekről, az ételek történetéről. Ebben ezek azért ismeretterjesztő történetek, tehát nem mesékről van szó, nagyon sok történelem, földrajz kerül bele, ami egyrészt bővíti ugye az ismereteiket, adott esetben azt is, amit iskolában tanulnak, viszont felkelti az érdeklődésüket a különböző ételek, új alapanyagok iránt, új ételek iránt. Én egy ilyen oldalról próbáltam megközelíteni ezt a témát, hogy minél inkább keltsük fel a gyerekek érdeklődését, a főzés, az ételek iránt, és ez a program azért is nagyon jó, mert közösen a szülők és a gyerekek érdeklődését is fel tudjuk kelteni, és reményeink szerint egy olyan családi aktivitás lesz ebből, ami hát mindenkinek hasznára válik, és amiből nagyon sok új étel és recept születik majd meg.
3: És amit talán fontos elmondani, hogy itt egy éves utazásról van szó, ahol a 12 hónap alatt 12 országot és annak a gasztrokultúráját mutatjuk be. Zé és a Street Kitchen csapat közben megtanítja a gyerekeket főzni, illetve a családoknak nagyon jó pofa, közös együttlétet ad azáltal, hogy a konyhában tölthetik ezt az időt. Azt gondoljuk, hogy ez amúgy is egyébként egy fontos dolog, hogy offline, kütyük nélkül minőségi időt tölteni együtt valami olyasmivel, ami interaktív, ami szórakoztató, hát a közös főzés az pont ilyen. Tehát ez ilyen szempontból, mint szülő-gyerek program is tökéletes. Tehát van egy ilyen séf-suli vonulata is a programnak, de egyébként a 12 országban bemutatunk 12 világot is, gasztronómiai értelemben is, és akkor itt jön a képbe Györgyi, és az ő általa írt történetek a különböző ételekről, a bemutatása ezeknek a különféle gasztrokultúráknak. Megmutatjuk persze az UNICEF szemszögéből is, hogy élnek a gyerekek ezekben az országokban, milyen kihívásokkal küzdenek, hogyan segít ebben egyrészt az UNICEF szervezete, másrészt az, aki ezt a csomagot olvassa azáltal, hogy adományokat adott ehhez a munkához. Azért azt is fontos elmondani, hogy igyekszünk nem traumatizálni senkit, tehát míg az UNICEF nyilván sok nehéz történettel is találkozik, attól nem kell félni, hogy a csomagban dögvész és halál érkezik meg a gyerekekhez. Ezek nagyon szerethető, szórakoztató csomagok, amiben nagyon finoman van kifejtve az, hogy mondjuk valahol probléma van az
1: élelmiszeres hozzáféréssel.
2: Az volt a célunk, hogy minél többet tanuljanak a gyerekek a világról, és hát tulajdonképpen összeraktuk, amink van, mert nekem eleve volt egy ilyen könyvem, hogy világkóstoló, amiben a világ különböző országait mutatom be a gyerekeknek, hogy nézd, Peruban mit esznek, Mongóliában mit esznek, Grönlandon mit esznek a gyerekek, és Antóniáig behoztak még további országokat, amit szerettek volna bemutatni, és igazából én ehhez írtam most új történeteket, a Street Kitchen pedig ehhez válogatott olyan recepteket mind a 12 országhoz, ami azért könnyen, viszonylag könnyen elkészíthető, nem otthon, és egy úgy elkészíthető, hogy az egy élmény lesz, és finom vacsora lesz belőle.
3: És hogy milyen tartalmas még a csomag, azt az Iza elmondja nekünk, mert sok minden más is van.
5: Igen, hát ugye itt már többen mondták, hogy a fő szempont az volt, hogy ez egy teljesen offline kikapcsolódás legyen, ezért nagyon minimalizáltuk a digitális tartalmat, ez csak egy havi e-mailt jelent, ami egy tájékoztató információ, hogy mikor érkezik a csomag, milyen országba látogatnak el, és mit látnak benne, de a postai csomagban, a borítékban szerepel 3 Street Kitchen recept, ez mindig az adott országból, vagy a régióból. Nagyon izgalmasak, afrikai receptek vannak benne, szíriai receptek, marokkói, kínai, szóval így nagyon tényleg így próbáltuk lefedni az egész világot, és mindegyik nagyon elkészíthető, nekem az 5 éves kislányom is csinált már belőle egy ilyen mangós sticky rice-t, úgyhogy szerintem át fog menni a gyerekek.
1: Ez jó rostáján. Egyébként. Ez a mango sticky rice, az szerintem az ott van a top 10-ben biztosan a gyerekeknél.
5: Igen, tehát ilyen hasonló. Tehát van, arra is próbáltunk törekedni, hogy ne csak ilyen nagyon egészséges receptek legyenek, tehát mindegyik egészséges, hogyha így a mértéket betartjuk, de tényleg van benne gundelpalacsinta, van benne pizza, van benne bolonyai, szóval így, amiket szeretnek a gyerekek, megtanulják főzni. Emellett Zé meg a dietetikus Antal Emese adott még ilyen tippeket is, hogy hogyan lehet al dente főzni a tésztát, és akkor ezek ilyen kis kártyákon szerepelnek, hogy tényleg, ahogy Antóni is mondta, hogy egy ilyen séfsuli jelleget is adjunk a dolognak, és akkor emellett Györgyi tartalmai szerepelnek benne, egy két oldalas kis izgalmas ilyen fun fact-ek, érdekességek vannak benne. Ahogy említettem, a dietetikai része az úgy jelenik meg, hogy van minden országhoz kötődően egy-egy étkezési tippeket, tanácsokat adó kis szösszenet, ami ezt nem úgy kell, tehát nem ilyen nagyon szigorúan kell ezeket venni, hanem szintén szülőknek, gyerekeknek is, mindannyiuknak befogadható, de egészen onnan, hogy ha valakinek súlygyarapodásra van szüksége, vagy súlyvesztésre van szüksége, mi is az az okostányér, mi szerepeljen egy asztalon egészen odáig, hogy hogyan tartsunk rendet a hűtőben például. Tehát, hogy ilyen hasznos tippek az egészséges táplálkozáshoz, zero waste szemlélettel, és akkor ez 12 hónapon keresztül így bevezetődik, és akkor ugye a saját otthoni szokások részévé is válik, és az UNICEF tartalom pedig szintén, ahogy Antónia mondta, ezek igazából nagyon kedves kis történetek, hogy de szó van arról a alultápláltságról is, hogy ezen hogyan segít az UNICEF, milyen programokkal vagyunk jelen egészen odáig, hogy egy tini fiúnak hogyan segített az UNICEF, hogy cukrász legyen Marokkóban például. Tehát, hogy ezek is mindegyikhez tudnak kapcsolódni a gyerekek is, és akkor ez így postán.
1: Ez tényleg dolog, amit mondtok, mert ez tehát ebből is látszik, hogy ez nem egy egydimenziós projekt, hanem itt nagyon sok minden van, és hogyha amikor edukációról szó van, akkor nem csak az a fajta edukáció jelenik meg, ami, hogy milyen érdekességek vannak a világban, de az, hogy például kis séfeket képezni, tehát egy olyan generáció nő ezzel fel, vagy nőhet ezzel fel, akik máshogy gondolnak a konyhára, az ételekre, és akkor talán így máshogy gondolnak arra is, hogy egyébként de jó lenne, hogyha mindenhol mindenki hozzájutna a megfelelő minőségű élelmiszerhez, és a másik oldalt ugye ezt csak így félig említettük itt, hogy egyben kapjuk ezeket a híreket, ugye, hogy az alultápláltság és a brutális méretű elhízás a világban hát így egymás
3: mellett egyébként van. Ma már több elhízott gyerek van a világban, mint alultáplált, azzal együtt, hogy az éhezés mértéke számos prontján a világnak mélyebb, mint valaha. Uh-huh. Tehát egyszerre van a brutális élelmiszerhiány, és összességében pedig gyakran szegény országokban is, ugye, hogy azért mondta, hogy kólán és chipsen élnek, tehát vannak olyan részei a világnak, ahol könnyebb hozzájutni cukros üdítőitalokhoz, mint tiszta biztonságos ivóvízhez, és éppen ezért az elhízás nem feltétlenül csak a fejlett világ problémája, hanem a fejlődő világ problémái is. Egyébként ezekben a csomagokban még olyan jópofaságok is vannak, hogy matricák érkeznek mindegyikkel, sőt fűszerminták, úgyhogy minden csomagból ki lehet próbálni egy adott különleges fűszert, ami nyilván kapcsolódik az adott ország gasztronómiai kultúrájához, meg a konkrét receptekhez is, és érkezik egy olyan kis gyűjtődoboz is az első csomagban, amiben utána ezeket a recepteket és infomorzsákat úgy lehet összegyűjteni, hogy ott is lehet utána a konyha könyvespolcán, vagy ha van ilyen, és bármikor ott oda lehet nyúlni, le lehet venni, végig lehet böngészgetni, és ki lehet venni az éppen aktuális receptet. Én azt hiszem, hogy tényleg a főzés örömét és az ételek kultúrájának az ismeretét adja ez a csomag azoknak a családoknak, akik részt vesznek velünk ezen az ízutazáson. Azon kívül, hogy persze van benne egyfajta óvatos érzékenyítés is, azzal kapcsolatban, hogy máshol hogyan élnek gyerekek, milyen kihívásokkal kell megküzdeni ők, és hogyan tudunk ehhez mi kapcsolódni.
1: Ezt mindjárt folytatjuk innen, nem akarom belétek folytani a szót, de van egy kis szünetünk, és akkor utána jövünk vissza. Nagyon érdekes témáról beszélgetünk, a kajakalandról, és erről az egész projektről, programról. Itt van a stúdióban Kalas Györgyi gasztró és gyerekkönyvíró, Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója, Hegedűs Izabella adománygyűjtési csapat vezető és Fördős Zé, a Street Kitchen alapítója. Hamarosan folytatjuk.
0: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Gyere el május 30-án a 10. Hungarian Blitzring Opel pályanapra a Kakucsringre. Egész nap szokványos és nagyon nem szokványos Opelek a pályán, ahol ráadásul te is kipróbálhatod ellenőrzött körülmények között, amit az utcán nem lehet. Ez nem verseny, hanem igazi örömautózás a MOTE szervezésében, különleges autókkal, díjakkal és kupákkal. Hungarian Blitzring 2026. május 30. Kakucsring.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
5: Ez továbbra is a Borra való gasztrokultúra magazin. Témánk még mindig a kajakaland, és hogyha jól vettem ki a szavatokból, akkor ez egy olyan valami, amiben, hogyha az ember beleugrik gyerekeivel együtt, akkor ez egy ilyen folyamatos program, ami azt jelenti, hogy mindig van egy következő állomás, amit lehet várni, ahol az ember megkapja azokat az infókat, ezeket a csomagokat?
6: Igen, ez mindig, aki beregisztrál, rögtön az első országgal kezdi, ott megkapja ezt a gyűjtőmappát, a recepttartókat, tehát már rögtön az elején látja, hogy mivé fog kifutni ez az egész, és ez egy egyéves, 12 hónapos, mi úgy mondjuk, hogy ízutazás, és ezen ebbe lehet így becsatlakozni. Szóval igen, ez folyamatos, és ez adja azt, hogy ez egy rendszeres adományozás és rendszeres támogatás legyen.
7: Azt is tapasztaljuk, hogy a gyerekek hihetetlenül szeretnek valamit kapni a postaládába.
5: Hát az biztos, igen.
7: Ugye mindannyian tudjuk.
5: Az egy kicsit ritkább manapság, hogy fizikailag jön valami.
7: Így van, az én kisfiam is folyton panaszkodott régen, amikor vettük ki a villanyszámlát, hogy és neki miért nem ír soha senki, és akkor próbáltuk magyarázni, hogy örüljön, hogy ilyeneket nem kap, de a valóság az, hogy a gyerek az úgy várná, hogy mi lenne, hogyha ő is kapna. És ezt az élményt tudja megadni egy-egy ilyen postai csomag, még mindenen túl, ami a tartalmáról elmondható, hogy tényleg, ahogy te is mondtad, várják, hogy mikor érkezik a következő. Számos családból kapjuk a visszajelzéseket meg a sztorikat, hogy szaladgálnak ki a gyerekek, a Paddington csomagok kapcsán is igaz ez, meg a kajakaland csomagok kapcsán, és hogy szaladgálnak ki, amikor már úgy jönnie kéne, hogy na ma ott van.
5: Oké, mennyire nyitottak a gyerekek, illetve az új generáció a más alapanyagokra? Talán ezt Györgytől kérdezem először, de aztán az ének a tapasztalatára is kíváncsi vagyok, hogy mit tapasztaltok, hogy hát azért, hogy is mondjam, van ez a brokkoli dilemma, ugye, hogy régen azt mondták, hogy a brokkoli egészséges, és akkor mindenki azt mondta, hogy fú, az lehet, hogy egészséges, de biztos, hogy nem fog brokkoli tenni, meg mi a másik, ami fú, a gyerekeimet nem sikerül, pedig én nagyon szeretem a kelbimbó, imádom a kelbimbót, gyerekeim szerint borzasztó. Tehát, hogy lehet ezt áthidalni, vagy egyáltalán át kell-e hidalni még?
8: Hát nekem többször megkapom ezt a kérdést, nekem nagyon-nagyon pozitív a tapasztalatom, tehát én nagyon sok helyre járok előadást tartani, iskolákba, könyvtárokba, én minden hónap havi rendszerességgel tartok főzős foglalkozásokat, főzős workshopokat gyerekeknek, nagyon sok gyerek jár hozzám főzni, nekem nagyon pozitív a tapasztalatom, de ugyanakkor nyilván el kell mondanom azt is, hogy én azokkal a gyerekekkel találkozom, akiket ez érdekel. Tehát nyilván az jön jön el egy ilyen előadásra, az jön el egy ilyen főzésre, akit már ez érdekel. Én nálunk a például a legnépszerűbb főzős foglalkozás az a sushi készítés.
5: Aha, hát
8: és én ott azt látom,
5: ugye,
8: hogy nincs olyan alapanyag, amit ne kóstolnának meg, amit ne szagolnának meg, amit ne tekernének bele a sushiba, mindennel nagyon szeretnek megismerkedni. Nagyon büszke vagyok arra, hogy többször kérdezték tőlem, hogy hogy bírok ennyi lánnyal, de nekem vannak olyan foglalkozásaim, ahol csak fiúk vannak. Tehát én azt gondolom, hogy pont egy ilyen projekttel fiúkat és lányokat egyaránt meg lehet fogni, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog. Mondom, nekem összességében pozitív tapasztalatom van, érdeklődnek a gyerekek az új ételek, az új alapanyagok iránt, hogyha azt olyan formában mutatjuk be nekik, hogy érdekes legyen. Uh-huh. Nyilván van az embernek ennek ezzel ellenkező tapasztalata is, a saját gyerekemmel kapcsolatban is, tehát azért róluk sem mondanám, okay, hogy minden, mindig mindent megesznek.
5: Én most kiemeltem ezt de... a Brussels sproutot, vagy a kelbimbót, mint egy ilyen mumust, de hát ugye közben eszembe jutott, hogy persze hát a sushi, meg a pokeball felkészül, jönnek ugye a abszolút friss, ilyen alig éppen, hogy megpárolt, megpirított cuccok, tehát hogy valahogy máshogy állhat hozzá ez a generáció már ezekhez.
8: Hát meg egy sushiban mondjuk nagyon jól bele lehet tekerni a nyers spenót levelet pusztán, aha, azért, mert jól néz ki, és akkor azt már ki fogják próbálni, meg fogják kóstolni, tehát kísérletezni kell. És hát az ember néha falakba ütközik, de hát ilyen is van.
5: Nálatok mire keresnek rá leginkább receptekre?
2: Hát az egyébként pont azt mutatja, hogy eléggé egysikú az, aha, embereknek az ízlése, de azért nem csak a rekordkereséseket kell kiszolgálni teljesen egyértelműen. Például ez tök jó, amit mondtál a brokkolival kapcsolatban, nemrég forgattam egy videót, amiben 3 olyan brokkolis kaja jelenik meg, amit a gyerekek is szeretnek, ezt érdemes lecsekkolni, mert hogy lehet ilyeneket csinálni. Hát ugye a konyhafőnököt több mint 10 éven keresztül csináltuk, és volt 2 olyan évadunk, ahol gyerekek versenyeztek. Nekem ez volt az első, ez most már azért jó pár évvel ezelőtt volt, ez volt az első olyan élményem, amikor így nagy mennyiségben sok gyerekkel találkoztam, akik rá vannak kattanva főzésre, és ott ugye nyilván sok időt töltöttünk együtt, sok lehetőség volt arra is, hogy beszélgessünk ezekkel a gyerekekkel, és én azért megpróbáltam megtudni tőlük, hogy valójában ők honnan érkezik ez az, aha, érdeklődés, és igazából tök egyszerű volt a recept, mert mindenki ugyanazt mondta el, hogy az, hogy a szülőkkel, ők sokat foglalkoznak ezzel a témával, mindegyik gyerek azt mondta, hogy hát azért, mert anyuval és apuval 4 éves korom óta közösen főzünk, ez egy program. Ez itt egy válasz erre a kérdésedre. Szerintem nem arról van szó, hogy van, amelyik gyerek úgy születik, hogy szeret főzni, a másik pedig nem, és ez most lehet, hogy így akkor zavarba ejtő lesz a szülőknek, hogy ezt a felelősséget a nyakukba fogom akasztani, de csak rajtuk múlik.
5: De így van, mindig a szülőkön múlik, ez nagyon fontos.
2: Ez személyiség, ezt tudom, hogy így, de mégis én azt látom, és nincs ilyen, hogy adottság, nincs ilyen, hogy tehát minden gyerek szeret játszani. A főzés az egy hatalmas játék, az egyik legizgalmasabb játék, annyira izgalmas, hogy a felnőttek is imádják csinálni egyébként.
5: Meg hát jó az eredménye, remélhetőleg,
2: hát ez egy olyan kaland, ahol az alapanyag érdekes, a folyamatok érdekesek, a végén a végeredmény is érdekes, ez egy alkotó folyamat, kiszámíthatatlan is, tehát minden attribútuma megvan ahhoz, hogy egy gyerek ezt tudja élvezni, úgyhogy tényleg azt üzenem minden szülőnek, hogy tényleg csak rajtuk múlik, hogy a gyerekük rákattan-e a főzésre.
5: Talán még az utazás egy ilyen kulcs ehhez, tehát hogy minél többet, és nem kell ilyen nagy utakra gondolni, teljesen szomszédos országok, vagy akár Magyarországon belül régiók, és ott is talán, és be kell ülni bizonyos helyekre, meg kell kóstolni dolgokat, tehát az én gyerekeim tudom, hogy onnan nagyon sokat merítettek, vagy így az ihlet onnan jött, hogy milyen street food van például Rómában, és akkor kiderült, hogy hát ez tök jó, mert ez hasonlít egy olyan szendvicsre, amit ők megszoktak, de nézd már, mi ez, az az alapfelvágott, az nem az alapfelvágott, magyarázzuk el, hogy micsoda, és akkor innen kinyitottál egy kaput. Ugye, gondolom ez, ami a te könyveidben is, hogy szerintem, az, ahogy mondtad, ez az, ami átjön.
8: Igen, hát vagy legalábbis én is szeretném ezt átadni, mi is nagyon sokat utazunk a gyerekekkel, de én azt gondolom, hogy ez akkor is érvényes tud lenni, ha mondjuk valakinek erre nincs lehetősége. Uh-huh. És így visszakapcsolódva ahhoz, amit Zé mondott, én is azt gondolom, hogy maga a főzés egy alkotási folyamat. A gyerekeknek óriási élmény, hogy elkezdenek valamit a nulláról, és abból lesz egy finom dolog, amit ők készítettek, és amit meg tudnak enni, ami funkcionális is, mert még jól is laknak vele, tehát haszna is van, közben ők csinálták, ők alkották, esztétikus, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok mindent bele lehet vegyíteni magába a főzésbe, miközben az alapanyagokról tanulunk, de akár azt is mondhatnám, hogy a rend, arról is tanulunk, hogy hogyan tartsunk rendet magunk körül, vagy a konyhában, tehát ez egy olyan összetett komplex folyamat, amiből nagyon-nagyon sokat tanulnak a gyerekek, és én is arra biztatok mindenkit, hogy főzzön minél többet együtt a gyerekkel, és az is a nagyon fontos, amit az elején főző mondott, hogy mégiscsak az lenne a lényeg, hogy amikor egy gyerek aztán elkezdi az önálló életét, és egyedül van, akkor ne az legyen, hogy rendelnie kell magának valamilyen ételt, hanem ne legyen zavarba attól, hogy ő neki most saját magának kell most már magáról gondoskodni, és összedobni otthon valamit, mert ez sok esetben sokkal egyszerűbb, sokkal gyorsabb, és leginkább sokkal egészségesebb, mint mondjuk rendelni valahonnan.
5: Vagy legtöbbször sokkal finomabb egyébként, hát ez sajnos, bocsánat, elnézést, tudom, hogy rengeteg nagyon jó, sok jó étterem van, és ahonnan lehet rendelni, de azért, amit te megcsinálsz magadnak otthon, azokból az alapanyagokból az a tuti szerintem, de hát ugye ezzel lehet vitatkozni. De milyen tapasztalatok vannak? Mit mondanak, akik részt vesznek a programban?
7: Imádják, nagyon sok jó visszajelzésünk van, és tényleg élvezik a gyerekek is, és a szülők is a közös időtöltést is a konyhában, meg persze az eredményt, ami létrejön. És hát valóban a mai világban ez már önmagában egy egészségtudatossági üzenet, hogy minőségi alapanyagból otthon saját kezeddel úgy állítsd elő, amit eszel, hogy tudod, hogy mi van benne, és tudod, hogy megkapod belőle a megfelelő tápanyagokat. Ugye említettük, hogy dietetikus is van a csapatban, Antal Emese, ő ma nincs itt velünk, de neki köszönhetően azért behozza ezt a tudatosságot is a családba a csomag. Azzal együtt, hogy nem arról prédikálunk, hogy algát kell enni répával, hanem tényleg olyan ételekről van szó, amiket a gyerekek szívesen esznek meg, és szívesen készítenek el, és közben megértik, hogy miért egészséges is az a megfelelő mértékben, és hogyan tud egy kicsit egészségesebb lenni. És hát az az igazság, hogy pont azt ötvözzük, amit te mondtál az előbb. Tehát a gasztronómia, a főzés, az étel kaja szeretetét az utazás szeretetével, amennyiben a világot mutatjuk be. Ez azoknak is nyilván nagyon komfortos és élvezetes tud lenni, akik egyébként fizikailag nem tudnak annyiszor utazni a világban, és azoknak is, akik meg aztán majd megtapasztalják saját maguk is azokat a világokat, meg azokat az ízeket, amiket mi bemutattunk. Annyira jól állt össze ez a csomag egyébként, hogy ez egészen friss hír, megnyertünk vele egy globális díjat, amire mi magunk se számítottunk, ugyanis az UNICEF-nek létezik egy belső díja, ezt úgy hívják, hogy Inspired Award. Minden évben pályázunk mi is valamivel, de igazság szerint az esélytelenek nyugalmával, mert a 190 országból mindig azok nyernek, akiknek sokkal több erőforrás áll rendelkezésükre.
2: Én biztos voltam benne, hogy nyerni
7: fog. Én már nem mertem ilyesmiben bízni, mert hogy itt nagy országok nagy költségvetésű produkciói szoktak nyerni, ahol emberek százezreit, millióit tudják valamilyen szempontból bemozdítani, de most idén 300 pályázó közül a mi kajakalandunk lett az, amit kiemeltek, és első díjat kaptunk ebben a globális versenyben. Nyilván nem csak azért, mert ez itt nálunk Magyarországon remekül működik, hanem mert rátapintottunk valamire, amiről a világszervezet is azt gondolja, hogy izgalmas, és gyakorlatilag bármelyik másik országban is a 190-ből meg lehetne csinálni.
5: És
7: vagy pont ezt, vagy egy hasonló.
6: Azt nem tudjuk, hogy megcsinálják-e, viszont
5: kiszervezitek
6: már legalább 6-7 országgal folytattunk ilyen Teams megbeszéléseket, Ausztráliával, Szlovéniával, Malajziával beszéltek a kolléganők Tájfölddel, és így a kenyai központból volt most itt egy kolléga, aki szintén próbálja ezt továbbfejleszteni, hogy nem feltétlenül csak adománygyűjtésre használni ezt a programot, hanem edukatív tartalomra, már ilyen programországokban is, hogy hogyan lehet ezt átültetni és átadni. Szóval igen, van rá érdeklődés, még a díj előtt már egyeztettünk több országgal.
5: Most így a vége fele egy pár ilyen személyeset mondjatok, Zé Györgyi, hogy nektek a programban mi volt az, ami ilyen nagyon érdekes, vagy izgalmas, vagy megható pillanat volt, ami vagy emlék, vagy élmény?
8: Hát Hát én az egészet nagyon élveztem, mert én nagyon-nagyon, engem is nagyon érdekel a gasztrotörténet, és én szenvedélyesen gyűjtöm az ehhez kapcsolódó történeteket már évek óta, és nagyon örülök, amikor ezt át tudom adni a gyerekeknek olyan formában, hogy ez őket is érdekel, tehát ez nekem is egy nagyon-nagyon izgalmas feladat volt, hogy most kvázi új országokba kellett elutaznom, és akkor arról összeállítani egy olyan anyagot, ami a gyerekeket érdekli. Még így visszakapcsolódva egyébként az előző témához, annyit szeretnék azért mondani, hogy ugye itt havi egy csomagról van szó, egy országról, ahhoz kapcsolódó néhány receptről, tehát senki ne gondolja azt, hogy mi most azt szeretnénk mindenkitől elvárni munka mellett, meg gyereknevelés mellett, hogy minden nap álljon neki főzni, és alkosson valami csodálatosat.
5: Az egyébként is kötelező, az egy mumus, de hát ez van.
8: Tehát így nem erről van szó, és azért itt fontos hangsúlyozni azt, hogy ugye nem csak maga a folyamat a fontos, hanem a végeredmény, hogy leüljön együtt a család, és egye meg azt, amit készített. Tehát a közös vacsorák, a beszélgetések, amik talán szintén ahhoz kapcsolódnak, amit mondtunk, hogy milyen fontos lenne, hogy egy kicsit többet töltsenek el a gyerekek az offline térbe, a családdal beszélgetésbe, és azt gondolom, hogy a főzés, meg az étkezés azért ennek is nagyon-nagyon jó terepe. Tehát lassan a közös vacsorák, vagy a közös ebédek lesznek az egyedüli olyan dolog, amikor már nem a telefonunkat nyomkodjuk, hanem mondjuk közösen beszélgetünk, élvezzük az ízeket, vagy élvezzük azt, hogy együtt vagyunk. Tehát ez a program egy kicsit erre is szeretne szerintem rámutatni.
5: Neked mi volt az?
2: Hát nekem apai nagymamám is ős vendéglátós volt egész életében, apukám is mindig ezzel foglalkozott, és én amikor 4 éves voltam, vagy 5 éves voltam, akkor az volt otthon, hogy ha jól viselkedek, akkor bemeltek apuval az étterembe. Tehát és én akkor úgy erre törekedtem. Ebből táplálkozik az egész Street Kitchen küldetésünk, és nekem ami ezzel a kampányán kapcsolatban nagyon jól esik, hogy egy kicsit vissza tudtunk térni oda, ahonnan én is elindultam, mert én pont egy ilyen családból származom, ahol akár hétköznapokon is az asztalnál téma, hogy mit eszünk. Anyukám is nagyon jól főzött mindig, most minden mai napig, és rengeteget napi szinten főz. Szóval, hogy én pont egy ilyen családból származom, ahol a gasztronómia téma volt, ahol a jó étel, az egyszerű étel az mindig téma volt, ez volt az asztalon. Így jutottam el végül is sok-sok kunkorral, kanyarral a Street Kitchen alapításig, illetve ez egészhez, amit én most csinálok. És tulajdonképpen egy picit én abba bízom, hogy ez most megtörténik egy csomó gyerekkel a kampány során, hogy egyszer csak így a családdal összeállnak, és a konyhában létrejön valami olyan csodálatos élmény, ami utána az egész életüket befolyásolja. Ez most ilyen fennkölte hangzik,
5: de én saját tapasztalatból mondom, hogy van, amikor nem jut eszembe valami, vagy kíváncsi vagyok arra, hogy mások hogy készítenek valamit, vagy nincs ötletem egy alapanyagra. Tényleg nem azért mondom, mert itt vagy a stúdióban, de a legtöbbször a Street Kitchen-nél jutok, kötök ki.
2: Már örülünk
5: mert neki. Hogy vala,

0: Korán elkezdtem magamra főzni, még otthon laktam, amikor már ezt egyébként műveltem, és gyakorlatilag én nekem mindig is az volt a szemléletem, hogy figyelembe kell venni azt is, hogy mennyi időt, energiát szeretnénk szánni arra, aha, hogy ételt igen. készítsünk, és a Street Kitchen tulajdonképpen erről szól, nem szivatni akarunk embereket, hanem azt megmutatni, hogy ezt frappánsan és egyszerűen is meg lehet csinálni.
1: Hát én akkor azt javaslom mindenkinek, hogy ugorjon egy fejest a kajakalandba. Az tök jó hír, hogy gyakorlatilag, ha elkezdjük most, akkor nekünk most kezdődik az az éves utazás, ugye? Tehát, hogy ebbe bármikor be lehet csatlakozni.
2: Így van, tehát, hogy ez nem marad ki soha aha. senki semmiből, hanem mindig rögtön a legelső országnál kezdjük a kalandot.
1: Nagyon jó ötlet.
3: És a csomagok névre szólóan érkeznek meg, tehát, hogyha a gyermeket iratják be, akkor a gyerek nevére fog érkezni.
1: Legyen így. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és elmondtátok ezt az egészet. Reméljük, hogy a rendszeres adományozás így egyszerűbb lesz az UNICEF részére. Mészáros Antónia ügyvezető igazgató, Hegedűs Izabella adománygyűjtési csapatvezető volt itt, illetve Kalas Györgyi gasztró és gyerekkönyvíró és Fürdős Zé a Street Kitchen alapítója. Kövessetek minket a borravaló.hu-n és a közösségi oldalainkon. Köszönöm szépen a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
4: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Oh, Father, tell me.

0: Orra való. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője június 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
6: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fon Jodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
7: Az a szép zöld gyep, az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
6: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Radio Café DJ-ivel a Dürer kertben, ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Május 28-a Dürer kert, George Mihály.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: A légitársaságokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság, az elektromos rollerekre is érdemes kötelező biztosítást kötni, holnap délután jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, ezt közölte a katasztrófavédelem, vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, valamint Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén és Zalavár megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből gyérítik majd a szúnyogokat. A légitársaságokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, azt, hogy betartják-e az utasokra vonatkozó jogszabályokat, vagyis kártalanítják őket a késések után, megfelelően tájékoztatják őket a jegyekről, és hogy működtetnek-e telefonos ügyfélszolgálatot. Tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabtak ki a szabálytalanságok miatt, és több mint 15 millió forinttal kellett kártalanítaniuk az utasokat. A legtöbbször a késések és a járattörlések miatt kellett kártérítést fizetniük. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, hogyha a kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli elektromos rollerrel okozott balesetet. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Janai Attila rádiónak azt mondta, hogy ilyen esetekben a Mobisz ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behagyja a károkozón.
9: Érthető, hogy ez egy trendi dolog. Érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdene gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
8: szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Az orosz űrügynökség észlelt nyomáscsökkentést az orosz modulhoz vezető szolgálati alagútban. Ez szerintük azt jelenti, hogy a mikrorepedéseken keresztül szökik a levegő. Az űrállomáson tartózkodó mérnökök most keresik a megoldást a problémára, közben pedig a földön tartózkodó szakemberek hangsúlyozták, hogy a szivárgás nem jelent veszélyt az űrben tartózkodó asztronauták számára. Záporokkal érkezik egy kis lehűlés holnap délután, délelőtt viszont még marad a kánikula. Sok napsütés várható, és 27-34 fokig melegszik majd a levegő, délután viszont északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki frissítő záporok, ráadásul a szél is viharossá fokozódik majd. Estére viszont mindenhol eláll az eső. A hidegfront után egy picit lehűl a levegő, csütörtökön már csak 22-27 fok valószínű, de újra napos, száraz időben bízhatunk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Magashegyi Underground zenekart 2004-ben alapította egy tatabányai főiskolán két zenész. Kardos Horváth János, a Kaukázus zenekar frontembere, és Fodor Máriusz, aki 15 év alatt több mint 1200 reklámzenéjét jegyzi, és egyben a Banana Records alapítója. Zenei producerként pedig dolgozott többek között az Analóg Balatonnal, Ónódival, a Margaret Islanddel és a Punani Massiffal is. 2006-ban keresték meg Bocskor Bíborkát, egy akkori tehetségkutatóban feltűnt énekesnőt, és vele vették fel a Szeplős Vál című dalt. A szerzemény 2007-ben nagy siker lett. A csapat egy kis szünetet tartott, majd 2009-ben indult újra, már Kardos nélkül. Azóta több albumuk is megjelent, és folyamatosan jelen vannak a hazai könnyűzenei életben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien néven született a II. Világháború előestéjén 1939-ben Londonban Dusty Springfield. Az angol soul pop énekesnő a 60-as években volt igazán népszerű. Számos, már a világhírűvé vált dala jelent meg ebben az időszakban. Az énekesnő a 70-es években eltűnt a nyilvánosság elől, de 1987-ben a Pet Shop Boys duóval közösen előadott What Have I Done to Deserve This című dallal újra népszerűvé vált. Quentin Tarantino 94-ben készült korszakalkotó Pulp Fiction című moziában is felcsendül egy 68-ban Memphisben fölvett dala, a Son of a Preacher Man. A 90-es évek közepén még kiadott egy lemezt, majd hosszas betegeskedés után 1999-ben elhunyt. Dusty Springfield ügynöke ekkor úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy a zeneipar egyik jelképét, az évszázad legtehetségesebb énekesnőjét vesztette el.

1995-ben 12 Caesars-ként alakult meg egy svéd indie rock csapat. Nevükkel Svetonius időszámításunk szerint 121-ben íródott római Cézárok életét feldolgozó művére utaltak. 2000-ben úgy gondolták, az ókori római történelemnél szexibben cseng a Caesars Palace név, ezért váltottak. Ám 2003-ban jogi nézeteltérésbe kerültek az azonos nevű Las Vegas-i szállodával, így onnantól kezdve Caesars-ként tevékenykedtek. Legismertebb számuk a Jerk It Out 2002 és 2005 között jelent meg különböző országokban. Hol még Caesars Palace-ként, hol már Caesars-ként adták ki. A dalt megszámlálhatatlanul sok reklámban, filmben, sorozatban, előzetesben és számítógépes játékban használták fel.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Helló járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádiókafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Május 28-a Dürer kert George Mihály.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az ottavai Soul Jazz Orchestra a funk és az afrobeat világát kapcsolja össze, miközben a rokon stílusok közül a soul, a boogaloo és a jazz felé is elkalandozik. 2008 nyarán elsöprő erejű koncertet adtak a Veszprémi utca zenefesztiválon, amelyet sajnos félbe kellett szakítaniuk, mert őket meg a vihar söpörte volna le a színpadról.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Beethoven 5. szimfóniájának kezdő dallama valójában nem is zenei téma, hanem egy motívum. Az úgynevezett sors motívum. 4 hangból áll. A 3-szor gyorsan elhangzó rövid hangot egy hosszan kitartott hang követi, amely megismétlésre is kerül. Állítólag erről mondta Beethoven, így kopogtat a sors az ajtón.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Hosszú kihagyás után jelentetett meg új dalt a Quimby 2026. februárjában. A láthatatlanul mindenképpen sok éves hallgatást tört meg, hiszen Kis Tibiék a szóban forgó szerzemény előtt utoljára 2016-ban adtak ki csupa új számot tartalmazó stúdióalbumot, a Jónás jeleneseit. Igaz, a szünetet számíthatjuk 2018-tól kezdve is, hiszen a zenekar ekkor jött ki sokáig utolsó Árnyék a szobafalán című kislemezével. A rajongó két koncertalbummal, a 21-es plusz-minusszal és a Quimby életmű legjavát szimfonikus köntösbe öltöztető 2024-es Class and Roll-lal, valamint élő fellépésekkel vészelhették át ezeket az ínséges időket.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Újra vidámabbak.
2: Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
3: Vidámabbak.
2: Starsky és Hot Jazz Club.
1: Nem jó. Ez egy szakműsor.
2: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
4: Vidámabban.
2: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
4: Magyarul.
2: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdett el.
3: Nem jó.
4: Tegyünk alá zenét.
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
5: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
0: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Május 28-a Dürer kert George Mihály. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98 Facebookon és Instagramon is.

0: bistrójárat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű butik típusú bistró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Május 28-a Dürer kert George Mihály.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: dob ki.
1: Ne dobd a rádiót.
2: Rádió Café 98. Pont, vagy, mindegy is, megtalálod.

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.

0: Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: Persze, te sike, aha, majd jön a duet, de most melóba vagyok, aztán meg majd jön a szünet. Menj le a boltba, hogy adjanak fület.

0: freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik.
1: Ez az.